számára azonban nem a versenyidő volt a legfontosabb. Az 5,2 km nyílt vízen komoly fizikai és mentális kihívás, a szél, a hullámzás és a nagy meleg pedig egyaránt próbára teheti az úszókat. Éppen ezért a rendezvény egyszerre jelent sportteljesítményt és közösségi élményt. A 44. Lidl Balaton átúszás két halasztás után sikeresen lezajlott. Több mint 11 ezer nevező érkezett 60 országból, és mindenki ugyanazért a célért szállt vízbe. Hogy saját tempójában teljesítse a Balaton egyik legismertebb sportkihívását. A rendezvény ezzel ismét bizonyította, hogy a Balaton nem csak pihenésre és strandolásra alkalmas, hanem Magyarország egyik fontos, közösségi sporthelyszíne is.

egyre hosszabb a balatoni szezon. Augusztus 20-a után sem rül ki a tópart. Már nem feltétlenül jelenti a balatoni szezon végét augusztus 20-a. Erről számolt be a Balatoni Turizmus Szövetség. A szervezet szerint az elmúlt években fokozatosan megváltoztak a vendégek utazási szokásai, és egyre inkább elmosódik a határ a nyári főszezon és az utószezon között. Régebben, augusztus 20-a után látványosan megváltozott a Balaton képe. A családok hazautaztak, megkezdődött az iskola kezdés előtti készülődés, és sok strandbüfé, fagyizó vagy kisebb üzlet is bezárt. Fekete Tamás, a szövetség elnöke szerint ma már hosszabb és rugalmasabb balatoni szezon rajzolódik ki. Ennek egyik oka az életmód megváltozása. A munkavégzés sok esetben rugalmasabbá vált, a home office és a hibrid munkarend pedig lehetővé teszi, hogy egyesek a nyaralás után se utazzanak azonnal haza. Aki munkája engedi, akár egy balatoni kávézó teraszáról vagy szálláshelyről is dolgozhat. A szezon meghosszabbodásában az időjárásnak is fontos szerepe van. Az elmúlt években, augusztus második felében és szeptemberben is gyakran nyárias idő várta a Balatonhoz érkezőket. Kedvező időjárás esetén ilyenkor is lehet strandolni, miközben az enyhébb idő kedvez a kerékpározásnak és a túrázásnak. A tó körül ebben az időszakban is számos borászati, gasztronómiai és kulturális program várja a látogatókat. A szeptemberi Balaton ráadásul nyugodtabb lehet a főszezonnál. Kisebb a zsúfoltság, mérsékeltebb lehet a hőmérséklet, miközben megfelelő időben továbbra is élvezhető a tó és környéke. A hosszabb szezon a helyi szolgáltatók számára is fontos. Ha egy étterem, szálláshely vagy turisztikai attrakció nem csak két hónapban számíthat vendégekre, könnyebben tervezhet és hosszabb ideig tarthat nyitva. Ez a munkatársak megtartását és a fejlesztések tervezését is megkönnyítheti. A négy évszakos Balaton gondolata már régóta jelen van a turizmus fejlesztésben. A cél, hogy a tó ne kizárólag nyári fürdőhelyként jelenjen meg, hanem ősszel, télen és tavasszal is kínáljon programokat. Ebben fontos szerepet kap a kerékpározás, a túrázás, a bor- és gasztroturizmus, valamint a kulturális kínálat. A rövidebb, akár egy vagy két napos kiruccanások szintén segíthetik a szezon meghosszabbítását. Nem mindenki tölt egy teljes hetet a Balatonnál, de egy hétvégi kirándulás, kerékpártúra vagy őszi gasztronómiai program miatt sokan útnak indulhatnak. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint fokozatosan átalakul az a régi kép, amely szerint augusztus 20-ával véget ér a balatoni nyár. Ez nem azt jelenti, hogy szeptemberben ugyanolyan forgalom lesz, mint júliusban, hanem azt, hogy a tópartnár nem feltétlenül ürül ki egyik napról a másikra. Más típusú vendégek érkezhetnek, akik csendesebb pihenésre vágynak, kirándulnának, kerékpároznának, bort kóstolnának, vagy néhány napot töltenének a tó mellett. A hosszabb szezon ezért nem csak a turizmusnak, hanem a helyi gazdaságnak is kedvezhet. A szezon egyik fontos tapasztalata így az lehet, hogy augusztus 20-a egyre inkább átmenetet jelent. A nyári főszezon véget ér, de a Balaton körül tovább folytatódik az élet. A cél egy olyan turizmus kialakítása, amely nem júliusban kezdődik és augusztus 20-án ér véget, hanem az év minél nagyobb részében képes vendégeket fogadni és élményeket kínálni. A változás a vendéglátás, a szálláshelyek és a helyi vállalkozások számára is új lehetőségeket teremt.

0: leváltak a szigorítások Balatonlellén. Megnyugtatóbb nyaradzát Balatonlelle az éjszakai buliturizmus szempontjából. A település vezetése szerint a szezonban sikerült visszaszorítani azokat a problémákat, amelyek az elmúlt években egyre több gondot okoztak. A városban június 1-től megtiltották a szeszes italok fogyasztását közterületen, az éjfél után is működő vendéglátóhelyek számára pedig zajvédelmi előírásokat vezettek be. A szabályok betartását a közterület felügyelők és a rendőrség is ellenőrizte. A város polgármestere, Felházi Miklós szerint az intézkedéseknek már a nyáron érezhető eredményük lett. A település vezetőjéhez és a jegyzőhöz egyetlen panasz vagy feljelentés sem érkezett zavaró éjszakai zaj miatt. Ez azért jelentős változás, mert a korábbi években Balatonlellén komoly problémát okozott az éjszakai buliturizmus. A késő estig szórakozó fiatalok egy része Siófokról érkezett a városba, ahol a nyitvatartó szórakozó helyek miatt rendszeresen nagyok tömeg alakult ki. Ez zajjal, közterületi alkoholfogyasztással és időnként rongálásokkal is együtt járt. A szezon előtt ezért több szigorítást vezettek be. A közterületi alkoholfogyasztás tiltása mellett a késő esti nyitvatartó vendéglátóhelyek működését zajvédelmi feltételekhez kötötték. A rendezvényeknél is szigorúbban ellenőrizték, hogy meddig szólhat a zene. A polgármester beszámolója szerint az idei nyáron előfordult olyan rendezvény, amelynél este 11 óráig volt engedélyezett a zene, és pontosan 11-kor be is fejezték a programot. Korábban előfordult, hogy a hangos zene hajnalig zavarta a környéken élőket. Ilyen eset azonban a szezonban már nem történt. A rongálások száma is csökkent. A szezon elején még akadtak károkozások, a nyár közepére azonban ezek is visszaszorultak. A település vezetés szerint ebben a megerősített rendőri jelenlétnek is fontos szerepe volt. A Fonyódi rendőrkapitányság több járőrt és rendőrautót biztosított, az egyenruhások pedig éjszaka is rendszeresen ellenőrizték a forgalmas területeket. A közterületi alkoholfogyasztás tilalmának ellenőrzése ugyanakkor nem volt egyszerű feladat. A rendőrök és a közterület felügyelők több embert felszólítottak arra, hogy fejezzék be az alkoholfogyasztást. A polgármester tájékoztatása szerint bírság kiszabásáról nem kapott információt. A város számára most az lehet a legfontosabb, hogy az eredményeket a következő nyári szezonban is megőrizzék. Felházi Miklós szerint a probléma nem oldható meg egyetlen intézkedéssel, ezért a megkezdett munkát folytatni kell. A cél kettős. Balatonlellén továbbra is lehessen szórakozni, ugyanakkor azok is nyugodtan pihenhessenek, akik kikapcsolódni vagy családi nyaralásra érkeznek. A városvezetés szerint ezen a nyáron sikerült közelebb kerülni ehhez az egyensúlyhoz. A tapasztalat azért is érdekes, mert a balatoni települések egyre gyakrabban keresnek olyan megoldásokat, amelyekkel összehangolható a szórakoztató turizmus és a lakók nyugalma. A nyári vendégforgalom ugyanis fontos a helyi vállalkozásoknak, a vendéglátóknak és a szolgáltatóknak, miközben a túlzott éjszakai zaj az ott élők életminőségét ronthatja. Balatonlelle példája azt mutatja, hogy a szigorúbb helyi szabályok, a következetes ellenőrzés és a rendőri jelenlét együtt már rövid távon is eredményt hozhat. A következő évek kérdése az lesz, hogy ez az egyensúly hosszabb távon is fenntartható lesz-e. A helyi vezetés szerint a mostani eredményekben azt is bizonyítja, hogy a turisztikai érdekek és a lakók nyugalma között lehet működő kompromisszumot találni. Ehhez azonban következetes szabályokra, ellenőrzésre és együttműködésre van szükség minden érintett részéről a jövőben is. A cél az, hogy a város élhető és vonzó maradjon a vendégek számára is.
1: Balaton Rádió.

Közel 2000 éves hajóábrázolás mesél a római kori Balatonról. Ritka betekintést adhat a római kori Balaton világába egy különleges régészeti lelet, amely Nagyvázsonyból került elő. Egy Neptunusz istennek ajánlott római kori mészkőoltár kopott felületén egy apró hajóábrázolás látható. A jelenet egy keskeny csónakot mutat, amelyben négy alak evez. A kutatók szerint a lelet újabb bizonyítékot szolgáltathat arra, hogy a Balaton vízfelületét már közel 2000 évvel ezelőtt is használták. Az oltár különlegessége nem elsősorban a mérete, hanem a rajta látható jelenet. A római kori emlék egy olyan időszakba enged betekintést, amikor a Balaton környéke egészen más tájképet mutatott, mint napjainkban. Nem létezett a mai értelemben vett szabályozott partvonal, és a tóvíz szintje is jelentősen változhatott. A rómaiak számára a Balaton nem csupán tájképi elem lehetett. A víz közlekedési útvonalat és megérhetési lehetőséget is jelentett. A tó bizonyos részein kisebb evezős csónakokkal közlekedhettek, halászhattak, illetve a partmenti települések között is kapcsolatot tarthattak fenn. A Nagyvázsonyban előkerült oltáron látható csónak pontos rendeltetése nem állapítható meg teljes bizonyossággal. A kutatók szerint elképzelhető, hogy halászathoz használták, de az is lehetséges, hogy egyszerű közlekedési jelenetet örökített meg az alkotó. A négy evezős alak minden esetre azt mutatja, hogy a korabeli készítő számára a vízi közlekedés is lehetséges, hogy egyszerű közlekedési jelenetet örökített meg az alkotó. A négy evezős alak minden esetre azt mutatja, hogy a korabeli készítő számára a vízi közlekedés olyan ismert tevékenység,

hajót ábrázoló tárgy azonban ritka közvetlen nyoma annak, hogy az emberek magát a tavat is használták. A római korban a Balaton környezete ráadásul a mainál természetesebb állapotban lehetett. A partvidéken mocsaras területek és kiterjedt vizes élőhelyek is előfordultak. A tóvíz szintje hosszabb időszakokon keresztül változhatott, ami a partvonal alakját is módosította. Emiatt nem biztos, hogy a rómaiak pontosan ugyanazokat az útvonalakat használták a vízen, amelyeket ma elképzelnénk. A kutatók szerint a Tihany és Szántót közötti térség természetes átkelőhely lehetett. A két part közötti távolság viszonylag rövid, ezért kisebb vízi járművekkel könnyen összeköthető lehetett. A tó más részein pedig elsősorban a halászat vagy a helyi közlekedés játszhatott szerepet. A római kori halászat létét más régészeti bizonyítékok is alátámasztják. A Balaton környékén olyan leletek kerültek elő, amelyek alapján a halak a korabeli emberek életében is jelen voltak. A Keszthely környéki késő római erőd feltárásakor például nagyméretű harcsa maradványait is megtalálták. A nagyvázsonyi oltár így nem csupán egy apró régészeti érdekesség. Segít elképzelni, hogyan használhatták az emberek a Balatont csak nem 2000 évvel ezelőtt. A csónakban ülő négy evezős alak egyszerű jelenete egy olyan korszakot idéz fel, amikor a tó még szabályozatlanabb, természetesebb környezetet jelentett, de már akkor is fontos része volt a körülötte élő közösségek mindennapjainak. A lelet arra is emlékeztet, hogy a Balaton története jóval régebbre nyúlik vissza, mint a modern turizmus korszaka. A tó környékén élő emberek évszázadokon és évezredeken keresztül alkalmazkodtak a változó vízszinthez, a partvidékhez és a vízi környezethez. A nagyvázsonyi római oltár pedig ennek a hosszú történetnek egy ritka, kézzelfogható emléke.

Újra látogatható a hegyestű, különleges földtörténeti érték várja. A Balaton felvidéken. Újra látogathatóvá vált a Balaton felvidék egyik különleges természeti látványossága, a Monoszló közelében található hegyestű geológiai bemutatóhely. A Balaton felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság tájékoztatása szerint a bemutatóhely megnyitotta kapuit.

0: Egyestő nem egyszerűen kiránduló hely. A bazaltvulkán egykori működésének látványos nyomait őrzi, miközben a magasból különleges panoráma nyílik a Káli-medencére és a Balaton felvidékre. A Hegyestű a térség egyik legismertebb geológiai képződménye. A hegy oldalában feltárt egykori bazaltbánya falán jól megfigyelhetők a jellegzetes, függőleges bazaltoszlopok, amelyek a Balaton felvidék vulkáni múltjáról tanúskodnak. A látvány azért különleges, mert a mai békés táj alatt egy sokkal mozgalmasabb földtörténeti korszak emlékei húzódnak. A Hegyestű bazaltja egykori vulkáni működés során alakult ki. A megszilárduló láva jellegzetes oszlopos szerkezetet vett fel, amelyet az egykori bányászat feltárt és jól láthatóvá tett. A bemutatóhely egyik fontos célja, hogy ezt a földtörténeti örökséget ne csak szakemberek, hanem kirándulók, családok és diákok is megismerhessék. A területen kiállítás várja a látogatókat, a tanösvény pedig közelebbről is bemutatja a környék földtani és természeti értékeit. A Hegyestű különlegessége azonban nem csak a bazaltfal. A hegy tetejéről messzire ellátni a Balaton felvidék tájaira. Jó időben a Káli-medence, a Balaton, a környező tanúhegyek és a Tihanyi-félsziget irányába is különleges kilátás nyílik. A helyszín ezért egyszerre földtani bemutatóhely, természetjáró célpont és panorámás kirándulóhely. A Hegyestű, a Balaton felvidéki nemzeti park és a Bakony-Balaton geopark területén található. Ez azt jelenti, hogy nem csak turisztikai látványosság, hanem a térség kiemelt természeti és földtani örökségének része is. A geopark szemlélete éppen arra irányítja rá a figyelmet, hogy egy táj történetét a sziklák, a felszínformák és az élővilág együtt mesélik el. A nemzeti park arra kéri a kirándulókat, hogy tartsák be a terület szabályait. A kijelölt útvonalakról nem szabad letérni, a sziklákra mászni tilos, a drón használatot pedig mellőzni kell. Kutyával csak pórázon lehet belépni, hogy a látogatás a természetvédelmi szempontokkal is összeegyeztethető maradjon. A látogatóhely a Zánka és Monoszló közötti útról közelíthető meg autóval és kerékpárral. Gyalogosan Monoszló felől nagyjából 20 perc alatt érhető el, míg a Káli-medence települései felől hosszabb túrákra is lehetőség nyílik. A Hegyestű azok számára is érdekes lehet, akik nem kizárólag a klasszikus balatoni programokat keresik. Jó példája annak, hogy a térség nem csak vízpartból és strandokból áll, hanem számos olyan természeti értéket kínál, amely egész évben felfedezhető. A bemutatóhely különösen látványosan kapcsolja össze a természetjárást és a földtörténetet. Miközben a látogató felkapaszkodik a hegy tetejére, egyszerre láthatja a több millió éves földtani múlt nyomait és a mai Balaton felvidék táját. A Hegyestű emellett oktatási szempontból is fontos helyszín lehet. A geológiai képződmények közvetlenül természetes környezetükben szemlélhetők, így a látogatók könnyebben megérthetik, hogyan alakult ki a táj, milyen szerepet játszott benne a vulkáni működés, és miként formálódott később a környezet. Az újranyitás ezért nem egy új turisztikai látványosság megszületését jelenti, hanem egy már ismert és jelentős természeti bemutatóhely újabb látogatási szezonjának kezdetét. A Hegyestű idén is várja azokat, akik szeretnék közelebbről megismerni a Balaton felvidék vulkanikus múltját, vagy különleges kilátást keresnek a tó környékén. A tanösvény, a kiállítás és a panoráma együtt olyan programot kínál, amely egyszerre lehet ismeretterjesztő, természetközeli és kikapcsolódás nyújtó élmény. A Balaton felvidék egyik jellegzetes vulkáni tanúhegye így idén is lehetőséget ad arra, hogy egy kirándulás során ne csak a tájat lássuk, hanem annak több millió éves történetébe is betekintsünk.
1: Ez az FM 88.7
2: Balaton Rádió.

eszköz segíti a gyors segítségkérést a Balatonnál. Újabb segítséget kaphatnak a bajba jutottak a Balatonnál, a Magyar Telekom és a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata közös kezdeményezést indított annak érdekében, hogy vészhelyzetben gyorsabban és pontosabban érkezzen a segítség. A program középpontjában a Balaton Help mobil alkalmazás áll, amely egyetlen gombnyomással lehetővé teszi a segélykérést a tóról, vagy akár a strandokról is. Az alkalmazás egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy a segélykéréshez a telefon helyadatait is felhasználja. Ez különösen fontos lehet akkor, amikor valaki bajba kerül a vízen, és nem tudja pontosan meghatározni a tartózkodási helyét. A rendszer a helyzet meghatározásával olyan információt továbbíthat a vízimentőknek, amely megkönnyítheti és felgyorsíthatja a mentést. A Balatonhelp használata ingyenes, és a vízimentők tájékoztatása szerint éjjel-nappal rendelkezésre áll. Az alkalmazást nem csak hajósok használhatják, hanem azok is, akik a Balaton partján vagy valamelyik strandon tartózkodnak. A kezdeményezéshez támogatási program is kapcsolódott. A Magyar Telekom minden új Balatonhelp letöltés után 500 forinttal támogatta a vízimentőket, legfeljebb 3 millió forintos összegig. Ez egyszerre jelent anyagi segítséget és ösztönzést arra, hogy minél többen már előre letöltsék és beállítsák az alkalmazást. A szervezők szerint ugyanis vészhelyzetben már nincs idő azzal foglalkozni, hogyan kell letölteni és használni egy új programot. Biztonságosabb, ha az alkalmazás már megtalálható a telefonon, és a felhasználó tisztában van a működésével. A kampány során a Telekom munkatársai személyesen is segítették az alkalmazás letöltését és beállítását. 9 balatoni strandon összesen 15 alkalommal találkozhattak velük az érdeklődők. A helyszínek között Balatonalmádi, Balatonakaratja, Alsóörs, Balatonboglár, Balatonakali, Siófok, Keszthely, Balatonfűzfő és Gyenesdiás strandjai szerepeltek. A program azonban nem csak technikai segítséget jelentett. A szervezők a tudatos vízbiztonságra is fel akarták hívni a figyelmet. A biztonságban a balatonon.hu oldalon útmutatót készítettek az alkalmazás használatához, valamint online kvíz is készült, amely valós helyzeteken keresztül mutatja be, mikor és hogyan lehet szükség segítségre. A gyors hely meghatározásnak különösen nagy jelentősége lehet egy rosszulét, baleset vagy vízi veszélyhelyzet esetén. Minél pontosabban tudják a mentők, hol történt a probléma, annál könnyebben meghatározhatják, milyen irányból és milyen eszközzel közelítsék meg a bajba jutott embert. Az alkalmazás természetesen nem helyettesíti a megelőzést. A vízimentők továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy indulás előtt érdemes figyelni az időjárást és a viharjelzést, valamint figyelembe venni saját fizikai állapotunkat is. A nyílt vízen nem szabad felesleges kockázatot vállalni, és fontos, hogy a fürdőzők, valamint a hajósok is tisztában legyenek saját lehetőségeikkel. A Balatonhelp egy további biztonsági eszköz, amely baj esetén lerövidítheti a segítséghez vezető utat. A program augusztusban lezárult, maga az alkalmazás azonban továbbra is elérhető, és a vízimentők tájékoztatása szerint az év minden napján, napi 24 órában használható. A kezdeményezés egyik legfontosabb tanulsága, hogy a vízbiztonságra még a probléma előtt érdemes felkészülni. Egy előre beállított alkalmazás néhány másodperc alatt továbbíthat olyan adatokat, amelyek vészhelyzetben értékes időt takaríthatnak meg. A balatoni nyaralás során ezért nem csak a naptejre és a fürdőruhára érdemes gondolni. A segítségkérés lehetőségét is jobb előre biztosítani, hiszen egy váratlan helyzetben a gyorsaság és a pontos információ akár döntő jelentőségű lehet. A cél egyszerű, ha baj történik, a segítség minél gyorsabban és minél pontosabban eljusson oda, ahol valóban szükség van rá.

Kevesebb riasztást kaptak, de súlyos eseteket is elláttak a balatoni gyermekmentők. Lezárult a Magyar Gyermekmentő Alapítvány balatoni szolgálata. A szervezet munkatársai mintegy 200 esetben nyújtottak sürgősségi segítséget. A gyermekmentők főként a Balaton déli partján és annak 60-100 kilométeres körzetében teljesítettek szolgálatot. Az esetszám az előző szezonhoz képest csökkent, de több komoly sérülést is el kellett látniuk. A mentőegység körülbelül 170 riasztást kapott, a Balaton lellei állomáson pedig további 30-40 ambuláns beteget kezeltek. A legsúlyosabb feladatok között allergiás reakciók, baleseti és traumás sérülések is szerepeltek. A gyermekmentők szakmai vezetője szerint szerencsére a súlyos események ritkábbak voltak, mint korábban. A nyár egyik legsúlyosabb esete egy 15 éves fiú végbor balesete volt. A fiatal esés közben úgy sérült meg, hogy az egyik lába kiszabadult a kötésből, a másik viszont benne maradt. A hirtelen fellépő csavaró erő következtében eltört a combcsontja. A hatalmas fájdalom miatt a mentők bódításban tudták ellátni, majd kórházba szállították. A gyermekmentők szerint a szezon egyik új kihívását az alacsony balatoni vízállás jelentette. A sekélyebb víz ugyanis megtévesztő lehet, mert attól, hogy valaki hosszabb szakaszon csak térdig érő vízben halad, néhány lépéssel később hirtelen mélyebb részre érhet. Ez különösen veszélyes lehet azoknak, akik nem ismerik az adott partszakasz mederviszonyait. A szakemberek tapasztalatai szerint az alacsony vízállás miatt a vízbeugrás is nagyobb kockázatot jelentett. Több súlyos sérülés történt olyan esetekben, amikor gyermekek sekélyvízbe ugrottak. Az egyik balesetben egy fiatal szapról fejest ugrott a vízbe és megsérült. Máskor pedig egy gyermek egy stégről ugrott, majd eltörte a lábát. A történtek miatt a gyermekmentők arra figyelmeztetnek, hogy a vízmélység megtévesztő lehet, ezért ismeretlen partszakaszon különösen óvatosan kell mozogni. A sekélyvízbeugrás pedig akkor is veszélyes lehet, ha első pillantásra elegendő mélységnek tűnik. A szezon összesített adatai ugyanakkor egyértelműen javulást mutattak az előző évhez képest. Tavaly mintegy 250 esetben volt szükség a szolgálat segítségére, idén pedig körülbelül 200 alkalommal. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a gyermekek nyári biztonságára kevesebb figyelmet kellene fordítani. A balatoni gyermekmentők munkája azért különleges, mert közvetlenül a nyaralók közelében vannak jelen. A gyors helyszíni ellátás sok esetben lehetővé teszi, hogy egy sérülés megfelelő elsősegélyt kapjon még a mentőautó vagy a kórházi ellátás megkezdése előtt. A szolgálatban résztvevő szakemberek és önkéntesek nem csak a konkrét sérülések ellátásában vesznek részt. Tapasztalataik alapján a megelőzés fontosságára is felhívják a figyelmet. A balatoni nyaralás során különösen fontos a gyermekek folyamatos felügyelete, az ugrálás veszélyeinek ismerete és annak figyelembevétele, hogy a tómedre egyenetlen lehet. A szezon lezárult ugyan, de a Magyar Gyermekmentő Alapítvány munkája folytatódik. A szervezet tervei között szerepel a mentőflotta és az orvostechnikai eszközök korszerűsítése. Több 10 millió forintos értékben új generációs defibrillátorokat és újraélesztő monitorrendszereket is szeretnének beszerezni, miközben lecserélik a régebbi felszereléseket. A gyermekmentők balatoni szolgálatának eredménye így nem csak az esetszámról szól. A közel 200 ellátás megmutatta, hogy a nyári időszakban továbbra is szükség van gyorsan elérhető, sürgősségi segítségre a tótérségében. Az alacsony vízállás pedig olyan új kockázatokat is előtérbe helyezett, amelyekre a következő években is figyelni kell. A legfontosabb tanulság, hogy a balatoni biztonság nem csak a vízi mentők és a gyermekmentők feladata. A szülőknek, a gyermekeknek és valamennyi nyaralónak is szerepe van abban, hogy elkerülhetők legyenek a balesetek. A tapasztalatok továbbra is érvényesek. A sekély víz nem feltétlenül biztonságosabb, az ismeretlen meder veszélyeket rejthet, és a vízbeugrást minden esetben a körülményekhez kell igazítani.

négyszerekkel állítják helyre a Balatonfelvidék tölgyeseit. A Balatonfelvidék erdeiben nem egyszerűen fákat szeretnének nevelni a szakemberek, hanem természetesebb, változatosabb erdőket alakítanak ki. A Pécsei medencében zajló természetvédelmi program célja, hogy a korábbi, iparszerű erdőgazdálkodás nyomait fokozatosan eltüntessék, és olyan élőhelyeket hozzanak létre, amelyek ellenállóbbak lehetnek a változó éghajlati körülmények között. A munkát a Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, a WWF Magyarország és a Hunren Ökológiai Kutatóközpont szakemberei mutatták be. A pécsei mintaterületen 2018 óta természetvédelmi célú beavatkozásokat végeznek. A terület mintegy 15 hektáros, és jól példázza a Balatonfelvidék jellegzetes tölgyeseit. Az elmúlt évszázad intenzív erdőgazdálkodása sok helyen leegyszerűsítette az erdők szerkezetét. Nagy, egykorú állományok alakultak ki, miközben egyes őshonos erdőket fekete fenyővel váltottak fel. A természetvédelmi kezelés most éppen az ellenkező irányba halad. Változatos korú és méretű fákat, többféle mikroélőhelyet és természetesebb erdőszerkezetet szeretnének kialakítani. Ennek egyik eszköze a lékek kialakítása. A szakemberek kisebb-nagyobb nyitott foltokat hoznak létre a lombkoronában, részben fák kivágásával, részben pedig gyűrűzéssel. Utóbbi esetben a kiválasztott fák fokozatosan 2-4 év alatt száradnak ki. Így álló holtfa jön létre, amely számos rovar, madár, denevér és gombafaj számára biztosíthat élőhelyet. A kidőlt és kiszáradt fákat nem szállítják el az erdőből. Az ott maradó faanyag ugyanis fontos része a természetes erdei folyamatoknak. A magas tuskók, a korhadó törzsek és az álló holtfák mind olyan mikroélőhelyeket teremtenek, amelyekből egy hagyományosan kezelt erdőben kevés lehet. Különleges szerepet kapnak a szajkók is. A kutatók molyhos tölgymakkokat helyeztek ki számukra speciális tálcákra. A madarak ezeket rövid idő alatt széthordták és elraktározták az erdő különböző pontjain. Ezzel tulajdonképpen természetes erdőtelepítőként működnek, és segítik az őshonos tölgyek megújulását. A programban ritka őshonos elegyfajokat is támogatnak. Ilyen például a házi berkenye, amely Magyarország egyik legritkább vadgyümölcse. Emellett olyan kezeléseket is alkalmaznak, amelyek mérséklik a csertő túlzott dominanciáját, és több lehetőséget teremtenek más őshonos fajok számára. A természetes megújulás egyik legnagyobb akadálya a magas nagyvad létszám. A szarvasok és a vaddisznók a fiatal fákat károsíthatják, ezért egyes részeken ideiglenes kerítéseket alkalmaznak. A vadkamerás megfigyelések szerint ezek a területek hatékonyan segítik a fiatal erdő fejlődését. A szakemberek tapasztalata szerint a beavatkozások hatására a korábban homogén erdőállományok szerkezete már változatosabbá vált. Több természetes mikroélőhely alakult ki, és az erdő egyre több olyan folyamatot képes önállóan fenntartani, amely korábban emberi segítséget igényelt. A pécsei terület ezért nem csak természetvédelmi helyszín, hanem bemutató terület is. A projekt tapasztalatai azt mutatják, hogy kisléptékű, célzott beavatkozásokkal is felgyorsítható az erdők természetes helyreállása. A módszerek különösen fontosak lehetnek olyan száraz, meleg élőhelyeken, ahol az erdőknek egyszerre kell alkalmazkodniuk a klímaváltozáshoz és a korábbi gazdálkodás örökségéhez. A LIFE 4 Oak Forest program célja a Natura 2000 tölgyerdők biológiai sokféleségének nevelése, az őshonos fafajok támogatása, a mikroélőhelyek helyreállítása és a természetes regeneráció elősegítése. A Balatonfelvidéki tapasztalatok így más erdőterületek természetvédelmi kezelésében is hasznosíthatók lehetnek. A kezdeményezés jelentősége azért is nagy, mert az erdők nem csupán faállományok. Összetett ökológiai rendszerek, amelyek vizet tartanak vissza, árnyékot adnak, szenet kötnek meg, és élőhelyet biztosítanak számtalan fajnak. A természetesebb szerkezet ezért a táj alkalmazkodó képességét is erősítheti a következő évtizedekben, egyre szélsőségesebb időjárás mellett.

0: Hétfőtől egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Közösségi ház nyílt a hátrányos helyzetű Keszthelyiek támogatására. Új közösségi szolgáltatás indult Keszthelyen a hátrányos helyzetű lakosok támogatására. A külső Zsidi úton megnyílt a Zsidi Közösségi Ház Szociális Információs Pont, amelynek célja, hogy a helyi lakosok munkaerőpiaci felzárkózását és a közösségi kapcsolatok erősítését is segítse. A program egy 300 millió forintos Európai Uniós pályázatból valósul meg. A közösségi ház egy korábban már felújított épületben kapott helyet. Az ingatlan rendbetétele korábban egy másik pályázat keretében megtörtént, most azonban új funkciót kapott. Olyan helyszínné vált, ahol a környéken élők különféle szociális és közösségi segítséget vehetnek igénybe. A szolgáltatások között szerepel a hivatali ügyintézésben nyújtott segítség, valamint a konfliktusok és lakhatási problémák kezelésének támogatása. Ez azért lehet fontos, mert egyes hátrányos helyzetű családok számára már egy hivatalos ügyelintézése vagy egy megfelelő intézmény megtalálása is komoly nehézséget jelenthet. A közösségi ház munkatársai ezért abban is segíthetnek, hogy a rászorulók eligazodjanak a különböző lehetőségek között. A szolgáltatás lényege nem pusztán az egyszeri segítség, hanem az, hogy az érintettek hosszabb távon is támogatást kapjanak problémáik rendezéséhez. A program fontos része a munkaerőpiaci felzárkózás. Ez azt jelenti, hogy a segítség nem kizárólag szociális ügyekre terjedhet ki, hanem a munkavállaláshoz kapcsolódó problémák kezelését is szolgálhatja. Egy hátrányos helyzetű ember számára ugyanis a munkába állás útjában sokféle akadály állhat, például képzettségi hiányosság, anyagi nehézség, lakhatási probléma vagy családi körülmény. A közösségi ház ezért összekapcsolhatja ezeket a területeket. A helyszínen dolgozó szakemberek abban is segítséget adhatnak, hogy az érintettek megtalálják a számukra megfelelő szolgáltatásokat és támogatási formákat. A projektben több szervezet is együttműködik. Konzorciumi partnerként részt vesz a Keszthelyi Család és Gyermekjóléti Központ, a Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. És a Cserkész Livium Egyesület. Az együttműködés lehetőséget teremt arra, hogy a közösségi házban többféle szakmai terület tapasztalata találkozzon. A kezdeményezésnek közösségépítő szerepe is van. A házban a tervek szerint rendezvényeket és olyan programokat is szerveznek, amelyek segíthetik a helyi kapcsolatok erősítését. Ez különösen fontos lehet egy olyan városrészben, ahol egyes családok szociális vagy megérhetési nehézségekkel küzdenek. A közösségi programok ugyanis nem csak kikapcsolódást jelenthetnek. Segíthetnek abban is, hogy az emberek jobban megismerjék egymást, információt cseréljenek, és könnyebben találjanak segítséget saját problémáikra. A Zsidi Közösségi Ház létrehozása egyben azt is mutatja, hogy egy korábban felújított épület hosszabb távon akkor válhat igazán értékessé, ha valódi közösségi funkciót kap. Az új szolgáltatás most olyan helyszínt hoz létre, amely a mindennapi problémák kezelésében és a közösségi életben egyaránt szerepet vállalhat. A 300 millió forintos program ezért nem egyszerűen egy épület működtetését jelenti. A projekt célja a helyi társadalmi problémák enyhítése, a munkalehetőségekhez való könnyebb hozzáférés és a közösségi kapcsolatok megerősítése. Keszthely szempontjából ez azért lehet fontos, mert a város turisztikai és kulturális szerepe mellett természetesen helyi közösségek és családok mindennapi élete is meghatározza a település működését. Egy ilyen szolgáltatás ezért nem a turistáknak szól, hanem közvetlenül a helyben élőknek. A kezdeményezés hosszabb távú eredménye az lehet, hogy az érintett családok könnyebben jutnak információhoz, segítséghez és kapcsolatokhoz. A szakmai támogatás révén pedig egyes problémák még azelőtt kezelhetők, hogy súlyosabbá válnának. A közösségi ház működése így egyszerre szociális, munkaerőpiaci és közösségépítő program. Nem egyetlen problémára próbál választ adni, hanem több, egymással összefüggő nehézség kezelésében kínál segítséget. Az újonnan megnyílt Zsidi Közösségi Ház ezért fontos új szolgáltatási pont lehet Keszthelyen. A cél az, hogy a helyi lakosok ne maradjanak egyedül akkor sem, ha ügyintézési, lakhatási, családi vagy munkakeresési problémával szembesülnek. A program következő időszakának egyik fontos feladata az lesz, hogy minél több érintett megismerje a lehetőséget, és valóban igénybe is vegye a szolgáltatásokat. A közösségi ház akkor töltheti be igazán a szerepét, ha nem csak egy új intézmény lesz, hanem olyan hely, ahová a helyiek bizalommal fordulhatnak. Keszthelyen ezzel egy olyan új közösségi pont jött létre, amely a szociális segítségnyújtást, a munkaerőpiaci támogatást és a helyi közösségek fejlesztését kapcsolja össze. A kezdeményezés hosszabb távú célja egyértelmű. könnyebbé tenni a segítséghez jutást és erősíteni a hátrányos helyzetű lakosok társadalmi felzárkózását.

digitális eszköz segítheti a Balaton természeti és kulturális értékeinek védelmét. Új digitális eszközt mutattak be a Balaton térségében, amelynek célja, hogy feltérképezze és értékelje a természeti és kulturális örökséget veszélyeztető kockázatokat. A fejlesztést az INACO nemzetközi projekt keretében hozták létre, és a Balaton Fejlesztési Tanácsülésén ismertették. A projekt célja, hogy a közép-európai térségek ellenállóbbá váljanak az éghajlatváltozás hatásaival szemben. A szakemberek olyan veszélyekkel számolnak, mint az árvizek, földcsuszamlások, erdőtüzek, aszály és vízhiány. Ezek a természetes élőhelyeket és a kulturális örökséget is veszélyeztethetik. Az INACO egyik fontos helyszíne Fonyód. Nemzetközi szakmai találkozót tartottak a térségben, a résztvevők pedig a fonyódi magaspartot is megvizsgálták. Itt a partfal eróziója jelent komoly problémát. Az egyre gyakoribb és intenzívebb csapadék, valamint az erős szelek gyengíthetik a meredek partfalat. Ennek következtében földcsuszamlások és omlások alakulhatnak ki, miközben a partvonal fokozatosan visszahúzódhat. Ez nem csak természetvédelmi kérdés, ha a partfal mozgása felgyorsul, veszélybe kerülhetnek a környező területek, az infrastruktúra és az épített örökség is. Ebben segíthet az új digitális eszköz. A rendszer különböző információk alapján azonosíthatja a veszélyeztetett területeket és segíthet felmérni a kockázatokat. Így a szakemberek könnyebben megállapíthatják, hol jelentkezik egy veszély, milyen értékeket érinthet és hol lehet szükség beavatkozásra. Az INACO azért is különleges, mert a természetvédelem és a kulturális örökség védelmének kapcsolatára helyezi a hangsúlyt. Egyetlen természeti folyamat ugyanis többféle értéket is veszélyeztethet. Egy heves esőzés például eróziót okozhat egy természetes területen, ugyanakkor károsíthat régi épületeket vagy történelmi útvonalakat is. A tartós aszály pedig nem csak a vízkészleteket érintheti, hanem a mezőgazdaságot és a tájképi értékeket is. A Balaton esetében ez különösen fontos. A térség turizmusa nagy mértékben a természeti és kulturális értékekre épül. A látogatók nem csak a tóvízéért érkeznek, hanem a tájért, a szőlőhegyekért, a történelmi épületekért és a természetközeli programokért is. Az INACO hivatalos célja olyan integrált, webalapú megoldások és kockázatkezelési tervek kidolgozása, amelyek a helyi hatóságok munkáját is segíthetik. A projektben magyar, szlovák, osztrák és cseh szervezetek működnek együtt, finanszírozását pedig az Interreg Central Europe program biztosítja. A fejlesztés jelentősége abban áll, hogy a döntéshozók több információ alapján tervezhetnek. A klímaváltozás sokszor lassan változó folyamatokban jelenik meg. Fokozódó szárazságban, szélsőséges csapadékban, erózióban, vagy növekvő vízhiányban. Ezeket könnyebb kezelni, ha pontosan tudjuk, mely terület mennyire sérülékeny. Az új digitális eszköz ezért döntéstámogató rendszerként is használható. A Balaton térségében ennek különösen nagy jelentősége lehet. A rendszer így segíthet abban is, hogy a beavatkozásokat időben és a leginkább veszélyeztetett helyszíneken tervezzék meg a jövőben is. A tó egyszerre természeti kincs, lakóhely, mezőgazdasági térség és turisztikai célpont. Az eszköz természetesen nem állítja meg a klímaváltozást, és nem szünteti meg az aszály, hogy a földcsuszamlások kockázatát. Abban azonban segíthet, hogy a veszélyeket korábban felismerjék, pontosabban értékeljék, és tudatosabban készüljenek fel rájuk. A kezdeményezés végső célja, hogy a Balaton természeti és kulturális értékei hosszú távon is megmaradjanak. Mert amikor ezek védelméről döntünk, nem csak azt határozzuk meg, milyen a Balaton ma, hanem azt is, milyen állapotban adjuk tovább a következő generációknak.

1,2 milliárd forintos támogatást kapott a Hévíz Balaton Airport. Jelentős állami támogatást kapott a Sármelléki Hévíz Balaton Airport. A repülőtér éves működését 1,2 milliárd forinttal támogatja a kormány. A támogatás az idei működés finanszírozását segíti, miközben a térség számára az is fontos kérdés, hogy milyen új nemzetközi járatokat sikerül a következő időszakban Sármellékre hozni. A kormány összesen 5,5 milliárd forinttal támogatja három vidéki nemzetközi repülőtér működését. Ebből a Sármelléki légi kikötőnek 1,2 milliárd forint jut. A cél az, hogy a repülőtér működése éves szinten biztosított legyen. A Hévízi tájékoztatás szerint közben vizsgálják a következő időszak járatfejlesztési lehetőségeit és egy hosszabb távon fenntartható működési modell kialakítását. Így az egyik legfontosabb feladat új nemzetközi kapcsolatok kiépítése lehet. Sármelléken már idén is elindult egy közvetlen nemzetközi járat. Júniusban charterjárat kezdte meg működését a törökországi Antália és a Hévíz Balaton Airport között. A járatot az Itaka utazásszervező indította a nyári szezonra. A tapasztalatok alapján később dönthetnek a kapcsolat folytatásáról vagy bővítéséről. Egy repülőtér hosszú távú működését azonban nem csak a támogatás nagysága határozza meg. Legalább ilyen fontos, hogy mennyi utas használja, és sikerül-e olyan járatokat működtetni, amelyek iránt tartós kereslet mutatkozik. A Nyugat-Balaton számára különösen fontos a külföldi vendégek elérése. Hévíz nemzetközileg ismert turisztikai célpont, a térség pedig jelentős szálláshely, wellness és turisztikai kínálattal rendelkezik. A közvetlen légi kapcsolatok lerövidíthetik az utazást, és új piacokról érkező turistákat hozhatnak. A támogatás időzítése azért is érdekes, mert közben jelentős fejlesztés is lezárult a repülőtéren. Átadták a mintegy 3 milliárd forintos korszerűsítés első ütemét. Megújult az utasforgalmi terminál, a futópálya és a gurulóút, korszerűsítették a navigációs és biztonsági rendszereket is. A terminál kapacitása szintén növekedett. A hivatalos tájékoztatás szerint egyszerre 200 schengeni és 200 schengenen kívüli utas kiszolgálására alkalmas. A futópályán több mint 1200 burkolati hibát javítottak ki, korszerűsítették a pályavilágítást és felújították a kapcsolódó műszaki elemeket. A gurulóút teljes újjáépítésen esett át, nagyobb teherbírással. A navigáció is fejlődött. Az új ILS és DMR rendszer a csökkent látási viszonyok között biztonságosabb megközelítést segítheti. Emellett új office munkaterem, fedett eszköztároló és korszerűbb térvilágítás is megvalósult. Energetikai fejlesztésként napelemparkot is kialakítottak a repülőtér területén, ami a működés energiahatékonyságát javíthatja. Így 2026-ban egyszerre két fontos folyamat zajlott Sármelléken. Elkészült egy jelentős infrastruktúrális korszerűsítés, és működési támogatás érkezett a repülőtér stabilitásának biztosítására. A következő lépés azonban a forgalom növelése lehet. A cél ugyanis nem pusztán a repülőtér működtetése, hanem új nemzetközi járatok és hosszabb távon fenntartható légi kapcsolatok kialakítása. Egy új járat nem csak a repülőtérnek jelenthet több utast, közvetlen hatása lehet a hévízi szállodákra, fürdőkre, éttermekre és más turisztikai szolgáltatókra is. Ha egy kapcsolat több szezonon keresztül gazdaságosan működik, tartós turisztikai kapcsolat alakulhat ki egy külföldi térség és a Nyugat-Balaton között. Az Antália járat ezért fontos tapasztalat lehet a jövő szempontjából. Ha a kereslet kedvező, új úti célok vagy nagyobb kapacitású járatok jelenhetnek meg. A mostani 1,2 milliárd forintos támogatás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a repülőtér hosszú távú működése már teljesen biztosított. A támogatás az idei éves működést segíti, miközben a későbbi modell és a járatfejlesztések továbbra is vizsgálat alatt állnak. Sármellék tehát egyszerre kapott működési támogatást és korszerűbb infrastruktúrát. A következő időszak legfontosabb kérdése az lehet, hogy sikerül-e mindezt megfelelő utasforgalommal és új nemzetközi kapcsolatokkal megtölteni. A Hévíz Balaton Airport jövője így nem pusztán egy repülőtér ügye, hanem a Nyugat-Balaton turizmusának és nemzetközi elérhetőségének egyik fontos kérdése is.

Szántód és Balatonboglár is a legjobbak között végzett a településindexben. Két dél-balatoni település is kiemelkedő eredményt ért el az Egyensúly Intézet településindexében. A felmérés azt vizsgálta, a magyarországi települések 2014 óta milyen fejlődésen mentek keresztül. A rangsorban Szántód és Balatonboglár is a saját település kategóriájának élmezőnyében végzett, ami arra utal, hogy a Balaton déli térségében több olyan folyamat indult el, amely hosszabb távon is javíthatja a települések helyzetét. A településindex nem kizárólag egyetlen szempont alapján rangsorolja a városokat és községeket. Az Egyensúly Intézet 53 mutatót vizsgál, amelyek között gazdasági, társadalmi, oktatási, egészségügyi, infrastruktúrális és demográfiai szempontok is szerepelnek. A cél annak bemutatása, hogy az egyes települések mennyire képesek fejlődni, és milyen körülményeket tudnak biztosítani az ott élők számára. Szántód eredménye azért különösen figyelemre méltó, mert a település nem tartozik a Balaton legnagyobb városai közé. Ennek ellenére a fejlődést mérő mutatók alapján a kisebb települések között is meghatározó helyet ért el. A község számára ez azért fontos visszajelzés. A község számára ez azért fontos visszajelzés, mert azt mutatja,

ezeknek a területeknek az együttes teljesítménye is hozzájárulhatott a kedvező helyezéshez. A felmérés egyik fontos tanulsága, hogy egy település fejlettségét nem lehet kizárólag a turizmus alapján megítélni. Egy balatoni város esetében ugyan fontos, hogy hány látogatót tud fogadni, de legalább ilyen lényeges a helyben élők életminősége, az oktatás, az egészségügyi ellátás, a munkalehetőségek, a közszolgáltatások és a helyi közösségek működése. Ez a szempont a Balaton térségében különösen érdekes. A nyári hónapokban a tó környékének települései jelentősen több embert szolgálnak ki, mint amennyien állandó lakosként ott élnek. Emiatt az infrastruktúrának és a szolgáltatásoknak időszakosan jóval nagyobb terhelést kell elviselniük. Egy település hosszú távú fejlődéséhez ezért nem elegendő kizárólag új turisztikai beruházásokat létrehozni. Fontos az is, hogy a helyiek számára egész évben megfelelő környezetet biztosítsanak. Ebbe beletartozhatnak a közterületek, az utak, az oktatási intézmények, az egészségügyi szolgáltatások, a kulturális lehetőségek és a közösségi programok. A településindex arra is rámutat, hogy a fejlesztés több év alatt válik igazán láthatóvá. Az elért eredmények ugyanis 2014-ig visszatekintve vizsgálják a változásokat. Ez azt jelenti, hogy nem egyetlen beruházás vagy egyetlen sikeres év alapján állt össze a rangsor, hanem hosszabb időszak tendenciáit vették figyelembe. Szántód és Balatonboglár jó szereplése ezért nem csak pillanatnyi eredményként értelmezhető. A két település esetében olyan folyamatok rajzolódhatnak ki, amelyek a helyi gazdaság, a szolgáltatások és az életminőség több területét is érintik. A Balaton térségében ennek külön jelentősége van, mert a turizmus fejlődése könnyen együtt járhat növekvő terheléssel is. Több vendég, nagyobb forgalmat, nagyobb víz- és energiaigényt, több hulladékot és nagyobb infrastruktúra terhelést jelenthet. A sikeres településfejlesztés ezért nem csak a növekedésről szól, hanem arról is, hogy a település mennyire képes kezelni annak következményeit. A dél-balatoni eredmények azt sugallják, hogy a kisebb települések előtt is vannak fejlődési lehetőségek. Ehhez azonban hosszú távú tervezésre, helyi együttműködésre és megfelelően megválasztott beruházásokra van szükség. A rangsor egyúttal azt is megmutatja, hogy a Balaton térségében nem csak a legismertebb turisztikai központok fejlődése érdemel figyelmet. A kisebb települések eredményei legalább ennyire fontosak, hiszen ezek adják a régió mindennapi életének jelentős részét. A következő években az lesz a legfontosabb kérdés, hogy ezt a fejlődést sikerül-e fenntartani úgy, hogy közben a települések élhetőek maradjanak a helyiek számára, és a turizmus növekvő igényeit is megfelelően kezelni tudják.

800 hektáros természetvédelmi élőhely hálózat működik Somogyban. Az sonline.hu szerint több mint 800 hektáron őriznek természetközeli élőhelyeket Somogyban, egy csaknem 4 évtizede működő természetvédelmi kezdeményezés keretében. A Somogy Természetvédelmi Szervezet munkája olyan vizes élőhelyekre és gyepekre összpontosít, amelyek fontos menedéket jelentenek számos vadon élő fajnak. A program a Balaton tágabb térségének természeti állapotára is hatással van, hiszen a megőrzött élőhelyek a tóvízgyűjtőjéhez közeli térségek ökológiai rendszerének részei. A Természetvédelmi Szervezet munkájának egyik fontos helyszíne a Somogyfajsz környékén található tórendszer. A terület különösen jelentős a madárvilág számára, többek között a fekete gólyák egyik fontos gyülekező helyének számít. A szakemberek nem egyszerűen érintetlenül hagyják a tájat, hanem tudatosan kezelik az élőhelyeket annak érdekében, hogy azok hosszú távon is alkalmasak maradjanak az állatok és növények számára. A természetvédelemben erre egyre nagyobb szükség van. Európa számos térségében a vizes élőhelyek zsugorodtak, a gyepeket pedig beépítették, vagy intenzívebb mezőgazdasági használat alá vonták. Ezzel együtt sok állatfaj számára megszűntek, vagy feldarabolódtak azok a területek, ahol korábban táplálkozni, szaporodni, vagy pihenni tudtak. A Somogyi program egyik különlegessége, hogy nem kizárólag természetvédelmi területként, hanem úgynevezett ökológiai téglákként tekintenek ezekre a helyszínekre. Az elnevezés azt fejezi ki, hogy a különböző gyepek, tavak és vizes élőhelyek együtt egy nagyobb természetvédelmi hálózat elemeit alkotják. Egyetlen kis terület önmagában kevés lehet, de ha több élőhely összekapcsolódik, az állatok könnyebben mozoghatnak közöttük, és nagyobb eséllyel maradhatnak fenn az érzékeny fajok. A munkában a hagyományos tájgazdálkodásnak is jelentős szerepe van. A megfelelően végzett legeltetés például segíthet abban, hogy ne záródjanak be teljesen a gyepek, és megmaradjon a változatos növényzet. Ez nem csak a növényeknek kedvez, hanem számos rovarnak és madárnak is, amelyek nyílt területeken keresik táplálékukat. A természetvédők számára ezért a gazdálkodás nem feltétlenül ellentéte a természetvédelemnek. Éppen ellenkezőleg. Megfelelő módszerekkel a hagyományos állattartás hozzájárulhat egy értékes tájkép és élőhely fenntartásához. A lényeg az, hogy a használat ne lépje túl azt a mértéket, amelyet a természetes rendszer még képes elviselni. A somogyi élőhely hálózat jelentősége a madárvilág miatt is nagy. A vonuló madarak számára a vizes területek pihenő és táplálkozó helyet biztosítanak. Egy hosszú vonulás során különösen fontos, hogy legyenek olyan állomások, ahol az állatok megfelelő mennyiségű táplálékhoz és vízhez jutnak. A fekete gólya jelenléte jól jelzi ennek jelentőségét. Ez a nagytestű, rejtőzködő madár kifejezetten kedveli a nyugodt vizes élőhelyeket, sen ellenőrizniük kell a területeket, és szükség esetén be kell avatkozniuk. A somogyi példa azért is figyelemre méltó, mert a természetvédelem itt több évtizedes munkára épül. A kezdeményezés 1989-ben indult, és azóta fokozatosan országos mintává fejlődött. A mostanra kialakult, mintegy 800 hektáros rendszer azt mutatja, hogy hosszú távú gondolkodással és következetes területkezeléssel jelentős természeti értékeket lehet megőrizni. A program a Balaton térsége szempontjából is érdekes, mert megmutatja, hogy a tó környezetének természeti állapota nem csak közvetlenül a parton dől el. A környező vizes élőhelyek, rétek és kisebb tavak ugyanannak a nagyobb ökológiai rendszernek a részei. A somogyi élőhely hálózat nem látványos beruházás, hanem lassú, következetes munka eredménye. Éppen ezért fontos, több száz hektárnyi területen biztosít olyan környezetet,

0: világ hideg.
1: Az alacsony balatoni vízállás ellenére növekedtek fonyót strandavételei a nyári szezonban. A Hír Balaton beszámolója szerint a település két fontos fürdőhelyén is több pénz folyt be, mint az előző évben, miközben a belépőjegyek ára nem változott. A kutyás fürdetőhely valamivel több mint 46 millió forintos bevételt ért el, a panoráma strand pedig szintén körülbelül 46 millió forintot hozott. A kutyás fürdetőhely eredménye különösen figyelemre méltó. A bevétel mintegy 5 millió forinttal haladta meg az előző évit, változatlan jegyárak mellett. Ez arra utal, hogy a kutyával érkező vendégek számára továbbra is vonzó célpont a fonyódi partszakasz. A polgármester szerint a kutyás fürdetőhely önálló turisztikai vonzerővé vált. Fonyód az egyik olyan balatoni település, ahol a kutyával érkező vendégek számára külön vízparti terület áll rendelkezésre, ezért sokan kifejezetten ezt a szolgáltatást keresik. A siker azért is érdekes, mert nyáron a rendkívül alacsony vízállás a fürdőzési lehetőségeket több helyen megnehezítette. A sekélyebb részeken a vendégeknek akár több száz métert is gyalogolniuk kellett a vízben ahhoz, hogy mélyebb szakaszt érjenek el. A problémát a fonyódi strandolók is megtapasztalhatták. Aki nem szeretett volna hosszú utat megtenni a sekély vízben, az inkább egy mélyebb vízű, ingyenesen használható partszakaszt választhatott. Ennek ellenére a panoráma strand bevétele is növekedett. A város adatai szerint a panoráma strand előző évben még 40 millió forint alatti bevételt termelt, most azonban megközelítette a 46 millió forintot. Ez különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy a helyi magánszálláshelyek visszajelzései szerint a vendégek száma összességében csökkent az előző évhez képest. A kedvezőbb strandbevétel egyik magyarázata az időjárás lehetett, mert hosszabb időszakokon keresztül tartott a meleg, több alkalommal kifejezetten nagy hőség alakult ki. A jobb strandidő így sokakat arra ösztönözhetett, hogy mégis vízparti programot válasszanak. Fonyód számára azonban nem csak a strandok számítanak fontos turisztikai vonzerőnek. Erdei Barnabás polgármester három kiemelt helyi értéket emelt ki. A piacot, a kutyás fürdetőhelyet és a szaploncai sétányt. A piac tavaly 94 millió forintos bevételt hozott a településnek, vagyis a strandokon kívüli turisztikai szolgáltatások is jelentős gazdasági szerepet töltenek be. A kutyás fürdetőhely magas látogatottsága ugyanakkor fejlesztési igényeket is felvetett. A vendégek részéről többször felmerült az öltöző hiánya, az árnyékos területek kis száma, valamint az illemhelyek problémája. A városvezetés szerint civil összefogással 80 fát ültettek el a területen. A növények azonban még fiatalok, ezért néhány évre szükség lehet ahhoz, hogy megfelelő árnyékot biztosítsanak a fürdetőhely látogatóinak. Az öltöző kialakításának lehetőségét a város a jövőben megvizsgálna. Az illemhelyek esetében szintén terveznek változtatást, mert a meglévő rendszer gyakran eldugult. A polgármester szerint a partszakasz szennyvízelvezetését vastagabb csőrendszerre cserélhetik, ennek előzetes költsége 5 és 8 millió forint között lehet. A fejlesztésekre azért is szükség lehet, mert a kutyás fürdetőhely iránti érdeklődés nem csökkent. A városvezetés szerint a terület még nagyobb kapacitással is megtelhetne, annyira népszerű a kutyával nyaralók körében. Fonyód strandjai a szezonon kívül ingyenesen látogathatók, vagyis a nyári főszezon lezárása után is használható marad a partszakasz. Ez azoknak is lehetőséget ad, akik a nyárvégi vagy kora őszi időszakban szeretnének még balatoni környezetben kikapcsolódni. A fonyódi eredmények ugyanakkor azt mutatják, hogy a turisztikai teljesítményt nem lehet kizárólag a vendégszámmal mérni. Előfordulhat, hogy kevesebb látogató érkezik egy térségbe, mégis nő egyes szolgáltatások bevétele. Ebben szerepet játszhat az időjárás, a helyi kínálat, az árak változatlansága és az egyes különleges szolgáltatások iránti kereslet. A kutyás fürdetőhely sikere egy szélesebb turisztikai változásra is rámutathat. Egyre több család számára fontos, hogy házi kedvencükkel együtt tölthesse a nyaralást. Az állatbarát szolgáltatások ezért önálló vendégkört is képesek megszólítani. A következő időszak egyik fontos feladata az lehet, hogy a növekvő érdeklődést megfelelő infrastruktúrával kövessék. Az öltözők, az illemhelyek, az árnyékos területek és a közművek fejlesztése egyaránt hozzájárulhat ahhoz, hogy a kutyás fürdetőhely hosszú távon is népszerű maradjon.

Balaton jövőjéről tanácskoztak Tihanyban. A Balaton jövőjéről, a változó vízszintről és a tópart állapotáról tanácskoztak Tihanyban. Őszintén a Balatonról című rendezvényén kutatók, vízügyi szakemberek, meteorológusok, önkormányzati vezetők és civil szervezetek keresték a választ arra, hogyan lehet alkalmazkodni a változó környezeti feltételekhez. A szakmai nap központi témája a vízszint, a partvonal és az alkalmazkodás volt. A résztvevők szerint a kérdés összetettebb annál, mint hogy mennyi víz legyen a Balatonban. A tó jövőjét a klímaváltozás, a csapadék, a páralgás, a vízszint ingadozása, a partok kialakítása és a tó környezetének használata egyaránt befolyásolja. A tihanyi rendezvényen különböző partkialakítási megoldásokat is megvizsgáltak. Szó esett természetes partszakaszokról, kövezett partokról, homokos strandokról, zöld partokról, kikötőkről és más rekreációs területekről. A központi kérdés az volt, hogyan lehet úgy használni a Balaton partját, hogy az hosszú távon is működőképes és fenntartható maradjon. A vízszint alakulását több tudományterület oldaláról vizsgálták. A Közép-Dunántúli vízügyi igazgatóság képviselője a vízállásról, a vízmérlegről és a partvédelem lehetőségeiről beszélt. A Hungarumet szakértője a légköri folyamatok és a Balaton kapcsolatát mutatta be. A BME és a HunRen vízgazdálkodási kutatócsoportja pedig a jövő vízszintjeivel és az alkalmazkodással foglalkozott. A Balaton vízháztartását hosszabb távon a csapadék, a páralgás, a befolyóvizek és a vízhasználat együtt alakítja. A szakemberek szerint ezért nem egyetlen, minden helyzetben alkalmazható megoldást kell keresni. Más szempontokat igényel egy természetes nádas védelme, mint egy turisztikailag intenzíven használt strand vagy kikötő. Külön figyelmet kapott a biológiai sokféleség is. A nádasok, a sekélyparti vizek és a természetes partszakaszok számos élőlénynek biztosítanak élőhelyet. Ha ezek jelentősen megváltoznak, annak ökológiai következményei lehetnek. A cél ezért az, hogy a fejlesztések mellett a tó élővilága is megfelelő védelmet kapjon. A fórumon jogi és társadalmi szempontok is megjelentek. Külön előadás foglalkozott az alapvető jogokkal és a jövő nemzedékek érdekeivel a Balaton partján. A mostani döntések ugyanis évtizedekre meghatározhatják, milyen állapotban lesz a tó és a partvidéke. Gyenes Diás a saját alkalmazkodási tapasztalatait mutatta be, Balaton rendes tervezett csónak kikötőjének kérdése pedig szintén szerepelt a programban. A civil szervezetek a természetvédelmi és társadalmi szempontok fontosságát hangsúlyozták. A Tihanyi Fórum nem egyetlen beruházás,

0: változásról, vagy konkrét döntésről szólt. Inkább arról, hogy milyen Balatont szeretnénk a jövőben. A résztvevők szerint a természet értékeinek megőrzését össze kell hangolni a turizmussal és a helyi közösségek érdekeivel, miközben fel kell készülni a változó környezeti feltételekre. A szakemberek szerint ehhez folyamatos párbeszédre és együttműködésre van szükség. A kutatók, a vízügyi szakemberek, a települések, a turisztikai szereplők és a civil közösségek között. A legfontosabb kérdés így továbbra is nyitott. Milyen legyen a Balaton partja néhány évtized múlva? Mennyire maradjon természetes, és hol lehet helye a turisztikai fejlesztéseknek? Hogyan védhetők meg a nádasok és az élővilág úgy, hogy közben a strandok és kikötők is működjenek? A Tihanyi tanácskozás nem adott választ minden kérdésre, de lehetőséget teremtett arra, hogy tudományos, társadalmi és helyi tapasztalatok kerüljenek egy asztalra. A Balaton jövője ugyanis nem csak a vízszintről szól, hanem arról is, hogyan bánunk a tóval és a partjával. A cél, hogy a Balaton élhető térség, turisztikai célpont és hosszú távon is megőrzött természeti örökség maradjon.
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb

Bistrang konzervben lett. A Balaton legjobb strandétele különleges balatoni fogás nyerte el az év strandétele címet. A balatoni körversenyének fődíját a Fonyódligeti Local at the Lake friss Bistrang konzervje kapta. Az étel balatoni pisztrángból és több helyi alapanyagból készül, majd füsterillatosított konzervdobozban tálalják. A versenyt 12. alkalommal rendezte meg a balatoni kör. Célja, hogy olyan strandételeket mutasson be, amelyek illenek a balatoni nyár hangulatához, minőségi alapanyagokból készülnek és túlmutatnak a hagyományos büfé kínálaton. Az idei versenyre rekordszámú nevezés érkezett. 22 vendéglátóhely összesen 44 étellel indult. Az előzsűrizés után 10 hely jutott a döntőbe, ahol szakemberek és gasztróújságírók kóstolták végig a fogásokat. A fődíjas étel különlegessége már a tálalásban is megmutatkozik. A Local at the Lake Keszthely mellől származó pisztrángot használ. A halat megsütik, filézik, majd fűszeres majonézzel, kaporral, savanyított lilahagymával, kápiával és fekete ribizliecettel egészítik ki. Ezután frissen konzervdobozba kerül, amelyhez tálalás előtt füstöt is zárnak. A füst nem csak ízesítő, hanem látványelem is. A vendég előtt felnyitott dobozból felszabaduló füst különleges élményt ad, így maga a tálalás is az étkezés részévé válik. Az ötletet egy lisszaboni étteremben látott, konzervdobozban kínált tengeri étel ihlette. Ezt az elképzelést alakították át balatoni alapanyagokra. A versenyben több kategóriában is hirdettek győztest. A legjobb büfé étel díját a Siófok szabadi fürdői Julcsi kalácsoda tepertős-kürtős mártogatósa kapta. A sós, sajtos tésztába tepertő kerül, a kürtős pedig fokhagymás petrezselymes tejfölmártogatóssal kínálják. A palacsinták között a tihanyi Milla Gastro és Bistro Milla csintája bizonyult a legjobbnak. Az év felfedezettje díjat szintén ez a hely kapta, a stranddesszertek között pedig a Gyenesdiási Guba csinta nyert. A zsűri a tó körül személyesen járta végig a döntős helyeket, és a helyszínen kóstolta meg az ételeket. A testületben többek között Wolf András és Sipos Norbert séf is részt vett. Az eredmények azt mutatják, hogy a balatoni strandgasztronómia sokat változott. A klasszikus lángos és hamburger mellett egyre több olyan fogás jelenik meg, amely helyi alapanyagokra épít, korszerű technológiát használ és önálló gasztronómiai élményt kínál. A Fonyódligeti győztes egyszerre balatoni és nemzetközi ihletésű. A helyi pisztrángot egy külföldi étteremben látott tálalási ötlet alakította különleges strandétellé. A konzervdoboz itt nem a tartósítás szolgálja. A hal frissen kerül bele, a doboz pedig a tálalás látványos része. Az étel elvihető, piknik csomagként is kínálható, így jól illeszkedik a balatoni nyárhoz. A balatoni kör szerint az ilyen kezdeményezések hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a tó gasztronómiai kínálata változatosabb és kreatívabb legyen. A verseny egyben arra is felhívja a figyelmet, hogy a balatoni strandételek között egyre több minőségi, helyi alapanyagokra épülő fogás jelenik meg. A győztes története jól mutatja, hogyan találkozhat a helyi alapanyag és a modern gasztronómiai szemlélet. Egy balatoni pisztráng, egy konzervdoboz, egy kis füst és sok kreativitás kellett ahhoz, hogy megszülessen az év strandétele. A Fonyódligeti Local at the Lake fogása így nem csak egy különleges nyári étel lett, hanem a balatoni strandgasztronómia egyik idei jelképe is. A díj a helyi vendéglátás kreativitását és a balatoni alapanyagok erejét mutatja.

0: újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Közel 1 milliárd forint értékű fejlesztéseket adtak át Keszthelyen. Újabb jelentős fejlesztések valósultak meg a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Keszthelyi Georgikon kampuszán. Közel 1 milliárd forint értékű beruházásokat adtak át. Elkészült a Növénytudományi Tudás és Szolgáltató Központ fejlesztése, valamint megújult egy sportpálya. A beruházás azért fontos, mert Keszthely az agrárkutatás egyik balatoni központja. A fejlesztés középpontjában a növénytudományok állnak. A korszerűsített infrastruktúra a kutatók és az egyetemi hallgatók munkáját is segítheti, miközben olyan technológiai háttér jött létre, amely a változó éghajlati körülményekre adható mezőgazdasági válaszok kidolgozását szolgálhatja. A MATE vezetése szerint a beruházás egyik fontos célja új, szárazságtűrő fajták fejlesztésének támogatása. Ez a Balaton környékén is fontos kérdés. Az elmúlt években egyre gyakrabban fordultak elő hosszabb száraz időszakok, hőhullámok és szélsőséges időjárási helyzetek. Ezek nem csak a tóvízháztartását, hanem a környék mezőgazdaságát is érintik. A kevesebb csapadék és a magasabb hőmérséklet miatt egyes növények termesztése nehezebbé válhat, ezért a kutatóknak olyan fajtákat és termesztési módszereket kell keresniük, amelyek jobban alkalmazkodnak az új körülményekhez. A Georgikon kampuszon működő növénytudományi kutatásoknak éppen ezért helyi jelentőségük is van. Keszthely és a Balatonfelvidék mezőgazdasági térség, ahol a szőlő, a gyümölcs, a szántóföldi növények és más kultúrák termelése is fontos szerepet játszik. A kutatási eredmények hosszabb távon a környék gazdálkodóinak is segítséget jelenthetnek. A most átadott fejlesztés a kutatási folyamat több elemét is korszerűbbé teheti. A modern laboratóriumi és technológiai környezet gyorsabb, pontosabb méréseket tesz lehetővé, és javíthatja az egyetemi kutatások gyakorlati hasznosíthatóságát. A hallgatók pedig már tanulmányaik során korszerűbb eszközökkel találkozhatnak, ami a későbbi szakmai munkájuk szempontjából is előnyös. A beruházás másik része a sportpálya felújítása volt. Egy egyetemi kampusznál ez nem csupán kényelmi fejlesztés, hiszen a rendszeres mozgás és a közösségi élet fontos. A megújult sportlétesítmény így az oktatási környezet javításához járulhat hozzá. Az átadón dr. Gyurica Csaba, a MATE rektora arról beszélt, hogy egy ilyen beruházás mindig előremutató esemény az egyetem életében. Kiemelte, hogy a Georgikon kampusz a jövőben is fontos része lesz az egységes, erős intézménynek, amelynek alkalmazkodnia kell a csúcs technológiára épülő tudományos környezethez. A növénytudományi fejlesztés ugyanakkor nem csak az egyetem belső életéről szól. Az agrárium előtt álló egyik legnagyobb kihívás a klímaváltozás hatásainak kezelése. A gazdálkodóknak egyre gyakrabban kell alkalmazkodniuk a vízhiányhoz, a szélsőséges hőmérsékletekhez és az időjárás kiszámíthatatlanságához. A szárazságtűrő növényfajták fejlesztése ezért gyakorlati kérdés. Egy jól alkalmazkodó fajta kevesebb vízzel is képes lehet megfelelő termést adni, ami különösen fontos olyan években, amikor a csapadék mennyisége elmarad az átlagostól. A kutatások természetesen hosszú időt vesznek igénybe, de a mostani beruházás ehhez biztosíthat korszerűbb hátteret. A Georgikon története miatt is jelentős a fejlesztés. Az intézmény évszázados agrárhagyományt képvisel Keszthelyen, ezért az új kutatási infrastruktúra egyszerre kapcsolja össze a múlt örökségét a modern mezőgazdaság kihívásaival. A hagyományos tudás és a korszerű technológia együtt lehet fontos a jövő agráriuma számára. Az átadott fejlesztés így nem egyetlen épület vagy sportpálya felújítását jelenti. A közel 1 milliárd forintos beruházás a kutatási lehetőségek bővítését, a hallgatók korszerűbb képzését és a klímaváltozáshoz alkalmazkodó mezőgazdasági megoldások keresését egyaránt szolgálhatja. Keszthely és a Balaton térsége számára ez azért lényeges, mert a tó környékének jövője nem választható el a mezőgazdaság állapotától. A Georgikon kampuszon létrehozott korszerű háttér ezért a térség gazdálkodóinak és a helyi közösségeknek is hasznos lehet.

veszélyes tárgyakat szedtek ki a Balaton medréből Balatonföldváron. Önkéntesek tisztították meg a Balaton medrének egy partszakaszát Balatonföldváron. A munka azért vált időszerűvé, mert az idei aszály miatt jelentősen visszahúzódott a tó vize, így a partmenti mederrészek könnyebben hozzáférhetővé váltak. A helyi kezdeményezés során egy óra alatt jelentős mennyiségű hulladékot és több balesetveszélyes tárgyat is összegyűjtöttek a szabad strand közelében. A megtisztított területen nem csak egyszerű hulladékot találtak, a partmenti kőszórásból korábban a vízbe sodródott kövek mellett karók, engedély nélkül elhelyezett bóják, gumiabroncsok, palackok és üvegek is előkerültek. Ezek közül több különösen veszélyes lehet azok számára, akik a sekély vízben fürdenek, vagy mezítláb járnak a mederben. A kezdeményezők szerint a mostani alacsony vízállás különleges lehetőséget teremtett arra, hogy olyan partszakaszokat is megtisztítsanak, amelyeket normál vízállás mellett nehezebb lenne elérni. A Balaton medrében található tárgyak ugyanis sokszor hosszú időn keresztül rejtve maradnak a víz alatt, és csak akkor válnak láthatóvá, amikor a tó szintje jelentősen csökken. A munka ugyanakkor nem csak esztétikai szempontból fontos. A vízben vagy a mederben maradó üvegdarabok, karók, kövek és egyéb tárgyak sérülést okozhatnak a fürdőzőknek. Különösen a sekély, lassan mélyülő partszakaszokon lehet problémás, ha valaki nem látja, mi található a lába előtt. Az önkéntesek ezért arra kérik a balatoni közösségeket és az önkormányzatokat, hogy ahol lehetőség van rá, használják ki az alacsonyabb vízállással járó időszakot a partmenti területek ellenőrzésére és megtisztítására. A felhívás szerint a mostani munka akár más településeken is hasonló akciókat indíthat el. A Balatonföldvári akció hátterében az idei rendkívül száraz időjárás áll. A Balaton vízszintje az elmúlt időszakban jelentősen csökkent, emiatt több helyen nagyobb területek kerültek szárazra a part mentén. Ez a nyaralók számára feltűnő változás, a természet és a vízpart használata szempontjából pedig új helyzetet teremt. Az alacsony vízállásnak vannak kellemetlen következményei, ugyanakkor bizonyos munkákat könnyebb elvégezni. Ilyen lehet például a meder egyes részeinek ellenőrzése, a veszélyes tárgyak eltávolítása és a partmenti területek állapotának felmérése. A mostani Balatonföldvári akció ezt a lehetőséget használta ki. A kezdeményezők ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy a medertisztítás nem kizárólag az önkéntesek feladata. A biztonságos balatoni fürdőzéshez és a rendezett vízpart fenntartásához szükség van a parton tartózkodók odafigyelésére is. Aki hulladékot termel, annak fontos, hogy azt ne dobja a vízbe vagy a mederbe. A megtalált tárgyak között szereplő engedély nélkül elhelyezett bóják különösen érdekesek. Ezek nem csak a vízi környezetet terhelik, hanem a fürdőzők számára is veszélyforrást jelenthetnek. Ugyanez igaz azokra a karókra és egyéb hegyes tárgyakra, amelyek az évek során a vízbe kerülhettek. A mostani akció ezért egyszerre szólt a környezet megtisztításáról és a fürdőzők biztonságáról. A helyszínen összegyűjtött tárgyak eltávolításával egy olyan partszakasz vált rendezettebbé, amelyet a nyári szezonban sokan használnak. A Balatonföldvári önkéntesek munkája ezért más balatoni települések számára is követhető példa lehet. A mostani helyzetben a közösségi összefogás rövid idő alatt kézzelfogható eredményt hozott. A legfontosabb üzenet pedig egyszerű. A Balaton tisztasága és biztonsága közös ügy. A tómederben található hulladék és veszélyes tárgyak nem csak a környezetet rontják, hanem közvetlen veszélyt is jelenthetnek. Az alacsony vízállás most lehetőséget adott arra, hogy ezek közül több felszínre kerüljön, az önkéntesek pedig gondoskodtak az eltávolításukról.

0: Új természetterápiás tanösvény nyílt Nyimben. Új, különleges kirándulóhely várja a természetjárókat Somogyban, a Balaton déli térségének közelében. Megnyílt a Nyimi Nyugi természetterápiás és tájművészeti tanösvény Nyimben. Siófoktól mintegy 15 kilométerre. A kezdeményezés a hagyományos túrázást természetterápiás gyakorlatokkal és természetes anyagokból készült művészeti alkotásokkal kapcsolja össze. A tanösvény körülbelül 5 kilométeres útvonalon vezeti végig a kirándulókat Somogy dombjai között. A teljes séta a megállókkal és a hozzájuk kapcsolódó gyakorlatokkal nagyjából 3 órát vesz igénybe. A Nyimi Nyugi azonban nem egyszerű túra útvonal. A 7 állomás arra ösztönzi a látogatókat, hogy lassítsanak, figyeljenek a környezetükre és tudatosabban kapcsolódjanak a természethez. A résztvevők olyan egyszerű feladatokat végezhetnek, amelyek segítik a figyelem összpontosítását, a kikapcsolódást és a nyugodtabb tempót. Ezért itt nem az a legfontosabb, milyen gyorsan teljesítjük az útvonalat. Érdemes megállni, figyelni a tájat, hallgatni a környezet hangjait és észrevenni a fényeket, növényeket, apró részleteket. A helyszín másik különlegessége a tájművészet, vagyis a landart. Az útvonalon természetes anyagokból, például fából és ágakból készült alkotások találhatók. Ezek egy része közösségi munkával született. A cél az volt, hogy a művészet ne különüljön el a természettől, hanem szervesen kapcsolódjon hozzá. A fejlesztés mögött jelentős közösségi összefogás áll. A tanösvény létrehozásában helyi civil szervezetek, a település lakói, önkéntesek és szakemberek is részt vettek. A megvalósítás a Healing Nature and Mind Through Land Art elnevezésű Erasmus Plus projekt keretében zajlott. A projekt célja nem egyszerűen egy turisztikai látványosság létrehozása volt. Olyan helyet szerettek volna kialakítani, amelyet a helyi közösség is magáénak érez, miközben a környékre érkező kirándulók számára új élményt kínál. A Nyimi Nyugi ezért egyszerre természetjáró útvonal, közösségi projekt és szabadtéri élményhely. A tanösvény családok számára is használható, és a hivatalos tájékoztatás szerint kisgyermekes családoknak és idősebb látogatóknak egyaránt ajánlott. A túrához érdemes vizet és megfelelő napvédelmet is vinni, különösen erős napsütésben. A természetjárás alapvető szabályai itt is érvényesek. A látogatóktól azt kérik, hogy ne hagyjanak hulladékot, óvják a környezetet, és figyeljenek a területen érvényes jelzésekre. A Nyimi Nyugi azért is érdekes a Balaton térségében, mert megmutatja, hogy a tó közvetlen partján kívül is vannak olyan célpontok, amelyek a természet közeli kikapcsolódásra építenek. Siófoktól rövid autóútra már teljesen más környezet fogadja a látogatót. Erdős, dombos táj, csend és lassabb tempó. A tanösvény azoknak is jó választás lehet, akik egy balatoni nyaralás vagy hétvégi kirándulás során szeretnének eltávolodni a frekventáltabb helyszínektől. A megnyitó a Nyimi falu nap része volt, ahol ünnepélyesen átadták a fejlesztést, majd közös túrát szerveztek. A program így nem csak új kirándulóhelyet, hanem közösségi élményt is teremtett. A Nyimi Nyugi üzenete egyszerű. Nem mindig gyorsabban kell haladni, hanem néha éppen lassítani. Félretenni a telefont, elcsendesedni és figyelni arra, ami körülvesz bennünket. A természetben töltött idő, a közös alkotás és a tudatos figyelem együtt olyan élményt adhat, amely túlmutat egy hagyományos kiránduláson. A Nyimi Nyugi ezzel új szint hoz a Balaton környékének kiránduló helyei közé. 5 kilométeres útvonal, 7 állomás, természetes anyagokból készült alkotások és olyan feladatok várják a látogatókat, amelyek nem a teljesítményről, hanem a természethez való kapcsolódásról szólnak. A tanösvény Nyimben, Siófok közelében várja a kirándulókat, egész évben természetközeli kikapcsolódási lehetőséget kínálva a családoknak és túrázóknak is, akik csendesebb programot keresnek.
1: A Balaton legjobb slágerei.
2: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

0: Lord.
1: Kutatók szerint fontos megőrizni a Pogány völgyi víz torkolatát. Újabb fontos balatoni természetvédelmi kérdésre hívta fel a figyelmet a Hunren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet. A kutatók bemutatták a Fonyód és Fonyódliget között a Balatonba torkolló Pogány völgyi víz jelentőségét, valamint a torkolat megőrzésének fontosságát. A Pogány völgyi víz, más néven Keleti Bozót csatorna, mintegy 42 km hosszú, és a Balaton egyik jelentős déli befolyója. A kutatók szerint nem érdemes egyszerű vízelvezető árokként tekinteni rá. Olyan összekötő ökológiai rendszer, amely kapcsolatot teremt a szárazföldi vízgyűjtő és a tó között. A torkolati és középső szakasz természetvédelmi szempontból is érzékeny területekhez kapcsolódik. A vízfolyás környezete kapcsolatban áll a Pogány-völgyi rétekkel és a balatoni berkek Natura 2000 területével. Ezek a területek ezért fontos ökológiai feladatokat is ellátnak. A szakemberek szerint a torkolat környezetében található növényzet és talaj természetes pufferzónaként működhet. A lassabban mozgó víz, a parti növényzet és a talaj együtt képes lehet visszatartani a hordalék és a vízzel érkező tápanyagok egy részét, mielőtt azok eljutnának a Balatonba. Ez a vízminőség szempontjából különösen fontos. A kutatóintézet szerint a Balaton állapotát nem lehet kizárólag a tóparton megvédeni, mert a vízgyűjtőről érkező vízfolyásokon keresztül hordalék, tápanyag és más anyagok is eljuthatnak a tóba a tó hosszú távú védelméhez. A befolyók ezért a Balaton kapuj. A természetközeli torkolat emellett élőhelyként és ökológiai folyosóként is működhet. A nádasok, sásosok, mocsaras területek és nedves rétek számos vízi vagy vízhez kötődő állatnak biztosíthatnak táplálkozó, búvó és szaporodó helyet. A kutatók ezért arra hívják fel a figyelmet, hogy egy ilyen terület jelentős átalakítása több természetes funkciót is gyengíthet. A feltöltés, a burkolás, a növényzet eltávolítása vagy a meder erős mesterséges átalakítása csökkentheti a vízvisszatartó és vízminőségvédelmi szerepet, miközben az élőhelyek is sérülhetnek. A Pogány-völgyi víz esetében a kutatók arra is rámutattak, hogy a torkolat közvetlenül a Balaton vízminőségéhez kapcsolódik. Mire a víz eléri a tavat, már kevés lehetőség marad arra, hogy a vele érkező terheléseket természetes módon visszatartsák. A természetes növényzet így egyfajta biológiai szűrőként is szerepet kaphat. Nem helyettesít minden vízkezelési megoldást, de hozzájárulhat ahhoz, hogy a vízfolyásból érkező hordalék és tápanyag egy része már a tóba jutás előtt a rendszerben maradjon. A szakemberek szerint a megőrzésnek azért is van jelentősége, mert a Balaton környezetében egyszerre vannak jelen természetvédelmi, turisztikai és gazdasági érdekek. Egy torkolati terület fejlesztése vagy átalakítása ezért rövid távon egyetlen helyszínt érinthet, később az ökológiai kapcsolatokra is hatással lehet. A kutatók szerint a Pogány-völgyi víztorkolatának sorsa azért fontos, mert ez a hely egyszerre lehet vízminőségvédelmi puffer, élőhely és ökológiai kapcsolat a Balaton és a szárazföld között. A szakmai felhívás egyik fontos üzenete, hogy a Balaton jövőjét nem csak magának a tónak a felszínén kell vizsgálni. Figyelni különösen azokra a vízfolyásokra és parti területekre is, amelyek közvetlen kapcsolatban vannak vele. A Pogány-völgyi víz története ezért túlmutat Fonyód és Fonyódliget határán. Arról is szól, hogy a Balaton egészséges működéséhez szükség van a körülötte található természetes rendszerek megőrzésére.

0: vizet is kiszűr a kis Balaton. A Balaton vízminőségének védelmében eddig ismert szerepe mellett egy újabb, kevésbé látványos feladatot is ellát a kis Balaton. Magyar kutatók 2026-ban közzétett vizsgálata szerint a Kis-Balaton vízvédelmi rendszer a vízben megjelenő gyógyszerhatóanyagok jelentős részét is képes visszatartani, így hozzájárul ahhoz, hogy kevesebb mikroszennyező jusson el a Balatonba. A kutatásban a Hunren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, a Pannon Egyetem Sós Ernő Kutatófejlesztő Központja, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakemberei vettek részt. A kutatók egy teljes éven keresztül vizsgálták a Kis-Balaton vízvédelmi rendszer területét, valamint a be- és kifolyó vizeket. A minták elemzése során összesen 41 különböző gyógyszerhatóanyagot azonosítottak, amelyeket 10 hatóanyagcsoportba soroltak. A kimutatott vegyületek között szív- és érrendszeri betegségek kezelésére használt készítmények, hormonok és szorongásoldók hatóanyagai is szerepeltek. Gyakoriak voltak továbbá az opioidok, a helyi érzéstelenítők és egyes antidepresszánsok. A gyógyszerhatóanyagok a vízgyűjtőről, elsősorban a folyóvizekkel, kerülhetnek a Kis-Balaton rendszerébe. A kutatók azt vizsgálták, mi történik ezekkel az anyagokkal, miközben a víz áthalad a vizes élőhelyen. Az eredmények alapján az eredetileg a rendszerbe bekerülő gyógyszerhatóanyagok több mint fele a kifolyó, vagyis a Balaton felé tartó vízben már nem volt kimutatható. Ez azért jelentős eredmény, mert a gyógyszermaradványok úgynevezett mikroszennyezőként akkor is jelen lehetnek a vizekben, amikor koncentrációjuk nagyon alacsony. Hosszabb távú jelenlétük azonban hatással lehet a vízi élővilágra, ezért a kutatók szerint fontos megismerni, hogyan viselkednek ezek a vegyületek a természetes és természetközeli vízrendszerekben. A Kis-Balaton működése azonban nem minden hatóanyag esetében egyforma. A vizsgálat során azt is megfigyelték, hogy bizonyos hormonok, epilepszia elleni gyógyszerek és nem szteroid gyulladás csökkentők időszakosan nagyobb koncentrációban jelentek meg a kifolyó vízben. Ennek egyik lehetséges oka, hogy az üledékben korábban megkötött vegyületek bizonyos körülmények között újra felszabadulhatnak. A kutatás ezért arra is rámutat, hogy a Kis-Balaton nem egyszerűen egy hatalmas természetes szűrő, amely minden szennyező anyagot egyformán eltávolít. A hatékonyság évszakonként és az egyes vegyületek tulajdonságai szerint is változhat. A rendszer ugyanakkor az év jelentős részében számottevően csökkenti a Balaton felé tovább jutó gyógyszerhatóanyagok mennyiségét. A kutatók szerint mindez azért is érdekes, mert a gyógyszerhatóanyagok útja a környezetben rendkívül összetett. Egyes vegyületek gyorsan a vízben vagy az üledékben. Ota, a lási ideje egyaránt befolyásolhatja, hogy egy adott anyagból mennyi jut tovább. A mostani eredmények ezért nem csak a Balaton szempontjából fontosak, hanem más, hasonló természetes vagy mesterséges vizes élőhelyek működésének megértéséhez is hasznos adatokat adhatnak a jövőben. A szakemberek eredményei azt mutatják, hogy a Kis-Balaton vízvédelmi szerepe jóval összetettebb annál, mint amit a tápanyagok visszatartásáról korábban tudtunk. A terület természetes folyamatai olyan mikroszennyezők eltávolításában is segíthetnek, amelyek jelenlétét szabad szemmel egyáltalán nem lehet érzékelni. A kutatás eredményeit a Journal of Water Process Engineering című nemzetközi tudományos folyóirat közölte. A vizsgálat így újabb bizonyítékot szolgáltat arra, hogy a Kis-Balaton nem csak különleges vizes élőhely, hanem a Balaton vízminőségének egyik fontos, természetes védővonala is.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

elkészültek a Balaton térségének átfogó vízi közműfejlesztési tervei. Fontos szakaszhoz érkezett a Balaton térségének vízellátását érintő program. Elkészültek azok a tervek, amelyek a következő években alapul szolgálhatnak az ivóvíz és szennyvízhálózat korszerűsítéséhez. A Dunántúli Regionális Vízmű ZRT, vagyis a DRV tájékoztatása szerint a 4 éven át tartó tervezési projekt 3,2 milliárd forintból valósult meg. A teljes fejlesztési program mai árakon számított becsült költsége mintegy 646 milliárd forint lehet. A dokumentum

Stáció célja többek között az ivóvíz minőség javítása, a térségbe juttatható többletvíz mennyiség biztosítása és a felszíni vízkivételi művek kiváltásának előkészítése. A program egyik indoka a jelenlegi víziközműhálózat előregedése. A DRV szerint a Balaton környéki vezetékek átlag életkora 50 és 60 év között van, egy részük ennél is idősebb. Az előregedett infrastruktúra növeli a meghibásodások, a csőtörések és a vízveszteség kockázatát. A Balaton szezonális vízfogyasztása tovább nehezíti a helyzetet. Nyáron a turisták és a nyaralók miatt megnő a vízigény, miközben egész évben biztonságos és megfelelő minőségű szolgáltatást kell biztosítani. A most elkészült tervek több vízbázis és regionális vezeték fejlesztésével számolnak. A projekt részeként megtervezték a nyirádi, a kincsesbánya-rákhegyi, a várpalotai-notai és a murai vízbázis fejlesztését. Kiemelt szerepet kaphat a nyirádi vízbázis fejlesztése, amelynek megvalósítása a DRV szerint önmagában mintegy 300 milliárd forintba kerülhet. A teljes programból körülbelül 500 milliárd forintot az ivóvízrendszer fejlesztése jelentene. A fennmaradó összegből a szennyvízhálózat és a kapcsolódó energetikai beruházások korszerűsítését finanszíroznák. A további tervek között szerepel a Balatonújlaki és a Balatonfüredi szennyvíztisztító telepek kapacitásának bővítése és rekonstrukciója is. Emellett 20 szennyvízátemelő és összesen 104 kilométernyi szennyvízvezeték felújításának tervdokumentációja is elkészült. A program az energiahatékonyságra is figyel. Megtervezték a nyirádi, a vonyarcvashegyi és a keszthelyi megújuló energiatermelő naperőműveket is. Fontos hangsúlyozni, hogy a 646 milliárd forintos összeg nem egy már elindult kivitelezési beruházására. Ez a teljes program becsült költsége, és a megvalósításhoz szükséges pénzügyi forrásokat még biztosítani kell. A DRV szerint a teljes fejlesztés elsősorban Európai Uniós források rendelkezésre állása esetén várhatóan 5-10 év alatt valósulhatna meg. A mostani eredmény ezért az, hogy elkészültek azok a dokumentumok, amelyek megalapozhatják a későbbi beruházásokat is. A projekt hosszú távú jelentősége, hogy korszerűbbé és biztonságosabbá válhat a Balaton térségének vízellátása, miközben a szennyvízrendszer és az energetikai infrastruktúra is megújulhat. A fejlesztés ugyanakkor nem azonos a Balaton vízpótlásával. A DRV külön hangsúlyozta, hogy a most lezárult projekt az emberek ivóvízellátásának korszerűsítéséről szól, és nincs közvetlen kapcsolata a Balaton vízpótlásának kérdésével. A tervek elkészítését 4 éven át végezték. A program uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással valósult meg. A következő igazán fontos kérdés az lesz, hogy a szükséges finanszírozás mikor és milyen formában áll rendelkezésre. Ha a teljes program megvalósul, korszerűbb ivóvízhálózat, nagyobb biztonságú vízellátás, felújított szennyvízrendszer és energiahatékonyabb infrastruktúra jöhet létre. A 646 milliárd forintos nagyságrend jól mutatja, hogy nem egyetlen település kisebb felújításáról van szó, hanem egy egész régió víziközműrendszerének hosszú távú átalakításáról. A Balaton környékén tehát elkészült egy olyan átfogó fejlesztési terv, amely a következő évtized vízellátási beruházásainak alapja lehet. A cél a biztonságosabb ivóvízellátás, a korszerűbb szennyvízrendszer és egy olyan infrastruktúra kialakítása, amely a térség növekvő, szezonálisan változó igényeihez is jobban alkalmazkodik.

0: Új információs táblák segítik a Fonyódi erdei sétákat. Új információs táblákat helyeztek ki Fonyód több kedvelt erdei sétaútján, hogy a kirándulók ne csak könnyebben tájékozódjanak, hanem többet is megtudhassanak a környék természeti értékeiről. A táblákon QR kódokat is elhelyeztek. Ezeket okostelefonnal beolvasva további információk érhetők el Fonyód történetéről, valamint a helyi növény- és állatvilágról. A fejlesztés több ismert fonyódi kiránduló helyet érint. Új táblák találhatók a Várhegyen, a Mókus tér és a Kakukkösvény környékén, valamint az általános iskola mellett húzódó Kossuth erdőben is. Ezek a területek eddig is népszerűek voltak a helyiek és a turisták körében, az új tájékoztatók azonban új tartalommal gazdagítják a séták élményét. A kezdeményezés egyik érdekessége, hogy a digitális technológiát nem önmagában használja, hanem a hagyományos, helyszíni információs táblákkal kapcsolja össze. A látogató először a táblán találkozik az adott helyszínnel, majd a QR kód segítségével telefonján további részleteket is megismerhet. Így egy rövid séta akár kisebb természetismereti programként is működhet. A fejlesztés a Hungarikum pályázati forrás segítségével valósult meg. A pályázati támogatás lehetőséget adott arra, hogy a város a természeti értékek bemutatására olyan korszerűbb információs rendszert alakítson ki, amely egyszerre szolgálja a helyieket és a Fonyódra érkező vendégeket. A kezdeményezés azért is hasznos, mert az erdei séta nem feltétlenül csak mozgásról szól. A Balaton környékén egyre többen keresik a természetközeli programokat, és sokan szeretnék jobban megismerni azokat a tájakat, amelyeken keresztül kirándulnak. Egy jól elhelyezett információs tábla segíthet abban, hogy a látogató észrevegye azokat az értékeket is, amelyek egyébként könnyen rejtve maradnának. Fonyód természeti környezete ebből a szempontból különösen érdekes. A városban a Balaton vízpartja mellett erdős területek és magasabb fekvésű részek is találhatók. A Várhegy például nem csak kirándulóhely, hanem a balatoni táj megfigyelésére is alkalmas terület. A Kossuth erdő és a Kakukkösvény pedig olyan zöld környezetet kínál, amely a helyiek mindennapi kikapcsolódásának is része. A táblák megjelenése a turizmus számára is kedvező lehet. Egy balatoni település látogatóinak nem kizárólag strandot és vízpartot kell kínálni. Az erdei sétautak, a természetismereti programok és a helyi értékeket bemutató útvonalak hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a turisták több időt töltsenek a településen, és olyan részeit is felfedezzék, amelyeket autóval vagy hagyományos városnézéssel nem érnének el. A digitális tartalom egyben rugalmasabbá teheti az információszolgáltatást. Míg egy hagyományos táblán csak korlátozott mennyiségű szöveg fér el, a QR kód mögött sokkal több anyag is elhelyezhető. Így a látogató eldöntheti, hogy csak néhány alapinformációra kíváncsi, vagy részletesebben is utána nézne az adott növénynek, állatnak vagy helytörténeti érdekességnek. A fejlesztés természetvédelmi szempontból is hasznos lehet. Az ismeretterjesztés hozzájárulhat ahhoz, hogy a kirándulók tudatosabban viselkedjenek az erdőben. Ha többet tudnak az élővilágról, könnyebben megérthetik azt is, miért fontos a hulladékmentes környezet, a kijelölt útvonalak használata és az állatok nyugalmának megőrzése. A fejlesztés a város természetközeli arculatát is erősítheti. A fonyódi új táblák ezért nem pusztán útjelzők. Egyszerre hatékonyan segítik a tájékozódást, az ismeretterjesztést és a helyi értékek, természeti értékek bemutatását. A QR kódok pedig egyfajta hidat teremtenek az erdei séta és a digitális információ között.
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
2: Csak neked.
1: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
3: Balaton. Balaton rádió.

Balaton vízszintje dönti el, hányan nyaralnak a tónál. Érdekes eredményre jutottak a Balaton vízszintjét és a turizmust vizsgáló kutatók. A tó vízállása önmagában jóval kisebb hatással lehet a balatoni vendégforgalomra, mint azt korábban feltételezték. Egy friss kutatás szerint a turisták számának alakulásában az időjárás és a háztartások anyagi helyzete sokkal fontosabb szerepet játszik. A kutatást a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont, vagyis a RKK szakértői Unvári Gábor és Horváth Gábor végezték. A szakemberek a Balaton vízszintje, a turizmus és a tó gazdasági szerepe közötti kapcsolatokat elemezték. A kutatás azért is különösen aktuális, mert a klímaváltozás miatt a jövőben gyakrabban fordulhatnak elő olyan időszakok, amikor a tó vízállása a megszokottnál alacsonyabb. Az elemzés egyik legfontosabb megállapítása, hogy a turisták viselkedése nem egyszerűen a vízszint alapján változik. A szakértők ökonometriai vizsgálatai szerint érdemi hatás elsősorban akkor mutatható ki, amikor a Balaton vízállása 60-70 cm alá csökken. 60 cm alatt minden további 1 cm-es apadás a partszakasztól függően körülbelül 1-2%-kal csökkentheti a vendégszámot. Ez azonban nem jelenti azt, hogy egy alacsonyabb vízállás automatikusan rossz balatoni szezont eredményez. A kutatók szerint a turizmus teljesítményére ennél sokkal nagyobb hatással lehet az időjárás. Egy meleg, napos nyár ugyanis akkor is sok látogatót vonzhat a tóhoz, ha a vízszint nem éri el az ideálisnak tartott értéket. Szintén meghatározó tényező a háztartások anyagi helyzete. Ha az embereknek több elkölthető jövedelmük van, nagyobb eséllyel indulnak nyaralni, míg a kedvezőtlenebb gazdasági környezet visszafoghatja az utazási kedvet. A kutatás alapján ezért a balatoni turizmus alakulását nem lehet kizárólag a tó vízállásával magyarázni. A szakértők ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy hosszabb távon számolni kell a klímaváltozás következményeivel. Gyakoribbá válhatnak azok az időszakok, amikor a Balaton vízszintje a turisták számára már érzékelhetően alacsony. Ez pedig bizonyos partszakaszokon gazdasági következményekkel is járhat. A kutatás ezért a vízpótlás kérdését is más megvilágításba helyezi. A szakemberek szerint egy esetleges vízpótlási beruházást nem feltétlenül úgy kell elképzelni, mint amelynek célja a tó állandóan magas vízszinten tartása. Inkább egyfajta biztonsági tartalékként lehet rá tekinteni, amely a szélsőségesebb időszakok kezelésében segíthet. A kérdés különösen fontos lehet a következő évtizedekben, hiszen a Balaton nem csak turisztikai célpont, hanem jelentős ökológiai és gazdasági rendszer is. A vízszint szabályozása ezért egyszerre érinti a természetvédelmet, a turizmust, a helyi vállalkozásokat és a tó környékén élőket. A kutatás egyik legfontosabb üzenete így az, hogy a Balaton jövőjéről nem érdemes kizárólag a vízmagasság alapján gondolkodni. A tó turisztikai vonzerejét számos tényező együtt alakítja. Az időjárás, a vendégek anyagi lehetőségei, a szolgáltatások minősége és az éghajlatváltozás egyaránt meghatározhatja, hogy a következő években mennyien választják a Balatont úti célként. A szakértők szerint ezért a hosszú távú alkalmazkodásnak nem csak műszaki, hanem gazdasági és turisztikai szempontokat is figyelembe kell vennie. A Balaton esetében ugyanis nem egyszerűen arról van szó, hogy mennyi víz van a tóban, hanem arról is, hogyan tud a térség alkalmazkodni a változó éghajlati és gazdasági környezethez.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Elrendelték Hankó Balázs letartóztatását, magyar diplomatákat utasít ki Oroszország, újra átrendezik a javítóintézetek működését. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Egy hónapra elrendelte Hankó Balázs volt kulturális miniszter letartóztatását a Kecskeméti járásbíróság az NKA botrány miatt, írja a Telex a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség szóvivőjének elmondása alapján. A lap azt írja, hogy a Fidesz országgyűlési képviselőjét csütörtök reggel bilincsben vitték a Ceglédi Büntetés Végrehajtási Intézetből a bíróságra. Hankót különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsítják. A gyanú szerint kulturális miniszterként több száz olyan támogatás kiosztásában vett részt, amelyek a Fidesz kampányát vagy a támogatottak magánérdekeit szolgálhatták. Magyar diplomatákat utasít ki Oroszország, jelentette be az orosz külügyminisztérium a TASZ orosz állami hírügynökség szerint, amiről a HVG számolt be. A moszkvai külügy bekérette a moszkvai magyar nagykövetség ideiglenes ügyvivőjét, és közölte vele, hogy a moszkvai nagykövetségen, valamint a szentpétervári és kazanyi főkonzulátuson dolgozó érintett diplomatáknak két héten belül el kell hagyniuk Oroszországot. A közleményből nem derült ki, pontosan hány magyar diplomatát utasítanak ki. A lépés előzménye, hogy a magyar külügyminisztérium szeptember 8-án 10 orosz diplomatát utasított ki Magyarországról, mert az érintettek hírszerzői tevékenységet folytattak. Megjelent a magyar közlönyben az a kormányhatározat, amely visszahelyezi a javítóintézeteket a gyermekvédelmi rendszerbe, miután 2025. decemberében a büntetés végrehajtás irányítása alá kerültek, írja a Telex. A döntés indoklása szerint a fiatalkorúak gyermekvédelmi, pedagógiai, pszichológiai és szociális szükségleteit így lehet megfelelőbben érvényesíteni. A javítóintézetek visszaszervezése most egy szélesebb gyermekvédelmi átalakítás részeként jelenik meg. A kormány szeptemberben a gyermekvédelmi rendszer átvilágítása után 10 milliárd forintos krízisellátási programot is bejelentett, a mostani döntéssel pedig a javítóintézetek működésének szakmai súlypontja ismét a gyermekvédelem felé tolódik. A rendőrség csütörtöktől legkésőbb december 31-ig területlezárást rendelt el a parlament és a hozzátartozó mélygarázs környékén. Az intézkedés az épület körüli, valamint a Dunaparti, a Balassi-Bálint utcai és az Antal József rakparti lehajtók környékén kijelölt területeket érinti, közölték a polisz.hu oldalon. Az országgyűlés elnöke később a Facebook oldalán tisztázta, a készenléti rendőrség csupán átvette a munkaterületet az országgyűlési őrségtől. A kijelölt területeken a gyülekezési jog gyakorlása és nyilvános rendezvények megtartása nem lehetséges, miközben a határozat több érintett szakaszon fenntartja a gyalogos, illetve kerékpáros forgalmat.
0: Időjárás.
1: Pénteken folytatódik a száraz napos idő, legfeljebb kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a reggel ismét hűvösen indul, 0-12 fok várható, majd délután egészen 22-27 fokig melegszik a levegő. A hétvége fátyol felhős kellemes idővel indul, számottevő csapadék nélkül. A szél általában gyenge vagy mérsékelt lesz, hajnalban helyenként fagypont közelébe is süllyedhet a hőmérséklet, délután viszont újra 23-27 fok várható.
0: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió, éjjel-nappal a legjobbakkal.
2: Keresőkutyák kutatják a Balaton felvidék föld alatti gomba világát. Különleges természetvédelmi kutatás indult a Balaton felvidéki nemzeti park területén. A szakemberek ezúttal nem a tóvizét vagy a felszínen látható növényeket vizsgálják, hanem az erdők talajában élő, föld alatt termő gombákat. A munkában kiképzett keresőkutyák vesznek részt. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóság számolt be a kutatásról. A program célja a föld alatti gomba közösségek feltárása és az erdei ökoszisztéma jobb megismerése. A talajban élő gombák fontos szerepet töltenek be az erdők működésében. Különösen fontos a növények gyökerei és a talajban élő gombák természetes együttműködése. A gombák fonalai összekapcsolódnak a növények gyökereivel, így nagyobb felületet biztosítanak a víz és a tápanyagok felvételéhez. Ez a kapcsolat száraz időszakokban is fontos lehet, amikor a növények nehezebben jutnak vízhez. A gombák emellett részt vesznek a tápanyagok körforgásában és a talaj szénforgalmában is. Ha ezek a közösségek károsodnak, az az egész erdei élőhely állapotára hatással lehet. A kutatás különlegessége, hogy képzett kutyákat alkalmaznak a föld alatti gombák felkutatására. A kutyák rendkívül érzékeny szaglásuknak köszönhetően olyan illatanyagokat is érzékelhetnek, amelyek az ember számára észrevehetetlenek. A föld alatt fejlődő gombák több fajának terjedésében az állatok is szerepet játszanak. A termőtestek illata vonzza a gombákkal táplálkozó emlősöket, amelyek elfogyasztják a gombát, a spórák pedig később más területeken kerülhetnek vissza a környezetbe. A keresőkutyák ezért egy természetes folyamat nyomait érzékelik. A kutya és vezetője meghatározott módszertan szerint dolgozik. Amikor a kutya jelez egy lehetséges gombalelőhelyet, a szakemberek mintát vesznek. A helyszínt GPS segítségével rögzítik, és fényképes dokumentáció is készül. Ezután laboratóriumi vizsgálatok következnek. A gombákat makroszkópos és mikroszkópos módszerekkel azonosítják, szükség esetén pedig genetikai vizsgálatokat is alkalmaznak. Így nehezen megkülönböztethető fajok is azonosíthatók. Fontos, hogy a kutatás nem kereskedelmi célú szarvasgombászat. Kevéssé ismert föld alatti gombaközösségeket szeretnének feltárni. A vizsgálatok ritka és kevéssé ismert fajokra is kiterjednek. A kutatók szerint ezek a gombák az erdei élőhelyek állapotának fontos jelzői lehetnek. Ha megváltozik a talaj állapota, az a gombaközösségekre is hatással lehet. Vizsgálatuk ezért közvetve az erdei ökoszisztéma állapotáról is információt adhat. A programban a Magyar Keresőkutyás és Természetvédelmi Alapítvány képzett kutyavezető párosai vesznek részt, a Nemzeti Park munkatársai pedig bekapcsolódnak a terepi felmérésekbe és az adatgyűjtésbe. A kutatás a klímaváltozás miatt is fontos lehet. A hosszabb és gyakoribb aszályos időszakok egyre nagyobb terhet jelenthetnek az erdőknek. A növények gyökerei és a talajban élő gombák együttműködése segítheti a víz és a tápanyagok hatékonyabb felhasználását. Az adatok segíthetik az erdők természetvédelmi kezelését és működésük jobb megértését. A kutatás Magyarország biológiai sokféleségének dokumentálásában is szerepet kaphat. Az eredmények támogathatják a természetvédelmi döntéseket és a későbbi kutatásokat. A program olyan világba enged betekintést, amelyet a kirándulók többsége nem lát. Miközben a Balaton felvidéken erdőket, réteket és sziklástájakat figyelünk, a talaj alatt összetett kapcsolat működik a gombák, a növények és az állatok között. Most kiképzett négylábú kutatók segítenek feltárni ezt a rejtett világot. A kutatás eredményei hozzájárulhatnak annak megértéséhez, hogyan működnek az erdők a felszín alatt, és miként lehet ezeket az élőhelyeket a változó éghajlat mellett is megőrizni.

Éjszakai kutatással védik a ritka harisokat a Nagyberegben. Különleges természetvédelmi felmérést végeztek a Balaton közelében található Nagyberegben. A Balaton Felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai éjszakai megfigyelésekkel, hangalapján és hőkamerás technológiával keresték a ritka harisokat. A cél nem egyszerűen az volt, hogy megszámolják a madarakat, hanem az is, hogy minél pontosabban megismerjék a költőhelyeket és megvédjék a fészkeket a veszélyektől. A haris az egyik legtitokzatosabb hazai madárfaj. Megfigyelése még gyakorlott madarászok számára sem könnyű, mert a madár ideje nagy részét sűrű és magas növényzet között tölti. Ritkán repül fel, ezért gyakran csak jellegzetes hangja alapján lehet észlelni. Magyarországon jelenleg mintegy 500 és 2000 közöttire becsülik a költőpárok számát. A faj elsősorban üderéteken, magas növényzetű területeken és mocsárréteken él. A Nagyberegben már évtizedek óta tudják a szakemberek, hogy bizonyos területeken rendszeresen költenek harisok. A pontos felmérés és különösen a fészkek folyamatos követése azonban eddig nehéz feladat volt. Idén ezért a természetvédelmi őrök és egy civil segítő különleges éjszakai megfigyeléseket indítottak. A munka egyik alapja az volt, hogy a haris hangját használják a madarak helyének meghatározására. Ez azért működőképes módszer, mert a hím harő. A kutatók így a sötétben is követni tudták, mely területeken aktívak a madarak. A hang alapján kijelölt helyszíneken ezután további megfigyeléseket végeztek, és hőkamerát is alkalmaztak. A hőkamera segítségével a sűrű növényzetben mozgó állatok jelenlétét is könnyebb lehetett észlelni. A felmérésnek azért van különösen nagy jelentősége, mert a harisfészkei könnyen veszélybe kerülhetnek a kaszálások során. A magas füvű, gazdag növényzetű rétek ugyanis egyben fontos gazdálkodási területek is. Ha a fészket vagy a fiókákat nem ismerik a területen dolgozók, a munkálatok súlyosan károsíthatják a költést. A pontos helyismeret ezért közvetlen természetvédelmi segítséget jelent.

szakemberek célja, hogy a megtalált fészkeket és költőhelyeket a lehető legjobban megóvják. Ez bizonyos esetekben azt is jelentheti, hogy a kaszálási munkák időzítésén vagy módján változtatni kell. Így a természetvédelmi szempontokat össze lehet hangolni a terület gazdasági használatával. A nagyberek különösen értékes élőhely a harisz számára. A nagy kiterjedésű gyepek, nedvesebb rétek és változatos növényzet megfelelő feltételeket teremthetnek a faj számára. A madár jelenléte ugyanakkor azt is jelzi, hogy az adott élőhely még képes olyan természetes állapotokat biztosítani, amelyekre egy érzékeny, rejtőzködő fajnak szüksége van. A kutatás azért is fontos, mert a természetvédők számára nem elegendő egy-egy példány alkalmi megfigyelése. Hosszabb távon azt szeretnék tudni, hogy ugyanazokon a területeken évről évre megjelennek-e a madarak, mely részeket választják költésre, és milyen körülmények között sikeres a fióka nevelés. Az ilyen adatok alapján pontosabban lehet megtervezni a terület kezelését és a veszélyeztető tényezők csökkentését. A nagybereki felmérés így egyszerre jelent tudományos és természetvédelmi munkát. A hang alapján történő keresés, a hőkamerás megfigyelés és az éjszakai terepbejárás együtt olyan információkat adhat, amelyek korábban sokkal nehezebben voltak megszerezhetők. A harisz védelme egyben arra is rámutat, hogy a Balaton térségének természeti értékei nem kizárólag magán a tavon találhatók. A környező berkek, rétek, mocsaras területek és gyepek ugyanilyen fontos részei a térség élővilágának. Ezek megőrzése ezért nem csak egy ritka madárfaj miatt lényeges, hanem azért is, mert összetett, természetes élőhelyeket tartanak fenn. A nagyberekben végzett munka egyik legfontosabb üzenete éppen ez. A természetvédelemben ma már nem csak a hagyományos terepi megfigyeléseknek van szerepük. A modern technika, például a hőkamera és a célzott hangfelmérés egy lepontosabb képet adhat a rejtett életmódú fajokról. A harisz esetében ez azért különösen értékes, mert egy olyan madárról van szó, amelyet sokszor könnyebb meghallani, mint meglátni.

0: Szakemberek szerint változtatni kell a Balaton használatán. A Balaton jövőjéről, a változó vízszintről és a tópart állapotáról tanácskoztak szakemberek Tihanyban. A HUNRAN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, őszintén a Balatonról című tudományos előadóülésén kutatók, vízügyi szakemberek, meteorológusok, önkormányzati vezetők és civil szervezetek képviselői keresték a választ arra, hogyan lehet alkalmazkodni a Balaton változó környezeti feltételeihez. A rendezvény központi témája a vízszint, a partvonal és az alkalmazkodás volt. A szakemberek szerint a kérdés összetettebb annál, mint hogy mennyi víz legyen a tóban. A Balaton jövőjét egyszerre befolyásolja a klímaváltozás, a csapadék mennyisége, a párolgás, a vízszint ingadozása, a partok kialakítása, valamint az is, hogyan használják az emberek a tó környezetét. Honti Márk hidrológus, a BME és a HUNREN kutatója arról beszélt, hogy a Balaton jelenlegi menedzsmentje és használata hosszú távon nem fenntartható. Véleménye szerint több ágazat összehangolt együttműködésére és a megszokott tóhasználati módok megváltoztatására van szükség. A fórum egyik fontos megállapítása szerint a Balaton nem statikus tó. A vízszint természetes módon is változik, a klímaváltozás miatt azonban ezek a változások a jövőben szélsőségesebbé válhatnak. Egyre fontosabb kérdés, hogy a partmenti települések és a turizmus miként tud alkalmazkodni az új körülményekhez. Külön figyelmet kapott a parti zóna állapota. Ide tartoznak a természetes partszakaszok, a nádasok, a kövezetpartok, a homokos strandok és azok a területek is, ahol az emberi tevékenység közvetlenül találkozik a tó élővilágával. Takács Péter, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa arra hívta fel a figyelmet, hogy a természetes parti öv rendkívül fontos élőhely. Számos állat és növényfaj számára biztosít táplálkozó, szaporodó, búvó és ivadéknevelő területet. A természetes partszakaszok átalakítása ezért nem csak tájképi kérdés, hanem az egész balatoni ökoszisztéma működésére is hatással lehet. A kutatók szerint a természetes partok és nádasok megőrzése az egyik legfontosabb feladat. Ezek hozzájárulnak a biológiai sokféleség fenntartásához, és ahhoz is, hogy a tó ökológiai rendszere ellenállóbb legyen a környezeti változásokkal szemben. A fórumon az is elhangzott, hogy nem feltétlenül az a legfontosabb kérdés, miként lehet a Balatont folyamatosan a jelenlegi emberi igényekhez igazítani. Inkább azt kell megvizsgálni, hogyan tudnak a települések, a turizmus és a tóhasználói alkalmazkodni a Balaton természetes működéséhez. Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere szerint a cél egy hosszú távon élhetőbb, kisebb környezeti terhelésű Balaton régió kialakítása. Ennek része lehet a nádasok megőrzése, a vízminőség védelme, a tápanyagterhelés csökkentése és az idegenhonos fajok visszaszorítása. A találkozón önkormányzati vezetők, vízügyi és szabályozási szakértők, valamint civil szervezetek megosztották tapasztalataikat. A Balaton jövőjét érintő döntések egyszerre érintik a természetvédelmet, a gazdaságot és a turizmust. A kutatók szerint nem csak az alacsonyabb vízállások jelenthetnek kihívást, hanem a szélsőséges vízjárás, a melegebb időszakok és a tó élővilágának változásai is. A szakemberek szerint a jelenlegi gyakorlat változatlan folytatása komoly kockázatokat jelenthet. A klímaváltozás hatásait helyben nem lehet teljesen megszüntetni, de a tó használatán és kezelésén több ponton is lehet változtatni. Nem az a kérdés, hogy meg tudjuk-e változtatni a Balatont, hanem az, hogy képesek vagyunk-e mi alkalmazkodni a változó Balatonhoz. Ehhez hosszú távú gondolkodásra, tudományos eredményekre és együttműködésre van szükség. Jövője ezért a tóparti települések, a gazdaság, a természetvédelem és a következő generációk szempontjából fontos.
1: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
2: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
2: Ez az FM 88.7. Ez az FM 88.

10 részes olasz tévésorozat mutatja be a Balaton sokszínűségét. Újabb nemzetközi figyelmet kapott a Balaton. Az olasz Marco Polo tévéstábja 2026 nyarán 10 napon keresztül forgatott a tó térségében. A munkában egy 10 részes utazási dokumentumfilm sorozat anyagait készítették el, amelyben a Balaton nem csak mint nyári fürdőhely jelenik meg, hanem turisztikai, kulturális, gasztronómiai és természeti értékeit is bemutatják. A készülő sorozat címe Andata e Ritorno, vagyis Oda-vissza. A forgatást a Visit Balaton 365 támogatta, az olasz stáb pedig Tommaso Teruzzi filmrendező vezetésével járta végig a régiót. A készítők célja az volt, hogy a Balatont a nemzetközi közönség számára több oldaláról is megmutassák. A programban ezért nem kizárólag a tóparti települések látványosságai szerepeltek, hanem olyan helyi értékek is, amelyek egy külföldi utazó számára különleges élményt jelenthetnek. A forgatás több ismert balatoni helyszínt is érintett. A stáb járt Tihanyban, Siófokon, Hévízen, Keszthelyen, Badacsonyban, a Káli-medencében és Balatonfüreden, valamint Veszprémben is. Ez azt jelenti, hogy a készülő sorozat nem egyetlen balatoni városra vagy egyetlen turisztikai célcsoportra koncentrál, hanem az egész régió sokszínűségét próbálja meg bemutatni. A műsorban a balatoni tájak mellett várhatóan a térség termál és wellness lehetőségei, gasztronómiája, borkultúrája, kulturális öröksége és kerékpáros lehetőségei is helyet kapnak. Ez azért lényeges, mert a Balatonról külföldön még mindig sokan elsősorban a nyári strandszezont és a vízparti pihenést ismerik. A készítők viszont egy ennél jóval összetettebb képet szeretnének kialakítani. A Balaton turisztikai szempontból egyre

0: inkább egész éves úti célként jelenik meg. A nyári hónapok mellett az utószezon és a tavaszi időszak is kínál olyan programokat, amelyek miatt érdemes felkeresni a térséget. A készülő olasz sorozat ebben fontos szerepet tölthet be, hiszen olyan közönséghez juttathatja el a balatoni turisztikai kínálatot, amely korábban kevésbé ismerte Magyarország legnagyobb tavát. A nemzetközi televíziós megjelenés a helyi szolgáltatók számára is lehetőséget jelenthet. Ha egy külföldi néző egy műsorban látja Tihany panorámáját, a badacsonyi szőlőhegyeket, egy balatoni étterem kínálatát, vagy a környék kulturális értékeit, könnyebben alakulhat ki benne érdeklődés egy későbbi utazás iránt. Egy dokumentumfilm ezért közvetetten a térség turizmusára is hatással lehet. A forgatás során nem csak látványos helyszíneket kerestek, hanem olyan történeteket és élményeket is, amelyek megmutatják a Balaton mindennapi életét. A gasztronómia például nem pusztán éttermeket jelenthet, hanem helyi termelőket, borászatokat és olyan élelmiszereket is, amelyek szorosan kapcsolódnak a régióhoz. Ugyanez igaz a kulturális örökségre, ahol a történelmi települések, épületek és helyi hagyományok kerülhetnek előtérbe. Ez újabb lehetőséget teremt arra, hogy a Balaton nemzetközi televíziós közönség előtt is megjelenjen. A projekt azért is figyelemre méltó, mert a Balaton bemutatása ezúttal nem magyar szemszögből készül. Egy külföldi stáb választja ki, mit tart érdekesnek, különlegesnek vagy bemutatásra érdemesnek a régióban. Ez visszajelzést is adhat arról, hogy mely balatoni értékek lehetnek igazán vonzóak egy nemzetközi közönség számára. A 10 részes sorozat tehát nem egy egyszerű úti filmnek készül. A forgatási helyszínek és a bemutatni kívánt témák alapján egy olyan összetett Balatonkép rajzolódhat ki, amelyben a természet, a kultúra, a bor, a gasztronómia, az aktív kikapcsolódás és a wellness egyszerre jelenik meg. A készítők az elkészült felvételekből állítják össze azt a 10 részt, amely remélhetőleg sok olasz néző számára teszi majd ismerté a magyar tenger különleges világát.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Elrendelték Hankó Balázs letartóztatását, magyar diplomatákat utasít ki Oroszország, újra átrendezik a javítóintézetek működését, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Egy hónapra elrendelte Hankó Balázs volt kulturális miniszter letartóztatását a Kecskeméti járásbíróság az NKA botrány miatt, írja a Telex a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség szóvivőjének elmondása alapján. A lap azt írja, hogy a Fidesz országgyűlési képviselőjét csütörtök reggel bilincsben vitték a Ceglédi Büntetés Végrehajtási Intézetből a bíróságra. Hankót különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsítják. A gyanú szerint kulturális miniszterként több száz olyan kiosztásában vett részt, amelyek a Fidesz kampányát vagy a támogatottak magánérdekeit szolgálhatták. Magyar diplomatákat utasít ki Oroszország, jelentette be az orosz külügyminisztérium a TASZ orosz állami hírügynökség szerint, amiről a HVG számolt be. A moszkvai külügy bekérette a moszkvai magyar nagykövetség ideiglenes ügyvivőjét, és közölte vele, hogy a moszkvai nagykövetségen, valamint a szentpétervári és kazanyi főkonzulátuson dolgozó érintett diplomatáknak két héten belül el kell hagyniuk Oroszországot. A közleményből nem derült ki, pontosan hány magyar diplomatát utasítanak ki. A lépés előzménye, hogy a magyar külügyminisztérium szeptember 8-án 10 orosz diplomatát utasított ki Magyarországról, mert az érintettek hírszerzői tevékenységet folytattak. Megjelent a magyar közlönyben az a kormányhatározat, amely visszahelyezi a javítóintézeteket a gyermekvédelmi rendszerbe, miután 2025. decemberében a büntetés végrehajtás irányítása alá kerültek, írja a Telex. A döntés indoklása szerint a fiatalkorúak gyermekvédelmi, pedagógiai, pszichológiai és szociális szükségleteit így lehet megfelelőbben érvényesíteni. A javítóintézetek visszaszervezése most egy szélesebb gyermekvédelmi átalakítás részeként jelenik meg. A kormány szeptemberben a gyermekvédelmi rendszer átvilágítása után 10 milliárd forintos krízisellátási programot is bejelentett, a mostani döntéssel pedig a javítóintézetek működésének szakmai súlypontja ismét a gyermekvédelem felé tolódik. A rendőrség csütörtöktől legkésőbb december 31-éig területlezárást rendelt el a parlament és a hozzátartozó mélygarázs környékén. Az intézkedés az épület körüli, valamint a Dunaparti, a Balassi Bálint utcai és az Antal József rakparti lehajtók környékén kijelölt területeket érinti, közölték a polisz.hu oldalon. Az országgyűlés elnöke később a Facebook oldalán tisztázta, a készenléti rendőrség csupán átvette a munkaterületet az országgyűlési őrségtől. A kijelölt területeken a gyülekezési restrikciók gyakorlása és nyilvános rendezvények megtartása nem lehetséges, miközben a határozat több érintett szakaszon fenntartja a gyalogos, illetve kerékpáros forgalmat.
1: Időjárás.
2: Pénteken folytatódik a száraz napos idő, legfeljebb kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a reggel ismét hűvösen indul, 0-12 fok várható, majd délután egészen 22-27 fokig melegszik a levegő. A hétvége fátyol felhős kellemes idővel indul, számottevő csapadék nélkül. A szél általában gyenge vagy mérsékelt lesz, hajnalban helyenként fagypont közelébe is süllyedhet a hőmérséklet, délután viszont újra 23-27 fok várható.
0: 5 év alatt jutott el a kezdeti konfliktustól az együttműködésig egy balatonfüredi erdőügye. A történetről a Hír Balaton számolt be a Bakonyerdő ZRT közleménye alapján. A folyamat akkor kezdődött, amikor az erdőben rendszeresen kiránduló helyi civilek egy fakitermelést látva kérdéseket kezdtek feltenni. A korábban megszokott erdőkép megváltozása miatt aggódtak, és kezdetben kritikusan fordultak az erdőgazdálkodóhoz. A civilek számára egyszerűnek tűnt a helyzet. Ahol korábban fák álltak, ott a fakitermelés után megváltozott az erdőképe. Innen indult a vita. Az első időszakot bizalmatlanság és ellenállás jellemezte, azonban a történet nem maradt meg a tiltakozás szintjén. A következő években terepi bejárások, személyes találkozók, megbeszélések és szakmai egyeztetések kezdődtek a helyi lakosok és a Bakonyerdő ZRT munkatársai között. A változás egyik kulcsa az volt, hogy a civilek közvetlenül is megismerhették az erdőgazdálkodás szempontjait. Az erdészek betekintést adtak abba, hogyan készülnek az erdőtervek, milyen természeti és jogszabályi feltételek mellett kell dolgozniuk, és milyen hosszabb távú célokat követnek egy-egy erdőrészlet kezelése során. Ez a személyes megismerés több korábbi kérdést is más megvilágításba helyezett. A civilek nem kizárólag a kivágott fákat látták, hanem azt is, hogy az erdőgazdálkodás egy hosszabb folyamat része, amelyben az erdő jövőbeni állapotát is figyelembe kell venni. Megismerték a folyamatos erdőborítás célját, valamint azokat a terveket, amelyek ennek megvalósítását szolgálják. Közben az erdészek oldaláról is szükség volt szemléletváltásra. Nekik azt kellett megérteniük, hogy egy helyi lakos vagy természetjáró egészen más szemmel néz az erdőre, mint egy szakember. A kiránduló elsősorban a tájváltozását érzékeli, és természetes, hogy kérdései és aggodalmai vannak, amikor egy számára ismerős erdőrészlet átalakul. A közös munka egyik legfontosabb eredménye éppen ezért a bizalom kialakulása lett. 5 év alatt a korábbi szembenállást egyre inkább partneri kapcsolat váltotta fel. A civilek már nem feltétlenül azt feltételezik, hogy az erdészek célja a természet károsítása. Az erdőgazdálkodók pedig olyan helyi partnereket kaptak, akikkel a kérdéseket meg lehet beszélni. A balatonfüredi történet azért különösen érdekes, mert egy olyan problémára ad gyakorlati példát, amely sok más erdőben is felmerülhet. A természetjárók és a szakemberek gyakran ugyanazt az erdőt látják, mégis más következtetésre juthatnak abból, amit tapasztalnak. Egy laikus számára a kivágott fák az erdő elvesztését jelenthetik, miközben egy erdész egy hosszabb távú erdőkezelési folyamat egyik állomását látja bennük. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a civilek kérdései feleslegesek. A Bakonyerdő közlése szerint éppen a Párbeszéd mutatta meg, hogy a társadalmi érzékenység és a szakszerű erdőgazdálkodás nem feltétlenül áll egymással szemben. A kritika egy jól működő együttműködés kiinduló pontja is lehet, ha a felek hajlandók egymást meghallgatni. A történetből az is kiderül, hogy az erdőgazdálkodás megítélésében sokat számít a személyes tapasztalat. Más erdőt lát az ember akkor, amikor egyedül sétál benne, és mást akkor, amikor egy erdésszel együtt járja végig ugyanazt a területet. A szakmai magyarázatok segíthetnek megérteni, hogy egy erdőrészlet kezelése milyen célokat szolgál, és miért lehet szükség bizonyos beavatkozásokra. A balatonfüredi példa ezért nem csak egy helyi ügy története. Azt is megmutatja, hogyan lehet egy természetvédelmi szempontból érzékeny kérdésben csökkenteni a bizalmatlanságot. Ehhez egyik oldalról nyitottság, a másikról kíváncsiság és a tények megismerésének szándéka szükséges. A Bakonyerdő szerint a cél nem az, hogy mindenki minden kérdésben ugyanúgy gondolkodjon. Sokkal fontosabb, hogy legyen lehetőség a párbeszédre, és a döntésekről a helyi közösség is megfelelő információkat kapjon. Az 5 év alatt kialakult partnerkapcsolat végül azt eredményezte, hogy a korábbi vitás helyzet helyett ma már közösen gondolkodnak az erdő jövőjéről. Ez pedig a Balaton térségében különösen fontos üzenet. A természetvédelme, az erdőgazdálkodás és a helyi közösségek érdekei nem szükségszerűen kizárják, hanem megfelelő párbeszéd mellett akár erősíthetik is egymást.
3: A Balaton legjobb slágerei. Balaton Rádió.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal.

Új balatoni kedvencek kerültek a Best of Balaton 2026-os listájára. Újabb balatoni helyek, emberek, élmények és történetek kerültek be a Best of Balaton 2026-os ajánlásai közé. A válogatás újdonságait a Balaton ünnep eseményen, a Strandfesztiválon mutatták be a közönségnek és a sajtónak. A Best of Balaton nem hagyományos rangsor. Személyes ajánlásokon keresztül mutatja meg, milyen sokféle élményt kínál a Balaton, különös figyelemmel a kisebb, kevésbé ismert helyekre és kezdeményezésekre. 2026-ban a korábbi nagykövetek mellett a Balaton kerekasztal tagjai, korábbi ajánlottak, vállalkozások és szervezetek képviselői, valamint a kurátorok is tehettek ajánlásokat. Az idei szakmai partner a Visit Balaton 365, amely a Balaton egész éves turisztikai vonzerejének erősítésén dolgozik. A friss listán több gasztronómiai hely is szerepel. Balatonfüreden bekerült az Arácsi Cukrászda és a Pazár Coffee Company, Siófokon pedig a Martins Brett kézműves pékség és a Város víztornya. A borászatokat az Androzsics birtok és a Nivegy közösségi bormárka képviseli. Badacsony térségéből a Szent György hegy hajnalik program is bekerült. A válogatásban megtalálható a Balaton Lellei Mimi étterem, a Fonyódi MOU Fagyi Bár és Speciality Café, valamint a Zamárdi Paprika Csárda és Tölgyfa étterem és pub is. Nem csak vendéglátóhelyek kaptak helyet a listán. Kulturális élményként szerepel József Attila balatonszárszói utolsó sétája, valamint a Tihanyban, Veszprémben és Szigligeten található Kolotkó miniszobrok. Az aktív kikapcsolódást keresők számára a Kőröshegyi Csertető, a négy évszak bringatúrák és a Balatonból busz lehet érdekes. Utóbbi különlegessége, hogy egy 1984-es DAV busszal maga az utazás is az élmény része. Az idei ajánlások egyik fontos üzenete, hogy a Balaton nem csak nyáron érdekes. A válogatásban őszi, téli és tavaszi élmények is szerepelnek, például a befagyott Balatonon való korcsolyázás. A gasztronómiai kezdeményezések, köztük a Balaton fagyia, az év strandétele és a Balaton sütije szintén azt mutatják, hogy a térség egész évben kínál különleges programokat. A Best of Balaton célja tehát nem egyszerűen a legnépszerűbb helyek felsorolása. Inkább személyes útmutató, amely arra ösztönöz, hogy a strandokon túl is fedezzük fel a tó környékének borászatait, éttermeit, kirándulóhelyeit, kulturális értékeit és különleges történeteit. A kezdeményezők szerint az ilyen ajánlások hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a Balaton turisztikai kínálata kiegyensúlyozottabb legyen, és ne kizárólag a júliusi és augusztusi főszezonban vonzza a látogatókat. A cél, hogy a tó térsége egész évben élő, sokszínű úti célként jelenjen meg. A lista így egyszerre mutatja be a hagyományokat és az új balatoni kezdeményezéseket.

0: gyors vagy. Balaton Rádió.
1: Drónnal követték a fekete gólyák költését a Balaton térségében. Különleges természetvédelmi megfigyelést végzett a Balaton Felvidéki Nemzeti Park igazgatóság. Hőkamerás drón segítségével találtak meg egy rejtőzködő fekete gólyapárt és annak fészkét, majd a teljes költési időszakot figyelemmel kísérték. A szakemberek tavasszal kezdték felmérni a faj lehetséges élőhelyeit, elsősorban halastavak és patakok mentén található idős erdőfoltokat vizsgáltak. A fészek pontos helyét végül a drón hőkamerája segítségével sikerült meghatározni. A fekete gólya különösen nehezen megfigyelhető madár. A fehér gólyával ellentétben kerüli az ember közelségét, és többnyire háborítatlan, öreg. Éppen ezért a természetvédelmi szakembereknek úgy kell információt gyűjteniük róla, hogy közben a lehető legkevésbé zavarják a madarakat. A drón ebben jelentős segítséget jelenthet. A mostani megfigyelés különlegessége, hogy nem egyetlen pillanat felvétel készült a fészekről. A szakemberek a tojások lerakásától kezdve követték a költést, figyelték a fiókák fejlődését, majd azt is, amikor a fiatal madarak elhagyták a fészket. Így egy teljes költési időszakról szerezhettek adatokat. A fekete gólya vonuló madár. A telet Afrika szubtrópusi területein tölti, majd márciusban visszatér európai költőhelyeire. A fészekalj általában 3-5 tojásból áll, amelyeken a két szülő felváltva kotlik. A fiókák körülbelül 30-40 nap után kelnek ki, és még nagyjából 2 hónapig a fészekben maradnak. A nyár második felében a fiatal madarak fokozatosan önállóvá válnak, augusztusban pedig már a vonulás előtti gyülekezés időszaka következik. A természetvédelmi munka szempontjából az egyik legfontosabb kérdés a zavarás elkerülése. A fekete gólya érzékeny az emberi jelenlétre, ezért egy ismert fészket nem célszerű gyalogosan, rendszeresen megközelíteni. A korszerű táv megfigyelési eszközök lehetőséget adnak arra, hogy a szakemberek nagyobb távolságból is értékes információkat szerezzenek. A faj élőhelye szintén kulcskérdés. A fekete gólya számára a vizes területek közelsége különösen fontos, mert táplálékát többek között patakokban, tavakban, időszakosan elöntött területeken és nedves réteken keresi. A környező erdőkben pedig megfelelő, idős fákra van szüksége a fészkeléshez. Egy-egy ilyen terület megőrzése ezért egyszerre jelent erdővédelmet és vizes élőhelyvédelmet. A madár megjelenése a Balaton térségében azért is érdekes, mert jól mutatja, hogy a tó körüli természetes élőhelyek jóval többet jelentenek a turisztikai tájaknál. A patakvölgyek, erdők, halastavak és mocsaras részek összefüggő élőhelyrendszert alkotnak, amely számos érzékeny fajnak biztosít táplálkozó és szaporodó helyet. A hőkamerás drón használata ugyanakkor nem öncélú technikai érdekesség. A természetvédők számára az a legfontosabb, hogy pontosabb adatokat szerezzenek anélkül, hogy szükségtelenül megzavarnák a madarakat. A mostani eredmény ezt jól példázza. Egy nehezen felfedezhető fészket sikerült megtalálni, majd a költési ciklust biztonságos távolságból végigkövetni. A kutatásból származó tapasztalatok a későbbi természetvédelmi döntésekhez is hasznosak lehetnek. Ha a szakemberek pontosan ismerik a költőhelyeket és a madarak élőhely használatát, könnyebben meghatározhatják, mely erdőfoltok és vizes területek igényelnek fokozott figyelmet. Ez különösen fontos a fakitermelés, a vízgazdálkodás vagy más élőhelyeket érintő beavatkozások tervezésekor.

0: A megfigyelés így egy ritka madár sikeres költésének történetén túl azt is megmutatja, hogyan kapcsolódhat össze a modern technológia és a természetvédelem. A drón segítségével a szakemberek úgy szerezhettek részletes képet a fekete gólya életéről, hogy közben csökkenteni tudták az emberi jelenlétből adódó szavarás kockázatát.
1: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed. Az igazit kerested, de nem volt benne része. A napfény után mennél mégis szabad.

0: kaland voltam.
1: A Balaton lett Európa egyik legjobb családbarát úti célja. Jó hírt kapott a Balaton. A balatoni régió nyerte el az International Travel Awards Best Family Destination in Europe, vagyis Európa legjobb családbarát úti célja díját. Az elismerés a Balaton turisztikai kínálatának nemzetközi visszaigazolása, és jelzi, hogy a térség egész évben kínál családoknak programokat. A díj különlegessége, hogy a Balatont nem egyszerűen nyári fürdőhelyként értékelték, hanem a régió teljes turisztikai kínálata számított. A Balatonról sokaknak még mindig a nyári vakáció, a strandolás és a napsütés jut eszébe. Az elmúlt években azonban egyre erősebb a törekvés, hogy a tó környéke egész évben vonzó legyen. A családok számára ma már számos lehetőség áll rendelkezésre. Nyáron a strandolás mellett a kiépített fürdőhelyek és a családbarát szolgáltatások teszik könnyebbé a pihenést, de a régió ennél jóval többet kínál. A Balaton környékén számos kirándulóhely, kerékpáros útvonal, állatpark, kalandpark, múzeum és látogatóközpont található. Sok olyan program is elérhető, amely rosszabb időben is megfelelő kikapcsolódást jelenthet. Tavasszal és ősszel a családi kirándulások is vonzóak lehetnek. Ilyenkor nincs akkora hőség, miközben a Balaton felvidék természete teljesen más arcát mutatja. A gyerekek számára a tanösvények és erdei útvonalak is érdekesek lehetnek. A kulturális kínálat szintén fontos része a családbarát turizmusnak. A történelmi települések, kastélyok, múzeumok és kiállítóhelyek esős időben is alternatívát kínálnak. A Visit Balaton 365 szerint ez a sokféleség a térség egyik legfontosabb erőssége. A cél, hogy a Balaton 4 évszakos családi élménytér legyen, ahol a természet, a kultúra, az aktív kikapcsolódás és a turisztikai szolgáltatások egész évben elérhetők. A nemzetközi díj mögött nem egyetlen strand vagy település sikere áll. A Balaton több településből és szolgáltatóból álló régió, ahol a szálláshelyek, éttermek, strandok, múzeumok és programgazdák együtt alakítják a családbarát kínálatot. Egy család ugyanis nem feltétlenül csak strandolni érkezik. A szülők pihenni, a gyerekek élményeket keresnek, miközben együtt kirándulhatnak. Ha mindezt egyetlen térségen belül megkapják, nagyobb eséllyel maradnak hosszabb ideig, és más évszakban is visszatérhetnek. A 4 évszakos turizmus csökkentheti a nyári szezon dominanciáját. Ha tavasszal, ősszel és télen is érkeznek vendégek, az a helyi szolgáltatók számára kiszámíthatóbb működést jelenthet, és több vállalkozás egész éves nyitvatartását is segítheti. A Visit Balaton 365 több mint 3000 szolgáltató együttműködését fogja össze. A díj nem jelenti azt, hogy a Balaton turisztikai kínálata minden szempontból tökéletes. Inkább fontos visszajelzés arról, hogy a térség jó irányba halad, és nemzetközi szinten is versenyképes lehet a családokért folyó turisztikai versenyben. A következő években fontos lehet a természetbarát programok, a kerékpározás és a kulturális fejlesztések támogatása. A Balaton így nem csak strand és nyári vakáció lehet, hanem kirándulóhely, kulturális tér, sportolási lehetőség, gasztronómiai úti cél és családi élmények sokaságának helyszíne. A 2026-os International Travel Awards elismerése ezt a sokszínűséget ismeri el. A díj üzenete egyszerű. A Balaton akkor is várja a családokat, amikor nincs kánikula, és érdemes útnak indulni.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: Elrendelték Hankó Balázs letartóztatását, magyar diplomatákat utasít ki Oroszország, újra átrendezik a javítóintézetek működését. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Egy hónapra elrendelte Hankó Balázs volt kulturális miniszter letartóztatását a Kecskeméti járásbíróság az NKA botrány miatt, írja a Telex a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség szóvivőjének elmondása alapján. A lap azt írja, hogy a Fidesz országgyűlési képviselőjét csütörtök reggel Bilincsben vitték a Ceglédi Büntetés Végrehajtási Intézetből a bíróságra. Hankót különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsítják. A gyanú szerint kulturális miniszterként több száz olyan támogatás kiosztásában vett részt, amelyek a Fidesz kampányát vagy a támogatottak magánérdekeit szolgálhatták. Magyar diplomatákat utasít ki Oroszország, jelentette be az orosz külügyminisztérium a TASZ orosz állami hírügynökség szerint, amiről a HVG számolt be. A moszkvai külügy bekérette a moszkvai magyar nagykövetség ideiglenes ügyvivőjét, és közölte vele, hogy a moszkvai nagykövetségen, valamint a szentpétervári és kazanyi főkonzulátuson dolgozó érintett diplomatáknak 2 héten belül el kell hagyniuk Oroszországot. A közleményből nem derült ki, pontosan hány magyar diplomatát utasítanak ki. A lépés előzménye, hogy a magyar külügyminisztérium szeptember 8-án 10 orosz diplomatát utasított ki Magyarországról, mert az érintettek hírszerzői tevékenységet folytattak. Megjelent a magyar közlönyben az a kormányhatározat, amely visszahelyezi a javítóintézeteket a gyermekvédelmi rendszerbe, miután 2025. decemberében a büntetés végrehajtás irányítása alá kerültek, írja a Telex. A döntés indoklása szerint a fiatalkorúak gyermekvédelmi, pedagógiai, pszichológiai és szociális szükségleteit így lehet megfelelőbben érvényesíteni. A javítóintézetek visszaszervezése most egy szélesebb gyermekvédelmi átalakítás részeként jelenik meg. A kormány szeptemberben a gyermekvédelmi rendszer átvilágítása után 10 milliárd forintos krízisellátási programot is bejelentett, a mostani döntéssel pedig a javítóintézetek működésének szakmai súlypontja ismét a gyermekvédelem felé tolódik. A rendőrség csütörtöktől legkésőbb december 31-éig területlezárást rendelt el a parlament és a hozzátartozó mélygarázs környékén. Az intézkedés az épület körüli, valamint a Dunaparti, a Balassi-Bálint utcai és az Antal József rakparti lehajtók környékén kijelölt területeket érinti, közölték a polisz.hu oldalon. Az országgyűlés elnöke később a Facebook oldalán tisztázta, a készenléti rendőrség csupán átvette a munkaterületet az országgyűlési őrségtől. A kijelölt területeken a gyülekezés jog gyakorlása és nyilvános rendezvények megtartása nem lehetséges, miközben a határozat több érintett szakaszon fenntartja a gyalogos, illetve kerékpáros forgalmat.
2: Időjárás.
3: Pénteken folytatódik a száraz napos idő, legfeljebb kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a reggel ismét hűvösen indul, 0-12 fok várható, majd délután egészen 22-27 fokig melegszik a levegő. A hétvége fátyol felhős kellemes idővel indul, számottevő csapadék nélkül. A szél általában gyenge vagy mérsékelt lesz, hajnalban helyenként fagypont közelébe is süllyedhet a hőmérséklet, délután viszont újra 23-27 fok várható.
2: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió, éjjel-nappal a legjobbakkal.
0: Természetvédelmi újrakezdést sürgettek a Szentgyörgy-hegyen. Új gondolkodást és új együttműködéseket sürgettek a természetvédelemben a Balaton felvidéken. Kisapátiban rendezték meg a Restart a természetvédelemben című háromnapos találkozót. A Szentgyörgy-hegy lábánál tartott eseményen természetvédők, kutatók, civil szervezetek, művészek és közösségszervezők keresték a választ arra, hogyan lehetne új alapokra helyezni a természet és az ember kapcsolatát. A szervező a 10 millió fa közössége volt. A program nem hagyományos konferenciaként működött. Szakmai előadások és kerekasztal beszélgetések mellett koncertek, filmvetítések, kiállítások és közösségi programok is várták a résztvevőket. A szervezők szerint a természetvédelem előtt álló kihívások egyre összetettebbek. Az ökológiai válság, a klímaváltozás és a biológiai sokféleség csökkenése olyan problémák, amelyekre nem lehet kizárólag egyetlen szakterület eszközeivel válaszolni. A természetvédelem nem pusztán arról szól, hogy egy-egy erdőt, rétet vagy vízparti területet megóvunk. Arról is szól, hogyan élünk együtt a természettel. Hogyan használjuk a rendelkezésünkre álló területeket, és milyen környezetet hagyunk a következő generációknak. A Restart találkozó egyik alapgondolata az volt, hogy a környezetvédelemnek társadalmi üggyé kell válnia. Ehhez nem elegendőek a szakmai szabályok és a jogszabályok. Szükség van olyan közösségekre is, amelyek saját környezetükben képesek változásokat elindítani. A háromnapos eseményen a természetvédelem társadalmi szerepéről is szó esett. A kutatói megközelítés mellett megjelent a civil közösségek tapasztalata, a kulturális élet nézőpontja és a helyi kezdeményezések gyakorlati tudása. A Balatonfelvidék ebből a szempontból különösen érzékeny térség. Egyszerre jelent természeti és kulturális értéket, miközben fontos turisztikai célpont is. A térség népszerűsége lehetőségeket teremt, ugyanakkor növeli a természeti területekre nehezedő nyomást. A Balaton vízpartján ezért különösen fontos a természetes partszakaszok megőrzése. A Restart eseményen azt is vizsgálták, hogyan lehet egyensúlyt kialakítani a természetvédelme és az emberi használat között. A szervezők szerint a természetvédelem nem kizárólag tudományos kérdés. A kultúra, a közösségi ahhoz, hogy az emberek másképp gondolkodjanak a természeti környezetükről. A Restart rendezvény a 10 millió fa közösségének munkájához is kapcsolódott. A szervezet közlése szerint 7 év alatt több mint 700 ezer fát ültettek el. A mozgalom célja nem csak a faültetés, hanem a környezeti gondolkodás formálása és a közösségek megerősítése is. A természetvédelmi találkozó tehát egyszerre volt szakmai fórum, közösségi esemény és kulturális program. A Szentgyörgyhegy és a Tapolcai medence olyan térség, ahol a természeti, mezőgazdasági és turisztikai szempontok egymás mellett vannak jelen. A szakmai és civil szereplők szerint fontos, hogy a természetvédelmi gondolkodás ne különálló területként jelenjen meg. Szempontnak kell lennie a településfejlesztésben, a gazdaságban, az oktatásban, a turizmusban és a mindennapi életben is. A Restart üzenete röviden úgy foglalható össze, nem elég megvédeni azt, ami még megmaradt. Meg kell változtatni azt is, ahogyan a természeti környezetünkhöz viszonyulunk. A kisapáti találkozó nem adott minden kérdésre végleges választ, viszont lehetőséget teremtett arra, hogy különböző területekről érkező emberek egy helyen beszéljenek ugyanarról a problémáról. A természetvédelem jövője ezért nem csak a természetvédők ügye. A tó, az erdők, a mezők, a hegyoldalak és a települések környezete mindannyiunk közös öröksége. A Szentgyörgyhegy lábánál így olyan párbeszédnek adtak teret, amelynek középpontjában az állt, hogyan lehet újrakezdeni, és hogyan lehet a természetvédelemnek a mindennapi életben is erősebb szerepe.

Új erdőkezelési módszerekkel készülnek a szárazabb jövőre a Balaton felvidéken. Új szemléletű erdőkezelési módszerekkel próbálják ellenállóbbá tenni a Balaton felvidék erdeit a következő évtizedek egyre szélsőségesebb időjárási körülményeivel szemben. A Bakonyerdő ZRT Balatonfüred térségében mintegy 1500 hektáron olyan gazdálkodási módszerek alkalmazását tervezi, amelyek hosszú távon a folyamatos erdőborítás fenntartását és az erdők alkalmazkodó képességének növelését szolgálják. A kezdeményezés hátterében az áll, hogy a Balatonfelvidék erdei eleve száraz, szélsőséges termőhelyi körülmények között élnek. Az elmúlt évek időjárása pedig további kihívásokat jelent a fáknak és az erdei ökoszisztémáknak. A hosszabb aszályos időszakok, a magas nyári hőmérsékletek és a kiszámíthatatlanabb csapadékeloszlás együttesen megnehezítik az erdők természetes megújulását. A szakemberek szerint ezért egyre fontosabbá válik, hogy az erdőket ne kizárólag a korábbi évtizedek tapasztalatai alapján kezeljék. Olyan megoldásokra van szükség, amelyek figyelembe veszik a változó éghajlati körülményeket is. A folyamatos erdőborítás egyik lényeges előnye, hogy az erdőterület nem válik egyszerre nagy, összefüggő felületen nyírtá. A fák eltérő életkorú állományokat alkothatnak, és az erdő szerkezete fokozatosabban változik. Ez kedvező mikroklímát teremthet, miközben a talaj is jobban védett maradhat a kiszáradással és az erózióval szemben. A Balatonfelvidéken ennek különös jelentősége lehet. A térség erdei nem csak faanyagot biztosítanak, hanem fontos szerepet töltenek be a táj ökológiai rendszerében. Élőhelyet nyújtanak számos növény és állatfajnak, részt vesznek a széndioxid megkötésében, valamint a talaj és a vízháztartás szempontjából is jelentősek. Az erdők állapota a Balaton szempontjából sem közömbös. A tó vízgyűjtő területén található erdők hozzájárulnak ahhoz, hogy a csapadék egy része fokozatosabban jusson a talajba, illetve a vízfolyásokba. Az egészséges erdők ezért közvetetten a környező területek vízháztartására is hatással lehetnek. A tervezett erdőkezelési módszerek egyik fontos eleme, hogy a szakemberek hosszabb távon gondolkodnak. Egy erdő állapotának megváltoztatása ugyanis nem néhány hónapos vagy néhány éves folyamat. A most meghozott döntések hatásai évtizedek múlva is érzékelhetők lehetnek. Ez különösen fontos egy olyan időszakban, amikor a klímaváltozás miatt egyre nehezebb pontosan megjósolni, milyen körülmények között kell majd az erdőknek fejlődniük. A szakembereknek ezért olyan állományokat kell kialakítaniuk, amelyek nem egyetlen időjárási forgatókönyvre készülnek. A folyamatos erdőborítás fenntartása ebben jelenthet segítséget. A változatosabb korú és szerkezetű erdőállomány ugyanis nagyobb alkalmazkodó képességet biztosíthat, mint egy teljesen egységes, azonos korú faállomány. A Balatonfelvidéken tervezett program így túlmutat az egyszerű erdőgazdálkodáson. A cél az, hogy a térség erdei a változó éghajlati körülmények között is működőképes, egészséges ökoszisztémák maradjanak. A szakemberek számára ugyanakkor az is fontos, hogy a beavatkozások során figyelembe vegyék az adott erdőrészlet sajátosságait. Nem minden terület reagál ugyanúgy a szárazságra, ezért a jövő erdőkezelése várhatóan egyre inkább helyi adottságokra épül majd. A Balatonfelvidék erdeinek átalakítása tehát hosszú folyamat lesz, az elsődleges cél azonban már most egyértelmű. Olyan erdőket létrehozni és fenntartani, amelyek a jelenleginél jobban képesek alkalmazkodni a szárazabb, szélsőségesebb időjáráshoz. A most bejelentett, mintegy 1500 hektáros terület ezért egy nagyobb szemléletváltás része lehet. A Balatonfelvidéken nem egyszerűen fákat szeretnének nevelni, hanem olyan ellenálló erdei rendszereket kialakítani, amelyek a következő generációk számára is megőrizhetik a térség természetes értékeit.

0: Megújult a Balaton utca Balatonfüreden. Befejeződött a Balaton utca teljes felújítása Balatonfüreden. Az Arácsi városrész egyik meghatározó útja több mint 590 millió forintos beruházás keretében újult meg, így a munkálatok után korszerűbb, biztonságosabb és rendezettebb útszakaszt vehetnek használatba a helyiek. A beruházás teljes költsége mintegy 590 millió forint volt. Ebből 486,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás, további 103,6 millió forint pedig Balatonfüred önkormányzatának saját forrása volt. A fejlesztés a Széchenyi Terv Plusz program keretében Európai Uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással valósult meg. A felújítás az utca körülbelül 1 kilométeres szakaszát érintette. Ez a rész a Lóci utcát és a 71-es főutat köti össze, ezért a Balaton utca nem csak az Arácsi városrész helyi közlekedésében fontos, hanem a környék megközelíthetősége szempontjából is. A munkálatok egyik legfontosabb eleme az út teljes újjáépítése volt. A korábbi útpályát elbontották, majd új burkolatot építettek ki. Az út kétsávos kialakítást kapott, így biztosította kétirányú közlekedés. A beruházás során az utca környezetét is rendezték. Új zöldsávokat alakítottak ki, fákat ültettek, és parkolóhelyek is készültek. A gyalogos közlekedés feltételei javultak, térköves járda épült az útszakasz mellett. A csapadék vízelvezetését szintén korszerűsítették. Ez azért fontos, mert a nagyobb esőzések során összegyűlő víz hosszabb távon károsíthatja az útburkolatot és az út szerkezetét. A rekonstrukció ezért jóval több volt egyszerű aszfaltozásnál. A munkálatok a közműveket is érintették. Az egyik jelentős fejlesztés az előregedett vízigerinc vezeték cseréje volt, amelyet a DRV ZRT saját forrásból valósított meg. Így a megújult úttest alatt korszerűbb vízi közműrendszer működik. Ez azért is előnyös, mert egy teljes útfejlesztés után különösen kedvezőtlen lenne néhány évvel később újra felbontani az útburkolatot egy meghibásodott vagy előregedett vezeték miatt. A beruházás részeként a korábban légvezetékeken futó vezetékeket is a föld alá helyezték. Ez nem csak műszaki szempontból jelent változást, hanem az utcaképet is rendezettebbé teszi. A projektzárón Bóka István, Balatonfüred polgármestere kiemelte, hogy az útszélesítés miatt számos egyeztetésre volt szükség az érintettelek tulajdonosokkal. A városvezetés szerint a fejlesztés egy további közlekedési beruházással lenne teljes. A 71-es főút és a Germering utca csomópontjának kialakításával. A felújított út mellett új zöld felületek is létrejöttek. A fiatalfák gondozása külön figyelmet igényel, ezért a polgármester a környék lakóit is arra kérte, hogy lehetőség szerint segítsenek az újonnan telepített növények locsolásában. A beruházás eredménye az Arácsi városrész mindennapjaiban is érzékelhető lehet. Az új útpálya, a járda és a parkolók javítják a közlekedés feltételeit, a rendezett zöld felületek pedig kellemesebb környezetet teremtenek. Összességében csak nem 600 millió forintos összetett városfejlesztési beruházás zárult le Balatonfüreden. Megújult 1 kilométernyi útszakasz, korszerűsítették a csapadékvízelvezetést, kicserélték az előregedett vízvezetéket, a légvezetékeket pedig föld alá helyezték. A fejlesztés nem csak a közlekedést könnyítheti meg, hanem hosszabb távon rendezettebb és biztonságosabb környezetet teremthet az Arácsi városrészben. A következő fontos feladat a 71-es főút és a Germering utca csomópontjának kialakítása lehet. Addig is a megújult Balaton utca már a helyiek rendelkezésére áll, és egy korszerűbb közlekedési útvonalat kínál Balatonfüred egyik fontos városrészében.
1: Balaton Rádió.

Dob-balatoni város fogott össze a régió turizmusának fejlesztéséért. Új önkormányzati szövetség alakult a Balaton térségének turizmusáért. A B4-ek szövetségét Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros hozta létre. Az öt város vezetői Siófokon állapodtak meg az együttműködésről. A kezdeményezés fontos célja, hogy a Balaton egységesebben jelenjen meg a nemzetközi turisztikai piacon. A szervezet neve, a B4-ek, egyben az egyik legfontosabb elképzelésre is utal. A kezdeményezők négy turisztikai alrégióban gondolkodnak, amelyek adottságokra és élményekre építenének. Az első térség Keszthelytől Badacsonyig húzódna, és elsősorban a Festetics örökségre, valamint a nyugati Balaton kulturális és turisztikai értékeire építene. A második alrégió Badacsonytól a Balaton keleti partjáig terjedne. Központi szereplője Balatonfüred lenne. A harmadik térség Siófokot és a déli partot foglalná magában, a negyedik pedig a Zalai termálvölgy lenne Hévízzel és Zalakarossal. A B4-ek elképzelése szerint a négy alrégiónak saját, jól felismerhető turisztikai kínálatot kellene kialakítania, amelyeket később egyetlen nagyobb balatoni márkává kapcsolnának össze. A cél tehát nem az, hogy a térségek egymással versenyezzenek, hanem hogy együtt erősítsék a Balaton egészének turisztikai vonzerejét. A szövetség azt szeretné, hogy a Balaton hangsúlyosabban jelenjen meg a nemzetközi piacon. Naszádos Péter, Hévíz polgármestere, a szövetség első elnöke szerint az alrégiók turisztikai termékeit később egyetlen, erős Balaton márkává lehetne összefogni. A vezetői szerep a tervek szerint évente váltakozik majd a tagvárosok között. A B4-ek azonban nem csak turisztikai marketinggel foglalkoznának. Az alapítók egyik célkitűzése, hogy a Balaton térsége jogi értelemben is önálló régióvá váljon. Elképzelésük szerint ez megkönnyíthetné a térség fejlesztési forrásokhoz jutását. A szövetség fontosnak tart olyan beruházásokat is, amelyek hatással vannak a turizmusra. Ide sorolják például a balatoni iszapkotrást, a hévízi tófürdő fejlesztését és a balatoni strandok korszerűsítését. A kezdeményezők szerint ugyanakkor nem elegendő csupán a vendégek számának növelése. A településeknek megfelelő pénzügyi háttérre is szükségük van a turizmushoz kapcsolódó feladatok ellátásához. Ezért azt javasolják, hogy a 30 000 lakosnál kisebb telep

0: kérdéseken, vezessék vissza az idegenforgalmi adó után járó 1 forintos állami kiegészítő támogatást. Szerintük ez a bevétel a balatoni települések fejlesztéseit is segíthetné. Az 5 város eltérő turisztikai karakterrel rendelkezik. Siófok a nyári programokról, Balatonfüred a kultúráról és borászatról, Keszthely a festeti csörökségről, Hévíz és Zalakaros pedig a termálturizmusról ismert. A B4-ek éppen ezt a sokféleséget próbálnak közös erővé alakítani. A cél, hogy a Balatonra érkező vendégek ne csupán egyetlen települést ismerjenek meg, hanem egy összetett régiót, ahol vízpart, borvidékek, termálfürdők, kulturális látnivalók, kerékpáros útvonalak és gasztronómiai élmények egyaránt elérhetők. Fontos, hogy a B4-ek javaslatai egyelőre célkitűzések és kezdeményezések, nem pedig már elfogadott kormányzati döntések. Az önálló Balaton régióhoz és a támogatási rendszer módosításához további egyeztetésekre lesz szükség. A következő hónapokban az lesz a kérdés, milyen támogatást kapnak az elképzelések. Egy biztos, új fejezet kezdődött a balatoni önkormányzati együttműködésben. Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros közös szervezetben próbálja összehangolni a turizmus fejlesztését és erősebben képviselni a Balaton érdekeit Magyarországon és külföldön. A B4-ek most a 4 alrégióra épülő turisztikai rendszer, az önálló Balaton régió és a települések pénzügyi megerősítésének lehetőségét szeretnék továbbvinni. A kezdeményezés hosszabb távon összehangoltabb fejlesztéseket és erősebb közös érdekérvényesítést tehet lehetővé a balatoni települések számára a következő években.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Elrendelték Hankó Balázs letartóztatását, magyar diplomatákat utasít ki Oroszország, újra átrendezik a javítóintézetek működését, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Egy hónapra elrendelte Hankó Balázs volt kulturális miniszter letartóztatását a Kecskeméti járásbíróság az NKA botrány miatt, írja a Telex a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség szóvivőjének elmondása alapján. A lap azt írja, hogy a Fidesz országgyűlési képviselőjét csütörtök reggel Bilincsben vitték a Ceglédi Büntetés Végrehajtási Intézetből a bíróságra. Hankót különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsítják. A gyanú szerint kulturális miniszterként több száz olyan támogatás kiosztásában vett részt, amelyek a Fidesz kampányát vagy a támogatottak magánérdekeit szolgálhatták. Magyar diplomatákat utasít ki Oroszország, jelentette be az orosz külügyminisztérium a TASZ orosz állami hírügynökség szerint, amiről a HVG számolt be. A moszkvai külügy bekérette a moszkvai magyar nagykövetség ideiglenes ügyvivőjét, és közölte vele, hogy a moszkvai nagykövetségen, valamint a szentpétervári és kazanyi főkonzulátuson dolgozó érintett diplomatáknak 2 héten belül el kell hagyniuk Oroszországot. A közleményből nem derült ki, pontosan hány magyar diplomatát utasítanak ki. A lépés előzménye, hogy a magyar külügyminisztérium szeptember 8-án 10 orosz diplomatát utasított ki Magyarországról, mert az érintettek hírszerzői tevékenységet folytattak. Megjelent a magyar közlönyben az a kormányhatározat, amely visszahelyezi a javítóintézeteket a gyermekvédelmi rendszerbe, miután 2025. decemberében a büntetés végrehajtás irányítása alá kerültek, írja a Telex. A döntés indoklása szerint a fiatalkorúak gyermekvédelmi, pedagógiai, pszichológiai és szociális szükségleteit így lehet megfelelőbben érvényesíteni. A javítóintézetek visszaszervezése most egy szélesebb gyermekvédelmi átalakítás részeként jelenik meg. A kormány szeptemberben a gyermekvédelmi rendszer átvilágítása után 10 milliárd forintos krízisellátási programot is bejelentett, a mostani döntéssel pedig a javítóintézetek működésének szakmai súlypontja ismét a gyermekvédelem felé tolódik. A rendőrség csütörtöktől legkésőbb december 31-ig területlezárást rendelt el a parlament és a hozzátartozó mélygarázs környékén. Az intézkedés az épület körüli, valamint a Dunaparti, a Balassi-Bálint utcai és az Antal József rakparti lehajtó környékén kijelölt területeket érinti, közölték a polisz.hu oldalon. Az országgyűlés elnöke később a Facebook oldalán tisztázta, a készenléti rendőrség csupán átvette a munkaterületet az országgyűlési őrségtől. A kijelölt területeken a gyülekezés jog gyakorlása és nyilvános rendezvények megtartása nem lehetséges, miközben a határozat több érintett szakaszon fenntartja a gyalogos, illetve kerékpáros forgalmat.
1: Időjárás.
2: Pénteken folytatódik a száraz napos idő, legfeljebb kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a reggel ismét hűvösen indul, 0-12 fok várható, majd délután egészen 22-27 fokig melegszik a levegő. A hétvége fátyol felhős kellemes idővel indul, számottevő csapadék nélkül. A szél általában gyenge vagy mérsékelt lesz, hajnalban helyenként fagypont közelébe is süllyedhet a hőmérséklet, délután viszont újra 23-27 fok várható.
0: Két nagy színpaddal újult meg a Strandfesztivál Zamárdiban. Új fejezet kezdődött 2026-ban a Zamárdi Strandfesztivál történetében. Augusztus 19-e és 22-e között rendezték meg a négy napos Balatoni Könnyű Zenei Fesztivált, amely idén először két, egymással egyenrangú nagy színpaddal várta a közönséget. A cél az volt, hogy több előadó és többféle zenei irányzat kapjon helyet, miközben a rendezvény megőrizze balatoni hangulatát. A fesztivált ezúttal is a Zamárdi Szabadstrand területén tartották. A programban számos koncert, kulturális, sport és közösségi esemény szerepelt, így a strand nem csupán a zenéről szólt. A hazai könnyű zene több generációja képviseltette magát. Fellépett többek között Azaria, a Halott Pénz, Betonhofi, Jude Law és a Valmár, miközben a szervezők a korábbi évtizedek népszerű előadóira is gondoltak. A retro programban olyan nevek szerepeltek, mint a Mr. President, a 4F Club, az Animal Cannibals, a Groove House, a Cosmics, az FLM és a Vétech. Így a fiatalok fesztiválozók mellett azok is találhattak kedvenceket, akik a 90-es és 2000-es évek zenéjén nőttek fel. A szervezők hangsúlyozták, hogy a strand ne egyszerűen egy balatoni helyszínen megrendezett fesztivál legyen. A hivatalos kommunikáció szerint fontos cél volt, hogy a rendezvény szorosabban kapcsolódjon a térség turizmusához és helyi szereplőihez. Egy többnapos fesztivál ugyanis nem csak a koncertekről szól. A vendégek szállást foglalnak, éttermeket látogatnak, strandolnak, kirándulnak és más balatoni programokat is felkeresnek. A rendezvény ezért a helyi vállalkozások és turisztikai szolgáltatók számára is jelentős forgalmat hozhat. A strand mellett a kemping is fontos szerepet kapott. A szervezők arra törekedtek, hogy a fesztiválozók a rendezvény közelében is találjanak szállás lehetőséget, és így több napot tölthessenek Zamárdiban. A fesztivál programjában a sport és a közösségi élmények is megjelentek. Vakfoci, parahoki és közös futás is szerepelt a kínálatban. A szervezők ezzel is azt szerették volna elérni, hogy a rendezvény minél több ember számára hozzáférhető és élvezhető legyen. A Balaton közelsége továbbra is a strand egyik legnagyobb különlegessége. Napközben a látogatók a tóparton pihenhettek, este pedig koncerteken vehettek részt. Ez a kombináció sajátos hangulatot ad a Zamárdi Fesztiválnak. A 2026-os két nagy színpados rendszer a rendezvény fejlődésének látványos állomása lett. A nagyobb koncertkínálat lehetőséget adott arra, hogy egyszerre több zenei stílus jelenjen meg, miközben a programban a jelenlegi sztárok és a korábbi korszakok ismert előadói is egymás mellett szerepeltek. A strand jövője szempontjából fontos, hogy Zamárdi önkormányzata korábban úgy döntött, a fesztivál a következő években is a településen maradhat. Ez a déli part turizmusa számára is kiszámíthatóbbá teheti a rendezvény helyét és szerepét. A 2026-os fesztivál augusztus 19-én kezdődött és augusztus 22-én ért véget. Az idei strand így egyszerre szólt a jelenről és a múltról. A legújabb magyar slágerek mellett a korábbi évtizedek kedvencei is visszatértek a Balaton partjára. A két nagy színpad pedig új lehetőséget teremtett a programok bővítésére. A Zamárdi Fesztivál ezzel ismét megmutatta, hogy a Balaton nem csak strandolásra alkalmas, hanem a zenei és kulturális rendezvények számára is különleges helyszín. A Strand 2026 legfontosabb újdonsága tehát a két egyenrangú nagy színpad lett, a fesztivál pedig továbbra is arra épít, ami igazán egyedivé teszi. A könnyű zene, a nyár és a Balaton közös élményére.
3: Balaton Rádió. Éjjel-nappal.
4: A legjobbakkal.

0: utcák és közterek.
1: A Balaton körüli vizes élőhelyek 60%-a eltűnt. Jelentős változáson ment keresztül a Balaton környezete az elmúlt másfél évszázadban. A HUNREN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet kutatói arra hívták fel a figyelmet, hogy a tó közvetlen környezetében található vizes élőhelyek területe az elmúlt mintegy 150 évben körülbelül 60%-kal csökkent. A szakemberek szerint ez nem csupán természetvédelmi probléma, hanem a Balaton egészének ökológiai működésére is hatással lehet. A kutatók állásfoglalásukban hangsúlyozták, hogy a Balaton állapotát nem lehet kizárólag magának a tómedernek a vizsgálatával megérteni. A tó szorosan összekapcsolódik a körülötte található nádasokkal, berkekkel, mocsarakkal, lápos területekkel és más természetes vagy természetközeli élőhelyekkel. Ezek a területek együtt egy olyan ökológiai rendszert alkotnak, amelynek állapota visszahat magára a tóra is. A vizes élőhelyek egyik fontos feladata, hogy természetes szűrőként működjenek. A víz a talajon, a növényzeten és az üledéken keresztül haladva különböző anyagoktól részben megtisztulhat, mielőtt eléri a Balatont. Emellett ezek a területek vizet is képesek visszatartani, és mérsékelhetik a hirtelen érkező vízterhelések hatását. A partmenti élőhelyek ugyanakkor rendkívül fontos szerepet töltenek be az élővilág számára is. A nádasok, sekélyvízű területek és mocsaras élőhelyek számos madárnak, halnak, kétéltűnek, rovarnak és növénynek biztosítanak táplálkozó, szaporodó vagy búvó helyet. A kutatók szerint az élőhelyek feldarabolódása ezért különösen problémás. Ha egy összefüggő természetes területet utak, épületek, kikötők vagy más létesítmények szakítanak részekre, az élővilág számára rendelkezésre álló terület nem egyszerűen kisebb lesz. Az egyes élőhely foltok közötti kapcsolat is romolhat, ami hosszabb távon egyes fajok állományaira is kedvezőtlenül hathat. A szakemberek több olyan balatoni jelenséget is felsoroltak, amely összefügghet a természetes parti élőhelyek visszaszorulásával. Ilyen lehet a nádas területek zsugorodása és feldarabolódása, a parti élőhelyek egyhangúbbá válása, valamint az invazív fajok könnyebb megtelepedése. A természetes puffer területek elvesztése azért is gondot okozhat, mert ezek a területek bizonyos környezeti terheléseket képesek mérsékelni. Ha azonban egy partszakasz teljesen átalakul, a természetes szűrő és visszatartó folyamatok egy része megszűnhet. A kutatók szerint ennek hosszabb távon a vízminőségre és a tó ökológiai ellenálló képességére is lehet hatása. A Balaton környékén ráadásul nem csak új beépítések jelentenek kihívást. A szakemberek szerint a már meglévő terület használatokat is érdemes felülvizsgálni, és bizonyos helyeken a természetes állapotok helyreállítása lehetne a cél. Ez jelentheti például korábban átalakított élőhelyek rekonstrukcióját, vagy a természetes parti kapcsolatok újbóli kialakítását. A kutatók szerint a Balaton jövőjéről szóló döntésekben ezért nem elegendő egy-egy beruházás közvetlen hatását vizsgálni. Azt is figyelembe kell venni, hogy sok kisebb beavatkozás együtt milyen változást okoz évtizedek alatt. Egyenként talán kevésbé látványosak, összességükben azonban jelentősen átalakíthatják a tó környezetét. A szakemberek arra is felhívták a figyelmet, hogy a természetes területek megőrzése a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban is szerepet játszhat. A változó vízszintek, a melegebb időszakok és a szélsőségesebb csapadékviszonyok mellett egy sokszínű, összefüggő élőhelyekből álló környezet ellenállóbb lehet. A Balaton védelme tehát nem kizárólag a víz minőségéről vagy mennyiségéről szól. A tó körüli tájállapota ugyanilyen fontos. A kutatók szerint a megmaradt természetes és természetközeli területek megőrzése, illetve ahol lehet, helyreállítása, hosszú távon a Balaton egészének érdeke.

0: Balaton
1: Rádió. 216 millió forintból újul meg a Balaton fűzfői csillagvizsgáló. Jelentős fejlesztés indul a Balaton egyik különleges tudományos és turisztikai helyszínén. Több mint 216 millió forintos beruházás keretében megújul a Balatonfűzfői Balaton csillagvizsgáló. A cél, hogy az intézmény ne csak hagyományos bemutatóhelyként működjön, hanem egész évben látogatható, élményközpontú turisztikai attrakcióvá váljon. A beruházásról Balatonfűzfő önkormányzata adott tájékoztatást. A projekt teljes összege 216 millió 670 ezer forint, és a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg. A fejlesztés nem egyszerű épületfelújítás. A csillagvizsgáló épületét korszerűsítik, és a jelenlegi kupolát is lecserélik. A megújuló épület alapterülete több mint 155 négyzetméter lesz. A legérdekesebb változást azonban az új, interaktív élmények jelentik. Az előadóteremben egy 16 férőhelyes VR élménymozit alakítanak ki. A látogatók vezeték nélküli virtuális valóságsisakokat kapnak, a hidraulikusan mozgó székek pedig egy csillagászati témájú, körülbelül 15 perces programot tesznek életszerűbbé. A vizuális élményt mozgás, szél és hangefektek egészítik ki. A fejlesztés másik különleges eleme egy csökkentett gravitációs szimulátor, vagyis holdjáró lesz. Ennek segítségével a látogatók kipróbálhatják, milyen lehet a hold felszínén sétálni. Két további szimulációs egységet is telepítenek, amelyek egy képzeletbeli űrséta élményét kínálják a naprendszerben. A cél az, hogy a csillagászatot ne csak előadásokon vagy távcsöves megfigyeléseken keresztül lehessen megismerni. A tudományos ismeretterjesztést élményszerűbbé tennék, és olyan látogatókat is megszólítanának, akik interaktív programot keresnek. A fejlesztés turisztikai szempontból is fontos. A VR rendszerek és szimulátorok nappal, illetve borult időben is használhatók, ezért a csillagvizsgáló nem csak éjszakai, tiszta időben kínálhat programot. Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a Balaton térsége a nyári strandoláson kívül más időszakokban is vonzóbb legyen. Balatonfűzfőn már most is működik a csillagvizsgáló, és rendszeresen szerveznek csillagászati programokat. Augusztusban több alkalommal tartottak távcsöves égbolt megfigyelést és előadásokat, ahol többek között a Trifid köd, a Laguna köd és az Omega köd is megfigyelhető volt. A beruházás tehát egy működő intézmény szolgáltatásait bővíti. A hagyományos távcsöves csillagászat megmarad, miközben modern, digitális technológiák jelennek meg mellette. Így ugyanazon a helyen találkozhat a klasszikus megfigyelés és a virtuális űrutazás. A belső terek is megújulnak. Új világítást, látványelemeket, dekorációt, bútorokat és kamerás megfigyelőrendszert is kialakítanak. A projekt jól illeszkedik a Balaton 4 évszakos turizmusának erősítéséhez. A tó környékén egyre fontosabbak azok a tudományos, kulturális és természetközeli programok, amelyek nem kizárólag a nyári időjárástól függenek. A teljesen megújult élményközpontra azonban még várni kell. Ha elkészül, a látogatók a valós égbolt megfigyelése mellett virtuálisan a Holdra, vagy akár a naprendszer távolabbi vidékeire is eljuthatnak. A Balatonfűzfői beruházás így egyszerre szolgálhatja a tudományos ismeretterjesztést, az élmény alapú oktatást és a térség turisztikai kínálatának bővítését. Az új élményelemek különösen a fiatalabb korosztály számára tehetik vonzóbbá a helyszínt. Az iskolai csoportok számára a programok egyszerre adhatnak szórakozást és tanulási lehetőséget, miközben közelebb hozhatják a csillagászat világát azokhoz is, akik eddig kevésbé érdeklődtek a természettudományok iránt. Ez hosszabb távon a tudományos érdeklődés erősítését is segítheti. A fejlesztés ugyanakkor a helyi közösség számára is új lehetőségeket teremthet. A korszerűbb intézmény többféle rendezvénynek, előadásnak és ismeretterjesztő programnak adhat helyet, így nem csak a turisták, hanem a környék lakói számára is rendszeres találkozási pont lehet. A beruházás végső soron azt a célt szolgálja, hogy a csillagászat könnyebben befogadható, látványos és személyes élménnyé váljon. A látogató nem csak információt kap az univerzumról, hanem a korszerű szimulációknak köszönhetően egy rövid időre részese is lehet annak. Balatonfűzfőn így néhány év múlva egy olyan megújult csillagvizsgáló fogadhatja az érdeklődőket, ahol a hagyományos távcsöves megfigyelés, a virtuális valóság és az élmény alapú oktatás egyetlen helyen kapcsolódhat össze.

0: rekordot döntött a 20. NN Ultra Balaton. A 20. NN Ultra Balatont rendezték meg 2026-ban, amely minden korábbi létszámrekordot megdöntött. A Balatont egy körben megkerülő 209 kilométeres versenyre több mint 35 ezer nevező érkezett. A jubileumi esemény nem csak a résztvevők számában volt kiemelkedő, a szervezők szerint több mint 1000 fős stáb dolgozott a lebonyolításon, az útvonal pedig több mint 50 balatoni települést érintett. A versenyközpontja Balatonfüred volt, innen indultak és ide érkeztek vissza a különböző kategóriák résztvevői. Az esemény egyik legnagyobb kihívását természetesen az egyéni ultrafutás jelentette. Idén 433 versenyző vállalta, hogy teljes egészében egyedül teljesíti a tó körüli 209 kilométeres távot. Ez a szám szintén rekordot jelentett. A férfi egyéni versenyben Bódis Tamás győzött, ráadásul 15 óra, 44 perc, 45 másodperces idővel új pályacsúcsot állított fel. A második helyen a szlovák Mihály Sula végzett, a harmadik pedig Váradi Bence lett. A nőknél a spanyol Carmen María Pérez bizonyult a leggyorsabbnak, 18 óra, 25 perc, 23 másodperc alatt teljesítette a távot. Az Ultra Balaton azonban nem kizárólag az elit ultrafutókról szól. A résztvevők jelentős része váltóban teljesítette a tókerülést, így olyanok is bekapcsolódhattak, akik egyedül nem vállalkoznának több mint 200 kilométer lefutására. A csapatok számára a verseny egyszerre jelentett sportkihívást, közösségi programot és balatoni élményt. A jubileumi rendezvény mérete jól érzékelhető a frissítő pontok számából is. Összesen 58 frissítő és váltópont segítette a versenyzőket, a szervező pedig előzetesen több mint 45 ezer liter vízzel és csak nem 8 tonna banánnal készültek. A háttérben dolgozó több mint 1000 ember feladatai közé tartozott a frissítés, az egészségügyi biztosítás, a versenyzők tájékoztatása és a különböző helyszínek működtetése. Különleges vállalás kapcsolódott a 20. alkalomhoz. A projekt 418 keretében 5 ultrafutó arra vállalkozott, hogy dupla Balatonkört teljesít. Ez több mint 400 kilométer folyamatos futást jelentett, ami egészen más terhelést jelent, mint a hagyományos tókerülő verseny. A jubileumhoz jótékonysági kezdeményezés is társult. A Biotech USA az esemény 10. évfordulójára 18 millió forinttal egészítette ki a helyszíni, közösségi adománygyűjtést. A szervezők közlése szerint a korábbi években már 100 ezer jótékony futó kapcsolódott ehhez az akcióhoz. Az NN Ultra Balaton így 2026-ban egyszerre lett sportesemény, közösségi találkozó és jótékonysági program. A több mint 35 ezer nevező azt mutatta, hogy a tó körüli futás évről évre egyre több embert képes megszólítani. A 20. alkalom pedig különösen erős jubileumnak bizonyult. Új részvételi rekord, egyéni pályacsúcs és több ezer közös teljesítmény kapcsolódott hozzá. A rendezvény társadalmi hatása is figyelemre méltó. Az útvonal mentén fekvő településeken a futók, kísérők és szurkolók sokasága jelent meg, miközben a helyi szolgáltatók is bekapcsolódtak a hétvége lebonyolításába. A verseny ezért nem csak a sportolóknak adott feladatot, hanem a Balaton térségének is megmutatta, hogy a tavaszi időszakban is van igény nagyszabású, több települést összekapcsoló programokra. A jubileumi Ultra Balaton ezzel újabb fontos állomás lett a tósport életében. A 20. évforduló ezt a közösségi jelleget különösen látványosan erősítette. A Balaton ezúttal nem csak turisztikai célpontként jelent meg, hanem egy több mint 200 kilométeres sportpályaként is. A tavaszi rendezvény jól mutatta, hogy a tó környéke a nyári szezonon kívül is képes nagyszabású eseményeket befogadni, amelyek egyszerre mozgatják meg a helyi településeket, a sportolókat és a szurkolókat.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Megkezdte érdemi munkáját a vagyon visszaszerzési hivatal. Költségvetési felügyelőt rendel ki a pénzügyminiszter a fővároshoz. Októberben is folytatódik a kamatstop. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Megkezdte érdemi munkáját a vagyon visszaszerzési hivatal. Az MVVH elsőként 4 részben már feltárt ügyet vont a hatáskörébe, köztük a Budapest önkormányzati park fenntartással és közétkeztetéssel kapcsolatos korrupciós ügyeket. Unger Anna szerint az első 4 ügyet továbbiak követik majd, a kiválasztásnál pedig az is szempont, hogy még legyen lehetőség a vagyon biztosítására, illetve ne évüljenek el az ügyek. A vizsgálandó ügyeket Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettes választotta ki a hozzájuk érkező ügyészek ismerésére. ismeretei alapján. Az MVVH vezetője arra is reagált, hogy ellenzéki politikusok az AVH-hoz hasonlították a szervezetet, ezt méltatlannak és az AVH áldozataival szemben tiszteletlennek nevezte. Szerint az MVVH a magyar igazságszolgáltatási rendszer része, és minden hatáskörével és feladatával ezen belül működik. Budapest gazdálkodását folyamatosan nyomon követő költségvetési felügyelőt rendel ki a pénzügyminiszter a fővároshoz, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a fővárosi közfejlesztések tanácsa csütörtöki ülése után Karácsony Gergely főpolgármesterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján. Ez nem jelenti azt, hogy a főváros szuverén autonóm döntési jogosítványai bármiben is csorbolnának, tette hozzá a kormánytag. Hangsúlyozta, a felügyelő feladata, hogy belelásson a folyamatokba és nyomon kövesse azokat. A tervekkel szemben nem vezették ki szeptember 30-ával a jelzálog hitelek kamatstopját. Az intézkedés így egyelőre változatlan feltételek mellett kivezetési határidő nélkül érvényben marad, ami több mint 200 ezer hazai adóst érint. A kormány több körben egyeztetett a Magyar Bankszövetség képviselőivel, azonban nem sikerült olyan megoldásban megegyezni a hitelintézetekkel, ami kellő garancia lenne arra, hogy a kivezetés ne okozzon jelentős tehernövekedést az ügyfeleknek. Az Orbán kormány még 2021-ben a Covid veszélyhelyzetre hivatkozva vezette be a referencia kamatstoppot a változó kamatozású lakossági jelzálog hitelekre. Csalók élnek vissza a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat nevével Szabolcs-Szatmár, Bereg és Heves vármegyében, ahol a szervezet lakhatási programjában résztvevő családoktól adatokat, iratokat és felvételeket kérnek el. A karitatív szervezet közleménye szerint az elmúlt hetekben mintegy 100 településről többen is megtévesztve működtek együtt az idegenekkel. A Máltai Szeretett Szolgálat arra kéri az érintetteket, hogy mielőtt bárkit beengednének az otthonukba, minden esetben kérjék el tőle a szervezet hivatalos igazolványát.
1: Időjárás.
2: Pénteken folytatódik a száraz napos idő, legfeljebb kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a reggel ismét hűvösen indul, 0-12 fok várható, majd délután egészen 22-27 fokig melegszik a levegő. A hétvége fátyol felhős kellemes idővel indul, számottevő csapadék nélkül, a szél általában gyenge vagy mérsékelt lesz, hajnalban helyenként fagypont közelébe is süllyedhet a hőmérséklet, délután viszont újra 23-27 fok várható.
1: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió, éjjel-nappal a legjobbakkal.
0: Több mint 300 balatoni bort kóstolhattak egy helyen. Több mint 80 balatoni borászat, mintegy 300 borát lehetett megkóstolni Balaton szőlősön, a Balaton Wines Vibes rendezvényén. A nyári esemény a balatoni borvidékek sokszínűségét állította középpontba, miközben a szervezők a borok mellett gasztronómiai programokkal és zenével is várták a látogatókat. A rendezvény egyik különlegessége az volt, hogy a vendégek egyetlen helyszínen találkozhattak számos különböző balatoni pincészet boraival. A kínálatban több borvidék és számos szőlőfajta képviseltette magát, így a látogatók nem csak egy-egy ismert pincészet kínálatát ismerhették meg, hanem össze is hasonlíthatták a Balaton különböző térségeinek borait. A Balaton borászati szempontból több, egymástól karakterében is eltérő területet foglal magában. A tó északi partján található a Balatonfüred csopaki borvidék, nyugaton a badacsonyi borvidék, délen pedig a Balatonboglári borvidék. Ezek adottságai, mikroklímája, talaja és a termesztett szőlőfajták is különböznek egymástól. A Balaton Wines Vibes egyik célja éppen ennek a sokszínűségnek a bemutatása volt. A rendezvény nem egyetlen borfajtára vagy egyetlen borvidékre épült, hanem a teljes balatoni boros kínálatból adott ízelítőt. Ez azért is fontos, mert a Balatonról sokaknak elsősorban a nyári strandolás és a turizmus jut eszébe, miközben a térség jelentős hagyományokkal rendelkezik a szőlő és bortermelésben is. A programot a Balatonszőlősi Balaton Wines Visitor Centerben tartották. A helyszín különösen alkalmas volt arra, hogy a borok mellett maga a balatoni táj is az élmény részévé váljon. A nyári időszakban a tó környéke egyébként is kiemelt turisztikai célpont, ezért egy ilyen gasztronómiai esemény a strandoláson és a hagyományos programokon túl másfajta kikapcsolódást is kínált. A borkóstolás mellett lounge és chill day éjszettek, valamint naplementés programok is szerepeltek a rendezvényen. A szervezők ezzel elsősorban egy kötetlen, nyári hangulatú gasztronómiai eseményt alakítottak ki. A borok megismerése így nem formális kóstolóként, hanem egy hosszabb balatoni program részeként is működhetett. A gasztronómiai kínálatban street food ételek is megjelentek. A szervezők célja az volt, hogy a borok mellé könnyed, nyári ételeket kínáljanak. Ez a balatoni turizmusban egyre fontosabb tendencia. A látogatók sokszor már nem különálló programokat keresnek, hanem olyan összetett élményeket, amelyekben a helyi ételek, italok, zene és a környezet egyszerre jelenik meg. A balatoni borászatok számára az ilyen rendezvények azért is jelentősek, mert közvetlen kapcsolatot teremtenek a termelők és a fogyasztók között. A látogatók nem csak megkóstolhatják a borokat, hanem megismerhetik a mögöttük álló pincészeteket és termőhelyeket is. Ez hosszabb távon a borvidékek ismertségét és a helyi termelők iránti érdeklődést is erősítheti. A Balaton Wines Vibes egyben azt is megmutatta, hogy a balatoni turizmus egyre inkább a gasztronómiai élményekre épít. A tó környékén az elmúlt években számos boros, éttermi és helyi termékeket bemutató rendezvény jelent meg, amelyek a nyári vendégforgalmat a vízparton kívüli helyszínekre is kiterjesztik. Az esemény így nem csak egy borfesztivál volt, hanem a balatoni borászatok közös bemutatkozási lehetősége is. A több mint 300 bemutatott bor jól érzékeltette, milyen széles a régió kínálata. A rendezvény azt is jelezte, hogy a Balaton turisztikai arculatában a bor és a gasztronómia egyre fontosabb szerepet kap. A nyári hónapokban érkező vendégek így a fürdőzés mellett helyi borokat, ételeket és kulturális programokat is felfedezhetnek. A balatoni borvidékek számára pedig az ilyen események lehetőséget teremtenek arra, hogy a nyári szezonban közvetlenül szólítsák meg azokat a vendégeket, akik kíváncsiak a tó környékének gasztronómiai értékeire. A Balaton Wines Vibes ezért egy újabb példája volt annak, hogy a balatoni nyár ma már jóval többről szól a strandolásnál.

honvár régészek kutatják a Balaton rejtett múltját. Régészeti kutatás zajlik a Balatonban. A búvár régészek újabb szomáros felderítést végeztek Balaton Aliga térségében, a Kádár és a Castro Villa közelében. Mintegy 100 hektáros vízfelületet vizsgáltak át, és elsüllyedt hajó, vízbe került repülőgép, valamint egykori halászati létesítmények nyomait keresték. A kutatás azért is figyelemre méltó, mert a szakemberek a Balaton régi partvonalának nyomaira is rábukkantak. A Balaton vízszintje a történelem során jelentősen változott. Az egykori partvonal ezért régészeti szempontból különösen érdekes, hiszen az emberek évezredeken át a víz közelében telepedtek meg. Korábbi balatoni vizsgálatok során már találtak olyan helyeket, ahol bronzkori kerámia töredékek kerültek elő a tómedréből. Most Balaton Aliga előtt is kirajzolódott egy jellegzetes mederlépcső, amely a szakemberek szerint egy régi partfal maradványa lehet. A kutatóhajó párhuzamos sávokban haladt és rögzítette a meder alakját. Az adatokból később háromdimenziós térképet is készíthetnek. A szonár segítségével olyan objektumokat is észrevehetnek, amelyeket a búvárok a víz alatt szabad szemmel nehezen találnának meg. A következő lépés a célzott merülés lehet. Miután a műszerek kijelölik a gyanús pontokat, a búvár régészek személyesen is megvizsgálják azokat. Így derülhet ki, hogy régészeti tárgyról, elsüllyedt szerkezetről vagy természetes képződményről van-e szó. A felderítés során elsüllyedt hajó, vízbe került repülőgép és egykori halászati létesítmények nyomait is keresték. A Kádár és Castro Villa az egykori pártüdülő történetéhez kapcsolódik, de a kutatás ennél szélesebb időszakot vizsgál. A tómedrében olyan tárgyak maradhattak fenn, amelyekről a szárazföldi forrásokban kevés információ található. Egy régi hajóroncs nem csak a hajó történetét mesélheti el. A rajta talált tárgyakból arra is következtetni lehet, hogyan éltek és közlekedtek az emberek a Balatonon. Ugyanez igaz az egykori halászati építményekre. A víz alatti régészet ezért nem egyszerűen elveszett tárgyak keresését jelenti. A szakemberek egy eltűnt táj történetét rekonstruálják. Ha sikerül pontosabban meghatározni az ősi partvonal helyét, azt is vizsgálhatják, milyen emberi tevékenység kapcsolódott hozzá. Az Argonauta víz alatti kulturális örökségvédelmi és folyami régészeti kutatócsoport szakemberei vesznek részt a kutatásban. A csoport a magyar is örökség felderítésével, dokumentálásával és kutatásával foglalkozik. A felmérés során 250 méter széles és 1 km hosszú területet vizsgáltak 3,5 méteres mélységben. Ez csaknem 100 hektárnyi víz alatti területet jelent. A szakemberek ismeretlen területet térképeznek fel. Egyelőre azt sem lehet tudni, milyen leletek kerülhetnek elő. Lehet, hogy hajóroncs, régi halászati létesítmény, történelmi tárgy, vagy egy több ezer éves partvonal nyoma lesz a legfontosabb eredmény. Az ősi táj pontosabb rekonstruálása segíthet megérteni, hogyan változott a Balaton és környezete. A kutatás a nagy közönség számára izgalmas, mert a Balaton felszíne alatt olyan világ rejtőzik, amelyet a tópartról nem lehet látni. A modern technológia révén egyre több részlet válhat ismerté. A balatoni búvár régészeti kutatás egyszerre szól a múltról és a modern technológiáról. Balaton Aliga térségében már kirajzolódott egy ősi meder lépcső, a következő kérdés pedig az, mit rejt a meder a felszín alatt? A válasz újabb történetekkel gazdavíthatja a Balaton múltját.

0: szerintem.
1: Új kockázatra figyelmeztetnek a Balatonnál az alacsony vízszint miatt. 2026-ban 6 ember vesztette életét a Balatonban, miközben a vízimentők 137 alkalommal összesen 227 embert mentettek ki a tóból. A Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság adatai szerint 6-an fulladtak a Balatonba, közülük 5-en a nyári időszakban. A számok ugyanakkor hosszabb távon javuló tendenciát mutatnak. A 90-es évek elején még évente csaknem 50 halálesetet regisztráltak a tónál. A 2000-es évek végére ez az érték 20 körülire csökkent, majd a 2020-as évek elején 10 körüli éves esetszám alakult ki. A kedvező statisztikákban fontos szerepet játszottak a vízbiztonsági intézkedések, a viharjelzés fejlesztése és a mentési rendszer működése. A rendőrség szerint azonban a Balaton változó körülményei új veszélyforrást is jelenthetnek. Ha a tó vízszintje a következő években is hasonlóan alacsony marad, a sekélyebb víz miatt egyes helyeken a fürdőzők könnyebben túlbecsülhetik a biztonságos távolságot, illetve váratlanul mélyebb mederrészekhez érhetnek. Az alacsony vízállás ezért nem jelenti automatikusan azt, hogy kisebb a kockázat. A Balaton különösen nagy terhelést kap a nyári időszakban. Egy forró júliusi napon akár 300 000-350 000 ember is fürdőzhet a tónál. Ez azt jelenti, hogy a vízben tartózkodók száma egyetlen napon egy nagyobb vidéki város lakosságát is meghaladhatja. Ilyen tömeg mellett már viszonylag kevés veszélyes helyzetből is gyorsan, komoly mentési feladat alakulhat ki. A vízirendészet adatai szerint a 137 vízimentés során összesen 227 embert kellett kimenteni. Ez azt mutatja, hogy a halálos esetek száma önmagában nem írja le a vízbiztonsági helyzet teljes képét. Sok olyan esemény történik, amely időben végrehajtott mentéssel végződik, és amelynél a gyors segítség akadályozza meg a tragédiát. A mentések mögött sokféle helyzet állhat. Előfordulhat, hogy valaki elfárad úszás közben, elsodródik a parttól, rosszul lesz, vagy egyszerűen nem méri fel megfelelően saját képességeit. A vízben egy kisebb probléma is gyorsan súlyossá válhat, ezért a segítségkérésnél nem érdemes kivárni. A vízimentők munkája mellett a megelőzés is döntő jelentőségű. A biztonságos fürdőzéshez hozzátartozik a környezet folyamatos figyelése és a veszélyes helyzetek elkerülése. A szakemberek ezért továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy a Balatonban csak megfelelő körültekintéssel érdemes fürdeni. Különösen fontos az időjárás, a szél és a viharjelzés figyelése, valamint az egyéni fizikai állapot reális felmérése. Aki elfárad, lehűl, rosszul lesz, vagy pánikba esik, könnyen olyan helyzetbe kerülhet, amelyben már nem tud biztonságosan a partra úszni. A szakemberek szerint ez különösen fontos a nagy melegben, amikor a strandok zsúfoltak és forgalmasak. A statisztikák javulása fontos eredmény, de a szakemberek szerint nem jelentheti azt, hogy a tó veszélytelen. A Balaton nyílt víz, amelynek körülményei rövid idő alatt is megváltozhatnak. A következő években pedig az alacsonyabb vízszint miatt új helyzetekhez kell alkalmazkodniuk a fürdőzőknek és a vízbiztonságért felelős szervezeteknek egyaránt. Az adatok így egyszerre mutatják a vízbiztonsági rendszer fejlődését és azt, hogy továbbra is szükség van óvatosságra. A 6 haláleset és a több mint 200 sikeres mentés egyaránt arra figyelmeztet, a Balaton élményt ad, de a nyílt víz szabályait akkor is komolyan kell venni, amikor a tó nyúlását és a több mint 200 sikeres mentés egyaránt arra figyelmeztet, a Balaton élményt ad, de a nyílt víz szabályait akkor is komolyan kell venni, amikor a tó nyugodtnak és sekélynek látszik.
2: Balaton Rádió.

Balatoni cukrászda készíti Magyarország cukormentes tortáját. Balatongyöröki cukrászda alkotása nyerte el 2026-ban a Magyarország cukormentes tortája címet. Cukrászai Puchovszky Alena, Pethő Gábor és Vadóczy Jenő készítették. Ez az első alkalom, hogy balatoni cukrászda nyerte meg az országos versenyt. A győzelmet Budapesten jelentették be. A torta augusztus 20-ától vált elérhetővé az ország számos cukrászdájában. Így nem csak a Balaton környékén, hanem az ország más részein is megkóstolhatják az érdeklődők. A szilvafácska hozzáadott cukor nélkül készült. Fő alapanyaga a szilva, amelyhez dió, tejcsokoládé, fahéjas mousz és zöld tea társul. A készítők szerint az ízkombinációt családi emlékek ihlették. Vadóczy Jenő gyermekkori élményei között meghatározó volt a nagymama kertje és az augusztusi szilvalekvár főzés. Ezt a hagyományos élményt modern cukrászati technikákkal dolgozták át. A szilva gyümölcsösségét a dió és a tejcsokoládé gazdag a bízei egészítik ki. A fahéjas mousz lágyítja az összhatást, a zöld tea pedig frissebb karaktert ad a desszertnek. A cél az volt, hogy a torta ne egyszerűen egy

0: cukormentes változat legyen, hanem önálló és különleges sütemény. Az idei versenyre rekordot jelentő 29 tortát neveztek. Az áprilisi elődöntő után 6 alkotás jutott a döntőbe. A szilvafácska mellett a harmadcsepp, a ribizlikeringő, az aranyliget, a mogyorós kényeztetés és a nyári szenvedély versenyzett a címért, amelyet végül a balatongyöröki csapat nyert meg. A Magyarország cukormentes tortája versenyt az Egy Csepp Figyelem Alapítvány szervezi a Magyar Cukrászipar Testület szakmai partnerségével. A kezdeményezés 2012-ben indult. A cél annak bemutatása, hogy hozzáadott cukor nélkül is készülhet kreatív, magas színvonalú és élvezetes desszert. Az idei győzelem a Balaton térsége számára különösen fontos. A Promenád kávéház sikerével először nyerte el balatoni cukrászda az országos címet. A siker mögött 3 cukrász közös munkája áll, és a történet egyik érdekessége, hogy a receptet egy balatongyöröki alkotó gyermekkori emlékei ihlették. Egy szelet szilvafácska 253 vessző 7 kilokalóriát és körülbelül 15 g szénhidrátot tartalmaz. A torta augusztus 20-án mutatkozott be a nagy közönség előtt, az ünnepi időszakban a Magyar Ízek utcájában is meg lehetett kóstolni, később pedig számos cukrászdában elérhetővé vált. A díj nem csak szakmai elismerés, hanem komoly figyelemfelkeltő lehetőség is a balatongyöröki cukrászda számára. Az országosan elérhető torta új látogatókat irányíthat a településre, miközben a Balaton gasztronómiai kínálatára is ráirányítja a figyelmet. A történet azt bizonyítja, hogy helyi alapanyagokra, személyes emlékekre és korszerű szakmai tudásra építve egy kisebb balatoni műhely is országos sikert érhet el. A győztes desszert így egyszerre képviseli a helyi értékeket és a modern cukrászatot, és népszerűsítheti a balatoni gasztronómiát országszerte. A történet jól példázza, hogy a hagyomány és az innováció a cukrászatban is megfér egymás mellett. A nagymama kertjének emlékéből, az érett szilvából és a házi lekvár világából modern desszert született. A szilvafácska így már nem csupán egy balatongyöröki sütemény. 2026-ban Magyarország cukormentes tortája lett, és egy balatoni cukrászda 3 alkotójának történetét vitte el az ország minden részébe.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Megkezdte érdemi munkáját a vagyon visszaszerzési hivatal. Költségvetési felügyelőt rendel ki a pénzügyminiszter a fővároshoz. Októberben is folytatódik a kamatstop. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Megkezdte érdemi munkáját a vagyon visszaszerzési hivatal. Az MVVH elsőként 4 részben már feltárt ügyet vont a hatáskörébe, köztük a budapesti önkormányzati park fenntartással és közétkeztetéssel kapcsolatos korrupciós ügyeket. Unger Anna szerint az első 4 ügyet továbbiak követik majd, a kiválasztásnál pedig az is szempont, hogy még legyen lehetőség a vagyon biztosítására, illetve ne évüljenek el az ügyek. A vizsgálandó ügyeket Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettes választotta ki a hozzájuk érkező ügyészek is. Alapján. Az MVVH vezetője arra is reagált, hogy ellenzéki politikusok az AVH-hoz hasonlították a szervezetet, ezt méltatlannak és az AVH áldozataival szemben tiszteletlennek nevezte. Szerint az MVVH a magyar igazságszolgáltatási rendszer része, és minden hatáskörével és feladatával ezen belül működik. Budapest gazdálkodását folyamatosan nyomon követő költségvetési felügyelőt rendel ki a pénzügyminiszter a fővároshoz, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a fővárosi közfejlesztések tanácsa csütörtöki ülése után Karácsony Gergely főpolgármesterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján. Ez nem jelenti azt, hogy a főváros szuverén autonóm döntési jogosítványai bármiben is csorbolnának, tette hozzá a kormánytag. Hangsúlyozta, a felügyelő feladata, hogy belelásson a folyamatokba és nyomon kövesse azokat. A tervekkel szemben nem vezették ki szeptember 30-ával a jelzálog hitelek kamatstopját. Az intézkedés így egyelőre változatlan feltételek mellett kivezetési határidő nélkül érvényben marad, ami több mint 200 ezer hazai adóst érint. A kormány több körben egyeztetett a Magyar Bankszövetség képviselőivel, azonban nem sikerült olyan megoldásban megegyezni a hitelintézetekkel, ami kellő garancia lenne arra, hogy a kivezetés ne okozzon jelentős tehernövekedést az ügyfeleknek. Az Orbán kormány még 2021-ben a Covid veszélyhelyzetre hivatkozva vezette be a referencia kamatstoppot a változó kamatozású lakossági jelzálog hitelekre. Csalók élnek vissza a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat nevével Szabolcs-Szatmár, Bereg és Heves vármegyében, ahol a szervezet lakhatási programjában résztvevő családoktól adatokat, iratokat és felvételeket kérnek el. A karitatív szervezet közleménye szerint az elmúlt hetekben mintegy 100 településről többen is megtévesztve működtek együtt az idegenekkel. A Máltai Szeretett Szolgálat arra kéri az érintetteket, hogy mielőtt bárkit beengednének az otthonukba, minden esetben kérjék el tőle a szervezet hivatalos igazolványát.
1: Időjárás.
2: Pénteken folytatódik a száraz napos idő, legfeljebb kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a reggel ismét hűvösen indul, 0-12 fok várható, majd délután egészen 22-27 fokig melegszik a levegő. A hétvége fátyol felhős kellemes idővel indul, számottevő csapadék nélkül, a szél általában gyenge vagy mérsékelt lesz, hajnalban helyenként fagypont közelébe is süllyedhet a hőmérséklet, délután viszont újra 23-27 fok várható.
0: A szárazság a burgonyának sem kedvezett Keszthelyen. Nem kedvezett a szélsőségesen száraz időjárás a burgonya termesztésnek Keszthely térségében. A Georgikon Campus szakemberei és a gazdálkodók augusztus végén már a vetőburgonya betakarítását elvégezték, és a termés eredményeknél erősen érezhető a csapadék hiány hatása. A Keszthelyi Televízió beszámolója szerint a tartós szárazság a gumók fejlődését is befolyásolta. A burgonya számára a tenyész időszakban különösen fontos a megfelelő vízellátás. A növénynek nem csak a kezdeti fejlődéshez van szüksége nedvességre, hanem a gumók kialakulásának és növekedésének időszakában is. Ha ilyenkor hosszabb ideig kevés a csapadék, a termés mennyisége és mérete egyaránt visszaeshet. A 2026-os év ebből a szempontból komoly kihívást jelentett a gazdálkodóknak. Keszthelyen, a Georgikon kampuszon folyó mezőgazdasági kutatások miatt a szakemberek nem csak a termelési eredményeket figyelik, hanem azt is vizsgálják, hogyan reagálnak a különböző növényfajták a változó időjárási körülményekre. A burgonya termesztés ilyen szempontból jó példa arra, hogy az időjárás milyen gyorsan képes megváltoztatni egy teljes termesztési év kilátásait. A 2026-os nyár egyik legfontosabb jellemzője a csapadékhiány volt. A hosszabb száraz periódusok mellett több alkalommal rendkívüli meleg is nehezítette a növények fejlődését. A magas hőmérséklet gyorsíthatja bizonyos növények fejlődési folyamatait, miközben a vízhiány miatt a növények nem képesek optimálisan kihasználni a rendelkezésükre álló tápanyagokat. A burgonya esetében különösen érzékeny időszak a gumóképződés. Ha ekkor nem áll rendelkezésre elegendő víz, a gumók kisebbek maradhatnak, és a termés átlag is csökkenhet. Ez a gazdálkodók számára azért jelent problémát, mert ugyanazokat a költségeket, például a vetőanyag, a talajművelés vagy a növényvédelem költségeit alacsonyabb termés eredmény mellett kell kitermelniük. A vetőburgonya betakarítása különösen fontos, mert ennek minősége a következő termesztési időszak eredményeit is befolyásolja. A megfelelő szaporítóanyag alapvető feltétele annak, hogy a következő évben egészséges és kiegyenlített állomány alakuljon ki. A mezőgazdaságban azért egyre fontosabbá válik az időjárási szélsőségekhez való alkalmazkodás. A kutatók és a termelők többféle lehetőséget vizsgálnak, például a szárazságtűrő fajták használatát, a talajvíz megtartó képességének javítását, valamint az öntözés hatékonyabb alkalmazását. A talajállapot a szintén kulcsfontosságú. Az a talaj, amely több szerves anyagot tartalmaz és megfelelő szerkezetű, általában jobban képes megtartani a csapadékból származó vizet. Ez egy száraz évben jelentős előnyt adhat a növényeknek. A talaj takarása, a szerves anyag utánpótlás és a megfelelő művelési mód ezért hosszabb távon ugyanolyan fontos lehet, mint maga az öntözés. A keszthelyi szakemberek számára az idei év adatai ezért nem csupán egyetlen betakarítás eredményei. A termesztési tapasztalatokat későbbi kutatásokban is fel lehet használni annak vizsgálatára, hogy mely fajták és termesztési technológiák képesek jobban alkalmazkodni a változó éghajlathoz. A Balaton térsége ebben a kérdésben különösen érintett. A tó környezetében a turizmus mellett ma is fontos szerepet játszik a mezőgazdaság, a szőlő és gyümölcstermesztés, valamint a szántóföldi növénytermesztés. Ha a szárazabb évek gyakoribbá válnak, a gazdálkodóknak egyre tudatosabban kell megválasztaniuk, milyen növényeket és milyen technológiával termesztenek. A burgonya idei betakarítása így egy nagyobb problémára is rávilágít. Az aszály nem csupán kellemetlen időjárási körülmény, hanem közvetlenül befolyásolja az élelmiszertermelést. Egy gyengébb termés magasabb előállítási költséget, kisebb árbevételt és hosszabb távon akár a termesztési szerkezet megváltozását is eredményezheti. A keszthelyi tapasztalatok szerint ezért már nem elegendő pusztán azt figyelni, hogy mennyi csapadék hullik egy évben. Az is számít, hogy mikor érkezik a csapadék, milyen hosszú száraz időszakok követik, és mennyire képes a talaj megőrizni a lehullott vizet. A 2026-os burgonya szezon emiatt fontos tanulságokat adhat a térség mezőgazdasága számára. A betakarítás lezárulta után a termelők és a kutatók pontosabban értékelhetik majd, hogy az idei szélsőséges időjárás milyen mértékben csökkentette a termés eredményeket, és mely megoldások segíthetnek abban, hogy egy hasonlóan száraz évben kisebb legyen a veszteség.
1: Ezt tekerd be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
3: Merülj el benne!
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

Svédasztalos rendszerben működik a Balatonboglári Városi Konyha. Új rendszerben működik a Balatonboglári Városi Konyha. A diákok ezentúl svédasztalos, vagyis szabadszedéses formában választhatják ki és adagolhatják maguknak az ebédet. A kezdeményezés célja nem csak az, hogy a gyerekek önállóbban dönthessenek arról, mit és mennyit esznek, hanem az ételpazarlás csökkentése is. A Balatonboglári intézmény ezzel egy országos mintakonyhai program része lett. Az új étkezőben többféle főétel, köret és saláta közül választhatnak a tanulók. A rendszer lényege, hogy nincs előre meghatározott kötelező adag. Mindenki abból és annyit vehet, amennyit valóban meg szeretne enni. Aki még éhes, később akár repetázhat is. Ez egyszerű változtatásnak tűnik, de a közétkeztetésben jelentős különbséget jelenthet. A hagyományos rendszerben ugyanis előfordulhat, hogy a gyerekek olyan ételt is megkapnak, amelyből csak keveset fogyasztanak el, vagy amely egyáltalán nem ízlik nekik. A szabadszedéses rendszer ezzel szemben nagyobb választási lehetőséget ad. A Balatonboglári program egyik legfontosabb célja éppen az élelmiszer hulladék visszaszorítása. Ha a diákok maguk határozhatják meg az adagjukat, kisebb eséllyel marad nagy mennyiségű étel érintetlenül a tányérokon. A kezdeményezés így egyszerre lehet gazdasági és környezetvédelmi szempontból előnyös. A rendszernek pedagógiai szerepe is lehet. A gyerekeknek saját döntést kell hozniuk arról, miből mennyit szednek. Ez segítheti az önállóságukat, miközben megtanulhatják azt is, hogy érdemes először kisebb adagot választani, majd szükség esetén még venni. Az egészséges táplálkozás szempontja szintén megjelenik. A többféle köret, főétel és saláta közötti választás lehetősége arra ösztönözheti a tanulókat, hogy fokozatosan új ízeket is kipróbáljanak. Így a menza nem pusztán az ebéd elfogyasztásának helye, hanem a tudatos étkezés tanulásának egyik szintere is lehet. A Balatonboglári Városi Konyha az új rendszerre országos mintaprojekté is vált. Az új étkező kialakítása is része volt a változásnak. A korszerűbb környezet jobban illeszkedik a szabadszedéses rendszerhez, hiszen a tanulók közvetlenül elérhetik a különböző ételeket, majd maguk állíthatják össze az ebédjüket. A változás Balatonboglár számára azért is érdekes, mert a közétkeztetés minden tanévben visszatérő kérdés. Az iskolai étkezésnél egyszerre kell figyelembe venni a gyerekek ízlését, az egészséges táplálkozást, az adagok megfelelő mennyiségét és a költséghatékonyságot. A svédasztalos rendszer ezekre a szempontokra egyszerre próbál választ adni. A kezdeményezés mögött a fenntarthatóság gondolata is meghúzódik. Kevesebb el nem fogyasztott étel, kevesebb hulladékot jelenthet, miközben a konyha erőforrásait is hatékonyabban lehet felhasználni. Ez különösen fontos egy olyan időszakban, amikor az élelmiszerpazarlás csökkentése egyre több intézmény számára jelent feladatot. A szabadszedéses megoldás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a gyerekek teljesen magukra maradnak. Az étkezés továbbra is felügyelik, és a tanulók segítséget kaphatnak az adagolásban, különösen a kisebbek. A cél inkább az, hogy fokozatosan megtanulják saját szükségleteikhez igazítani az étkezésüket. Balatonbogláron tehát új korszak kezdődött az iskolai étkeztetésben. A diákok már nem egyszerűen megkapják az előre kimért ebédet, hanem aktívan részt vesznek annak összeállításában. Egy azonban már most látszik. Balatonbogláron a menza nem csak étkezési szolgáltatásként változott meg. Az új rendszer egyszerre szól az önállóságról, a tudatos fogyasztásról, az egészségesebb választásról és a fenntarthatóságról. A balatonboglári példa ezért más települések számára is érdekes lehet. Ha a szabadszedéses rendszer valóban kevesebb pazarlással és elégedettebb diákokkal jár, akkor hosszabb távon más iskolai konyhák is átvehetik ezt a modellt. Így egy helyi változtatásból akár országosan is hasznosítható tapasztalat születhet.

0: legjobb slágerei.
1: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy.
0: Balaton Rádió. Éjjel nappal. A legjobbakkal.
2: Tízezren úszták át a Balatont a 44. Balaton átúszáson. Több mint 11 000 nevezővel rendezték meg augusztus 1-én a 44. Lidl Balaton átúszást. A Réf Fülöp és Balaton Boglár közötti 5,2 kilométeres klasszikus táv mellett féltávon és szappal is teljesíthették a kihívást. Az eseményt két alkalommal kellett elhalasztani, végül augusztus 1-én kedvezőbb körülmények között rajtolhattak el a sportolók. A Balaton átúszás évről évre a magyar nyár egyik legnagyobb szabadidősport rendezvénye. Az idei eseményre 60 országból érkeztek résztvevők, a legidősebb induló pedig 90 éves volt. A nevezők 57%-a férfi, 43%-a nő volt. A féltávon és a szappos mezőnyben ugyanakkor már a nők voltak többségben. A klasszikus táv rajtja Réf Fülöpön, a cél Balatonbogláron volt. A kijelölt úszófolyosót több száz hajó, vízimentők, rendőrségi motorosok és kórházhajók biztosították. A hivatalos tájékoztatás szerint több mint 1000 szervező dolgozott a rendezvény biztonságos lebonyolításán. Az idei eseményhez azonban hosszabb út vezetett. A július 25-e és 26-a hétvégére tervezett úszást az időjárási előrejelzések miatt nem rendezték meg. A szervezők a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának előrejelzését és a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság véleményét is figyelembe vették, majd augusztus 1-ét jelölték ki új időpontként. A halasztás után kedvezőbb körülmények fogadták az indulókat. A víz hőmérséklete reggel egy méteres mélységben körülbelül 25 Celsius fok volt. A levegő délután a déli parton akár 36 fokig is melegedhetett. A mérsékelt szél és a fokozatosan csökkenő hullámzás megfelelő feltételeket teremtett az úszáshoz. A nagy meleg ellenére több mint 10 000 résztvevő vállalta a kihívást. Ez is jelzi, hogy a Balaton átúszás nem kizárólag a versenyszerűen úszók eseménye. A rendezvény amatőr és hobbi úszók számára is nyitott, így mindenki saját célokat tűzhet ki maga elé. A teljes táv mellett elérhető volt a kettővessző 6 kilométeres féltáv is. Ez Balatonbogláról indulva teljesíthették azok, akik még nem vállalták az egész tó átúszást. A szapposok Réf Fülöpről indulva külön kijelölt útvonalon neveztek Balatonboglárig. A sportteljesítmények között is születtek figyelemre méltó eredmények. A férfiaknál Nagy Nándor bizonyult a leggyorsabbnak, az ötvessző 2 kilométert 59 perc 20 másodperc alatt teljesítette. A második, Hegedűs Marcell lett, 1 óra 7 perc 52 másodperccel. A harmadik, Torma Benyámin, 1 óra 14 perc 10 másodperces idővel végzett. A nőknél Békési Eszter ért elsőként célba, 1 óra 15 perc 59 másodperces eredménnyel. A második, Horváth Eszter lett, 1 óra 19 perc 44 másodperccel, a harmadik, Ashley Mendrick, 1 óra 24 perc 10 másodperces idővel. A jubileumi eseményen különleges mérföldkőre is sor került. A verseny történetének 250 000. teljes távot teljesítő úszója is célba ért. Ez jól mutatja, hogy a Balaton átúszás több mint 4 évtized alatt jelentős közösségi sporteseményé vált. A legtöbb résztvevő számára azonban nem a versenyidő volt a legfontosabb. Az 5,2 kilométer nyílt vízen komoly fizikai és mentális kihívás, a szél, a hullámzás és a nagy meleg pedig egyaránt próbára teheti az úszókat. Éppen ezért a rendezvény egyszerre jelent sportteljesítményt és közösségi élményt. A 44. Lidl Balaton átúszás két halasztás után sikeresen lezajlott. Több mint 11 000 nevező érkezett 60 országból, és mindenki ugyanazért a célért szállt vízbe. Hogy saját tempójában teljesítse a Balaton egyik legismertebb sportkihívását. A rendezvény ezzel ismét bizonyította, hogy a Balaton nem csak pihenésre és strandolásra alkalmas, hanem Magyarország egyik fontos, közösségi sporthelyszíne is.

0: egyre hosszabb a balatoni szezon. Augusztus 20-a után sem ürül ki a tópart. Már nem feltétlenül jelenti a balatoni szezon végét augusztus 20-a. Erről számolt be a Balatoni Turizmus Szövetség. A szervezet szerint az elmúlt években fokozatosan megváltoztak a vendégek utazási szokásai, és egyre inkább elmosódik a határ a nyári főszezon és az utószezon között. Régebben, augusztus 20-a után látványosan megváltozott a Balaton képe. A családok hazautaztak, megkezdődött az iskola kezdés előtti készülődés, és sok strandbüfé, fagyizó vagy kisebb üzlet is bezárt. Fekete Tamás, a szövetség elnöke szerint ma már hosszabb és rugalmasabb balatoni szezon rajzolódik ki. Ennek egyik oka az életmód megváltozása. A munkavégzés sok esetben rugalmasabbá vált, a home office és a hibrid munkarend pedig lehetővé teszi, hogy egyesek a nyaralás után se utazzanak azonnal haza. Aki munkája engedi, akár egy balatoni kávézó teraszáról vagy szálláshelyről is dolgozhat. A szezon meghosszabbodásában az időjárásnak is fontos szerepe van. Az elmúlt években, augusztus második felében és szeptemberben is gyakran nyárias idő várta a Balatonhoz érkezőket. Kedvező időjárás esetén ilyenkor is lehet strandolni, miközben az enyhébb idő kedvez a kerékpározásnak és a túrázásnak. A tó körül ebben az időszakban is számos borászati, gasztronómiai és kulturális program várja a látogatókat. A szeptemberi Balaton ráadásul nyugodtabb lehet a főszezonnál. Kisebb a zsúfoltság, mérsékeltebb lehet a hőmérséklet, miközben megfelelő időben továbbra is élvezhető a tó és környéke. A hosszabb szezon a helyi szolgáltatók számára is fontos. Ha egy étterem, szálláshely vagy turisztikai attrakció nem csak két hónapban számíthat vendégekre, könnyebben tervezhet és hosszabb ideig tarthat nyitva. Ez a munkatársak megtartását és a fejlesztések tervezését is megkönnyítheti. A négy évszakos Balaton gondolata már régóta jelen van a turizmus fejlesztésben. A cél, hogy a tó ne kizárólag nyári fürdőhelyként jelenjen meg, hanem ősszel, télen és tavasszal is kínáljon programokat. Ebben fontos szerepet kap a kerékpározás, a túrázás, a bor és gasztroturizmus, valamint a kulturális kínálat. A rövidebb, akár egy vagy két napos kiruccanások szintén segíthetik a szezon meghosszabbítását. Nem mindenki tölt egy teljes hetet a Balatonnál, de egy hétvégi kirándulás, kerékpártúra vagy őszi gasztronómiai program miatt sokan útnak indulhatnak. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint fokozatosan átalakul az a régi kép, amely szerint augusztus 20-ával véget ér a balatoni nyár. Ez nem azt jelenti, hanem azt, hogy a tópartnál nem feltétlenül ürül ki egyik napról a másikra. Más típusú vendégek érkezhetnek, akik csendesebb pihenésre vágynak, kirándulnának, kerékpároznának, bort kóstolnának, vagy néhány napot töltenének a tó mellett. A hosszabb szezon ezért nem csak a turizmusnak, hanem a helyi gazdaságnak is kedvezhet. A szezon egyik fontos tapasztalata így az lehet, hogy augusztus 20-a egyre inkább átmenetet jelent. A nyári főszezon véget ér, de a Balaton körül tovább folytatódik az élet. A cél egy olyan turizmus kialakítása, amely nem júliusban kezdődik és augusztus 20-án ér véget, hanem az év minél nagyobb részében képes vendégeket fogadni és élményeket kínálni. A változás a vendéglátás, a szálláshelyek és a helyi vállalkozások számára is új lehetőségeket teremthet.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Megkezdte érdemi munkáját a vagyon visszaszerzési hivatal. Költségvetési felügyelőt rendel ki a pénzügyminiszter a fővároshoz. Októberben is folytatódik a kamatstop. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Négy részben már feltárt ügyet vont a hatáskörébe, köztük a Budapesti Önkormányzati Park fenntartással és közétkeztetéssel kapcsolatos korrupciós ügyeket. Unger Anna szerint az első négy ügyet továbbiak követik majd, a kiválasztásnál pedig az is szempont, hogy még legyen lehetőség a vagyon biztosítására, illetve ne évüljenek el az ügyek. A vizsgálandó ügyeket Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettes választotta ki a hozzájuk érkező ügyészek ismeretei alapján. Az MVVH vezetője arra is reagált, hogy ellenzéki politikus az AVH-hoz hasonlították a szervezetet, ezt méltatlannak és az AVH áldozataival szemben tiszteletlennek nevezte. Szerint az MVVH a magyar igazságszolgáltatási rendszer része, és minden hatáskörével és feladatával ezen belül működik. Budapest gazdálkodását folyamatosan nyomon követő költségvetési felügyelőt rendel ki a pénzügyminiszter a fővároshoz. Jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a fővárosi közfejlesztések tanácsa csütörtöki ülése után Karácsony Gergely főpolgármesterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján. Ez nem jelenti azt, hogy a főváros szuverén autonóm döntési jogosítványai bármiben is csorbolnának, tette hozzá a kormánytag. Hangsúlyozta, a felügyelő feladata, hogy belelásson a folyamatokba és nyomon kövesse azokat.

0: bankokkal szemben nem vezették ki szeptember 30-ával a jelzálog hitelek kamatstopját. Az intézkedés így egyelőre változatlan feltételek mellett kivezetési határidő nélkül érvényben marad, ami több mint 200 ezer hazai adóst érint. A kormány több körben egyeztetett a Magyar Bankszövetség képviselőivel, azonban nem sikerült olyan megoldásban megegyezni a hitelintézetekkel, ami kellő garancia lenne arra, hogy a kivezetés ne okozzon jelentős tehernövekedést az ügyfeleknek. Az Orbán kormány még 2021-ben a Covid veszélyhelyzetre hivatkozva vezette be a referencia kamatstoppot a változó kamatozású lakossági jelzálog hitelekre. Csalók élnek vissza a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat nevével Szabolcs-Szatmár, Bereg és Heves vármegyében, ahol a szervezet lakhatási programjában résztvevő családoktól adatokat, iratokat és felvételeket kérnek el. A karitatív szervezet közleménye szerint az elmúlt hetekben mintegy 100 településről többen is megtévesztve működtek együtt az idegenekkel. A Máltai Szeretett Szolgálat arra kéri az érintetteket, hogy mielőtt bárkit beengednének az otthonukba, minden esetben kérjék el tőle a szervezet hivatalos igazolványát.
1: Időjárás.
0: Pénteken folytatódik a száraz napos idő, legfeljebb kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a reggel ismét hűvösen indul, 0-12 fok várható, majd délután egészen 22-27 fokig melegszik a levegő. A hétvége fátyol felhős kellemes idővel indul, számottevő csapadék nélkül, a szél általában gyenge vagy mérsékelt lesz, hajnalban helyenként fagypont közelébe is süllyedhet a hőmérséklet, délután viszont újra 23-27 fok várható.

0: Éjjel-nap a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban, azon belül is a Pszichoaktívban. Műsorvezető társam is itt van már mellettem, Erdős Robi.
1: Sziasztok, én is köszöntök mindenkit.
0: Első témánk a párválasztás rejtett titkai lesz, és leginkább a tudattalan mechanizmusokról lesz szó. Szerinted mennyire érinthet ez bennünket a mai világunkban?
1: Ez nagyon aktuális, és mindenki életében hatalmas nagy szerepet játszik. Ez mindenki életében egyszer, vagy többször is valószínű, bár jobb esetben egyszer előfordul. Sok-sok kihívással jár, és sok-sok önismereti kérdést fog felvetni egyébként, amikor elkezdünk ezzel foglalkozni, úgyhogy érdemes odafigyelnünk.
0: A HVG Extra Pszichológia magazin szerint többféle pszichológiai elképzelés létezik arról, milyen késztetés irányítja a párválasztásunkat, kit tartunk hozzánk illő férfinak, nőnek. Egyben azonban egyetértenek a kutatók, maga a választási folyamat szinte minden esetben tudattalan. A projekció, a tudattalan kivetítés erős mechanizmusa segít nekünk felismerni, ki a megfelelő pár számunkra. Kivetítjük azt a tudattalan tartalmat, amit nem is tudunk magunkról, amivel addigi életünkben nem néztünk még szembe. Gyakran azt, amit hiányként élünk meg, így kezdetben lenyűgözve látjuk meg a csodát egy másik emberben. Hiszen mindent megtalálunk benne, amire csak vágytunk, ami belőlünk eddig hiányzott. Így megteremtjük a reményt, hogy mindketten együtt teljessé válhatunk, amit talán magzati korunkban éreztünk utoljára. Tudatosan soha nem vagyunk tisztában azzal, miért is abba leszünk szerelmesek, akibe, ám fel tudjuk sorolni a vonzó jellemzőit. Nem tudjuk biztosan, mert a kivetítés sokféle és tudattalan. Vannak, akik tudattalanul az azonos vagy éppen az ellenkező nemű szülőjükre hasonlító, vagy azzal éppen ellentétes vonásokkal jellemezhető társhoz vonzódnak. A precíz, rendszerető, teljesítménykényszeres szülő gyereke kiválóan teljesítő rendmániáshoz, vagy épp az ellenkezőjéhez, laza életművészhez, akinek az életében semmi sem biztos, semmi nem kiszámítható. Mások a kiszemelt partnerükben látják meg saját hiányzó tulajdonságaikat. A zsarnok férfiak például legtöbbször alárendelődő nőket választanak. A teátrális feltűnő jelenségnek nevezett nőkhöz például csendes, visszahúzódó férfiak vonzódnak. És fordítva. A választás motivációja mindezek mellett lehet egy gyermekkori, be nem teljesült vágy kompenzálása is. Ha például gyermekkorunkban a szüleinktől nem kaptunk elég elfogadást és szeretetet, akkor gyakori, hogy a párunktól várjuk, hogy feltétel nélkül fogadjon el és szeressen bennünket, amit persze csak a szerelem magasabb hormon szintjén képes megtenni, később már nem. Sőt, többféle tudattalan választási motiváció is működhet, működik egyszerre. Gyakran látjuk, de leginkább kívülről látják mások, hogy a társválasztás a szülői tulajdonságok mentén, vagy éppen azokkal ellentétesen történik. Azaz, a férfi vagy a nő tudattalanul olyan társba lesz szerelmes, akiben az ellenkező vagy az azonos nemű szülőjét látja, vagy akinek éppen azzal ellentétesek a tulajdonságai. A választás motivációja természetesen gyakran sokáig rejtve marad a tudat elől, csak évek múlva döbbenünk meg, hogy a választottunk mennyire hasonlít az édesapánkra, édesanyánkra, vagy éppen az ő teljes ellentétük. Az alkoholfüggő apa, felnőtt lánya szerelmes lesz az abstinens, ám munkaalkoholista férfiba, aki mellett a mindennapjaiban ugyanúgy jelen lesz a függőség, mint gyermekkorában, és ugyanúgy magányos lesz. Ha a szülői minta szerint választunk, akkor a kapcsolatok mindig előhozzák korábbi lelki sérüléseinket, a tudattalan szülői azonosulásokat. Ha gyermekként valamelyik szülőnk mindig hibáztatott, korholt bennünket, akkor párkapcsolatunkban gyakran előfordul, hogy társunk ártalmatlan panaszkodását is sértő provokációnak, méltatlan dorgálásnak érezzük, és erőteljes indulatokkal reagálunk rá. Vagy mi magunk is, mint a szüleink annak idején, mindenért a másikat okoljuk. A saját hibáinkkal igazán nem tudunk szembenézni, nem is viseljük el, ha a társunk erre figyelmeztet bennünket. A párkapcsolatok tehát az elterjedt nézet ellenére gyakran nem okozzák, csupán előhozzák lelki sérüléseinket, amit fájdalmunkban adott szituációban sajnos nem igen látunk be. Robi, te hogy látod? Hát itt ugye arról szól ez a történet, hogy gyakran vagy a szüleinkhez hasonló partnert választunk, vagy éppen ellenkezőleg, ugye ellenazonosulás történik, pont más miatt. Szerinted mennyire lehet ebben ezzel tisztában lenni, hogy látott te ennek a jelentőségét a párválasztás során?

0: tudatosnak nem feltétlenül mondanám, hogy tudatos tud lenni az, hogy mindenképpen a szülői mintát kövessük, vagyis hát igen, szülői mintát kell követni, de hogy tudatosan nem biztos, hogy pont olyat fogsz keresni, amit látsz otthon. Tehát azért leginkább az, hogy felállítasz saját magadnak egy olyan képet, hogy te milyen embert látnál magad mellett legszívesebben. És akkor kialakul egy olyan összkép, amit azt mondod, hogy igen, én nekem ezek meg ezek a terveim és ezek a céljaim, és ahhoz, hogy ezeket a célokat megvalósítsam, én magam mellé ilyen meg ilyen tulajdonságokkal külső-belső felvértezett párt szeretnék találni. És akkor ebből már utána könnyebben fakad az, hogy a párkapcsolatomat inkább azt mondom, hogy én saját magam élem úgy, próbálom úgy élni, ahogy a szüleim. Tehát gondolok én akár arra, hogy ha azt látod, hogy azért vannak viták, vannak összezörrenések egy házasságban, egy párkapcsolatban, de nem feltétlenül kell, hogy azt jelentse, hogy akkor egy-két vita, egy-két összezörrenés azonnal kenyértörésre jusson, hanem az, hogy igen, ezek egy természetes részei, elemei egy kapcsolatnak, és igen, ha utána ki tudunk békülni, és utána éljük tovább a hétköznapjainkat, akkor nem kell itt rögtön a végét látni mindennek. Tehát ez egy példa volt arra, hogy ha ezt látom a szüleimtől, akkor igen, így lehet élni a saját kapcsolatomban is. Tehát én inkább azt mondanám, hogy az, hogy kimondottan olyan párkapcsolatot keresek, mint a szüleimé, az nem biztos, hogy minden esetben működik és releváns és tudatos tud lenni. Inkább az, hogy ha már benne vagyok a kapcsolatban, akkor próbáljam meg úgy élni én is az életemet, hogyha az jó volt, azt jónak látom, mintának, akkor próbáljak meg én is úgy rugalmas lenni a saját párkapcsolatomban. És akkor itt azért vannak negatív részei is a dolognak, tehát hogyha mondjuk azt látom, hogy a szüleim elváltak, és elválnak, és onnantól kezdve azért megint lesz az apának, az elvált apának, elvált anyának új társa, tehát én látok majd egy mostoha apát, látok egy mostoha anyát, és akkor ott is látok egyfajta mintát. De lehet, hogy nem az elválás része kell majd, hogy megmaradjon, hanem inkább az, hogy ott esetleg lehet, hogy jobban fog működni a mostoha szülőknél a kapcsolati rész. Tehát, hogy én nem megelőlegezve látnám azt, hogy olyan mintákat vegyünk fel, ami a szülőknél van, hanem inkább azt mondom, hogy ha már benne vagyok, a saját képemre úgymond alakítom ki a párkapcsolatot, saját igényeim szerint, és onnantól kezdve már az, hogy az hogyan megy tovább, az lehet esetleg egy szülői minta. Tehát kell szerintem, nagyon kell az önállóság mindenkinél, az, hogy önállóan alakítsuk ki azt, hogy nekem ilyen meg ilyen párra van szükségem, aki nem tudom, szeret utazni, szeret elmenni, szeret színházba, moziba eljárni néha, mert hogy nekem arra lenne igényem, de az milyen már, hogy nem tudom, ott a párom, és akkor ő nem szeret moziba járni, akkor azt mondom, hogy én egyedül elmegyek, és 5 év után is még ott járunk, hogy egyedül járunk moziba, vagy egyedül jár az egyik fél moziba, tehát hogy legyenek közös pontok, tehát kellenek azok a közös pontok, amik építik a kapcsolatot, és ezek a pontok fognak abban igazából megerősíteni majd, hogy valóban a kapcsolatot utána úgy próbáld meg formálni, ahogy a szülők házassága, vagy a szülőknek a kapcsolata volt. És akkor el lehet fordulni még egy irányban, ha nem is a szülők, hanem hogy mit látunk a környezetünkben, tehát lehet hasonlítani más ismerősökhöz is, más kapcsolati szálakhoz is, tehát nem feltétlenül, lehet, hogy valakinél nem volt olyan megalapozott a gyerekkor, hogy szeretne a szüleit, vagy hogy a szüleit tekinti elsődleges példának, hanem...
1: Mert úgy érted, hogy nem őt akarja tekinteni elsődleges példának?
0: Igen, tehát hogy nem feltétlenül, nem volt meg az a baráti, szülői kapcsolat, aminek meg kellene lennie, hanem, vagy az a szoros szülői szülő-gyerek kapcsolat, és akkor pont ezért nem feltétlenül ragaszkodik, nem a szülőt, lehet, hogy a nagyszülőt, vagy egy nagynénit fog, nagybácsit fog nézni mintának a gyerek. Úgyhogy ilyen is van. Nagyon sokféle metodikája van ennek az egésznek. Lehetne még róla sokat beszélni, de szerintem hamarosan egy jó zene fog érkezni, és akkor lépjünk is tovább.

Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak itt a pszichológiai tematikus magazin műsorunkban, a Pszichoaktívban. Munka pszichológiai témánk keretében az életközépi válságról lesz szó. Élete során az ember különböző fejlődési szakaszokon megy keresztül, kihívásokkal teli életszakaszként kezelhetjük a 37 és az 50 éves kor közötti időszakot. Akkora már jellemzően valamit letettünk az asztalra, karrierünk előre haladt, a gyerekeink már nem feltétlenül igénylik minden percben a gondoskodást, illetve természetesen az is előfordulhat, hogy az előbb említettekből nem sokat értünk el, és éppen ezért állunk válaszút előtt. A szubjektív jóléttel kapcsolatos több kutatás is megerősítette, hogy a nagyobb bevételeket élvező nyugati kultúrában tetten érhető az az érdekes jelenség, hogy ebben az időszakban a boldogság érzetünk mélypontra kerül. Ez egy olyan U-görbével jellemezhető, amely késő tizenéves korunkban kezd lefelé ereszkedni, egészen a 40-es éveinkig, majd az 50-es éveinkben ismét emelkedik, és úgy a 60-as éveinkben ismét magasabb pontra jut. Az a meggyőződés lehet, hogy a közeljövőben inkább nőni fog azoknak a száma, akik életközepi válságban találják majd magukat, pusztán azért, mert jó ideje értékválságban lehet a nyugat embere. Már nincsenek meg az olyan határozott válaszok, iránymutatások, minták, amilyenek évszázadokig működhettek. A válság fogalmában benne rejlik a lehetőség is, hiszen ha valakit elbocsátanak, pár év után akár úgy is megélheti, hogy milyen jó dolog történt vele, hiszen az új munkahelyén még jobban érzi magát, mint előtte. Winston Churchill egykori brit miniszterelnök szerint a pesszimista a nehézséget látja meg a lehetőségben, míg az optimista a nehézségben a lehetőséget veszi észre. Hogy az ilyen folyamatból tényleg válság lesz-e, jelentős mértékben múlik a környezeten is. Ezen az úton az egyik legfontosabb segítő, vagy éppen gátló tényezőt is az egyént körülvevő személyek jelentik. Amikor a szekér mondjuk úgy döcög, vagy még nem is feltétlenül halad, fontosabbak ők, mint bármikor. Veszélyes helyzetet teremthet, amikor a kihívásainkat, kérdéseinket nem feltétlenül tudatosan, de mégis parkolópályára tesszük, és ott maradunk a két szintünk közötti lépcsőn.

0: fordulóban, olyan tevékenységbe fogva, amely feletteti velünk a halandóságunkat, de nem ad választ az alapkérdéseinkre. Vannak és lehetnek is zsákutcák, viszont az életközepi válság akkor lesz hosszú távon probléma, ha nem keressük eléggé azt, ami a miénk, ami felé fordulni akarunk. Az a jó, ha elindulunk a válasz irányába, amely csak is a miénk. Sokan sok felé húznának, mindig vannak megmondó emberek, de végül úgyis magunknak kell megtalálnunk a válaszainkat. Rajtunk áll, hogy mit teszünk, hogy hagyjuk-e magunkat, vagy a küzdelmünk és a keresésünk után rátalálunk a válaszainkra, akkor is, ha kemény, ha nem könnyű az odavezető út, írja a HVG Extra Pszichológia magazin. Életközepi válság 37 és 50 év között általában. Szerinted, Robi, milyen lehetőségeket tartalmazhat egy életközepi válság, vagy rejthet magában?
1: Ez attól függ egyébként, hogy mennyire voltunk, mondjuk, oké, tegyük fel 20-30 év körüli korosztályban, mennyire köteleztük el magunkat akár az egyik munkahelyen, mennyire köteleztük el magunkat akár 10-15 éven keresztül is egy munkahelynek, mert utána jön egy változás, és igen, elhangzott az is, hogy akit elküldenek egy 10-15 éves munkaviszony után, felveszik egy új munkahelyre, és rádöbben arra, hogy ez sokkal jobb, mint ahol 10-15 évig voltam, és azt gondoltam, hogy ez biztos, hogy a legjobb hely, ahol lehetek, és egyszerűen nem lesz ennél jobb. Mert bár ugye szokták mondani, hogy hát sehol sem kolbászból vonják a kerítést, mindenhol meg lesznek azok a viszályok, azok a negatív dolgok, amelyek a jelenlegi helyen megvannak. Én egyébként azt tapasztaltam, hogy mindig úgy voltam vele, hogy ahol mondjuk pár évet voltam, ott az adott pozícióban, ott például azt mondtam, hogy hát ennél már csak rosszabb lehet, ennél biztos nem lesz jobb. És amikor jött egy lehetőség, adódott egy lehetőség, hogy válthatok, akkor átkerültem a jelenlegi helyemre, és azt mondtam, hogy igen, ez sokkal jobb, mint ami volt korábban, mindenféle tekintetben. Szóval lehet, hogy még innen is van túl, és túl a sövényen, és meg lehet találni azokat az új dolgokat, amit eddig nem láttunk, és kicsit kinyílik a világ. És nem azt mondom, hogy pont ez a korosztálya az egyébként, ez a 37 és 50 közötti, aki mondjuk igen, ledolgozott már 15-20 évet, és vagy egy munkahelyen, vagy több munkahelyen, de ha itt vált, és ez az érdekes, ha itt ebben a korszakban vált egy 40 év, 40-50 közötti időszakban, akkor igencsak el kell gondolkodni, hogy olyan helyen legyen, ahol már talán nehéz ezt így kimondani, meg előre jelezni, de hogy azért innen megyek majd nyugdíjba. Tehát azért már csak azért is, mert hogyha jól végig gondoljuk, ha egy 45-50 éves munkavállaló elhelyezkedik egy adott pozícióban, és azt mondja, hogy ő, mint ami a mai szokás és a mai trend, hogy folyamatosan váltunk, és 3-5 év azért az egészséges, és váltsunk. Na most egy 40 évesnél, vagy egy 50 évesnél, mondjuk egy 5 év, 6 év munkaviszony, az már azt jelenti, hogy 56 év. Na onnantól kezdve, ha ő ott szeretne váltani, és nincs meg az ismerettségi kör, akkor ott igen nehéz már 56-58 évesen akár egy újabb munkát vállalni. Már csak azért is, mert úgy egy-két év után beleesik a védett korba. Én úgy tudom, hogy van még ilyen, és abban az esetben viszont már akkor is alkalmazniuk kell a cégeknek, hogyha nincsenek vele megelégedve, mert ugye beleesik abba a bizonyos védett korba. Persze, munkajogi szempontból biztos, hogy van ennek kiskapuja, de most összességében nagy általánosságban ezt lehet elmondani. És ugye inkább a kiteljesedés az, hogy amíg lehet, azért ismerjünk meg új dolgokat is. És van egy olyan érdekes aspektusa az egésznek, hogy a tapasztalat szerzés lehet, hogy annyira már ebben a korban nem lesz újdonság, és kicsit úgy érezzük, hogy kiégtünk, mert már voltam a, nem tudom, az elmúlt 20 év alatt ilyen területen is, olyan területen is, hát vannak, láttam én életrajzokat, akiknél két oldalnyi a lista, egy 20 év alatt, vagy 10-15 év alatt, és akkor elérkezik az átlag, nem tudom, 40-45 éves korosztály, oda, hogy igazából van még olyan terület, ami esetleg nem nagyon szélsőséges, és kiesik a korábbiakból, korábbi halmazból, de amit meg tudok ismerni, és igen, láttam arra is példát, hogy lehet, hogy valaki 45 évesen fogja elszállni magát, hogy akkor egy saját vállalkozásba fog fogni, és a saját maga ura lesz, és akkor ő fogja vezetni a céget. Azt is csak úgy lehet, hogy tapasztalattal, vagy olyan szakmai segítséggel, ami esetleg nem fogja felőrölni az elmúlt 20 éves, hát nem azt mondom, hogy stresszmentes időszakot, mert olyan munkahely nincs, ahol nincsen stressz, de hogy, mert azért lássuk be, hogy egy céget vezetni, egy céget sikeresen vezetni, az nem egy egyszerű dolog manapság. A rengeteg járulékok, a rengeteg olyan külső hatás, amihez alkalmazkodni kell, de ebben is van kihívás, tehát igazából önmegvalósításról szól ez az időszak, én úgy gondolom, meg lehet maradni, és igen, nagyon sokat láttunk a múltban arra is példát, én elég közelről is a saját nagyszüleimen keresztül, akik elkezdtek dolgozni 18-19 évesen, és mind a nyugdíjba vonulásukig, ugyanazon egy munkahelyen, persze, különböző területeken, földrajzi helyezkedés tekintve, de hogy egy munkahelyen ledolgozták azt a szükséges időt, ami a nyugdíjba vonuláshoz kell. Tehát így is lehet, ez ugye régebben, korábban sokkal könnyebben ment, most azért már nem ez a trend, és azért látszik és látszódik az, hogy mindenki vágyik egy kicsit a megújulásra és a megújításra. Egy fontos dolog van, hogy mindent a saját maga idejében tegyünk, mert lehet, hogy már egy idő után ki fogunk csúszni belőle. Nem saját magunk miatt, hanem a külső hatások, a külvilágok, a külső megítélések alapján kerülhetünk bele ebbe a nem éppen kellemes burokba. Úgyhogy én mindenkit arra biztatnék, hogy ha van lehetőség, akkor igen, ez a korosztály próbáljon meg kicsit úgy megújulni.
0: Az életközepi válságról volt szó, illetve a benne rejlő lehetőségekről. Az elmúlt percekben, most pedig zenével folytatjuk a Pszichoaktívot.

0: Ilyen nappal a legjobbakkal itt a Pszichoaktívban, a Balaton Rádió pszichológiai tematikus magazin műsorában. A következőekben a depresszióról ejtünk pár szót. A HVG Extra Pszichológia magazin szerint a lelkiállapot, a hangulati élet és az érzelmi beállítódás, mint pszichés funkciók összefüggenek a napi történésekkel, az évszakokkal, az egyes élethelyzetekkel, életciklusokkal. Kihatnak az egyén egyéb életfunkcióira, magatartására, munkavégző és koncentráló képességére, a külvilághoz és önmagához való viszonyulására. Egy sötétebb nap, a szeles hideg időjárás természetesen befolyásolja ezeket a működéseket, sokakat visszahúzódóbbakká, kedvetlenebbekké tehet, ám fontos tudni, hogy egészséges esetben csak átmenetileg. Hogy az ember élénken reagáljon a külvilág ingereire, valójában azt jelenti, hogy a természet és a társadalom részeként védi önmagát a káros hatásoktól, érzékeli és feldolgozza a történéseket, hogy azokhoz alkalmazkodni tudjon. A hangulatunk is felfogható jelzőrendszerként, amely arról ad információt, mennyire vagyunk a komfortzónánkban, és lehetőséget ad arra, hogy ha érzékeljük a kibillenést, akkor tegyünk azért, hogy visszakerüljünk az alaphelyzetbe. Igen ám, de van, amikor a kibillenés már túl hosszú ideig tart, és a szokásos védelmi manőverek elégtelenek ahhoz, hogy ismét pozitív, de legalábbis ne negatív hangulati állapotba legyünk. Az emberek többnyire az alaphelyzethez képest is jobban szeretnének lenni, de sokan nem gondolnak arra, hogy a pozitív irányú kibillenéshez is impulzusok kellenek. Ezért lenne érdemes elfogadni, hogy valójában a probléma és konfliktusmentes lét, amikor semmi rossz nem történik, a szokásos napi lét maga a pozitív lelki állapot. Ilyenkor ugyanakkor megszülethet a lehetőség a jó és szép dolgok észrevételére, a nyugodt pillanatok tudatos megélésére. Jó lenne, ha a rossz kedv vagy hangulat ösztönzőleg hatna ránk, hogy tudatosan tegyünk azért, hogy visszakerüljünk az alapállapotunkba. Ilyenkor a pihenés, a különféle sportok, az állatokkal foglalkozás, a baráti csevely, esetleg egy kiruccanás fel tudja dobni az embert. Nem így azoknál, akiknél a hangulat zavara már tartóssá vált, és akkor is jelen van, amikor azt külső hatások nem indokolják. A tartós negatív lelki beállítódást és energiaszintet, amely indokolatlanul legalább két hete fennáll, depressziónak nevezzük. A hangulati élet addigi egyéni jellemzőinek tartós megváltozása az egyén számára kellemetlen diszfunkciókat okozhat, mint például csökken a munkavégző képesség, testi panaszok jelentkeznek, konfliktus helyzetek alakulhatnak ki az illető megváltozása miatt. Ha mindez az addigi életvitel jelentős felborulásával jár együtt, már pszichiátriai zavarként értékelendő. Ilyenkor a depressziós beteg és gyakran a környezete is szenved az állapot miatt. Szomorú tény, hogy hazai és nemzetközi epidemiológiai kutatások igazolják, a depresszió gyakorisága a világon mindenütt egyre növekszik. Jellemző, hogy a beteg először önmaga próbál kilábalni, vitaminokkal vagy különféle gyógynövényes készítmények fogyasztásával. Ennek oka legtöbbször az ismeretek hiánya, a gyakori téves információk, a szégyen vagy a félelem a stigmatizációtól. Ellentmondásnak tűnik, de tény, hogy ezek a betegek az átlag populációhoz képest gyakrabban veszik igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat, illetve a táppénz lehetőségét. Ezek a tények arra figyelmeztetnek, hogy a depresszióról időről időre érdemes beszélni, hiszen nem csupán egyéni és családi, hanem társadalmi károkat is okoz. A depresszió tehát nem azonos a múló rossz kedvel, a hátrányos társadalmi és szociális helyzet esetén tapasztalható rossz közérzettel, elkeseredéssel. Bármely társadalmi rétegben előfordulhat, sőt a betegek jelentős része az átlagnál jobb körülmények között él. A depresszió kialakulása komplex folyamat, amelynek fő faktorai a genetikai hajlam, a neurobiológiai háttér, a szociális és társadalmi környezeti tényezők. Jó hír, hogy a depresszió az egyik legsikeresebben kezelhető pszichiátriai betegség, A kezelés három pillére a pszichoedukáció, tehát az ismeretek átadása a beteg és családtagjai részére. Akkor a másik a pszichofarmakóterápia, tehát a modern hangulatjavítók és szorongásoldók alkalmazása. És a harmadik az egyénhez igazodó pszichoterápia. Sokak számára félelmetesnek tűnik a gyógyszerek szedése, ugyanakkor a súlyosabb korformák esetén a leggyorsabb és legsikeresebb eredményt ezekkel érhetjük el, szem előtt tartva, hogy a páciens életét megismerve hozzá kell őt segíteni ahhoz, hogy a későbbiekben sikeresebben küzdjön meg élete hullámvölgyeivel. Robi, a depresszió az egy komoly pszichiátriai betegség, ugye két hete fennálló, de és nyilván ott ez orvosi vagy pszichiátriai beavatkozást igényel, de azért van egy út, ami oda vezet. Ha valaki érzi már magán, hogy napok óta rossz kedve van, vagy már egy hete, akkor már esetleg megjelenhet ez a depresszió közeli állapot, hogy szerinted mi tud segíteni abban, hogy valaki minél inkább elkerülje ezt az állapotot az élete során?
1: Maga a megelőzés az nagyon fontos itt is, mint minden betegség esetén, mert ugye ez is egy betegség, egy lelki betegség, és nagyon fontos az, hogy felismerjük azt, hogyha baj van, és felismerjük azt, hogyha segítségre van szükségünk. Azt, hogy hogyan tudjuk ezt megelőzni, hát nagyon fontos az, hogy megtaláljuk a saját magunk számára kikapcsolódást nyújtó és okozó bizonyos tevékenységeket. Egy kicsit azt mondom, hogy szálljunk időt magunkra. Tehát nem minden esetben a hétköznapi rohanás és a pörgés legyen az életünknek a legfontosabb eseménye, hanem igenis legyenek körülöttünk barátok, legyenek körülöttünk emberek, legyenek olyanok, akikre tényleg az életünket is rá tudnánk bízni, és azért akikkel lehet, és akik nyitottak rá, azokkal próbáljuk meg megtalálni a közös hangot, és minél többet, mert minél több emberrel vagy körülvéve, annál kevésbé válsz depresszív hangulatba. Mégpedig azért, mert nem a figyelmed nem oda fog terelődni, hogy éppen melyik ujjadba harapjál, kvázi éppen melyik problémádon rágódj, hanem lehet, hogy a közösség, az a fajta közösségi élet, az segíteni fog abban, hogy lehet, hogy a 10 problémából, kvázi 10 újból egyet meg tudsz, kettőt oldani, már az is egy hatalmas nagy 20%-os sikerélmény, hogy a közösség hozzásegített ahhoz, hogy ki tudjál lábalni, akár egy, nem tudom, gondolok itt fizetési nehézségekből, vagy gondolok egy párkapcsolati probléma feldolgozásából. De hát ugye nem mindig kell a depresszív hangulathoz ez, hanem kell az, hogy hajlamos legyen valaki arra, hogy bele zuhanjon ebbe az állapotba. Amikor már úgy nagyjából is vannak, akik tudatosan élnek depresszív életet, tehát tudatosan azt akarják, és nem mondom azt, hogy mindenki, tehát tisztelet a kivételnek, de hogy vannak olyanok, akik úgy próbálják saját magukra felhívni a figyelmet, hogy így kimondom most őszintén, hogy saját magukat sajnáltatva, ugye azt tükrözik, hogy ők egy ilyen szerencsétlen, rossz, sanyarú életet élnek, és a sors, amit ő kapott, az minden csak nem jó, ő mindenből csak a negatívat látja, és ez borzasztó, és kész, és akkor hát majd őt sajnálják. Ilyen is van, ilyen személyiség, na most ezzel nem nagyon tud mit kezdeni ugye a közösség, meg az emberek. Minden esetre én azt gondolom, hogyha tudjuk azt, hogy mit szeretnénk elérni az életünkben, tudjuk azt, hogy milyen célokat fektetünk ki a saját életünkbe, amit hozzáteszek, olyan célokat, amit megvalósítunk, vagy megvalósítható. Mert ahhoz, hogy elkerüljük azt a depresszív hangulatot, kvázi ahhoz, hogy rosszul érezzük magunkat, mert sikertelennek, rossznak ítélünk meg mindent, ahhoz nem kell más, mint sikerélmény. Sikerélményeket pedig úgy tudunk szerezni, úgy tudunk gyűjteni, hogyha célokat állítunk magunk elé. És úgy tudjuk a célokat megvalósítani, hogyha olyan célokat adunk magunk elé, ami reális a saját életünkre nézve, viszont örömet okoz annak beteljesítése. Tehát kvázi igazából saját magunk tudunk eljutni egy depresszív állapotba, és saját magunk tudjuk elkerülni a depresszív állapotot is, ha olyan célokat tűzünk ki magunk elé, hogy igen, most ezt én meg fogom valósítani, megvalósult, és örülök, és nem fogok azon gondolkodni, hogy az én életem sanyarú.
0: A depresszióról beszéltünk, illetve a megelőzési lehetőségeiről itt a Pszichoaktívban, most pedig zenével folytatjuk adásunkat.

0: Ilyen napon a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban, benne pedig a Pszichoaktív, a Balaton Rádió pszichológiai tematikus magazinműsora hallható, és most pedig színes hír következik a pszichológia világából. Élet céllal könnyebb egészségesnek lenni. Míg egyeseknek folyamatos küzdelem az egészséges életmód, mások játszik könnyedséggel birkóznak meg vele. De mi lehet a titkuk? A Pennsylvániai Egyetem kutatói szerint a magyarázat a személyes életcéloknál keresendő. Elméletük szerint az egészséghez fűződő döntések akármilyen jelentéktelen helyzethez kapcsolódnak is, belső konfliktussal járnak. Ennek mértéke azonban eltérő lehet. Feltevésük szerint, akiknek stabil az életcéljuk, azoknál kisebb feszültséget okoz meghozni ezeket a hétköznapi döntéseket az egészségükért, míg elveszettebb társaiknak. A kísérletben túlsúlyos emberek vettek részt, akiket előbb az életükre ható főbb célokról kérdezték, majd mozgást, edzést hirdető, egészségtámogató üzeneteket mutattak nekik. Funkcionális mágneses rezonancia vizsgálattal követték nyomon, hogy az üzenetek mekkora aktivitást váltanak ki azokon az agyterületeken, amelyek a döntési bizonytalansághoz kapcsolódnak. A kutatók sejtését messze menőkig igazolták az eredmények, az erősebb életcéllal rendelkezők kisebb agyi aktivitás mellett inkább értettek egyet az egészség megőrző üzenetekkel, mint a céljaikban bizonytalanabb társaik. Az agyi aktivitásból ráadásul megbízhatóan lehetett következtetni az egyén egyetértésére vagy ellenállására is, írja a HVG Extra Pszichológia magazin.
1: Egy tudományos érdekesség volt hallható a pszichológia világából az elmúlt percekben, most pedig ismételten zenével folytatjuk az adásunkat.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Oly, te már megint beteg vagy.
2: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
1: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
2: Patikában veszed?
1: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
3: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrend kiegészítő kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
4: Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
5: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
1: Reklámot hallottál.
6: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
7: Elrendelte Hankó Balázs letartóztatását a Kecskeméti járásbíróság nyomozási bírája. Benyújtotta a kormány a végső kifizetési kérelmet a több mint 1000 milliárdos EU-s forrásokra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Elrendelte Hankó Balázs letartóztatását a Kecskeméti járásbíróság nyomozási bírája, közölte a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség sajtószóvivője. A fideszes országgyűlési képviselőt, volt kulturális és innovációs minisztert különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntetőeljárásban. Budó Marian sajtószóvivő kifejtette, a nyomozási bíró egy hónapra rendelte el Hankó Balázs letartóztatását, osztva az ügyészség álláspontját, amely szerint a gyanúsított jelenlétének biztosítása és a bizonyítás megnehezítésének megakadályozása más kényszerintézkedéssel nem érhető el. Benyújtotta a kormány a végső kifizetési kérelmet a több mint 1000 milliárdos EU-s forrásokra. A portfólió brüsszeli tudósítása szerint Magyarország határidőre benyújtotta a végső kifizetési kérelmét. Ezzel Budapest hivatalosan is megküldte az Európai Bizottságnak a helyreállítási program végső számláját. A dokumentumokat már a Magyar Péter vezette új kormány által nyáron módosított verzió alapján tárgyalták le. Több ezer milliárd forintnyi fejlesztési forrás sorsa dől el így a napokban. Brüsszeli források szerint már most nincs visszaút, az uniónak kötelezően döntenie kell a pénzek folyósításáról. A pénzügyminisztérium bízik a kérelmek pozitív elbírálásában, ami stabilizálná a hazai költségvetést. Az ellenzéki pártok szerint a kormány túl sok engedményt tett a tárgyalások során Brüsszelnek. Az Európai Bizottság szakértői csoportja azonnal megkezdte a beküldött számlák tételes ellenőrzését. Kereken 10 évvel a megszüntetése után újraindul a Népszabadság. A legendás lap online közéleti híroldalként és nyomtatott heti lapként is visszatér a piacra. Az online változat az nso.hu címen lesz elérhető az olvasók számára jövő héttől. A kiadó közleménye szerint a tényalapú független újságírás megerősítése a legfőbb céljuk a jelenlegi politikai helyzetben. A szerkesztőség tagjai között számos ismert, korábbi munkatárs és neves politikai újságíró is szerepel. A Tisza párt üdvözölte a sajtószabadság újabb fontos mérföldkövét. A Fidesz képviselői szerint ugyanakkor a baloldali politikai propaganda újabb bástyájának kiépítése zajlik. Orosz erők drónnal támadták meg a Kijevi Nukleáris Kutatóintézetet. A kutatóreaktor nem sérült meg, közölte az Ukrán Állami Nukleáris Szabályozási Felügyelet honlapján. Közleményük szerint a támadás következtében keletkezett tüzet gyorsan eloltották. Hangsúlyozták, hogy a reaktor és a biztonsági szempontból fontos rendszerek nem sérültek meg. A sugárzási háttérben nem észleltek változást, annak értékei a természetes háttérsugárzás tartományán belül maradtak és nem változtak. A kockázatok csökkentése érdekében a reaktor 2022. februárja óta leállított állapotban van, az aktív zónából pedig az összes fűtőelemet eltávolították.
4: Időjárás.
7: Ma általában felhőtlen, a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti határ közelében fátyolfelhős lesz az ég. Többnyire mérsékelt marad a keleties szél, de Sopron körül lehetnek élénk széldökések is. Délutánra általában 23-25 fok köré melegszik fel a levegő.

0: Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak itt a Pszichoaktívban, a pszichológiai tematikus magazin műsorunkban, és műsorvezető társam Erdős Robi is itt ül velem szemben.
1: Sziasztok, köszöntök én is mindenkit.
0: Hogy vagy az elvárásokkal?
1: Hát van bőven az életemben is, meg saját magammal szemben is, meg külső elvárások is szerintem. Nagyon sokan mindenki elvár mindenkitől mindent, talán a saját magától kevésbé. Úgyhogy azért egy elég nehéz világban élünk ebből a szempontból, hogy meg kell felelni, vagy érezzük a megfelelési kényszert.
0: Hát arról is beszélni fogunk, hogy ez a megfelelési kényszer, ez hogyan hat az önértékelésünkre, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani a mai adásunkban. A HVG Extra Pszichológia magazin szerint a kognitív torzítások tudományos meghatározása előtti korokban is tudott arról az emberiség, hogy saját logikai hibáink segítségével képezzük le az érzelmi világunkat, hiányosságainkat, kiábrándultságunkat. A környezet születésünk óta elvárásokkal vesz körül, mi pedig alkalmazkodunk. Szüleink, családunk, társas közegünk, iskolatársaink és munkahelyünk, barátaink és barátaink, posztjai, kommentjei mind-mind diktálhatnak különböző elvárásokat. A 19. században sem volt tehát egyszerű a helyzet, ám napjainkban a szerep összevonódások miatt a szerepelvárások nyomása is megnő. Például vonzó nőnek, szuperanyának, konyhatündérnek, kiváló szakembernek lenni egyszerre, mondjuk csak ki, lehetetlen. Vagyis sokszor összeegyeztethetetlen külső elvárások csapdájában vergődik a 21. századi ember. Bonyolult és gyorsan változó világunk értelmezhetetlen, viszont nyomasztó mennyiségű elvárással vesz körül bennünket. Nem ugyanazért sértődik meg az anyós vagy a főnökasszony, a régi osztálytárs vagy az új szomszéd srác. Elvárások érkeznek a plakátokról, az edzőteremből, a munkai megbeszélésekről, a baráti találkozókról, sőt, saját magunktól is. Elvárások mentén formáljuk önértékelésünket, viszonyainkat, viselkedésünket, döntéseinket, cselekedeteinket, követelményekkel és igényekkel fordulunk párunk, gyermekeink felé is. Az elvárásoknak már az elképzelésüknek is óriási hatalmuk van a hozzáállásunk és így az életünk eseményei felett is. Az ilyen típusú feladatokkal sosem szoktam megbirkózni, gondolhatja magában az ember, és ezzel a gondolattal nyomban el is kezdi letekerni saját lelkesedését, hitét, motivációit. És hát persze ezek után nem is birkózik meg a feladattal, és így nem csak önbeteljesítő jóslatot, hanem ördögi kört is produkál. Legközelebb még bizonytalanabbul áll hozzá. Nem is beszélve a külső és a belső elvárások oly gyakran kibékíthetetlen ellentétéről. Lassan 50 éve annak, hogy Tori Higgins, amerikai pszichológus megfogalmazta elméletét a self-diszkrepanciáról, ami az a jelenség, amikor egy ember eredményes, sikeres és közben mégis rosszul érzi magát. Például azért, mert attól tart, hogy így sem felel meg az elvárásoknak, a vélteknek és a valósaknak sem. Belső ellentmondásainkat, szerepeinken belüli konfliktusainkat csökkenthetjük azonban, ha az elvárásokat szűrjük, megválogatjuk. Továbbá kompromisszumokkal és ha kell, akár távolodással vagy kilépéssel. Tehát mondjuk egy szakítással vagy munkahelyváltoztatással. Másfelől persze, ha nincsenek elvárások, akkor tájékozódási pontok, keretek és szabályok sincsenek, amelyek nélkül kaotikus helyzetben magunkra maradnánk. A megfelelő elvárásokra mindenkinek szüksége van. Ám ha az elvárások nem reálisak, vagy éppenséggel ellentmondóak, akkor kétségbe is eshetünk. Hiszen mindegy, mit csinálunk, úgysem tudunk megfelelni. Márpedig hajlamosak vagyunk arra gondolni, hogy ha nem felelünk meg az elvárásoknak, akkor majd megítélnek és nem fognak szeretni bennünket. Aki nem azonnal adja le a kiosztott munkát. Az ügyetlen, aki csak két fogással készül a születésnapi ebédre. A fantáziátlan, aki szintidő fölött teljesíti a túrát. Az eltunyult, aki két buliba is ugyanazt a ruhát veszi fel. Az igénytelen. Ha a vezető csalódik bennünk, mert nem bírjuk a terhelést, hiszen nem vállaljuk hétvégére az extra munkát, akkor mi is csalódhatunk magunkban. Holott nagy dicséretet érdemelnénk a határok megtartásáért, a munka-magánélet egyensúly oltalmazásáért. Mindez persze ott kezdődik, hogy az óvodában csáléra sikerült ugye a homokvár, az iskolában a meg nem szerzett piros pont, a gimnáziumi szavaló versenyen ejtett hatalmas baki ellenére is szerethetők, elfogadhatók lehettünk volna. A kimondott vagy kimondatlan elvárásokat diktáló, sugalmazó szüleink, nagyszüleink, tanáraink részéről. Aki kisgyermekkorában megéli, hogy bíznak benne és támogatják, akkor is, ha hibát ejt, ha nem teljesít, az később is könnyebben birkózik meg a változó környezet által diktált elvárásokkal. Más szégyent és szorongást érez, ha úgy találják, hogy adott helyzetben nem tudott megfelelni, vádolja és emiatt akár el is utasítja önmagát. Márpedig ez tovább gyengítheti az önértékelést, és ezzel futunk neki a következő megfelelési helyzetnek, jó eséllyel akadályt gyártva belőle. Belső elvárás, amit saját magunk számára határozunk meg. Nem mindegy, hogy külső vagy belső elvárások kapcsán ugráltatjuk saját magunkat. Mint ahogy az sem, hogy mi az, amit szeretnénk, és valójában mire is számítunk. Bizonyára találkoztunk már olyan emberrel, talán közeli kapcsolatban is voltunk vele, akiről kiderült, hogy éppen azért támasztja a legképtelenebb elvárásokat velünk kapcsolatban, hogy azt gondoljuk magunkról, nem tudunk megfelelni. Ilyenkor sokat segít a népi bölcsesség, ami azt mondja, hogy ne szaladj olyan szekér után, ami nem vesz fel. Mivel világunk valóban bonyolult és egyre gyorsabban változó, borítékolható, hogy a legtöbb élethelyzetünkben találkozunk majd jó akarókkal, akik állítólagos javító szándéktól vezérelve felhívják majd figyelmünket hiányosságainkra, elmaradásainkra, mulasztásainkra. Nem elég beazonosítani, kezelni is kell őket, ettől leszünk erősebb kapcsolatban saját belső elvárásainkkal. Szóval vannak külső és belső elvárások, és hát sokszor ezek ugye nem túlzottan jó hatással vannak az önértékelésünkre, meg túlzottak, de azért azt is itt arról is szó volt, hogy valamilyen szinten elvárásokra meg szükségünk van. Szerinted hogy lehet megtalálni az ideális egyensúlyt, vagy mi az, ami segít eldönteni, hogy mi az, ami egy megfelelő elvárás, és mi az, ami meg már egy túlzó, nem építő jellegű. Te hogy látod ezt, Robi?
1: Az arany középút megtalálása az mindig nagyon nehéz mindenféle területen. Hát pont itt is azért jól esik az, hogyha van valamilyen szintű elvárás, mert akkor számítanak rád, akkor figyelnek rád, akár egy pár kapcsolatban is például. Tehát, hogy van egy elvárás, és akkor tudod teljesíteni. De persze nagyon fontos az, hogy nem a megfelelőségi kényszerig kell elmenni ebben az adott helyzetben. És igen, van elvárás egy adott munkahelyen is, és milyen jó az, amikor megdicsérnek és elismernek azzal, hogy igen, jól teljesítettél, elvárásoknak megfelelően. Talán ebből erednek azok a pozitív dolgok, amiket sikernek nevezünk végül is, hogy teljesítettük elvárásnak megfelelően az adott feladatot, az adott élethelyzetet, az adott szituációt, és igen, elismerik a munkámat, az életemet, azokat a bizonyos életszakaszaimat, amik számomra is fontosak. Ez az egészséges oldala az egésznek, tehát hogy kell, és jó, hogy vannak ezek a dolgok, mert most gondoljunk bele, hogy nem lenne semmi, csak élnének az emberek úgy egymás mellett, hogy akár egy kapcsolatban, a házasságban, vagy a munkahelyen, hogy úgy csinálja, amit akarsz. Tehát engem aztán végképp nem érdekel, hogy mit csinálsz, főleg azért ez egy párkapcsolat házasságban talán olyan idegen, olyan hideg, rideg dolog, hogy belőlem azt csinálsz, amit akarsz. Én nekem nincsenek feléd elvárásaim, én nem foglak megszólni semmiért, és az kicsit olyan érzés, lehet nagyon liberálisan hozzáállni ehhez a témához, hogy okay, mert hogy ilyen jó a megértés, meg az együttműködés, meg minden, holott számomra inkább azt tükrözi, és nem elmen be a konzervatív részre, számomra inkább azt tükrözi, hogy igen, valóban talán nem jelentek annyit a társamnak, vagy nem jelentek annyit az én munkáltatómnak, hogy ő elvárja tőlem, vagy szabjon bizonyos korlátokat, hanem azt mondja, hogy azt csinálsz, amit akarsz. Tehát kell, vagy ugyanazt a szülőknél is. Fiam, azt csinálsz, amit akarsz. Nem feltétlenül, tehát kell az, hogy belegyen szabályozva az ember egészséges módon. Mert ha a szülő azt mondja a gyereknek, a tini gyerekének, hogy te azt csinálsz, amit akarsz, kvázi ihatsz, dohányozhatsz, drogozhatsz, menjél el bulizni, hajnalba jössz haza majd, akkor mi lesz a gyerekből? Mi lesz a gyerek egészségével? Tehát kvázi azt tükrözi, hogy nincsenek elvárások, nincs szabály, tehát nem fontos a szülő számára a gyerek egészsége, jövője. Tehát kellenek, mindenképpen kell, hogy legyen ilyen egészséges, és tényleg ez normál keretek között kialakított elvárási rendszer, de semmiképpen sem szabad, hogy ettől bármi függjön. Tehát elvárom tőled, hogy nem kitűnő legyél, de mondjuk elvárom tőled, hogy 2-4-es legyen, a többi 5-ös a bizonyítványodban. De ha már 2-4-es helyett 3-4-es lesz, akkor már szobafogság, és nyáron nem néz sehová egy hónapig. Tehát nem ilyen szinten. Az elvárásokból egy kicsit ki lehet csúszni. Tehát ha gyere haza 10-re, de ha 10:30-re jön haza, nem lesz gond. Tehát egészséges módon várjunk el, és ebből lesz egyébként egy idő után megfelelősségi kényszer, hogy ilyen kisebb csúszások miatt esetleg mi olyan szigorú szabályokat fogunk bevezetni bármilyen az élet bármilyen területén, ami hátrányos helyzetű lesz.
0: Az elvárásokról beszéltünk, illetve arról, hogy ezek hogyan érintik az önértékelésünket. Most pedig zenével folytatjuk a Pszichoaktívot.

Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak itt a Pszichoaktívban. És a következőekben az evészavarokról beszélünk majd, illetve azon belül is olyan újfajta evészavarokat fogunk ismertetni, amelyek mostanában terjednek el. Jelentős szakmai versenynek lehet

0: manapság szemtanúi a pszichológiában. Az evési magatartást befolyásoló szabályozók négy tengely mentén kategorizálhatók. Egy a mennyiség, hogy mennyit együnk, a kettő az a minőség, hogy mit együnk, a harmadik az időzítés, hogy mikor együnk, és a negyedik az evés mód, hogy hogyan szerezzük meg, készítsük el és fogyasszuk el az ételt. Bármely patológiás viselkedés a szokványoshoz képest szélsőséges. Az extremitás adódhat egyrészről a túlszabályozottságból, másrészt a szabályozatlanságból. Az evés bármelyik szabályozott tengelye lehet túlszabályozott, rigid, dogmatikus, fanatikus. Vagy lehet alulszabályozott, kaotikus, anarchikus. Az elhízás esetén mennyiségi és minőségi szempontból is szabályozatlan a rendszer. A táplálék túlfogyasztása a probléma magva. A kóros soványság esetén viszont mind a mennyiségi, mind a minőségi tengely túlszabályozott. A négy szabályozott tengely extrém végpontjainak mátrixa a legkülönfélébb potenciális evészavar konstellációkat adhatja. Ezzel a módszerrel a tünetek súlyosságát becslő kérdőív hozható létre, ennek alkalmazásával egyes szubkultúrákban összehasonlító epidemiológiai vizsgálatok végezhetők. Azonosíthatók lehetnek különféle kulturális, gazdasági és társadalmi feltételek, amelyek segítenék a jelenségek megjelenését és elterjedését. A ma még virtuális evészavarok megelőzésére, leküzdésére kommunikációs stratégia, terápiás irányelv dolgozható ki, mielőtt a zavarok ténylegesen meg is jelennének. De nézzük most meg azt a három evészavart, amely újonnan jelent meg. Az egyik az a komputorexia. Bizonyos személyek számítógépes játék közben vagy a közösségi médiába merülve olyan intenzív flow élményt élnek át, hogy nem érzékelik a testük fiziológiai igényeit és jelzéseit. Nem reagálnak az éhség vagy a szomjúság jelzéseire, nincs idejük alvásra. Vannak már olyan tragédiák délkelet-ázsiai történetekből, amikor a számítógép előtt ülve éhen haltak és kiszáradtak kompjúterfüggő fiatalok. Az evészavarok gyakori kibernetikai mechanizmusa a hiányzó feedback, azaz a visszacsatoló mechanizmus. A komputorexiában és az anorexiában a hiányzó éhségjelzés a probléma lényege, míg az elhízás során a jóllakottság élettani jeleinek nem érzékelése a probléma. Egy másik evészavar a szkatorexia. Itt az intim viszonyrendszerben problémát jelenthetnek a székeléssel járó zajok és szagok. Az összeköltöző párok, kollégisták, albérlet és táborlakók, vagy éppen a kórházba kerülők táplálkozási problémája lehet a szkatorexia. Az egyén képtelen a saját szociális képébe integrálni a táplálkozás végtermékével kapcsolatos ingereket, ezért kerüli a székelést. A marketing kommunikáció a reklámok által olyan illetidegen mércét és elvárásokat ír elő, ami a biológiai létezéssel együtt járó folyamatokkal összeegyezthetetlen. A reklámban felvázolt ideális személyhaja nem korpás, nem izzad, nincs szájszaga, és feltehetőleg a széklete is illatos. A szkatorexiának számos egészségügyi veszélye van, és számos járulékos evési szokással jár. Az étkezés minősége és időzítése megváltozik. Könnyen emészthető és a megfelelő időpontba időzíthető székelést lehetővé tévő ételeket fogyaszt, a táborban 5 napig nem székelő személy az utolsó napokon már nem is eszik. Van, aki napokig nem székel a nem megfelelő körülmények között, nem mer bemenni vagy kijönni a toalettből. Lényegében bujkál. Addig kell várnia, amíg minden életjel eltűnik a környezetből. A székelés időzítéséhez hashajtókat, valamint széntablettát egyaránt tart magánál. A téma tabu jellege miatt ez az elterjedt probléma a mai napig kibeszéletlen. És a harmadik evészavar, az a multirexia, nagymértékű súly vagy izomgyarapodás, amelyet rövidesen nagymértékű zsír vagy izomvesztés követ, és amely változások egymás utánisága lassan körforgássá válik. Rövid idő alatt többféle evés és testkészzavar tünetei is diagnosztizálhatók. A Az előző héten bulimiás tünetei voltak, aztán anorexiás, utána falás rohamai is vannak. Elhízik, és a ciklus kezdődik előről. A testi változásokat színuszgörbéhez hasonló hullámvonallal lehetne érzékeltetni. A multirexia napjainkban gyakorta megfigyelhető filmsztároknál. A szerep kedvéért hol sovány, hol kövér, hol pedig izmos. A híresség testi változásai okot adnak a sajtónak, hogy foglalkozzon a sztárral, a népszerűsített testsúlyváltozás pedig mintául szolgál a rajongók körében. Írja a HVG Extra Pszichológia magazin. Te hogy látod, Robi, hogyan lehet elkerülni manapság a médiának, illetve a számítógépes környezetnek a evés zavarokra befolyásoló hatását?
1: Nagyon nehezen, mert hogy ugye a média és a minden, ami körülvesz minket, a gépek, azok elég nagy hatással vannak most már ránk. Tény és való, hogy azért változik a kultúra, tehát illetve nem csak a kultúra, hát a technológia is. A kultúra az talán nem, mert hogy aki régen 10-20-30 évvel ezelőtt még újságot olvasott, papír alapú újságot, akár evés közben is volt egy ilyen rossz szokása, az most lehet, hogy átvált mobiltelefonra, és mobiltelefont fog olvasni. Tehát igazából nem változott semmi, csak a technika kvázi ugyanazt csinálja, csak más eszközzel. Nem merek belegondolni abba, hogy esetleg 20 év múlva a telefont mi fogja majd felváltani. De tény és való, hogy igen, a technika fejlődése az nyomon kíséri az életünket, és beavatkozik az életünk mindenféle tevékenységébe, szakaszába, úgy, ahogy akár a testi egészségünkre vonatkozóan is azért nagyon sok olyan dolgot látunk, tapasztalunk, hogy addig, amíg korábban 10 évvel ezelőtt az emberek egy munka után kimentek sétálni, elmentek biciklizni, bármilyen másik tevékenységet választottak. Hozzáteszem, hogy nagyon szívesen elbeszélgetnék olyanokkal, akik mondjuk 30 éve vagy 40 éve voltak, 30-40 évesek, mondjuk ott vannak a saját szüleink, de hogy ők akkor hogyan élték, és nem az volt, hogy telefon, nem az volt, hogy mobilozunk este, és ülünk a tévé előtt, és nassolunk, és ezt teszünk, meg azt teszünk, hanem kimentek sétálni, biciklizni, ott volt a kert, kerti munka, stb. Tehát átformálódott ez az egész egy picit, és ugye ez átformálja a táplálkozási szokásainkat is teljes mértékben, mert lehet, hogy elfeledkezünk arról, és nagyon sokszor szokták mondani, hogy amikor eszel, akkor egyél. Tehát, hogy nem tévéz, ne számítógépez, ne játsszál közben számítógépen, ne PlayStation, ez is sorolhatnám még sokáig, mert egyszerűen nem tudod, hogy mit eszel. És nagyon sokszor nem érzed az ízeket, habzsolsz, teljesen másra figyelsz. Egyszerűen jól lakni, jól laksz, de utána pedig jön egy olyan érzés, hogy mit ettem? És egy-két óra múlva lehet, hogy éhes leszel. Ez az egyik része, a másik része az, amikor nem oda koncentrálsz, és ilyenkor jönnek az evészavarok, evés zavarhoz vezető problémák. Amikor már nem a kajára és az étkezésre figyelsz, hogy jól megrágd az adott ételt, hanem jóformán darabokat eszel, és úgy nyeled le. Tehát nem lesz semmi problémád belőle, mert a szervezet nem azonnal fog reagálni rá. Hanem most gondoljunk bele, hogy egy megrágott ételt a gyomor mennyivel könnyebben fel tud dolgozni és meg tud emészteni, és mennyivel kevesebb energiát kell beleölnie, hogy megemésztődjön az adott étel, mint olyan darabokat eszel, és sokkal több energiára lesz szükség a szervezetnek, sokkal jobban megerőlteted a gyomrodat, és ezáltal egy-egy idő után legyengül, mint minden gépezet, mint minden motor, lesznek problémák, mert túl lett erőltetve. Úgyhogy mindenképpen figyeljünk oda arra, hogy hogyan étkezünk, miként étkezünk, aki kapcsolatban van és van társa, vagy ott vannak a család, vagy bárki, próbáljunk meg, vagy barátok, próbáljunk meg közösen összehozni egy ebédet, egy vacsorát, egy bármit, és akkor társaságban eltölteni azt a ételt, mert talán kicsit jobban oda tudunk figyelni.
0: Arról beszéltünk, hogy a mai körülmények milyen új evészavarokat hoztak létre, illetve mire érdemes figyelni ahhoz, hogy a lehető legjobban elkerüljük ezt a saját esetünkben. Most zenével folytatjuk a Pszichoaktívot.

0: kellemes rádiózást kívánunk minden kedves pszichoaktív hallgatónak. Itt a pszichológiai magazinműsorunkban és a mindfulness élettani hatásairól fogunk most beszélni. A HVG Extra pszichológia magazin szerint ma a mindfulness az orvostudomány egyik legintenzívebben kutatott témája. Egyre több a tudományos bizonyíték, amely alátámasztja azt a több ezer éves tapasztalatot, hogy a meditáció jót tesz testnek, léleknek és igen alkalmas a mindfulness gyakorlására. A mindfulness, azaz a tudatos jelenlét a civilizációs betegségek ellenszéruma. Mielőtt azonban az alvási problémákkal, magas vérnyomással, depresszióval vagy allergiákkal küzdő hallgató lerohanna a patikába egy doboz mindfulnessért, az igazsághoz hozzátartozik, hogy a mindfulness nem lehet bevenni, csak gyakorolva lehet alkalmazni. Viszont így legalább mindig késznél van és nem fogy el soha, na meg olcsó is. Igaz, az elején érdemes lehet esetleg tanfolyamra járni, de utána már megy magától is, mintha egy doboznyi fájdalomcsillapító tabletta megtanítaná, hogyan tudjuk saját magunk csökkenteni a fájdalmunkat. A tudatos jelenlét egyik legjobb alkalmazási módja a meditáció, amelyben a figyelem és a gyakorlás a kombinált hatóanyag. Ha mindkettő jelen van, sokat javulhatnak testi működéseink, azonban ha csak az egyik, akkor ne várjunk csodát. Ha megvizsgáljuk, mi a hatásmechanizmusuk ezeknek a hatóanyagoknak, könnyen megérthetjük, hogyan változtatja meg szervezetünk működését a mindfulness gyakorlása. A meditáció egyik kulcsa a figyelem fókuszálása és figyelmünk megfigyelése. Tehát amikor meditálunk, elkezdünk egy valamire odafigyelni, mondjuk a légzésünkre, mert az kéznél van, valamint elég jól érezhető. Elkezdünk figyelni, aztán pár pillanat múlva észrevesszük, hogy már nem a légzésünkre figyelünk, hanem elmerengünk, esetleg szorongunk valamilyen múltbéli vagy jövőbeli eseményen. Meditációkor tehát edzük a figyelmünket és a figyelmünket figyelő figyelmünket, aminek az lesz a következménye, hogy egyre jobban tudunk majd koncentrálni arra, amire szeretnénk. És egyre kevesebbszer fogunk elkalandozni. A meditáció tehát tulajdonképpen mentális edzés, és mint minden edzésnek ennek is számos pozitív hatása lesz. Egy Harvard-i kutatócsoport képalkotó eljárások segítségével azt találta, hogy agyunk figyelemért és magatartásunkért felelős területein jelentősen megnőtt a szürkállomány denzitása, azaz sűrűsége. A mindfulness, illetve a meditáció másik hatótényezője az úgynevezett nyitott vagy megengedő figyelem. Miközben meditálunk, nem csak a figyelmünk összpontosítása fontos, hanem az is, ahogyan figyelünk. Hétköznapi életünkben mindig el akarunk érni, vagy meg akarunk csinálni valamit. Mindig van valamilyen elvárásunk, célunk. Meditálás közben cselekvő üzemmódból átváltunk létező üzemmódba. Úgy figyelünk, hogy nem akarunk elérni semmit, csupán figyeljük, kíváncsi, megengedő, elfogadó attitűddel, hogy mit is tapasztalunk a testünkben. Hogy milyen érzések, érzetek, gondolatok vannak bennünk, és anélkül, hogy meg akarnánk változtatni, szemrevételezzük őket. Ha a figyelmünket hosszabb ideig egy valamire összpontosítjuk, szervezetünk a stresszelő, úgynevezett szimpatikus tónusú üzemmódból átkapcsol a feltöltődő, regeneráló, paraszimpatikus tónusú üzemmódba. Mivel a jelen pillanatra koncentrálunk, nem stresszelünk semmin, szervezetünkben csökken a stresszhormonok szintje, aminek következtében csökken a vérnyomásunk, a szívfrekvenciánk és a különböző gyulladásos molekulák szintje. Mivel a szívünk elkezd lassabban verni, csökken a szívizom oxigén felhasználása, és a hosszabb diasztólés szakasznak köszönhetően több tápanyaghoz és oxigénhez jutnak szívizom sejtjeink. Ha éppen meditálunk, meglehetősen alacsony a valószínűsége, hogy infarktust kapjunk. A légzésünk is egyre lassul és mélyebbé válik. Amellett, hogy ez jót tesz a szövetek oxigén ellátottságának, van egy másik nagyon fontos hatása is, csökkenti a gyulladásos cikotinek termelődését. A gyulladás immunrendszerünk első számú védelmi vonala, amely a stresszválasz során automatikusan bekapcsol. Immunrendszerünk azonban csak szűk tartományban működik optimálisan. Mind a túlműködés, mind az alulműködés problémákhoz vezet. A rendszeres meditációval immunrendszerünk működése ebben a hatékonyságban tartható. Így okkal remélhetjük, hogy rendszeres gyakorlással sokkal ellenállóbbak leszünk a betegségekkel szemben. Fontos azonban szem előtt tartanunk, hogy a mindfulness és a meditáció nem csodaszerek. A tudatos jelenlét kizárólag akkor fog hatni az életünkben, ha rendszeresen gyakoroljuk. Viszont akkor egészen biztosan hatni fog. Paradox módon csak akkor, ha nem várjuk el, hogy hasson, hanem csak megengedően, elfogadóan, kíváncsian megfigyeljük saját testünk jelzéseit. Csak annyi a dolgunk, hogy időt adjunk a szervezetünknek, hogy mindent rendbe tegyen. Szóval itt ugye most előzőleg arról beszéltem, hogy a meditáció az milyen sok jótékony hatással van a tudatos jelenlétünkre, illetve az egészségünkre, meg a hangulatunkra, de szerinted még ezen kívül mondjuk milyen olyan hozzáállás, napi aktivitás, akár gyakorlás segíthet a hétköznapi életünkben abban, hogy mondjuk lecsillapodjunk, a figyelmünk az ne a múlton és ne a jövőn legyen, hanem minél inkább a jelenben lenne. Szerinted mi tud ebben segíteni még?
1: Pozitív hozzáállás mindenképpen, és ahhoz, hogy pozitívan tudjunk hozzáállni, ahhoz pedig értékelnünk kell azt, amit elérünk, azt, amit kitűztünk magunk elé, célokat megvalósítani. Úgy tudjuk elérni azt, hogy a mában éljünk, hogyha tudjuk értékelni az apró dolgokat. Tudjuk értékelni azt, amikor valaki hozzánk szól egy kedves szót. Egyszerűen tudjuk értékelni azt, amikor valaki megkérdezi tőlünk, hogy hogy vagy. Értékeljük azt, amikor valaki ránk ír reggel, hogy jó reggelt, szép napot. Tehát apró dolgokban kell meglátni azt, hogy van azért pozitív dolog is, és vannak pozitív dolgok is az életben, és arra kell rájönni, és rádöbbenni, és ez nagyon nem egyszerű nagyon sokak számára, főleg azok számára sem, akik hosszabb távra szeretnének tervezni, hogy egy picit élni kell a mában is. Mert ha folyamatosan a jövőben élünk, folyamatosan abban élünk, hogy mi lesz majd jövő héten, mi lesz az követő héten, akkor egyszerűen azt, amit most élek, azt egyszerűen elfelejtem, és nem élem meg. Nem élem meg azokat a pillanatokat, ami éppen ma történik. Nem fogok tudni mire emlékezni, hanem mindig csak várok valamit, valami jövőbeli dolgot, és nem tudom azt, hogy igen, de mi történt tegnap. Tehát nem fogok tudni emlékeket gyűjteni, és nem élem meg igazán azt, ami az adott napon történik. Ez nem egyszerű, ez nagyon nehéz úgy kezelni, és úgy alkalmazni, hogy ezt valóban így élje meg az ember. Egy picit, ha nem is 100%-ig, de most mondok egy számot, 70%-ban, ha ez sikerül, akkor már az nagy siker. De ha 50-50-ben, akkor azt mondom, hogy az is. Tehát egyszerűen az élmények gyűjtése. Már csak azért is, mert ugye sokkal felpörgetettebb a világ, és számos olyan veszély leselkedik ránk, ahol mi nem tudhatjuk, hogy éppen mi lesz holnap. Nem tudjuk, hogy mi lesz egy hét múlva. És akkor ne éljük meg a mai napot, hogyha ennyire bizonytalan a jövő.
0: Tehát, és szerinted hogyan tudjuk megélni a mai napot a lehetőleg jobban?
1: Hát csak úgy, hogy örülünk annak, ami az adott napon történik, és abból próbáljuk kihozni a maximumot. Tehát csináljunk olyan programokat, olyan dolgokat, amik igenis örömteliek, és azt tudod mondani a nap végén, hogy hú, ez nagyon jó volt ez a nap, köszönöm. Ez tényleg nagyon jól sikerült, és ebben úgy benne volt minden, ami kellett. És igen, hál' Istennek én sem mondhatom, hogy vannak olyan napok, amikor én is azt mondom nap végén, hogy hű, ez nagyon jó volt. Ez jó, ha a múltba kell egy picit élni, akkor nagyon jó a múltból az emlékeket visszaszedni, mert akkor egy kicsit újra éled azokat a pozitív dolgokat. Tehát, és a múltban lehet élni, de csak annyira, hogy az adott jelent a napot, megszínesíted azzal, hogy egy kicsit újraéled azt, ami történt. Egy utazást, egy ebédet, egy beszélgetést, egy baráti összejövetelt. Tehát az, hogy előkerül egy-egy kép, és akkor megéled a jelent azzal, hogy így elkönyveled és megnyugszol, hogy de jó, hogy volt ilyen. Így lehet élni a múltban, de másképp nem.
0: Arról beszéltünk, hogy a mindfulnessnek milyen élettani hatásai vannak, illetve azon belül is a meditációnak, valamint, hogy milyen hozzáállás segített abban, hogy a tudatos jelenlétet a mindennapjainkban meg tudjuk élni, illetve figyelmünkkel a jelenre tudjunk koncentrálni. Most pedig zene következik itt a Pszichológiai Magazin műsorunkban, a Pszichoaktívban.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Elrendelte Hankó Balázs letartóztatását a Kecskeméti járásbíróság nyomozási bírája. Benyújtotta a kormány a végső kifizetési kérelmet a több mint 1000 milliárdos EU-s forrásokra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Elrendelte Hankó Balázs letartóztatását a Kecskeméti járásbíróság nyomozási bírája, közölte a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség sajtószóvivője. A fideszes országgyűlési képviselőt, volt kulturális és innovációs minisztert különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntetőeljárásban. Bodó Marian sajtószóvivő kifejtette, a nyomozási bíró egy hónapra rendelte el Hankó Balázs letartóztatását, osztva az ügyészség álláspontját, amely szerint a gyanúsított jelenlétének biztosítása és a bizonyítás megnehezítésének megakadályozása más kényszerintézkedéssel nem érhető el. Benyújtotta a kormány a végső kifizetési kérelmet a több mint 1000 milliárdos EU-s forrásokra. A portfólió brüsszeli tudósítása szerint Magyarország határidőre benyújtotta a végső kifizetési kérelmét. Ezzel Budapest hivatalosan is megküldte az Európai Bizottságnak a helyreállítási program végső számláját. A dokumentumokat már a Magyar Péter vezette új kormány által nyáron módosított verzió alapján tárgyalták le, több ezer milliárd forintnyi fejlesztési forrás sorsa dől el így a napokban. Brüsszeli források szerint már most nincs visszaút, az uniónak kötelezően döntenie kell a pénzek folyósításáról. A pénzügyminisztérium bízik a kérelmek pozitív elbírálásában, ami stabilizálná a hazai költségvetést. Az ellenzéki pártok szerint a kormány túl sok engedményt tett a tárgyalások során Brüsszelnek. Az Európai Bizottság szakértői csoportja azonnal megkezdte a beküldött számlák tételes ellenőrzését. Kereken 10 évvel a megszüntetése után újraindul a Népszabadság. A legendás lap online közéleti híroldalként és nyomtatott heti lapként is visszatér a piacra. Az online változat az nso.hu címen lesz elérhető az olvasók számára jövő héttől. A kiadó közleménye szerint a tényalapú független újságírás megerősítése a legfőbb céljuk a jelenlegi politikai helyzetben. A szerkesztőség tagjai között számos ismert, korábbi munkatárs és neves politikai újságíró is szerepel. A Tisza párt üdvözölte a sajtószabadság újabb fontos mérföldkövét. A Fidesz képviselői szerint ugyanakkor a baloldali politikai propaganda újabb bástyájának kiépítése zajlik. Orosz erők drónnal támadták meg a kijevi nukleáris kutatóintézetet. A kutatóreaktor nem sérült meg, közölte az Ukrán Állami Nukleáris Szabályozási Felügyelet honlapján. Közleményük szerint a támadás következtében keletkezett tüzet gyorsan eloltották. Hangsúlyozták, hogy a reaktor és a biztonsági szempontból fontos rendszerek nem sérültek meg. A sugárzási háttérben nem észleltek változást, annak értékei a természetes háttérsugárzás tartományán belül maradtak és nem változtak. A kockázatok csökkentése érdekében a reaktor 2022. februárja óta leállított állapotban van, az aktív zónából pedig az összes fűtőelemet eltávolították.
2: Időjárás.
1: Ma általában felhőtlen, a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti határ közelében fátyolfelhős lesz az ég. Többnyire mérsékelt marad a keleties szél, de Sopron körül lehetnek élénk széldökések is. Délutánra általában 23-25 fok köré melegszik fel a levegő.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most
3: indul Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

0: Ez a Maratoni Balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

Kellemes délelőtöt kívánok mindenkinek! Szerény személyem Szabó Ferenc fog az elkövetkező 5 órában a maratoni balatoni zenefolyam keretében benneteket tájékoztatni. A legfrissebb zenei hírekről, érdekességekről és természetesen helyi információk is lesznek. Persze a legnagyobb aktuális slágerek sem fognak hiányozni. Töltöm is be nektek jelenkorunk egyik legnagyobb slágerét.

Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek itt a Balaton Rádióban. A Balaton világosiak a helyi döntéshozók szemben egy közmeghallgatáson vettek részt, és ahol a Klubaliga megújulását vizionáló beruházó azt ígérte, hogy kisebb léptékű tervekkel áll majd a lakosok elé az előző közmeghallgatáshoz képest. Elvileg tehát minden adott lett volna, hogy a helyiek és nyaraló tulajdonosok tisztább képet kaphassanak az aligai Balatonpart számos kérdőjellel övezett fejlesztésével kapcsolatban, hiszen a falu vezetése, a beruházó és a térség országgyűlési képviselője Bicman Mihály is megjelent. A közmeghallgatást elvileg moderáló polgármester azonban nem volt a helyzet magaslatán. A beruházó olyan hamar távozott, ahogy csak tudott. A 2-300 emberrel megtöltött teremben hangosítás hiány követhetetlen volt a falu vezetése és az aligaiak közötti párbeszéd. A lakosok így egyre türelmetlenebbek lettek. Bár a káosz ellenére is sokan felszólaltak a part védelmében, az önkormányzat korábbi álláspontjához ragaszkodva nem áll a parti területek elvesztésével járó beruházás útjába. A jelenlegi tervek alapján a magas parton 37 darab 150 négyzetméteres villát fognak felhúzni, valamint 5 társasház tömböt terveznek benne építeni, benne 100 darab lakással. Bár a beruházó hangsúlyozza, hogy jócskán a maximális beépíthetőségi határ alatt építkeznek majd, a zöld felület pedig sokkal nagyobb lesz a minimálisan előírtnál. Kérdés, hogy valóban magáncélú ingatlanok építésére lenne szükség ezen a magas part részen, illetve az is, hogy a nagyarányú zöld felület pontosan mit is jelent majd a gyakorlatban. Az aligaiak legnagyobb vesztesége a régi és az új tervek szerint is az Aliga 2 néven ismert parti sétány felpart szellázása és 15 darab építési telekként való eladása magánszemélyeknek. Mint kiderült, ez a folyamat már meg is kezdődött, 5 telekre már van is vevő, vagyis a lakosok búcsút inthetnek a szóban forgó partszakasznak. A tervek szerint hamarosan magánkézben lévő luxusvillák sorakoznak majd a helyén. A telkek ugyanis egészen a partig érnek, és a beruházó Promote Hungária Kft.-nek nincs olyan kötelezettsége az 5 telekre vonatkozóan, hogy a sétány az a köz számára hozzáférhető maradjon. Bicman Mihály országgyűlési képviselő szerint a munkahelyteremtés és a turizmusból befolyó, a települést gazdagító bevételek egyaránt fontosak a beruházás védelmében, illetve kiemelte, hogy egy másik, a Balatonvilágosi Betonszörny néven elhíresült beruházást ő maga azzal akadályozta meg még 2021-ben, hogy felhívta a kormány figyelmét arra, hogy az ígért hotel helyett eladásra szánt apartmanházat akart építeni a beruházó, ami nem teremtett volna munkahelyeket és nem élénkítette volna a gazdaságot, így nem felelt meg a nemzetgazdaságilag kiemelt besorolásnak. A rövidtávú tervekben ugyan egy közfunkciójú főtér és sétány szerepel, a civilek szerint valós félelem, hogy a beruházó beszedi majd a kikötői díjakat és a parti telkek eladásából befolyó milliárdos összegeket, amelyeket aztán nem forgat vissza a lakosságot szolgáló fejlesztésekbe. Ahogy fogalmazott az egyesület titkára, továbbiakban is védeni fogják a sétányukat, és nekik ez nagyon fontos, mert ez az utolsó Balatonpart maradt a településen, és félnek attól, hogy a gyermekeiknek már nem marad szabadon megközelíthető Balatonpart a jövőben, hogyha ez a tendencia így folytatódik, írja a mérce.hu. Mi pedig most ismételten zenékkel még tovább itt a Balaton Rádióban az FM 88.7-en.

Balatonrádióban a televíziózás hatásaival megyünk tovább. A Mindset magazin cikkét hoztam el, illetve dolgozom fel nektek. A tévénézés mára már olyannyira részévé vált a mindennapjainknak, hogy szinte észre sem vesszük, és akár naponta 6-7 órán keresztül is be van kapcsolva a készülék. Azt fogom most megnézni, hogy milyen hatással van gyermekünk fejlődésére és személyiségére a tévénézés. Minden esetben káros, vagy lehetnek előnyös oldalai is. A tévénézés alapvető jótékony hatása abban rejlik, amiben a veszélye is. A gyerekek utánozzák, amit a képernyőn látnak. Ha ez tartalmilag és formailag is olyan műsor, amely fejlesztő hatással van rájuk, akkor profitálhatnak is belőle. A gyerekek azonosulnak a filmekben látott szereplőkkel, így ha azok követendő példát mutatnak, akkor akár nevelő hatással is lehetnek rájuk. A tévénézés kisgyerekkori hatásaival kapcsolatban az egyik aggodalomra okot adó tény, hogy a gyerekek könnyen összetévesztik a látszatot a valósággal, mivel észlelési és gondolkodási képességeik még fejlődésben vannak. Nem tesznek különbséget a tárgyak megjelenése és valódi lényege között. A gyerekek a csecsemőkor végén még biztosan nem képesek különbséget tenni a látszat és a valóság között. A 7 évesnél fiatalabb gyerekek sokszor nehezen értették meg a kutatásokban, hogy amikor a filmben lelövik a szereplőt, akkor a színész valójában nem hal meg. A gyerekek még kevés tudással rendelkeznek a világról, ezért nekik sokkal nehezebb összemérni a tévében látottakat a valósággal. Egy következő problémákat felvető terület a tévében látott műsorok tartalma. Ehhez kapcsolódóan két igazán jelentős tényező van, amelyek káros hatással lehetnek a gyermeki fejlődésre. Az egyik a sztereotipizálás, a másik a túlzott erőszak. A férfiakat a munkahelyükön, a kapcsolataikban és nagyjából minden más területen is irányító szerepben festik le, míg a nők inkább passzívak, alárendelődőek, központi értékük pedig a külső vonzerő. Ezek a sztereotípiák a legújabb műsorokban már kezdenek fellazulni, mégis vannak, amelyekben még tartják magukat. A televízióban megjelenő erőszak mértéke mindenképpen aggodalomra adhat okot emellett. Számos bűnügyi sorozat fut abban az idősávban, amikor könnyen lehet, hogy fiatalok is ülnek a tévé előtt. Ezek a képek pedig azt sugallhatják a fiatalok számára, hogy az erőszak a nézeteltérések megoldásának egy elfogadott módja. A televízióban látott erőszakot vizsgáló kutatások eredményei mégis ellentmondásosak. Egyrészt igazolt, hogy agresszív jelenetek megtekintése után a gyerekek erőszakosabban viselkednek a kísérleti játszószobában, mint szelíd filmek vetítése után. Másrészt olyan eredmények is születtek, amelyek szerint azok a gyerekek választanak inkább erőszakos műsorokat, akik viselkedése eredetileg is impulzívabb. A televízió lehetséges negatív hatásaival kapcsolatos eredmények arra hívják fel a figyelmünket, hogy a szülőknek fontos szerepe van a gyerekek televíziós tapasztalatainak felügyeletében. Ez vonatkozik a tévé előtt töltött időre és a műsorok tartalmára is. Egy további fontos szempont lehet, hogyha a szülők együtt nézik a tévét a gyerekekkel, akkor beszélgethetnek velük arról, amit látnak, így a gyerekek jobban megérthetik a látottakat. Tisztázódhatnak az esetleges félreértések és a felmerülő erkölcsi kérdéseket is megvitathatják. Ilyen formában pedig tanulási és tapasztalatszerzési lehetőséget is magában rejthet a tévézés. Forduljunk most a tévéről a rádió irányába, hiszen ez is egy elég népszerű médium, és bizony, ha rádió, akkor zene.

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Elrendelte Hankó Balázs letartóztatását a Kecskeméti járásbíróság nyomozási bírája. Benyújtotta a kormány a végső kifizetési kérelmet a több mint 1000 milliárdos EU-s forrásokra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Elrendelte Hankó Balázs letartóztatását a Kecskeméti járásbíróság nyomozási bírája, közölte a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség sajtószóvivője. A fideszes országgyűlési képviselőt, volt kulturális és innovációs minisztert különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntetőeljárásban. Budó Marian sajtószóvivő kifejtette, a nyomozási bíró egy hónapra rendelte el Hankó Balázs letartóztatását, osztva az ügyészség álláspontját, amely szerint a gyanúsított jelenlétének biztosítása és a bizonyítás megnehezítésének megakadályozása más kényszerintézkedéssel nem érhető el. Benyújtotta a kormány a végső kifizetési kérelmet a több mint 1000 milliárdos EU-s forrásokra. A portfólió brüsszeli tudósítása szerint Magyarország határidőre benyújtotta a végső kifizetési kérelmét. Ezzel Budapest hivatalosan is megküldte az Európai Bizottságnak a helyreállítási program végső számláját. A dokumentumokat már a Magyar Péter vezette új kormány által nyáron módosított verzió alapján tárgyalták le. Több ezer milliárd forintnyi fejlesztési forrás sorsa dől el így a napokban. Brüsszeli források szerint már most nincs visszaút, az uniónak kötelezően döntenie kell a pénzek folyósításáról. A pénzügyminisztérium bízik a kérelmek pozitív elbírálásában, ami stabilizálná a hazai költségvetést. Az ellenzéki pártok szerint a kormány túl sok engedményt tett a tárgyalások során Brüsszelnek. Az Európai Bizottság szakértői csoportja azonnal megkezdte a beküldött számlák tételes ellenőrzését. Kereken 10 évvel a megszüntetése után újraindul a Népszabadság. A legendás lap online közéleti híroldalként és nyomtatott heti lapként is visszatér a piacra. Az online változat az nso.hu címen lesz elérhető az olvasók számára jövő héttől. A kiadó közleménye szerint a tényalapú független újságírás megerősítése a legfőbb céljuk a jelenlegi politikai helyzetben. A szerkesztőség tagjai között számos ismert, korábbi munkatárs és neves politikai újságíró is szerepel. A Tisza párt üdvözölte a sajtószabadság újabb fontos mérföldkövét. A Fidesz képviselői szerint ugyanakkor a baloldali politikai propaganda újabb bástyájának kiépítése zajlik. Orosz erők drónnal támadták meg a Kijevi Nukleáris Kutatóintézetet. A kutatóreaktor nem sérült meg, közölte az Ukrán Állami Nukleáris Szabályozási Felügyelet honlapján. Közleményük szerint a támadás következtében keletkezett tüzet gyorsan eloltották. Hangsúlyozták, hogy a reaktor és a biztonsági szempontból fontos rendszerek nem sérültek meg. A sugárzási háttérben nem észleltek változást, annak értékei a természetes háttérsugárzás tartományán belül maradtak és nem változtak. A kockázatok csökkentése érdekében a reaktor 2022. februárja óta leállított állapotban van, az aktív zónából pedig az összes fűtőelemet eltávolították.
1: Időjárás.
2: Ma általában felhőtlen, a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti határ közelében fátyol felhős lesz az ég. Többnyire mérsékelt marad a keleties szél, de Sopron körül lehetnek élénk széldökések is. Délutánra általában 23-25 fok köré melegszik fel a levegő.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
1: Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

maratoni balatoni zenefolyamot hallhatjátok itt a Balaton Rádióban. Olyan dolgokat veszünk, amikre nincs szükségünk. Abból a pénzből, ami nem a miénk. Hogy lenyűgözzünk embereket, akiket még csak nem is szeretünk. Hangzik el a Harcosok Klubja című kultikus filmben. A kissé negatív hangvételű idézet tökéletesen példázza a mai fogyasztói társadalom felszínességét. Azonban csak rajtunk múlik, hogy megmaradunk-e e sekélyes álvalóságban, vagy tárgyak gyűjtése és a kifelé fordulás helyett magunkban teszünk rendet és mélyebbre ásunk. A Mindset Pszichológia cikke alapján Joshua Becker az amerikai Forbes hasábjain írta le történetét. 10 évvel azelőtt szakított addigi szokásaival, és a minimalizmus felé vette az irányt. Úgy fogalmaz, hogy túl sok időt pazarolt el az életéből arra, hogy a pénzt hajhássza, majd pedig olyan tárgyakra költse, amik igazán nem hozták el számára a boldogságot. Ez a folyamatos hajsza pedig csak még távolabb lökte attól, hogy megtalálja, mi jelenti számára a valódi örömöt. Számos érvet fel lehetne sorakoztatni, hogy miért érdemes a minimalista életmód felé fordulni, és kevesebb tárgyat birtokolni. Ezekből szedtünk össze most néhányat. Egyrészt jobban átláthatod, mi az, ami igazán számít. Az életünk véges. Miért pazarolnánk olyan dolgokra, amik igazából nem értékesek? A fizikai tárgyak elromlanak, elkopnak, elfelejtődnek. Az élmények, az emlékek, a szeretet, a szenvedély örökkévalók. A másik ilyen pont, hogy sokkal több pénzt takaríthatsz meg. Ahogy az életünk, úgy sajnos az időnk, energiánk, pénzünk, sőt még a figyelmünk is véges. Még a kapcsolataink és a mentális kapacitásunk is. Fizikai értelemben is csak bizonyos korlátok között vagyunk képesek cselekedni. Még egy ilyen pont, hogy visszanyerheted a kontrollt a saját életed felett. Óriás plakátokról, villogó reklámokról, tévéműsorokból és különböző emberek szájából hangzik el folyamatosan, hogyan kellene élni, mit kellene megvenni, hogyan kellene kinézni, mit kellene enni, vagy miben kellene hinni. Azzal a döntéssel, hogy sokkal kevesebb tárgyat vásárolunk meg, bizonyos szempontból visszanyerjük az irányítást a saját életünk felett. Ahogy már az előzőekben is említettem, az énről átkerülhet a fókusz a mire. Bizonyos tárgyak megvásárlása a legtöbb esetben önös érdekektől vezérelt, leszámítva, amikor valakinek ajándékot vásárolunk. És utolsó előtti pontként rugalmasabban kezeli azok a változásokat, akik kevesebb tárgyat birtokolnak. Utolsó pontként pedig megemlíthetjük, hogy inspirációt nyújthatsz másoknak. A fogyasztói társadalom felemészti önmagát a folytonos pénz és tárgyak utáni hajszában. A végeredményt pedig sokan érezzük a saját bőrünkön. Arról nem is beszélve, hogy a nyugat kielégíthetetlen étvágya milyen pusztításokat művel a harmadik világban. Minél több emberre lenne szükség, aki szakít a konzumerizmussal és inspirációként szolgálhat másoknak. Tehát, hogyha a legközelebb megvásárolnád a 20. pár cipődet, 30. pólódat, vagy a 40. bögréd, akkor felteheted magadnak a kérdést, valóban szükséged van arra az árucikre, vagy van benned valami űr, hiány, amit a termékekkel szeretnél betölteni.

Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek itt a Balaton Rádióban. Elkészült a Balaton kiemelt térség fejlesztési programjának végrehajtási terve, amely egyértelmű irányt jelöl ki. A dokumentum szerint a Magyar-tenger térségének hosszú távú természeti és társadalmi fenntarthatósága nemzeti érdek. Ezáltal a térséget érintő fejlesztési beavatkozások csak a legnagyobb körültekintéssel. A jövő nemzedékek iránt viselt lelkiismereti felelősséggel tervezhetők és hajthatók végre. A Balatoni Fejlesztési Tanács ülésén elhangzott, hogy a balatoni térség jövőképe 4 pillérre épül. Fő cél a térség úgymond dinamizálása, fenntartható gazdasági fellendítése, a régió ökológiai rendszerének megőrzésével együtt, hogy a térségben élők és dolgozók számára egész évben biztosítható legyen egy kiemelkedő minőségű élet és munkakörnyezet. Azt várják, hogy megbízható jövedelemszerzést és javuló életminőséget a környezetkímélő technológiák alkalmazásának széleskörű elterjedése következtében magas minőségű környezetet biztosítson a helyi lakosok számára. Vonzó működési környezetet szeretnének biztosítani, elsősorban a szolgáltatásokat kínáló és innovatív, magas hozzáadott értéket előállító és döntően magasan képzett munkatársakat foglalkoztató vállalkozások számára. Ehhez fókuszálva az elkövetkező években több programot is fognak indítani. Az Innovatív Balaton, a Balaton gazdasági, jövedelemtermelő és minőségi, egészéves foglalkoztatási képességének javítása, a helyi és kapcsolódó tudásbázisokkal való együttműködés eredményeként az új termékek, szolgáltatások és fejlesztése révén. Aztán szeretnének egy másikat, ami az aktív és élményt adó Balaton. A turizmusról származó bevételek növelése, illetve a kapacitások egész éves kiegyensúlyozottabb kihasználása a turisztikai termékek és szolgáltatások összehangolt fejlesztésének eredményeként lenne ennek a projektnek a célja. Aztán van itt még a balatoni egészség és megújulás, aminek a célkitűzése, hogy a régióban élők és az ide látogatók egészségi állapotának és életminőségének javítása, a térség természeti forrásaira épített egészségipari szolgáltatások igénybevétele és közvetítése által történjen meg. Aztán a balatoni terméket az Asztalra projekt keretében a helyben, a vidéki térségekben előállított és feldolgozott egészséges élelmiszerek termelésének, feldolgozásának és fogyasztásának az ösztönzése, az elvárt magatartás lenne. Aztán a megújuló balatoni közösségek révén a társadalom harmonikus fejlődésének zálogát biztosítanák a dinamikusan működő gazdaság mellett a térségben. Emellett még több projektet is megfogalmaztak, de minden esetre a szakemberek kiemelt figyelmet fordítanak emellett a fenntartható környezet és tájhasználatra, a barna mezős területek hasznosítására, illetve a használaton kívüli épületek, területek, például a felhagyott, fejleszthető területté alakítható földrészletek, üres ingatlanok újrahasznosítására, valamint a térségen belüli partnerségi együttműködések ösztönzésére, de a mindennapi élet biztonságának javítására is a Balaton régióban. A közeljövőben mi most ismételten a balatoni slágerek közül fogunk játszani egy párat itt a Balaton Rádióban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Lájkolod a Balaton Rádiót? facebook.com/Balaton Rádió. Itt a helyed.
1: Reklámot hallottál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Napsütésben gazdag szép napot kívánok. A következő percekben a kiváló zenei slágerek után tudományos információ következik. Az Origo információja alapján meghosszabbíthatja az élettartamot a whisky. Amikor a pubban kocintásra emeljük a poharunkat, nem véletlenül mondjuk, hogy egészségünkre. Egy új tudományos kutatás ugyanis bebizonyította, hogy a whisky fogyasztása nem csak hosszabb és egészségesebb életet ígérhet, hanem a kreativitásunkat is növelheti. Árpa, élesztő, tőzegés, forrásvíz, no és némi tűz és tiszta levegő. Nem véletlenül ezek számítanak egy jóféle whisky alapvető alapanyagai közé. Az Amerikai Társaság a Tudományos Fejlődésért Szervezet most publikált kutatási eredményei szerint a whisky mérsékelt fogyasztása szorosan összekapcsolódhat a még hosszabb élettartammal. Claudia Kevesz, a Kaliforniai Egyetem neurológusa és csapata azoknak az embereknek az életmódját és szokásait tanulmányozta, akik már betöltötték a 90. életévüket. A szakember már 15 éve figyeli a korcsoport mindennapjait és életvitelét. Úgy találták, hogy azok az emberek, akik naponta minimális mennyiségű alkoholt fogyasztottak, kevesebb valószínűséggel hunytak el ideje korán. Egyelőre nincs logikus magyarázata a jelenségre, mondta Claudia Kövesz. A vizsgálataink alapján abban viszont határozottan hiszek, hogy a mérsékelt alkoholfogyasztás meghosszabbíthatja az élettartamot, említette meg a kutató. Ráadásul a whisky egy sárgás színű, íztelen és szagtalan kristályos port, ellak savat is tartalmaz. Ez az erős antioxidáns képes a káros, rákos szabadgyökök eltávolítására a szervezetben. Délkorai kutatók azt is kimutatták, hogy az ellaksav védi a bőrt az UVB sugárzás ellen, de jelenleg szintén kutatják a mellrák elleni hasznosíthatóságát. A whisky még a vörösbornál is hatékonyabb antioxidáns és antimutagén, tette hozzá a kutató. Ami a szív egészségét illeti, a mérsékelt whiskyfogyasztás 50%-kal csökkenteti a stroke vagy a szívinfarktus kockázatát. Hasonlóképpen azoknál, akik a whiskyt kis mennyiségben hetente 1 és 6 adag közötti mértékben fogyasztották, felére csökkent a felnőttkori demencia esélye. A whisky emellett bizonyítottan segít megelőzni a szív-koszorúér betegségeket is. Ha azonban a kreativitásról van szó, a whiskyfogyasztás ezen a területen is jól teljesít. Az ital jótékony hatásáról még folynak a viták a kutatók között. A kreativitás növekedésének talán az lehet az oka, hogy a kutatás szerint a whisky határozottan javítja az erőt és magabiztosságot, amit az alkohol biztosít. Az Illinois Egyetem munkatársai összesen 40 férfi ivási szokásait tanulmányozták és azt találták, hogy azok az alanyok bizonyultak kreatívabbnak, akiknek a véralkohol szintje körülbelül 0,75 ezrelék volt. Az Amerikai Rákkutató Társaság mindazonáltal felhívta rá a figyelmet, hogy szerintük a biztonságos alkoholfogyasztás egyszerűen nem létezik. Hát, ezek után azt gondolom, hogy érdemes lehet végig gondolni, hogy milyen italt választ az ember akkor, ha egy jó baráti társaságban egy jó beszélgetés mellé stresszoldóként választja, de mindazonáltal a legjobb és legegészségesebb slágerek azok a zenék, és ezek jönnek most itt az éterbe.

0: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Gőzerővel folytatódik az állami szintű korrupció gyanús szerződések átvilágítása. Felesleges beruházásokra bukkantak a szolnoki különleges erők laktanyájának felújításánál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Gőzerővel folytatódik az állami szintű korrupció gyanús szerződések átvilágítása. Az RTL Híradó exkluzív interjújából kiderült, hogy az MVBH három újabb hatalmas területet vett górcső alá. A hivatal vezetője megerősítette, hogy vizsgálják a korábbi kormányzati vízumbizniszek részletes pénzügyi hátterét. Ezzel párhuzamosan elindult a budapesti és országos parkfenntartási szerződések teljes körű ellenőrzése is. A harmadik nagy csomag az egykori szuverenitásvédelmi hivatal hatalmas kommunikáció költéseit tartalmazza. Unger Anna elnök azt mondta, hogy ezekben az ügyekben rendkívül gyorsan lehet előrelépést elérni a bizonyítékok alapján. Az érintett korábbi intézményi vezetők és cégek visszautasították a szabálytalanságok vádját a sajtónak. A Tiszapár frakciója teljes politikai támogatásáról biztosította a független nyomozati szerv munkáját. Tovább csökkent a Fidesz támogatottsága a legfrissebb közvéleménykutatások szerint. A teljes népesség körében a párt jelenleg mindössze 22%-os bázissal rendelkezik. A választani tudók csoportjában ez az arány 26%-ot tesz ki az őszi időszakban. A biztos szavazók körében a Fidesz támogatottsága 27%-on áll a felmérések szerint. A politikai jellemzők a folyamatos gyengülést az MVVH által indított vizsgálatokkal és belső feszültségekkel magyarázzák. A Tisza párt ezzel szemben stabil őrzi vezető pozícióját a választói bázisban. A Fidesz szóvivője kijelentette, hogy a közvéleménykutatások módszertana erősen megkérdőjelezhető a jelenlegi helyzetben. Szerinte a valódi támogatottságot nem a minták, hanem a választások fogják megmutatni. Döbbenetes mértékű pénzherdálásra és felesleges beruházásokra bukkantak a szolnoki különleges erők laktanyájának felújításánál, közölte Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter Facebook oldalán. Azt írta, hogy azonnali döntéseket hozva leállították a felesleges munkálatokat, amelyek révén 2,5 milliárd forintot spóroltak. A bejegyzéshez csatolt videóban elmondta, hogy ez az összeg sötétedő üvegek beszerelésére volt betervezve. Ruszin Szendi Romulus tarthatatlannak és elfogadhatatlannak nevezte, hogy a túlárazott beruházások rendszerében Mészáros Lőrinc cége építse a laktanyát. A tárca vezető közölte, azt szeretnék, hogy helyi vállalkozások kapjanak lehetőséget a laktanya megépítésére. Oroszországi misszióink működése továbbra is folyamatosan biztosított. Magyarország diplomáciai jelenléte Oroszországban fennmarad, közölte a külügyminisztérium Facebook bejegyzésében, miután Moszkva magyar diplomaták kiutasítását jelentette be. A külügyminisztérium bejegyzésében azt írták, a magyar kormány tudomásul veszi az orosz fél döntését, amelyet a korábbi magyar intézkedésekre adott válaszlépésként értékel. Kiemelték, Magyarország nem érdekelt a diplomáciai feszültség eszkalációjában, ugyanakkor fenntartja korábban meghozott nemzetbiztonsági megfontolásokon alapuló döntését. Az orosz külügyi tárca a lépést azt követően jelentette be, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki az országból.
0: Időjárás.
1: Ma általában felhőtlen, a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti határ közelében fátyolfelhős lesz az ég. Többnyire mérsékelt marad a keleties szél, de Sopron körül lehetnek élénk széldökések is. Délutánra általában 23-25 fok köré melegszik fel a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most!
0: Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

Rádióban, benne pedig a maratoni balatoni zenefolyam hallható, ami a jó zenék mellett azért tudományos érdekességeket is ad számotokra. A konfliktus kezelés, a konfliktusok napjainkban való szerepéről lesz szó a következő percekben. Ha megkérdezünk néhány embert, elég széles repertoárját kapjuk azoknak a válaszoknak, ami a konfliktus szóról jut nekik eszükbe. Néhány ember pozitívan tekint a konfliktusokra, de többnyire nem ez a jellemző. Egy munkai konfliktusokkal foglalkozó tanulmány szerint a dolgozó emberek átlagosan 2 órát foglalkoznak hetente munkahelyi konfliktusokkal. Az USA-ban ez a szám jóval magasabb, ott körülbelül 3 órát tesz ki a hétből, mely a vállalatok életéből is komoly bevételkiesést, többletköltséget jelent. A legtöbb konfliktus a non-profit szektorban tapasztalható. A kutatás szerint a dolgozók közel 48%-a jelzett valamilyen típusú munkahelyi konfliktust. A dolgozók közötti feszültségek gyakran eredményeznek személyes támadásokat, sértegetéseket, sokszor a munkahelyről való hiányzás egyik okaként is szerepelnek. A dolgozók így motiválatlanná, dühössé, frusztráltá és stresszessé válnak. Konfliktusmenedzsmenttel, konfliktus csökkentéssel és a többi megoldásra irányuló kifejezéssel mindaz a probléma, hogy a konfliktusokat állítják be ellenségként. Ezek a megközelítések azt az elképzelést erősítik meg bennünk, hogyha meg tudunk szabadulni egy-egy konfliktustól, onnantól kezdve minden rendben lesz. Holott a konfliktus csupán az a rés, mely az általunk vágyott és a jelenleg általunk tapasztalt dolgok között található. Se nem jó, se nem rossz, azonban mindenképpen energiát, erőt képvisel. Ha azzal a szemlélettel közelítünk egy konfliktushoz, hogy csökkenteni, megoldani szeretnénk, az egyúttal a benne rejlő energiát is elemészti, holott felhasználható lenne egy produktív megoldás kitalálásához és kivitelezéséhez. Ha el tudjuk bírni, tisztelni tudjuk a konfliktusokban rejlő energiát, azok konstruktív, új szintet képviselő előrelépéseket is eredményezhetnek. Érdemes tehát végig gondolni, hogyan vélekedünk a konfliktusokról. Milyen korábbi asszociációink kapcsolódnak a konfliktus kifejezéshez. A mi szemünkben rosszat, negatívumot képviselnek a konfliktusok. Hol érezzük magunkban ennek a résnek, különbségnek az energiáját? Hogyan hasznosítjuk, hogyan vezetjük el ezt az energiát? Mi lenne másként, ha a konfliktusokról az alább elhangzott szemléletben, tehát ott vágyott és a jelenlegi dolgok különbségeként gondolkoznánk? A konfliktus feszültsége tehát nem csak a hátráltatónk lehet, de a magunk oldalára is fordíthatjuk megjelenésüket, ha képesek vagyunk a szemléletváltásra, akár a kreativitásunkat is fokozhatja egy-egy ilyen szituáció. Minden konfliktus lehetőség a pozitív változásra. Ezt az anyagot a mindsetpszichologia.hu oldalon találtam, a következőekben viszont a jó slágereket a kiadók biztosítják számotokra, úgyhogy ezekből fogok egy nagyon jót pörgetni a következő percekben.

éjjel-nappal a legjobbakkal a Balaton Rádióban. Természetesen helyi információkkal is itt folytatjuk adásunkat. A vízimentők célja, hogy a Balaton legyen Európa legbiztonságosabb tava. A Hírklik információi szerint az utolsó szezonban 3531 esetben láttak el embereket strandokon, 34 embert mentettek ki a vízből, 180-szor riasztották a mentőhajóikat és 74 vízi vagy vízparti rendezvényt biztosítottak a vízimentők magyarországi szakszolgálatának, tehát a VMS-nek a munkatársai. A szakszolgálat az MTI-hez eljutatott közleményében beszámolt arról is, hogy 2022-ben 64 strandon teljesítettek szolgálatot, 51 balatoni, 10 vidéki és 3 budapesti helyszínen. Egy átlagos nyári napon 120 vízimentőjük dolgozott napi 10-12 órában. Mint írják, összességében 435 munkatársuk vett részt a szezon strandi és mélyvízi mentési feladatainak ellátásában. 8 vízimentő tanfolyamot tartottak, aminek köszönhetően 77 új vízimentő lépett szolgálatba a nyáron. A VMS szárazföldi mentőegységgel, egy mentőtiszti autóval és egy esetkocsival is rendelkezik, amelyek 71 alkalommal láttak el esetfeladatot. Az általuk biztosított rendezvények között volt a Balaton átúszás, a Balaton Sand, a vizes világbajnokság és a kék szalag. A tájékoztatás kitér arra is, hogy nem csak embereket kellett menteni. 48 alkalommal bajba jutott hajókat, vitorlásokat emeltek ki, vagy bontattak partra a vízimentők. A VMS Vizek veszélyei címmel országos szinten bemutatott baleset megelőző kisfilm sorozatot gyártott, amit a miniszterelnökség, a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT, valamint a Balaton Fejlesztési Tanács pályázatain elnyert támogatásból finanszírozott. Baleset megelőző programjuk részeként idén 2 újabb balatoni strandon helyeztek ki tájékoztató mentőv táblákat, és több strandon gyerekeknek állítottak fel mentőmellény állványt, ahonnan bárki ingyenesen kölcsönvehet mentőmellényeket. A jövőben egyre több strandon várja majd ilyen lehetőség a gyerekeket, hiszen hamarosan Balatonalmádi, Balatonkenese Alsóörs, Keszthely, Gyenesdiás és 2 balatonlellei helyszín is csatlakozik a programhoz. Ahogy hangsúlyozza a VMS, fő céljuk még mindig az, hogy a Balaton legyen Európa legbiztonságosabb tava.

Éjjel-nappal a legjobbakkal a Balaton Rádióban. Sok szülőt foglalkoztat a kérdés, vajon mennyire kreatív a gyermeke? Lengyel kutatók ezúttal azt vizsgálták, hogy melyek azok a magatartásformák és személyiség jellemzők a szülők részéről, amik a gyermeki kreativitás kibontakoztatását támogatják. Alaptételnek számít, hogy a gén versus környezet vita parttalan abban az értelemben, hogy nem lehet egyik javára dönteni a másikkal szemben, és nincs ez máshogyan a kreativitás témája kapcsán sem. Nyilvánvaló, hogy a kreativitás öröklés kérdése is, ugyanakkor egyáltalán nem mindegy, hogy milyen környezet öleli körül azt a gyermeket, akiben ott lapul az alkotó szellem csírája. Lengyel kutatók ezzel az állítással egyetértve arra voltak kíváncsiak, vajon milyen kapcsolat áll fenn az édesanyák személyiség jellemzői és a között, hogy mennyire hajlamosak a gyermekük számára egy kreativitásukat kibontakoztató légkört teremteni. Erről a kutatásról a mindsetpszichologia.hu oldal számolt be. A kutatócsoport több mint 3000 édesanyát kérdezett meg szerte Lengyelországból, akik többségében egy vagy két gyermeket neveltek. Azért esett a választás az anyukákra az apukákkal szemben, mert Lengyelországban inkább az édesanyák töltik be az elsődleges gondozó szerepét. És hát jöjjön a lényeg! Az édesanyák személyiség jellemzői több különböző úton is elvezethetnek egy kreatív klímához. Azok a szülők, akik inkább extrovertáltak és érzelmileg stabilak voltak, hajlamosabbak voltak bátorítani az eredeti gondolkodást, az improvizációt és a konvencionálistól eltérő megközelítéseket a gyermeküknél. Ugyanezek az anyák hasonlóan azokhoz a társaikhoz, akik a barátságos-barátságtalan dimenzió előbbi végpontjához közelítettek, gyakrabban biztosították gyermekük számára a kreatív légkört, ahogyan fokozottabban biztatták is őket a kitartásra és arra, hogy a hibáikra tanulságként tekintsenek. A nyitottság skálán magas pontszámot elérők voltak azok, akik a legkreatívabb közeget teremtettek mindközül. Ők voltak azok, akik egyidejűleg támogatták az újító ötleteket és a kitartást, valamint non-konformizmusra és fantáziálásra biztatták a kicsiket. Nem meglepő módon tehát a nyitottság skála volt a legerősebb kapcsolatban a kreativitással. Meglepő eredmény, hogy a lelkiismeretesség skála magas pontszáma a nonkonformizmussal szemben elbátortalanítást is magával hozta, legalábbis a számosság szintjén ez jelent meg. Azt is hozzá kell tennünk, hogy a gyermekek tényleges képessége, kreativitása nem került felmérésre ebben a kutatásban. A kép ezért sem lehet teljes. Ugyanakkor arra mindenképp jó volt ez a kutatás, hogy némi irányt mutasson a szülőknek abban, hogy miként járulhatnak hozzá ők maguk a gyermekükben szunnyadó kreatív megnyilatkozások felszínre hozatalához. Most pedig egy újabb zenés láger lesz hallható itt a Balaton Rádióban, a 88.7-es frekvencián.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Gőzerővel folytatódik az állami szintű korrupció gyanús szerződések átvilágítása. Felesleges beruházásokra bukkantak a szolnoki különleges erők laktanyájának felújításánál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Gőzerővel folytatódik az állami szintű korrupció gyanús szerződések átvilágítása. Az RTL Híradó exkluzív interjújából kiderült, hogy az MBBH három újabb hatalmas területet vett górcső alá. A hivatal vezetője megerősítette, hogy vizsgálják a korábbi kormányzati vízumbizniszek részletes pénzügyi hátterét. Ezzel párhuzamosan elindult a budapesti és országos parkfenntartási szerződések teljes körű ellenőrzése is. A harmadik nagy csomag az egykori szuverenitásvédelmi hivatal hatalmas kommunikációs költéseit tartalmazza. Hunger Anna elnök azt mondta, hogy ezekben az ügyekben rendkívül gyorsan lehet előrelépést elérni a bizonyítékok alapján. Az érintett korábbi intézményi vezetők és cégek visszautasították a szabálytalanságok vádját a sajtónak. A Tiszapár frakciója teljes politikai támogatásáról biztosította a független nyomozati szerv munkáját. Tovább csökkent a Fidesz támogatottsága a legfrissebb közvéleménykutatások szerint. A teljes népesség körében a párt jelenleg mindössze 22%-os bázissal rendelkezik. A választani tudók csoportjában ez az arány 26%-ot tesz ki az őszi időszakban. A biztos szavazók körében a Fidesz támogatottsága 27%-on áll a felmérések szerint. A politikai elemzők a folyamatos gyengülést az MVBH által indított vizsgálatokkal és belső feszültségekkel magyarázzák. A Tisza párt ezzel szemben stabil őrzi vezető pozícióját a választói bázisban. A Fidesz szóvivője kijelentette, hogy a közvéleménykutatások módszertana erősen megkérdőjelezhető a jelenlegi helyzetben. Szerinte a valódi támogatottságot nem a minták, hanem a választások fogják megmutatni. Döbbenetes mértékű pénzherdálásra és felesleges beruházásokra bukkantak a szolnoki különleges erők laktanyájának felújításánál, közölte Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter Facebook oldalán. Azt írta, hogy azonnali döntéseket hozva leállították a felesleges munkálatokat, amelyek révén 2,5 milliárd forintot spóroltak. A bejegyzéshez csatolt videóban elmondta, hogy ez az összeg sötétedő üvegek beszerelésére volt betervezve. Ruszin-Szendi Romulus tarthatatlannak és elfogadhatatlannak nevezte, hogy a túlárazott beruházások rendszerében Mészáros Lőrinc cége építse a laktanyát. A tárcavezető közölte, azt szeretnék, hogy helyi vállalkozások kapjanak lehetőséget a laktanya megépítésére. Oroszországi misszióink működése továbbra is folyamatosan biztosított. Magyarország diplomáciai jelenléte Oroszországban fennmarad, közölte a külügyminisztérium Facebook bejegyzésében, miután Moszkva magyar diplomaták kiutasítását jelentette be. A külügyminisztérium bejegyzésében azt írták, a magyar kormány tudomásul veszi az orosz fél döntését, amelyet a korábbi magyar intézkedésekre adott válaszlépésként értékel. Kiemelték, Magyarország nem érdekelt a diplomáciai feszültség eszkalációjában, ugyanakkor fenntartja korábban meghozott nemzetbiztonsági megfontolásokon alapuló döntését. Az orosz külügyi tárca a lépést azt követően jelentette be, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki az országból.
1: Időjárás.
2: Ma általában felhőtlen, a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti határ közelében fátyolfelhős lesz az ég. Többnyire mérsékelt marad a keleties szél, de Sopron körül lehetnek élénk széldökések is. Délutánra általában 23-25 fok köré melegszik fel a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
0: Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

0: Ez a Maratoni Balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül. Balaton Rádió.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Te már megint beteg vagy.
4: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
3: Nálunk az egész család AB21-et szed.
4: Patikában veszed?
3: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
5: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrendkiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
6: Jogomban.hu.
7: Jogomban.hu.
6: Jogi segítség mindenkinek.
7: Országszerte és külföldön is. Jogomban.hu.
6: Jogomban.hu.
7: Reklámot hallottál.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Ez a maratoni balatoni zenefolyam, benne pedig a kellemes zenei slágerek mellett érdekes, hasznos, tudományos információk is hallhatóak. Álláskeresés, karrierépítés, magasabb pozíció elérése, netán több fizetés. Akármi is legyen a célunk, el kell fogadnunk, hogy a magas intelligencia szint még nem jelent garantált sikert. A vonás alapú érzelmi intelligencia modell szerint az EQ a következő összetevőkből áll. Egyrészt az érzelmek érzékelése, kifejezése, szabályozása, érzelmi alkalmazkodás, a társas tudatosság kompetenciája. A téma szempontjából fontos kutatási eredmény, hogy ezek az összetevők komoly szerepet játszanak a munkahelyen nyújtott teljesítményben. De a társas közegben való megnyilvánulások, illetve a vezetői képességek is nagyban múlnak az EQ-n. Bár több szakértő megkérdőjelezi a személyiségtesztek eredménye alapján történő döntést a kiválasztásban, sok cég szívesen alkalmazza ezeket a teszteket, amikor új munkatársat keres. Az önkitöltős kérdőíveknél gyakran felmerül, hogy vajon őszintéke a válaszok. Ha a kitöltő tudja, hogy azokon akár egy új munka lehetősége áll vagy bukik. Többen is kutatták már a kérdést, és az eredményeik összecsengenek. Minél jobban vágyik valaki az adott pozícióra, illetve minél nagyobb súlya van a személyiségteszt eredményének, annál inkább csalnak a válaszokkal. A csalás ebben a helyzetben azt jelenti, hogy olyan választ adnak, amelyet szerintük a másik oldal látni szeretne, elfedve ezzel a valóságot. Ugyan hazudni a teszteken majdnem mindenki tud, úgy hazudni viszont, hogy az a megfelelő eredményeket hozza már nehezített terep. Utóbbihoz arra van szükség, hogy képesek legyünk felismerni a társas jelzéseket, előre tudjuk vetíteni a válaszaink által kiváltott reakciókat. Összességében szociális kompetenciák egész tárházával kell rendelkeznünk. Mindez pedig azon áll vagy bukik, hogy mennyire vagyunk intelligensek érzelmi fronton. A kutatások arra mutatnak rá, hogy a mentális képességek önmagukban még nem jelentik azt, hogy képesek leszünk a számunkra leginkább megfelelő bért kialkudni magunknak. A tárgyalás akkor alakulhat a legkedvezőbben, ha képesek vagyunk úgy kommunikálni saját elképzelésünket, hogy közben nem veszítjük szem elől a másik fél jelzéseit, és a reakciói alapján alakítani a beszélgetést. Ma már nem kérdés, hogy a munka világában az EQ szerepe legalább akkora, mint az IQ-jé. Ahhoz, hogy előrelépjünk és elérjük a vágyott sikereket, gyakran komplex helyzeteket kell megoldanunk, amelyben nem ritkán más emberek és így akarva akaratlanul az érzelmeik is bevonódnak. A magas EQ előnye nem csupán az, hogy a segítségével könnyedén átlátunk a szitán egy felvételi interjún. Még csak az sem, hogy képessé tehet minket a magasabb fizetés kialkudására. Az érzelmi intelligencia mankót ad ahhoz, hogy döntéseinket és így sikereinket ne csak a klasszikus értelemben vett racionális tényezőkre alapozzuk, hanem figyelembe vegyük az emberi faktort, az egyébként minden folyamatra ható összetevőt. Az előbbiekben elhangzott anyaghoz a forrásunkat a Mindset Pszichológia magazinból szereztem, most pedig a zenei szerkesztőnk által biztosított források következnek, azaz a zenék.

Ez a Balaton Rádió az FM 88.7-es megaherces frekvencián, és ismét a balatoni híreké a főszerep. A balatoni bringakörről lesz szó, illetve annak a rekonstrukciójáról, ami már évekkel ezelőtt elkezdődött. A Bringa körút felújításának a gondolata eredetileg 2011 körül fogalmazódott meg. Aztán a fejlesztését célzó tervezési feladatok 2017 nyarán kezdődtek el. Időközben bizonyos tényezők miatt a nyomvonalak módosítására is szükség volt. A legproblémásabbak a jellemzően belterületen vezetett és teljes átépítéssel érintett szakaszok. Ennek az az oka, hogy a közműszolgáltatók adatai már több évtizedes elmaradásban vannak, hiányosak, így gyakran máshol, más mélységben és más típusú tulajdonú közművezetékek futnak, mint amivel előzetesen a tervezéskor számoltak. Így gyakran a kivitelezés alatt a feltárást követően kell kiváltani, esetenként még a kerékpárút kialakításának műszaki megoldásán is változtatni. A 205 km hosszú balatoni bringakör komplex fejlesztése 2019-ben kezdődött el. Az eredeti tervek szerint 2021-re már egy sokkal jobb Balatonkörön lehetett volna tekerni. Az biztos, hogy az északi parton több helyen jelenleg tereprendező gépek dolgoznak, már javában készül az út alapozása. Érdemes azonban arra felkészülni, hogy a déli part jelentős részén és az északi part több településén is kis mellékutcákban jelölték ki a kerékpáros nyomvonalat, ahol autós és gyalogos forgalom is zajlik. Az lehetne az ideális megoldás, ha ezekben az utcákban 30 km/h sebességkorlátozás lenne, de ahol megoldható, ott lakó és pihenő övezetet is kialakíthatnának, vagy kerékpáros utcákat jelölhetnének ki. Sok helyen ugyanis ezekben az utcákban járda sincs, pedig fontos a gyalogosok védelme is. A Magyar Kerékpáros Klub régi törekvése, hogy a tó körüli nyomvonal ne a zajos, forgalmas és büdös főutak mentén menjen, hanem lehetőség szerint minél közelebb kerüljön a Balatonhoz. Balatonszepezd és Zánka önkormányzatával már több egyeztetés is volt a nyomvonalról, de megállapodás nem született. E két településen meglehetősen sajátos ok miatt áll a fejlesztés. Az ítélők szerint ugyanis túl hangos a kerékpárút forgalma. Ezért elutasítják, hogy a parti nyomvonal legyen kijelölve a kerékpárral közlekedők számára. Az autók zaját valószínűleg már megszokták. A még fel nem újított szakaszokon is vannak veszélyek.

legsebészesebb pontok, gyakran találkozni olyan állapotokkal, amik azonnali beavatkozást igényelnek. A Magyar Kerékpáros Klub jó kapcsolatot ápol a Magyar Közúttal. Ha a bejelentést tesznek, a Magyar Közút munkatársai néhány napon belül a problémás és balesetveszélyes helyzeteket elhárítják. Írja az index.hu. Most pedig a Balaton Rádióban ismételten egy előre bekészített ütemes balatoni sláger következik.

0: legtöbb fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Partalan slágerek. Csak neked.

Ilyen nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A következőekben a féltékenységről hozok hasznos információkat. A Mindset pszichológiai szaklap alapján féltékenység és féltékenység között nagy lehet a különbség. Fontos leszögezni, hogy maga a féltékenység járhat hasznos, illetve pusztító következményekkel is. Például ez az érzés segíthette az ősembert a szorongató fajfenntartási probléma megoldásában, hiszen a féltékeny férfiak nagyobb valószínűséggel maradtak kizárólagosan elkötelezettek saját utódaik iránt. Nem fordítottak energiát vetélytársaik gyermekeire. Olyan ősöktől származunk, akik számára ez volt az adaptív. Ha több kígyót sejtettek a fűben, mint amennyi létezett, ugyanis tévedéseik lehetséges következménye merőben különböző volt. Evolúciós szempontból a természetes szelekció azokat támogatja, akik a legkisebb figyelmeztető jelre is éberen reagálnak. A paranoiás féltékenység elnevezésére használjuk az Otello-szindróma kifejezést, mely William Shakespeare Otello című művének velencei főhőséről kapta a nevét, aki túlzottan féltékenykedett egyébként hűséges feleségére. A felmérések szerint közel minden nő és férfi élete során megtapasztalt már legalább egy féltékenységtől túlfűtött helyzetet. A kórosan féltékeny személyek minden apró dologból arra következtetnek, hogy párjuk megcsalja őket. Gyakran előfordulhatnak náluk vizuális és esetenként auditoros hallucinációk, amelyben a féltett társat éppen más személy karjai közt látják. Patológiás esetben a féltékenység annyira elhatalmasodhat az illetőn, hogy akár tetlegességig is fajulhat. A valóságban a legtöbb ebben a kórképben szenvedő páciens férfi, és képesek pokollá tenni az általuk szeretett személy életét örökös kételkedésükkel. Ennek oka talán abban rejlik, hogy a kultúránkban a nők számára megszokott, ha megcsalja őket férjük, de a férfiakat nagy szégyen éri, ha megcsalják őket, ezért a nők hűtlenségét akár erőszakkal is viszonozhatják. A kiváltó okok lehetnek az alkoholizmus, hiszen egyrésztről az alkohol oldja a gátlásokat, szabadjára engedi az elfojtott indulatokat, másrészt az alkohol gyanakvást szülhet a semmiből, azáltal, hogy eltorzítja az észlelést. Egy másik ilyen kiváltó ok lehet a vonzerő különbség. Gyakran számos probléma forrása, hogy különböző vonzerővel rendelkező emberek találnak egymásra. Nem feltétlenül igaz az a szóbeszéd, hogy mindig a csúnyácska felek féltékenykednek, a vonzóbbak sosem. Hiszen a féltékenységet nem önmagában a külső adottságok váltják ki, hanem egy pár tagjainak vonzereje közti különbség. Azaz a 10-es feleséggel élő 8-as férfi szignifikánsan nagyobb eséllyel lesz féltékeny, mint az a 6-os nő, akinek a férje is 6-os. Akik abban a hitben élnek, hogy társuknál értékesebbek, könnyebben bonyolódnak alkalmi kapcsolatokba. A vonzó fél kisebb valószínűséggel lesz féltékeny, hiszen tudja, hogy könnyen talál új partnert magának. Ellenben a kevésbé vonzó fél sokkal szerencsésebbnek tartja magát ebben a párkapcsolatban, amiért ilyen vonzó partnere van. Viszont hamarabb is érzi magát veszélyben, emiatt féltékenységi reakciói gyakran erőteljesebbek. Sok elmélet szerint, ha a féltékenység mentes a végletektől, nem mániás, akkor a kapcsolat mélységére és elkötelezettségére utalhat. Viszont a patológiás féltékenység rendkívül romboló lehet, mellyel érdemes szakemberhez fordulni. A reális önértékelés, önbecsülés és az önmagunk iránti tisztelet lehet a megoldás kulcsa.

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.

0: baby drops out.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: Gőzerővel folytatódik az állami szintű korrupció gyanús szerződések átvilágítása. Felesleges beruházásokra bukkantak a szolnoki különleges erők laktanyájának felújításánál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Gőzerővel folytatódik az állami szintű korrupció gyanús szerződések átvilágítása. Az RTL Híradó exkluzív interjújából kiderült, hogy az MVVH három újabb hatalmas területet vett górcső alá. A hivatal vezetője megerősítette, hogy vizsgálják a korábbi kormányzati vízumbizniszek részletes pénzügyi hátterét. Ezzel párhuzamosan elindult a budapesti és országos parkfenntartási szerződések teljes körű ellenőrzése is. A harmadik nagy csomag az egykori szuverenitásvédelmi hivatal hatalmas kommunikációs költéseit tartalmazza. Unger Anna elnök azt mondta, hogy ezekben az ügyekben rendkívül gyorsan lehet előrelépést elérni a bizonyítékok alapján. Az érintett korábbi intézményi vezetők és cégek visszautasították a szabálytalanságok vádját a sajtónak. A Tiszapár frakciója teljes politikai támogatásáról biztosította a független nyomozati szerv munkáját. Tovább csökkent a Fidesz támogatottsága a legfrissebb közvéleménykutatások szerint. A teljes népesség körében a párt jelenleg mindössze 22%-os bázissal rendelkezik. A választani tudók csoportjában ez az arány 26%-ot tesz ki az őszi időszakban. A biztos szavazók körében a Fidesz támogatottsága 27%-on áll a felmérések szerint. A politikai jellemzők a folyamatos gyengülést az MVVH által indított vizsgálatokkal és belső feszültségekkel magyarázzák. A Tisza párt ezzel szemben stabilan őrzi vezető pozícióját a választói bázisban. A Fidesz szóvivője kijelentette, hogy a közvéleménykutatások módszertana erősen megkérdőjelezhető a jelenlegi helyzetben. Szerinte a valódi támogatottságot nem a minták, hanem a választások fogják megmutatni. Döbbenetes mértékű pénzherdálásra és felesleges beruházásokra bukkantak a szolnoki különleges erők laktanyájának felújításánál, közölte Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter Facebook oldalán. Azt írta, hogy azonnali döntéseket hozva leállították a felesleges munkálatokat, amelyek révén 2,5 milliárd forintot spóroltak. A bejegyzéshez csatolt videóban elmondta, hogy ez az összeg sötétedő üvegek beszerelésére volt betervezve. Ruszin-Szendi Romulus tarthatatlannak és elfogadhatatlannak nevezte, hogy a túlárazott beruházások rendszerében Mészáros Lőrinc cége építse a laktanyát. A tárca vezető közölte, azt szeretnék, hogy helyi vállalkozások kapjanak lehetőséget a laktanya megépítésére. Oroszországi misszióink működése továbbra is folyamatosan biztosított. Magyarország diplomáciai jelenléte Oroszországban fennmarad, közölte a külügyminisztérium Facebook bejegyzésében, miután Moszkva magyar diplomaták kiutasítását jelentette be. A külügyminisztérium bejegyzésében azt írták, a magyar kormány tudomásul veszi az orosz fél döntését, amelyet a korábbi magyar intézkedésekre adott válaszlépésként értékel. Kiemelték, Magyarország nem érdekelt a diplomáciai feszültség eszkalációjában, ugyanakkor fenntartja korábban meghozott nemzetbiztonsági megfontolásokon alapuló döntését. Az orosz külügyi tárca a lépést azt követően jelentette be, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki az országból.
2: Időjárás.
3: Ma általában felhőtlen, a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti határ közelében fátyol felhős lesz az ég. Többnyire mérsékelt marad a keleties szél, de Sopron körül lehetnek élénk széldökések is. Délutánra általában 23-25 fok köré melegszik fel a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
1: Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

kellemes napsütötte napot kívánok mindenkinek, na meg természetesen azt, hogy a lehető legjobban érezzétek magatokat. Egy olyan témával megyünk most tovább, amely pszichológia is, meg egy kicsit öltözködés is. Azt fogjuk megnézni, hogy milyen hatással van ránk az öltözködésünk. Számtalan modern kutatás támasztja alá, hogy amit viselünk, nem csak arra van befolyással, mások hogyan látnak bennünket, milyen első benyomást formálnak rólunk, hanem arra is, ahogy érezzük magunkat és ahogy gondolkodunk. Az utóbbi időben egyre több kutatás foglalkozik a divat, öltözködés pszichológiájának megértésével. A témát megközelíthetjük az észlelés felől, de az érzelmek és gondolkodás felől is. Napjainkra már régen túlléptünk azon az időszakon, amikor a ruhák csupán praktikus célokat szolgáltak. Már a társadalmi és evolúciós szempontok vezérlik, mit, mikor és hogyan viselünk. Az amerikai Northwestern University kutatásában azzal kísérleteztek, hogy a résztvevőkre az orvosokéhoz hasonló fehér köppenyt adtak. Akik ilyen ruhában voltak, gyorsabban és kevesebb hibával hoztak döntéseket. Azonban ez nem volt érvényes akkor, ha azt mondták nekik, a fehér köppeny egy festői. Egy másik kutatásban azt figyelték meg, hogy azok a nők, akiknek fürdőruhában kellett matematikai feladványokat megoldaniuk, lényegesen rosszabbul teljesítettek, mint azok, akik melegítőt viseltek. Karen Pine, az angol Hertfordshire-i egyetem professzora kutatásában Superman emblémával ellátott pólóba öltöztette vizsgálata résztvevőit, és azt találta, hogy így felsőbbrendűnek és fizikailag erősebbnek tartották magukat a többi egyszerű pólóba öltözött diákhoz képest. Szintén ő volt az, aki kimutatta, hogy a nők kétszer olyan gyakran vesznek fel farmert, amikor lehangoltak, mint amikor boldognak érzik magukat. Boldogság esetén nagyobb eséllyel választják ugyanis a kedvenc ruhájukat. Az evolúciós pszichológiai kutatások szerint a nők kihívóbban öltözködnek a menstruációs ciklus ovulációs szakaszában. Ezt az eredményt az indokolja, hogy ilyenkor a legnagyobb a teherbeesés esélye, ezért tudattalanul is igyekeznek a nők az öltözködésükkel növelni esélyeiket. Roberts és munkatársai a színek hatását vizsgálták, és találtak egyet. Ami kiemelkedett a többi közül, ez pedig a piros szín volt. A férfiak sokkal vonzóbbnak ítélték meg azokat a nőket, akik pirosat viseltek, de ez nem érvényesült a nők egymás iránti megítélésében. Pont ide tartozik egy másik kutatás is. Itt azt mutatták ki, hogy azok a pincérnők, akik piros színű felsőben szolgálnak fel, több borravalót kapnak, mint akik bármilyen más színben. Munkahelyi környezetben kompetensebbnek ítélik meg azokat a nőket, akik visszafogottabban öltözködnek, mint akik kihívóan, illetve egy állásinterjúnál nagyobb eséllyel választják azt a női jelöltet, aki kicsit maszkulinabb ruhákban van, mint aki nagyon hangsúlyozza a nőiességét. Ezt már Karen Pine állapította meg Mind What You Wear című könyvében. Ugyanebben a könyvben megemlíti azt a kutatási eredményt is, hogy az emberek megbízhatóbbnak találják és szívesebben adnak kölcsönpénzt annak, aki hozzájuk hasonlóan öltözködik. Sőt, aki a munkahelyén a főnökhöz hasonló ruhákat visel, hamarabb kaphat előléptetést és komolyabb feladatokat bíznak rá. Írja a mindset.co.hu weboldal. A ruhapszichológia után azt gondolom, most már csak az alkalmazáson van a hangsúly, úgyhogy aki kedvet kapott ezen kutatási eredmények alapján, nyugodtan bevetheti őket munkahelyen vagy akár szabadidejében. Mi most pedig más jellegű bevetésre indulunk, jöjjenek a slágerek!

éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A hvg.hu információi szerint a balatoni bringásoknak csak az egyharmada visel sisakot. Alig haladja meg az egyharmadot, egészen pontosan 35,6% azoknak a kerékpárosoknak az aránya, akik sisakot hordanak a Balaton körüli bringaúton. A Kodolányi Egyetem Alkalmazott Kutatási és Innovációs Központjának aktív és ökoturisztikai kutatóintézete által végzett kutatásból kiderül, hogy a Balaton körül tekerő kétharmada férfi közel 100%-uk közép vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezik, életkor tekintetében pedig jobbára középkorú, mindössze a bringások 11%-a volt 30 év alatt és 9%-a 60 év felett. A kutatók azt is megállapították, hogy a sisakhordók között többségben voltak a nők és a gyerekek, illetve sokan voltak azok, akik láthatóan komoly felszereléssel, országúti kerékpárokkal tekertek. Ez utóbbi csoport egyébként egyértelműen gyorsabban és bátrabban közlekedett a többieknél, és a kikerülések során is kisebb oldaltávolságot tartottak. Kürti Gábor, a kerékpáros klub elnöke arról írt, hogy a kötelező sisakviselés tragédiához vezetne. Kürti főérve az volt, hogy a kötelező sisakviselés sokak kedvét elvenné a bringázástól, így a többi közlekedő is elszokna tőlük, ezért a balesetek száma is növekedne. Azonban megemlítette azt is, hogy a sisakot viselők vakmerőbben közlekednek, és az autósok is kevésbé vannak rájuk tekintettel. Kürti állításaival vitába szállt Csurilla Gergely, az ELTE Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont, valamint a Magyar Testnevelési és

Sporttudományi Egyetem tudományos munkatársa, szintén kerékpáros klubtag. Mondván, Kürti állításait nem támasztják alá az eddigi kutatások, és hangsúlyozta, minden eddigi tanulmány azt támasztotta alá, hogy a sisak hatékony védelmet nyújt a sérülések ellen. Mindezek után csak annyit mondhatok, hogy biztonságra fel, illetve jönnek a legjobb slágerek itt a Balaton Rádióban.

0: Siete ciao. Buonanotte.
1: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
2: Hogy miért?
1: Mert itt megy a legütősebb dance. Nálunk szól a legjobb pop. Partalan slágerek. Csak neked.

Megint egy nagyszerű zenei slágert hallhattunk itt a maratoni balatoni zenefolyamban. Mindannyian ismerhetünk olyan embereket, akik egy bizonyos téma kapcsán tévedhetetlennek hiszik magukat. Álláspontjukat a legjobbnak, sőt, talán az egyetlen igaz véleménynek gondolják. Ezek az emberek többnyire úgy vélik, hogy az adott témában ők a legjobban informáltak, de vajon tényleg így van? Az a legjártasabb egy kérdésben, akitől a sziklaszilárd és megkérdőjelezhetetlen állítások származnak? Ezt vizsgálta meg Michael Hall és Caitlin Ramey, eredményeket pedig közzé is tették a Journal of Experimental Social Psychology nevű folyóiratban. A kutatók különbséget tettek az szerint, hogy valaki az álláspontját mások felett állónak érzi, vagy csupán csak helyesnek. Előbbi magában foglalja azt a meggyőződést, hogy a véleményünk jobb, mint másoké. Ennek a szélsőséges megnyilvánulása az, amikor azt gondoljuk, hogy miénk az egyetlen létező és elfogadható álláspont. A kutatók igyekeztek olyan embereket bevonni a vizsgálatba, akik különféle jellemzően megosztó és vitatott politikai kérdések kapcsán úgy nyilatkoznak, hogy a véleményük megkérdőjelezhetetlen és más vélemények felett álló. Ezt követően tesztelték, hogy valójában mennyire is tájékozottak az adott témában. Az eredmények tanúsága szerint ezeknek az embereknek a valóság észlelése nem volt túl közeli kapcsolatban a valósággal. Jelentős szakadék tátongott a vélt és a tényleges tudásuk között, vagyis túlbecsülték a tájékozottságukat. Ezzel szemben azok, akikre ez a fajta beállítódás kevésbé volt jellemző, hajlamosabbak voltak alábecsülni a témával kapcsolatos tudásukat. Úgy tűnt továbbá, hogy a tévedhetetlenség illúziója önfenntartásra törekszik. Az önmagát tévedhetetlennek gondoló ember aszerint szelektálja a környezete felől jövő információkat, hogy melyek azok, amik megerősítik az álláspontjában, ezeket beengedi a szűrőjén, azokat pedig negligálja, melyek alapján újra kellene értékelnie addigi véleményét. Ez azért egy szerencsétlen felállás, mert ezáltal pont annak a lehetőségétől esik el, hogy tájékozottabb legyen az adott témában. Örömteli ugyanakkor, hogy nem bizonyultak reménytelennek ezek az emberek abban az értelemben, hogy nyitottak voltak a kritikus feedbackre. Ha a kutatók visszajelezték nekik, hogy bár a sziklaszilárd véleményük ellenére alacsony pontszámokat értek el a témában, birtokolt tudás tekintetében, és hogy ez a tendencia elmondható általában arról a csoportról, akik tévedhetetlennek hiszik magukat, akkor ezek az egyének befogadóbbá váltak addig negligált információ forrásokra is. Tehát összességében véve a kutatás nem hozott megdöbbentő eredményeket, már régóta ismert jelenség, hogy a képzettebb emberek hajlamosak alábecsülni tudásukat. Még azok, akik kevesebb jártassággal rendelkeznek, túlbecsülik azt, írja a Mindset Pszichológia szaklap. Ezek után csak annyit mondhatok, hogy laikus, zenei, érdeklődőként remélhetőleg egy jó slágert fogok nektek játszani.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: A bíróság elrendelte Sesztárk Miklós hétfőn őrizetbe vett kereszténydemokrata politikus kényszerintézkedését. AVH figyelőt indított, a Fidesz komoly jogi csata bontakozott ki. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A bíróság elrendelte Sesztárk Miklós hétfőn őrizetbe vett kereszténydemokrata politikus kényszerintézkedését. A 24.hu rendkívüli bűnügyi beszámolója szerint a nyomozási bíró jóváhagyta az ügyészség letartóztatási indítványát. A döntést a szökés, elrejtőzés, valamint a tanúk befolyásolásának közvetlen veszélyével indokolta a törvényszék. A vádak szerint Sesztárk Miklós közvetlenül érintett a Volánbusz korábbi milliárdos visszaéléseket tartalmazó szerződéseiben. A politikus védője útján azonnal fellebbezést nyújtott be a végzés ellen, így az nem jogerős. Az ellenzéki Fidesz-KDNP frakciószövetség politikai bosszú hadjáratnak tartja képviselőjük Rács mögé küldését. AVH figyelőt indított, a Fidesz komoly jogi csata bontakozott ki. Az RTL híradó beszámolója szerint a Fidesz újraindította hivatalos honlapját, amelyen egy úgynevezett AVH figyelő listát tett közzé. Az ellenzéki párt ezen a felületen gyűjti az új Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal, azaz az NVVH munkatársainak adatait. Az elnök Unger Anna határozottan visszautasította a megfélemlítési kísérleteket és közölte, hogy megvédik dolgozóikat. Kijelentette, hogy amennyiben bárki visszaél a munkatársak személyes adataival, azonnal megteszik a szükséges büntetőjogi lépéseket. Magyar Péter miniszterelnök szintén reagált az ellenzéki akcióra egy friss televíziós interjúban. A kormányfő szerint a listázás már kimeríti a hivatalos személy elleni erőszak büntettét, ami börtönbüntetést vonhat maga után. A kormánypárti politikusok szerint a Fidesz nyomása nem fogja megállítani az állami korrupció elleni vizsgálatokat. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól a főváros, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester az újjászervezett Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának első csütörtöki üléséről beszámoló sajtótájékoztatóján. Közölte, Magyar Péter miniszterelnök részvételével megállapodás született arról, hogy a kormány 120 milliárd forintos támogatást nyújt a fővárosi önkormányzatnak, amely eláll a szolidaritási hozzájárulás vitatott mértéke miatt az előző kormány ellen indított perektől. Véget ért az a korszak, amikor a kormány ellenségként kezelte a nemzet fővárosát, jelentette ki a főpolgármester. Az egyszeri támogatás lehetővé teszi, hogy befizessék a szolidaritási hozzájárulás teljes összegét, rendezzenek eddig ki nem fizetett számlákat, és ez hozzásegíti őket azokhoz az állami normatívákhoz is, amelyektől eddig elestek, mondta a főpolgármester. Rendkívül agresszív és határozott diplomáciai lépést tett a washingtoni adminisztráció a közel-keleti krízisben. A Portfolio nemzetközi híradása szerint az Egyesült Államok kormánya gyakorlatilag kidobta az országból az Araqchi csapatot. Az iráni diplomáciai küldöttség tagjai a béke megállapodás utolsó tervezett egyeztetéseire érkeztek volna Washingtonba. Donald Trump elnök azonban visszavonta a vízumukat, ellehetetlenítve a kétoldalú tárgyalások folytatását a felek között.
1: Időjárás.
2: Ma általában felhőtlen, a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti határ közelében fátyol felhős lesz az ég. Többnyire mérsékelt marad a keleties szél, de Sopron körül lehetnek élénk széldökések is. Délutánra általában 23-25 fok köré melegszik fel a levegő.

0: Sztárportré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Találkozásoknál formába hozod magad a másik ember kedvéért, vagy pedig önazonos maradsz a saját kedveddel?
2: Megpróbálok mindkettőnek megfelelni, ezért formába szoktam magam hozni nyilván.
1: Formába?
2: Formába, igen.
1: Vilmányi Gábor, zenész. De egyébként jó formában vagy rossz formában? Lehet, hogy a másik ember például rettenetes állapotban van. Így találkozok és így néz rád. Hát Gábor, ma nincs jó napom. És te pedig éppen boldogan mentél, és épp, hogy majdnem kacarászó kedved van, akkor is formába hozod magad, és...
2: Hát nem tudok máshogy viselkedni, mint ahogy, tehát az nagyjából az önazonosságom is, de mindenféleképpen foglalkozom akkor a másik ember a hangulatával, azért megpróbálnám mondjuk megvigasztalni, ez biztos.
1: Artis Jussz díjas zenész.
3: Én azt gondolom, hogy alapvetően mindig formában próbálom tartani magam.
1: Tehát akár milyen is az a másik ember, akár milyen állapotban van, te jól vagy. És azt tartod?
3: Igen, én szeretem ezt. De ezt nem feltétlenül tartom hazugságnak, hanem inkább arra szoktam figyelni, hogy megpróbáljam a legjobbat adni magamból. Uh-huh. Tehát, hogy szerintem nincs túl sok köze a többi embernek ahhoz, hogy főleg azoknak, akik közel állnak hozzám, vagy akik fontosak számomra, vagy éppen tetszenek, vagy régen találkoztam vele, vagy érdekel a vélemény a dolgokról, hogy azt hallgassa, hogy én nekem most mi a nyöszöröm, hanem próbálnék kialakítani mindig egy olyan nexust mással, vagy próbál kialakítani egy olyan nexust, amiben ő a beszélgetés után, vagy az együttlét után többnek érzi magát.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Szent Martin, előadó művész, zeneszerző.
2: Engem azért is szerettek ismerőseim, barátaim, mert meghallgattam mindig őket, és mondták, hogy én olyan jó partner vagyok ilyen tekintetben is, mert hogy nekem el lehet mondani gyakorlatilag mindent, és nem feneketlen kút szinte. Hát tőlem biztos nem hall vissza senki másról, uh-huh. pletykákat, vagy véleményt, pláne, ha nem ismerem. De nem minden áron akarok én bele kontárkodni valakinek az életébe, hogy olyan a hangulat, akkor nem fogok vidámkodni vele, de együtt sírni sem. De hogyha már azt a kis időt, vagy hosszabb időt együtt töltjük, akkor amit majd tapasztalok tőle, úgy fogom irányítani, ha egyáltalán kell irányítani. Lehet, hogy ő fogja irányítani, és akkor én pedig bólogatni fogok a beszélgetéshez. Ha neki erre van szüksége, és ezt érzem, akkor meg
3: megkapja. Ilyen,
2: ezt így van.
3: Megkaphatja. Na és hogyha véletlenül te nem vagy jó paszban, akkor arról beszélsz, vagy pedig direkt nem?
2: Nem szoktam erről beszélni.
3: Direkt nem?
2: Direkt nem. Hát, annak én azt gondolom, hogy senkinek semmi köze hozzá. Azt nekem kell, és lehet a leghamarabb megoldani.
3: Nem lesz belőle több, ha az ember nem beszél róla. Egyébként én is így vagyok vele, hogy túl sokat a rossz dolgokról ne beszélj, mert akkor csak ráhangolódunk a rosszra.
2: Igen.
3: De van, aki meg erre azt mondja, hogy na hát, mert mi akkor megjátszuk magunkat, mert mást mutatunk. Hát de tulajdonképpen, ha elkezdünk mást mutatni, lehet, hogy elkezdünk jobban lenni közben.
2: Ahogy tapasztalom saját magamtól nyilván, tehát magamat is lehet egy lelkileg egy másik ruhába öltöztetni ilyenkor, hogy kisimuljanak a lelki ráncok. Igen, akkor azt fogom csinálni. Nagyon jó nekem a színterápia, és ilyenkor akár egy régebbi teniszmeccset megnézek mondjuk, és akkor az a háttérben ott megy a monitoromon, de közben én teszem a dolgomat.
3: De a színterápiát azt úgy is érted, hogy konkrétan a színeket, hogy feldobod magad a színekkel, akár úgy is?
2: Így magyaráztam meg magamnak, hogy miért keresek olyankor mondjuk háttérbe valami kis filmet. És így magyaráztam meg magamnak, hogy azért, hogy a színek megváltoztatják, előre viszik a hangulatot.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Star Portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Ki tudja mondani a szád, amikor rosszul vagy, hogy rosszul vagy, és
2: hát
1: hogy
2: a, igen, elég, könnyen elég, ki nagyon mondja. Is ki tudja mondani a szád,
1: ki tudja?
2: Ki tudja mondani, igen. Na.
1: Béli Barna, Artisjus díjas zenész.
2: Nyilván, akik nagyon közel vannak hozzám, a legközelebbi barátaim, meg nyilván a feleségem, azok amúgy is már látják rajtam, hogy valami bajom van, és megkérdezik.
1: Hát látják, megkérdezik.
2: És el is mondom.
1: És kimondod, de tényleg, tehát mindenféle rosszaságot nincs benned véletlenül egy olyan, hogyha kimondod, akkor azzal, mintha még többet csinálnál abból a rosszaságból, nem? Mert az ember elkezd beszélni a rosszról, mintha még több lenne belőle.
2: Nem, általában nem ez az érzésem. Én azt érzem, hogyha az emberben elfolytások keletkeznek, tehát nem mondja, hogy mi a baja. Nyilván vannak olyan szituációk, amikor csak direkt szajkozni azt, hogy mi a problémád, vagy éppen miben vagy éppen van egy olyan lélektani szituációd, ami belül, amit igazából magadnak kell rendezned, és ezt állandóan kifele kommunikálva próbálod megoldani, az nem feltétlenül sikeres, mert azt is érezheti a másik ember, akivel szemben ülsz, hogy ez miatta van, ha éppen rosszul fogalmazol. De azt gondolom, hogy sokkal jobb, hogy az ember kimondja a dolgokat, mint hogyha magában tartja, mert akkor olyan elfolytások keletkeznek, ami később nagyon meg tudja bosszulni magát.
1: Ha te vagy rossz paszban, akkor mi a helyzet?
3: Hála Isten, nem nagyon ritkán vagyok rossz paszban. Tényleg nagyon ritkán, egy-két napig szokott tartani, de kétségbe szoktam esni.
1: Vilmányi Gábor, zenész.
3: Mivel hogy van egy elég stabil, ilyen boldogság érzetállapot az életemben, akkor nagyon meg szoktam ijedni, hogy ez vajon miért van.
1: De azt mondod, ez ritka?
3: Hála Istennek ritka.
1: Tehát az általános állapotod a legtöbbször az, hogy egyszerűen nem csak hogy jól vagy, hanem boldog vagy?
3: Igen, így van.
1: Az körbeírható egyébként szavakkal, hogy a boldogság érzetedet mi minden okozza?
3: Hát az okozza, hogy van egy stabilitás az életemben. Ez a harmadik feleségem, ő már 20 éve van nekem egyébként. Úgyhogy tehát van egy olyan stabil állapot az életemben, hogy a hobbimnak, a hivatásomnak élhetek, tehát zenész vagyok, ebből élek, nem kell mással foglalkoznom. Amire rájöttem, hogy ehhez a boldogság érzethez biztos, hogy nem kell a pénz, vagy a gazdagság, inkább a pénz az kell, a gazdagság biztos, hogy nem kell hozzá, mert nem vagyok gazdag. De annyi van, amennyivel megelégszem. Ezt is nagyon egyszerű leírni, mert egész egyszerűen az ember igényeit a lehetőségeihez kell igazítani, és akkor ennyi, és pont. Tehát amin van, azzal meg vagyok elégedve, azokat a dolgokat szeretem, nem vagyok a tárgyak rabja, meg tudok tőlük szabadulni. Tehát ilyen dolgok okozzák szerintem a boldogságot.
0: Star Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: A bíróság elrendelte Sesták Miklós hétfőn őrizetbe vett kereszténydemokrata politikus kényszerintézkedését. AVH figyelőt indított, a Fidesz komoly jogi csata bontakozott ki. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A bíróság elrendelte Sesták Miklós hétfőn őrizetbe vett kereszténydemokrata politikus kényszerintézkedését. A 24.hu rendkívüli bűnügyi beszámolója szerint a nyomozási bíró jóváhagyta az ügyészség letartóztatási indítványát. A döntést a szökés, elrejtőzés, valamint a tanúk befolyásolásának közvetlen veszélyével indokolta a törvényszék. A vádak szerint Sesták Miklós közvetlenül érintett a Volánbusz korábbi milliárdos visszaéléseket tartalmazó szerződéseiben. A politikus védője útján azonnal fellebbezést nyújtott be a végzés ellen, így az nem jogerős. Az ellenzéki Fidesz-KDNP frakciószövetség politikai bosszú hadjáratnak tartja képviselőjük Rács mögé küldését. AVH figyelőt indított, a Fidesz komoly jogi csata bontakozott ki. Az RTL híradó beszámolója szerint a Fidesz újraindította hivatalos honlapját, amelyen egy úgynevezett AVH figyelő listát tett közzé. Az ellenzéki párt ezen a felületen gyűjti az új Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal, azaz az NVVH munkatársainak adatait. Az elnök Unger Anna határozottan visszautasította a megfélemlítési kísérleteket és közölte, hogy megvédik dolgozóikat. Kijelentette, hogy amennyiben bárki visszaél a munkatársak személyes adataival, azonnal megteszik a szükséges büntetőjogi lépéseket. Magyar Péter miniszterelnök szintén reagált az ellenzéki akcióra egy friss televíziós interjúban. A kormányfő szerint a listázás már kimeríti a hivatalos személy elleni erőszak büntettét, ami börtönbüntetést vonhat maga után. A kormánypárti politikusok szerint a Fidesz nyomása nem fogja megállítani az állami korrupció elleni vizsgálatokat. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól a főváros, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester az újjászervezett Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának első csütörtöki üléséről beszámoló sajtótájékoztatóján. Közölte, Magyar Péter miniszterelnök részvételével megállapodás született arról, hogy a kormány 120 milliárd forintos támogatást nyújt a fővárosi önkormányzatnak, amely eláll a szolidaritási hozzájárulás vitatott mértéke miatt az előző kormány ellen indított perektől. Véget ért az a korszak, amikor a kormány ellenségként kezelte a nemzet fővárosát, jelentette ki a főpolgármester. Az egyszeri támogatás lehetővé teszi, hogy befizessék a szolidaritási hozzájárulás teljes összegét, rendezzenek eddig ki nem fizetett számlákat, és ez hozzásegíti őket azokhoz az állami normatívákhoz is, amelyektől eddig elestek, mondta a főpolgármester. Rendkívül agresszív és határozott diplomáciai lépést tett a washingtoni adminisztráció a közel-keleti krízisben. A Portfolio nemzetközi híradása szerint az Egyesült Államok kormánya gyakorlatilag kidobta az országból az Arakcsi csapatot. Az iráni diplomáciai küldöttség tagjai a béke megállapodás utolsó tervezett egyeztetéseire érkeztek volna Washingtonba. Donald Trump elnök azonban visszavonta a vízumukat, ellehetetlenítve a kétoldalú tárgyalások folytatását a felek között.
2: Időjárás.
1: Ma általában felhőtlen, a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti határ közelében fátyol felhős lesz az ég. Többnyire mérsékelt marad a keleties szél, de Sopron körül lehetnek élénk széldökések is. Délutánra általában 23-25 fok köré melegszik fel a levegő.

0: ezt tekerd be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Párportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: A hangulat az egy döntés?
2: Az nem feltétlenül a te döntésed, hogy éppen milyen hangulatba kerültél valami miatt.
1: Péli Barna.
2: De az, hogy ki milyen hangulatba kerül a te döntésed miatt, abban a pillanatban a hangulat döntés. A te hangulatod, hogyha én mint művész kínálok a színpadon, vagy az egész közönségnek a hangulata, akkor az azon múlik, hogy én milyen lélektani helyzetbe hozom magamat a színpadon, vagy milyen energiát közvetítek. Nyilvánvalóan egy professzionális előadó művésznél, mondjuk egy színésznél, vagy egy zenésznél, az fog dominálni, hogy ő milyen érzést, milyen hangulatot ébreszt saját magában. Egyfajta érzelmi memóriát rendít meg. Tehát ilyen szempontból a hangulat döntés. Tehát visszatudom magamat helyezni egy olyan érzelmi vagy állapotba, egy olyan hangulatba, amit már átéreztem azelőtt.
1: Csak vissza vagy bele? Amilyet még soha sem éltél át, esetleg abba bele?
2: Hát az nehezebb.
1: De az meg nehezebb. Lehet?
2: Hát nem lehetetlen olyan dolgot, mert látni ugye főleg gyerekeknél, akik nagyon-nagyon tehetségesek, hogy tök szépen el tudnak énekelni egy szerelmes dalt, pedig életükben nem voltak szerelmesek, és azt lehet, hogy nem is lesznek. Mégis működik, hiszen valahogy így kódolva van a DNS-be ez a fajta vágyakozás, meg érzés.
1: Vagy egy dicsőítés például, az is egyfajta hangulat, egy másfajta hangulat, beleteszed magad, és egyszer csak úgy sikerül, ahogy még soha életedben addig még nem sikerült, egy hálaadás.
2: Abszolút, ez is létezhet. Mondjuk én pont úgy nőttem föl, hogy így ebbe így belenőttem.
1: Dicsőítésbe?
2: Dicsőítésbe, meg hálaadásban, igen, mint ferences diák voltam ugye a Temesvári Pervált Ferences Gimnáziumban, és nekünk ez egy ilyen napi program volt, hogy a lelkünkkel foglalkozzunk, meg azzal, hogy gyakorlatilag a transzcendencia felé fordultunk, fordítottak minket, de hát egyben fordultunk is, és azt gondolom, hogy ez nyilván igen, ehhez is kell egyfajta tapasztalat, meg gyakorlat.
1: Milyen jó napi foglalkozás volt, hogy a lelketekkel törődjetek, így mondtad valahogy?
2: Igen.
1: Ma is az?
2: Abszolút, abszolút. És mondjuk zenészként meg ez direkt jó is. Tehát ez nem érzi azt az ember, hogy ez eltereli gyakorlatilag a napi feladataitól.
1: Hát sőt.
2: Igen.
1: Megalapozza azt, hogy jó legyen az egész nap.
2: Abszolút.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: A kedv az egy döntés?
2: Nem.
1: Nem?
2: Hát nem.
1: Vilmányi Gábor.
2: A cselekvések azok a döntések, hogy mit csinál az ember. Azért döntés, akkor ez meg befolyásolja a kedvét.
1: Mármint, és akkor végül is a lánc végén nem az van mégiscsak, hogyha mondjuk rettenetes állapotban van az ember, és azt mondod, a cselekvés egy döntés, akkor el kell döntenem, hogy a cselekvéstől mondjuk, ha elkezdek sétálni, akkor egy kicsit jobban leszek. Eldöntöttem, megteszem a cselekvéssel, és elkezdek jobban lenni. És akkor
2: igen, végül is... erről az jutott eszembe, hogy még valamiféle rendszeresség azért kell az ember életében. A sport is benne van az életemben, a pihenés, heti 2-3-szor jár. Még valamiféle rendszeresség azért kell az ember életében. A sport is benne van az életemben, a pihenés, heti 2-3-szor járok szaunázni.

0: rezgés szintre, ami nekem jó.
1: És csinálod minden nap?
0: Igen.
1: Kis tornát?
0: Igen.
1: Béli barna.
0: Tehát azt tudom, hogyha kihagyom azt a fajta sorozatot, amit szoktam csinálni reggel, tehát fölkelek, akkor megcsinálom a kávém, akkor megiszom a shake-em, akkor nem tudom, beveszem a, mit tudom én, a C-vitamint, akkor utána megcsinálom a gyógytornát, tehát ugye utána vagy elmegyek fürödni, vagy megmosakszom, vagy megborotválkozom, tehát az egésznek van egy ilyen folyamata, és hogyha ez így megtörik, akkor így egy folyamatosan egy olyan érzésem van, hogy valami baj van. És mondta azt, lehet, hogy ez azért is van, mert egyszer ragaszkodok az ilyen szokásokhoz, de azt gondolom, hogy ettől meg ilyen sokkal stabilabb tudok lenni.
1: Vigyázol erre a stabilitásra? Már úgy értem, hogy erre a menetrendre, hogy például nem tud kívülről belejönni semmilyen zavaró tényező, tehát óvod?
0: Nem, egyáltalán nem vigyázok egy csomószor. Én szeretem az inspiráló szituációkat, tehát én simán el tudom képzelni azt, hogy nem az történik egy nap, amit én szeretnék.
1: Nem, akkor megzavarja, tehát még valaki belecsörög valami, teljesen fölösleges dologgal belecsörög, nem tudom, és akkor megzavarja, és összezavarodsz, és utána egész nap csak kóvályogsz amiatt.
0: Nem feltétlenül, mert tudom, hogy ehhez a rutinhoz vissza tudok térni. Tehát, hogyha ha nincs meg az a rutin, akkor az baj, teljesen ugye szétesnék. Ha megvan ez a rutin, akkor nem tudok szétesni, mert ez mindig vissza tudok térni. Tehát ez olyasmi, mint amikor az ember diétázik, és akkor van a csalásnap.
1: Van? Nekem sosem volt.
0: Nincs, tényleg? Te sose csalsz?
1: Nem.
0: Milyen játékos, milyen ilyen?
1: Azért nem merek csalni egyébként, mert akkor az tulajdonképpen lehet utána már két csalásnap is lehetne, mert nem tudom, akkor az elkezd megnőni.
0: Ez így van, viszont az a kihívás, hogy hogyan térsz vissza?
1: A csalásból?
0: A csalásból.
1: Sose próbáltam, nem is merném kipróbálni, mert igazából én szeretem, ha eldöntöttem, akkor csinál. És azt mondod a csalásból, hogy vissza is kell térni a csalásból.
0: Persze, hát különben semmi értelme a csalásnak.
1: Hát igen, de pont ezért nem kell csinálni.
0: Ez megint egy értékemberi kérdés, hogy hagyod-e azt, hogy kirántsanak a rutinból, és emiatt inspirálva a rutinban levő napokban ebből mondjuk egy tök jó dalat írok.
1: Hát igen.
0: Tehát, hogyha ha letapasztom magamat egy olyan állandóságba, ahol soha semmi más nem tud betörni,
1: abból lesz a kiégés.
0: Igen.
2: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Tettük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: beszélgetés.
1: Szabad és vagy?
2: Hát nyilván.
1: Mindenféle tekintetben, tehát mondjuk szellemileg szabadon szárnyalsz, nincs semmi, ami korlátozna.
2: Nincs, és itt van egy nagyon fontos dolog, ami eszembe jutott, hogy én azért az előző házasságaimban igen bohém életet éltem.
1: Vilmányi Gábor.
2: Az is egyfajta szabadság volt. De a harmadik feleségemben, aki az igazi ezek szerint, mert nem hiszem, hogy nagyon fog történni változás, érdekes módon megkaptam ugyanezt a szabadságot. És pont ezért én már 20 éve nem éltem ezzel a szabadsággal.
1: Mert megkaptad.
2: Mert megkaptam, igen.
1: Szabadság szempontjából hogyan vagy? Tehát mondjuk időben, szellemileg, egyéb szempontokból anyagilag, tehát szabadnak érzed magad?
3: Hát azt gondolom, hogy a szabadság azért alapvetően egy döntés is.
1: Béli Barna.
3: Tehát ha állandóan többet akarsz, akkor sosem leszel szabad. Uh-huh. Ha nem akarsz többet, akkor meg azért nem leszel szabad, mert akkor nem érzed magad inspirálva, hogy valamit csináljál. Tehát valami olyan helyes irányt kell mindig követnie szerintem az embernek, ami miatt úgy érzi, hogy fejlődik, és egyre kiteljesedettebb az élete.
1: Időben is szabad vagy?
2: Persze.
1: Teljes egészében mindent te irányítasz, arra van idő, amennyit szeretnél, amire szeretnéd?
2: Igen, ez is egy nagyon fontos téma, ugyanis lehetne sokkal kevesebb időm és sokkal több pénzem. Mert lenne erre lehetőség, de én inkább azt választom, hogy inkább szabadabb legyek és kevesebb pénzem legyen.
4: Boldog ember vagy? Boldog ember vagy?
1: Szent Martin.
4: Boldog ember vagy? Összességében, hogyha végignézem gyorsan az életemet, akkor azt mondom, hogy igen. Megjelent a legújabb lemez a valóra vált álmokkal, és akkor erre azt mondja, hogy hát, hogyha valóra tudtad váltani az álmot, igen, egy-egy álmot valóra tudtam váltani, de ez az egyik legnagyobb, hogy a zenével kapcsolatban élhetem az életemet, és járhatom az országot, világot. És így akkor mondom azt, hogy boldog ember vagyok. Aztán sok-sok minden, ami nem előre visz, ami bántó, azokat próbálom elengedni, és nem morogni rajta, mert de csak próbálom, nem mondtam, hogy nem forgok, de és akkor morgok, és de nyilván azokon szeretnék minél hamarabb túl lenni.
1: De tulajdonképpen morgás közben is, lehet, hogy te közben is boldog vagy.
4: Én boldogan morgok.
1: Igen.
4: Azt mondom, hogy igen. Hát azt nem tudnám mondani, mikor valami miatt puffogok.
1: Hát ennyit a boldogságról. Morgás közben is.
4: Boldog vagy. Én boldogan morgok.
1: Boldogan morgok.
3: Én boldognak érzem magam. Boldognak érzem magam.
2: Lehetne sokkal kevesebb időm, és sokkal több pénzem. De én inkább azt választom, hogy inkább szabadabb legyek, és kevesebb pénzem legyen.
0: Star Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Star Portré. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Elrendelte Hankó Balázs letartóztatását a Kecskeméti járásbíróság nyomozási bírája. Benyújtotta a kormány a végső kifizetési kérelmet a több mint 1000 milliárdos EU-s forrásokra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Elrendelte Hankó Balázs letartóztatását a Kecskeméti járásbíróság nyomozási bírája, közölte a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség sajtószóvivője. A fideszes országgyűlési képviselőt, volt kulturális és innovációs minisztert különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntetőeljárásban. Bodó Marian sajtószóvivő kifejtette, a nyomozási bíró egy hónapra rendelte el Hankó Balázs letartóztatását, osztva az ügyészség álláspontját, amely szerint a gyanúsított jelenlétének biztosítása és a bizonyítás megnehezítésének megakadályozása más kényszerintézkedéssel nem érhető el. Benyújtotta a kormány a végső kifizetési kérelmet a több mint 1000 milliárdos EU-s forrásokra. A portfólió brüsszeli tudósítása szerint Magyarország határidőre benyújtotta a végső kifizetési kérelmét. Ezzel Budapest hivatalosan is megküldte az Európai Bizottságnak a helyreállítási program végső számláját. A dokumentumokat már a Magyar Péter vezette új kormány által nyáron módosított verzió alapján tárgyalták le. Több ezer milliárd forintnyi fejlesztési forrás sorsa dől el így a napokban. Brüsszeli források szerint már most nincs visszaút, az uniónak kötelezően döntenie kell a pénzek folyósításáról. A pénzügyminisztérium bízik a kérelmek pozitív elbírálásában, ami stabilizálná a hazai költségvetést. Az ellenzéki pártok szerint a kormány túl sok engedményt tett a tárgyalások során Brüsszelnek. Az Európai Bizottság szakértői csoportja azonnal megkezdte a beküldött számlák tételes ellenőrzését. Kereken 10 évvel a megszüntetése után újraindul a Népszabadság. A legendás lap online közéleti híroldalként és nyomtatott heti lapként is visszatér a piacra. Az online változat az nso.hu címen lesz elérhető az olvasók számára jövő héttől. A kiadó közleménye szerint a tényalapú független újságírás megerősítése a legfőbb céljuk a jelenlegi politikai helyzetben. A szerkesztőség tagjai között számos ismert, korábbi munkatárs és neves politikai újságíró is szerepel. A Tisza párt üdvözölte a sajtószabadság újabb fontos mérföldkövét. A Fidesz képviselői szerint ugyanakkor a baloldali politikai propaganda újabb bástyájának kiépítése zajlik. Orosz erők drónnal támadták meg a Kijevi Nukleáris Kutatóintézetet. A kutatóreaktor nem sérült meg, közölte az Ukrán Állami Nukleáris Szabályozási Felügyelet honlapján. Közleményük szerint a támadás következtében keletkezett tüzet gyorsan eloltották. Hangsúlyozták, hogy a reaktor és a biztonsági szempontból fontos rendszerek nem sérültek meg. A sugárzási háttérben nem észleltek változást, annak értékei a természetes háttérsugárzás tartományán belül maradtak és nem változtak. A kockázatok csökkentése érdekében a reaktor 2022. februárja óta leállított állapotban van, az aktív zónából pedig az összes fűtőelemet eltávolították.
2: Időjárás.
1: Szombaton is napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak Sopron térségében élénkülhet meg a délies szél. A hőmérséklet hajnalban -1 és +12, délután azonban már 23 és 27 fok között alakul.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Pós Szilviát hallják. Rövid összefoglaló következik mai műsorunk témáiból. Elkészült az első működő repülőmotor. Zéró kibocsátású hidrogén üzemű gázturbinát építettek szakemberek. Építőipari szimulációs alkalmazást fejlesztettek ki magyar kutatók. Felhőkarcoló farm épül az Egyesült Királyságban. Hatékonyabbá válhat a genetikai betegségek kezelése a jövőben egy új módszernek köszönhetően. Magyar kutatók fejtették meg, hogyan védekezik testünk a rák ellen. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Elsőként egy felfedezésről számolunk be, mely szerint a Hold talaja ültethető. Megnyithatják az utat az űrhajósok előtt azok a talajvizsgálatok, melyek lehetőséget teremtenek arra, hogy nagy mennyiségben többféle tápanyagban gazdag növény termesszenek a Holdon. Először azt vizsgálták a kutatók, hogy a növények növekedhetnek-e a Hold talaján, a regoliton. Most pedig azt kutatják, hogy ez hogyan segítheti az embereket abban, hogy hosszabb ideig tartózkodjanak a Holdon. A növénynövekedés kutatás annak is kulcsfontosságú példája, hogy a NASA miként dolgozik a mezőgazdasági innovációk feltárásán, amik segíthetnek megérteni, hogy a növények hogyan képesek legyőzni a stresszes körülményeket a Föld élelmiszerhiányos területein. Az elültetett növény a lútfű, ami a káposztafélék családjába tartozó virágos növény. A növénybiológiai kutatásokban fontos szerepet játszik, kismérete és könnyű növekedése miatt általában mintaszervezetként használják. A tudósok már régóta tudják, hogy viselkedik különböző körülmények között és hogy néznek ki a génjei, sőt az első növény volt, aminek teljes genetikai állományát rendszerezték. A lútfű termesztéséhez a NASA kutatói az Apollo 11, 12 és 17 küldetések során gyűjtött mintákat használták. A növényeket kétféle talajba ültették, regolit tartalmúba és vulkáni hamuba. Az összes növény ugyanúgy nézett ki körülbelül a hatodik napig. Ezután azonban változás következett be, a regolitba ültetett növények már nem voltak olyan egészségesek, mint a vulkáni hamuba lévő kontrollcsoport egyedei. A regolit növények lassabban nőttek és satnya volt a levelük, a gyökerük, sőt bevörösödtek. 20 nap után megvizsgálták a növények RNS-ét és kiderült, hogy a növények olyan stresszreakciókat adtak, amilyeneket zord környezetben szoktak, például ha túl sós vagy magas a talaj nehézfém tartalma. A növények bár nem voltak túl egészségesek, de mégis növekedtek. A kutatás kritikus fontosságú a NASA hosszú távú céljai szempontjából, mivel a Holdon és a Marson talált erőforrásokat kell felhasználni a jövő űrhajósainak élelmiszerforrásaihoz. Óriási felfedezést tettek tudósok az űrkutatás és az emberiség jövője szempontjából, a Holdon történő növénytermesztés lehetőségével. Erről szólt első hírünk. A következőkben az első működő repülőmotor prototípusát mutatjuk be. Elkészült a 8 hajtóművel rendelkező motor, mely a mérnökök számításai alapján képes lesz elérni a 800 km per órás sebességet is, emellett akár 450 kg-nyi rakományt is magával vihet a csaknem 650 km-es távolságon. A különleges motorból korábban két másik prototípus is készült, de a mostani lehet az első, ami tényleg képes lesz repülni. A gyártó közlése szerint az elkövetkező időszakban fogják felmérni, mit tud a jármű, de ezt először csak távirányítással. Ezután következnek a pilótával végzett tesztek. A tervek alapján önműködő, azaz pilóta nélküli változatok is készülhetnek, amiket elsősorban mentő alakulatoknak, illetve rendőrségi feladatok ellátására ajánl a gyártó. Még idén a levegőbe emelkedik az a különleges motor, mely a mérnökök számításai alapján képes lesz elérni a 800 km per órás sebességet is, tudhattuk meg előző hírünkből. A folytatásban egy készülékről lesz szó, mely röntgen sugárral gyárt elektronokat.
0: A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Ez az FM 88.7
0: Balaton Rádió.

0: a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Mérföldkőhöz érkeztek a tudósok, 5 év alatt kifejlesztettek egy olyan készüléket, ami röntgen sugárral gyárt elektronokat, erről hallhatnak soron következő hírünkben. Fontos mérföldkőhöz érkezett az a fejlesztés, melynek fő célja, hogy megfigyeljék az elektronok mozgását a molekulákban, és a lehető legpontosabban rögzítsék a mikroszkopikus anyagok mozgását. A röntgensugarakat már 100 éve arra használják, hogy lássák, ami láthatatlan, testünk belsejét, de arra is, hogy a molekula szerkezetet vizsgálják, például, hogy hogyan készülnek a fehérjék. De még a hagyományos röntgenforrások statikus képek készítésére korlátozódtak, a legújabb fejlesztéssel meg tudják örökíteni a természet gyors dinamikáját is. A készülék ultrarövid impulzusokat készít röntgensugarakból, hogy feltárja a biológia az orvostudomány titkait. Az első alkalmazások a gyógyszerkutatás, az orvosi képalkotó eljárások, a félvezető anyagok minőség ellenőrzése és a megújuló energiakutatás területén várhatók. A biológiában a készülék ultragyors kameraként működik, ami nagy sebességű filmeket készít a kémiai reakciókról, például képes feltárni az apró molekulák és egyéb biológiai építőkövek kapcsolatait. Az elektronokat egy 1 méter hosszú gyorsító és erős mikrohullámú sugárzású elektromágneses mezők gyorsítják fel, majdnem fénysebességre. Az optikai lézer segítségével hullámzó mozgású elektronsugarak jönnek létre, ami erős röntgensugárzást eredményez. Tudósok szerint a következő lépés az elektronok nanomintázatának létrehozása lesz, ami feltárhatja pontos elrendezésüket. Az imént egy készülékről adtunk tájékoztatást, amely röntgensugárral gyárt elektronokat. Szuperszámítógépeket meghazudtolva végezte el feladatát a kvantumprocesszor, erről számolunk be következő hírünkben. Komoly sikert értek el kutatók a kvantumszámítógépek használata terén. A szakemberek a fotonikus kvantumprocesszornak köszönhetően a világ leggyorsabb számítógépeit verték Kenterbe. A kvantumprocesszor 36 mikroszekundum alatt oldott meg egy olyan feladatot, a bozon mintavételezést, ami a szuperszámítógépek algoritmusainak 9000 év betelt volna. A bozon mintavételezés lényege röviden annyi, hogy a fotonok útját próbálja meg előrejelezni a számítógép a bozonok szétszóródása után. A mintavétel elvégzése egyfajta viszonyítási alappá vált, ami megmutatja, hogy egy kvantumchip mennyivel gyorsabb a hagyományos processzorokhoz képest. A szakemberek úgy vélik, hogy ez a típusú processzor lesz a jövőben az, amit használhatnak majd, mivel jobban skálázható, mint bármelyik másik megoldás. A fotonikus kvantumprocesszor pillanatok alatt megoldotta a szuperszámítógépeknek igen komoly kihívást jelentő feladatot, erről hallhattak az imént. A folytatásban a tiszta energiát termelő norvég fejlesztést mutatjuk be. Megépítették az első hidrogénüzemű gázturbinát, mely nem jár széndioxid kibocsátással. Zéró kibocsátású erőművet hoztak létre szakemberek, miután hetek óta sikeresen üzemel hidrogénnel hajtott gázturbinájuk. A fejlesztés egyik fő célja, hogy a földgázt használó infrastruktúrát hidrogénre állíthassák át. A hidrogén nagy előnye, hogy oxigénnel elégetve víz keletkezik belőle, tehát nem szennyezi a környezetet. Felhasználása gépjárművek hajtására és energiatermelésre komoly előrelépést jelenthet, ha sikerül megoldani a tárolásával, biztonságosságával és előállításával kapcsolatos problémákat. Előállításához jelenleg túlnyomó részt fosszilis energiahordozókból származó energiát használnak. A hidrogén ugyanakkor megoldhatja a megújuló energiák hullámzó teljesítményének problémáját, aminek kiaknázására jelenleg is komoly fejlesztések folynak. Zéró kibocsátású hidrogén üzemű gázturbinát építettek szakemberek, erről esett szó előző hírünkben. Hamarosan egy friss tudományos felfedezést osztunk meg, mely szerint mérhetően változtatja egy földi nap hosszát az oszcilláló földmagja. Tartsanak velünk!
0: Hírek a tudomány világából!
1: A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: 6 év leforgása alatt már mérhetően megváltoztatja egy földi nap hosszát az oszcilláló földmagja. Erről számolunk be most. Izgalmas felfedezést tettek tudósok, akik a Föld belső magjának viselkedését vizsgálva egészen más eredményt kaptak, mint amire számítottak. Megállapították, hogy bolygónk belső magja oszcillál, vagyis két nyugalmi pont között oda-vissza mozog. Mindez azért is érdekes, mert a szakemberek eddig úgy gondolták, hogy a mag egy irányba és ugyanolyan sebességgel forog, ez dőlt most meg. Az adatok azt mutatják, hogy az egyenletes forgási irány és sebesség helyett 1969 és 1971 között a belső mag forgása lassabb volt, majd 1971 és 1974 között a korábbi forgással ellentétes irányba mozdult el. A változás egybeesett azzal, ahogyan egy földi nap hossza az előrejelzett módon nőtt vagy csökkent. A Föld belső magja nagyjából 0,1 fokos sebességgel forog évente. A szakemberek szerint a magjának oszcillációjáról szóló elmélet már régóta létezett, ám a tudományos közösség nem volt biztos benne, hogy helyes. A méréseket úgy kezdték el, hogy ott valószínűleg ugyanazokat az eredményeket kell kapniuk, mint amiket korábban mértek, ám kiderült, hogy a mag épp az ellenkező irányba forog. A jelenlegi adatok alátámasztják azt a feltételezést, hogy a Föld belső magjának oszcillálása egybevág a napok hosszának, valamint a geomágneses mezők változásával. A kutatók azt tervezik, újabb méréseket végeznek majd a témával kapcsolatban, hogy még pontosabb eredményeket kapjanak. Furcsán mozog a Föld magja, még a 24 órás nap hosszát is megváltoztatja. Erről adtunk hírt az imént. Építőipari szimulációs alkalmazást fejlesztettek ki magyar kutatók, erről adunk tájékoztatást a következőkben. Egyedülálló a digitális építőiparhoz kapcsolódó iktatást a következő.

0: jelenleg kevésbé ismert témaköröket és fejlesztési irányt fogalmazott meg önmaga számára. Ezek között szerepelt témakörként a munkahelyi balesetek. Ugyanakkor a gazdaság irányából is érkezett igény egy olyan virtuális valóság alkalmazásra, amely élethűen mégis biztonságosan képes érzékeltetni a magasságot és a magasban végzett munkát, annak kockázatait, párhuzamosan, azaz egy időben az ilyen helyzetekben alkalmazott speciális védőfelszerelések használatával. A kutatócsoport egy VR szemüveggel érzékelhető, már ismert játéktípus élményét alapul véve fejlesztette az alkalmazást. Az elkészült prototípusban azt képviseli az újdonságot, hogy egy létező játékélményt munkavédelmi, balesetvédelmi feladatokra használnak, ahol a munkabiztonsági eszköz viselésével a valós érzetet ötvözik azzal, ami a szimulált világban látható. A szimulációval a védőfelszerelés helyes használatát tudják bemutatni biztonságos körülmények között. Az eszköz további finomítást igényel, de új kutatási terveik is vannak vele a szakembereknek, a magatartásra, illetve az élettani folyamatokra gyakorolt hatásokat szeretnék vizsgálni általa. A fejlesztés a digitális építőipari informatikára épül. A kutatócsoport eddig is digitális építőipari alkalmazásokkal, szoftverekkel foglalkozott, most éltek először a játékfejlesztői környezet által biztosított lehetőséggel. Az imént egy balesetvédelmi feladatokra használt szimulációs alkalmazást mutattunk be. A folytatásban Amerika legkorszerűbb szélcsatornáját ismertetjük. Maradjanak velünk!
1: A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hol. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Újjáépült az amerikai szélcsatorna, melyben 370 km per órával süvít a szél. Erről szól következő hírünk. Bemutatták az Egyesült Államok legkorszerűbb szélcsatornáját. A repülési és űrhajózási tanszék még 2017-ben jelezte, hogy alapjaiban építi újjá meglévő szélcsatornáját, ahol az új műszereknek és kialakításnak köszönhetően most már akár 370 km per órás szélsebesség is mérhető. A fejlesztés nagyon időszerű volt, az előd előregedett. Az alagút burkolata felvált, rossz volt a légáramlás, és a ventilátor sem úgy üzemelt már, ahogy annak idején. A régi pálya emellett alkalmatlan volt a modern kísérletek elvégzésére. A szélcsatornákat már több mint 150 éve használják. A repüléssel történelmet írt Freight fivérek is használtak ilyet, hogy tesztelni tudják az akkor épített eszközöket. Ma elsősorban aerodinamikai elemzésekhez vesznek igénybe ilyen alagutakat, hiszen általuk kideríthető például, hogy egy repülőgép mennyi üzemanyagot fog felhasználni, illetve hogy mennyi időbe telik le és felszállnia, ami persze csupán egy kis szelete a tudományos lehetőségeknek. A szélcsatornában lévő ventilátort egy 2500 lóerős motor hajtja, ami csendesebb és energiatakarékosabb is. A tudományos tesztpályával 80 éves berendezéseket váltott le az intézmény. Előző hírünkben a megújult amerikai szélcsatornáról hallhattak, melyben akár 370 km per órás szélsebesség is mérhető. Következő hírünkben egy bogárfaj lárvájáról lesz szó, amely megemészti a műanyagot. Megemésztik a polisztirént egy bogárfaj lárvái, az emésztő rendszerükben élő baktériumnak köszönhetően. Ausztrál kutatók különféle étrenden tartott lárvák egy részét polisztirénnel is etették, és arra jutottak, hogy nem csak túlélték az állatok egy speciális diétát, hanem még egy picit híztak is. Ez arra utal, hogy a lárvák képesek energiát kinyerni a polisztirénből, feltehetően a bélbaktériumaiknak köszönhetően. A polisztirén az a műanyag, amelyet hőszigetelő tulajdonsága mind épületek szigeteléséhez, mind élelmiszerek szállításához alkalmas anyaggá teszi, ám szemétként igen súlyos problémát okoz. A tanulmány szerint a polisztirénen nevelt lárvák ugyan túlélték a diétát, ám a kontrollként korpával etetett társaikhoz képest kevesebbnek sikerült bebábozódnia, és kevesebb alakult át kifejlett bogárrá is. A kutatók ugyan nem végeztek módszeres megfigyeléseket a polisztirénen élő lárvák viselkedésén, ám azt észrevették, hogy lassabban másznak a rendes étrenden tartott társaikhoz képest, ám a 3 hetes kísérlet során végig aktívak maradtak. Az elemzések azt igazolták, hogy a polisztirén részint lebontott formában ürült ki az állatokból. A szuperlárvák miniatűr újrahasznosító üzemek szájszervükkel megrágva felaprítják a műanyagot, majd megetetik azt a beleikben élő baktériumokkal. Az értékes bomlás termékeket azután már más mikróbák képesek lehetnek felhasználni, és például bioműanyagokká alakítani. A kutatók azt igyekeztek feltárni, hogy miféle enzimek lehetnek képesek a polisztirén és a sztirén lebontására, ugyanis az volna a cél, hogy olyan enzimeket hozzanak létre, amelyek az újrahasznosító üzemekben képesek lebontani a felaprított műanyagokat. Nagy reményekkel néznek ezen módszer elé a szakemberek, mivel ez valóban ösztönözhetné az újrahasznosítást. Számos olyan mikróbát ismerünk már, amelyek valamilyen formában képesek egyes műanyagokat lebontani, legalább részben. Nemrégiben egy viaszmoly lárváinak bélbaktériumait találták alkalmasnak a polietilén megemésztésére. Ahhoz, hogy ezekből az ismeretekből ipari mértékekben hasznosítható módszerek legyenek, még hosszú időnek kell eltelnie, addig viszont az volna jó, ha a lehető legkevesebb műanyagot használnánk fel és dobálnánk el. A műanyagot is képes megemészteni egy lárva az emésztő rendszerében élő baktériumnak köszönhetően, erről számoltunk be az imént. Hamarosan a világ legnagyobb függőleges farm létrehozásáról hozunk híreket.
0: A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: 96 teniszpályányi felhőkarcoló farm épül az Egyesült Királyságban. Erről adunk tájékoztatást a következőkben. A világ legnagyobb függőleges farmját hozzák létre tudósok, akik azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy egy évtizeden belül megszüntessék a bogyós gyümölcsök, fűszernövények és saláták importját Nagy-Britanniába. A tudós csapat már most is az Egyesült Királyság frissen vágott bazsalikomjának közel egyharmadát szállítja a kiskereskedőknek, melyet Európa legnagyobb függőleges farmján termesztenek. Problémaként említhető a növények túltrágyázása. Bár a termesztők használnak műtrágyát, de a hagyományos gazdálkodáshoz képest minimális mennyiséget, mert a vízrendszerben lévő, a növények által fel nem vett műtrágyát újrahasznosítják, kezelik, majd visszatöltik a növényekbe. Most azt tesztelik, hogyan lehet bogyós gyümölcsöt, vágott virágot és szőlőt is függőlegesen termeszteni, és remélik, hogy végül képesek lesznek ömlesztve termeszteni növényeket egy új, idén ősszel megnyíló telephelyen. Ha megépül a helyszín, várhatóan a világ legnagyobb függőleges farmja lesz, amelynek termesztő területe 96 teniszpályának felel majd meg, függőlegesen egymásra helyezve. A vállalat célja, hogy csökkentse az Egyesült Királyságban elfogyasztott élelmiszerek szén-dioxid kibocsátását, megszüntesse az évszakok korlátait és növelje az ország élelmezés biztonságát úgy, hogy közben nyereséget termel. 2020-ban az Egyesült Királyságban elfogyasztott élelmiszerek közel fele, 46%-a importból származott. Az imént a világ legnagyobb függőleges farmjáról esett szó, melynek területén bogyós gyümölcsöket is termesztenének. Következő hírünkben az új DNS tesztről hallhatnak, amely elárulja, melyik gén melyik szülőtől származik. Hatékonyabbá válhat a genetikai betegségek kezelése a jövőben egy új módszernek köszönhetően. Az új genetikai vizsgálati módszer segítségével a szakemberek szerint megállapíthatóvá vált, hogy egy adott gén melyik szülőtől származik. Mindez persze nem csak a külső szempontjából lehet érdekes, sőt, ennek köszönhetően felmérhető, hogy bizonyos betegségek kialakulásának mekkora a kockázata. És persze az is sokkal könnyebbé válik, hogy a szakemberek meg tudják mondani, kik egy adott ember szülei vagy felmenői. A kutatók 5 ember genomjából származó DNS szekvenciát használtak, mivel ezeket a genomokat már korábban elemezték, és minden szülő genomja rendelkezésre állt, így a csapat vissza is tudta ellenőrizni a kapott eredményeket. Minden vizsgált genom 22 autoszómát, vagyis nemi kromoszómát tartalmazott. A 22 pár mindegyike esetében volt egy kromoszóma az édesanyától, egy pedig az édesapától. Miután azonosították, hogy melyik autoszóma melyik szülőtől származik, a kutatók a DNS-hez köthető olyan biológiai folyamatokat kerestek, amelyek a szülők genomja miatt mentek végbe, majd az eredményt összehasonlították a szülők genetikai kódjával. A kutatók a módszerrel pontosan meg tudták mondani, melyik autoszóma melyik szülőtől érkezett. A kutatók azt remélik, a megoldásuk javíthatja a genetikai betegségek kezelését. Előző hírünkben egy új vizsgálati módszerről adtunk tájékoztatást, melynek segítségével hatékonyabbá válhat a genetikai betegségek kezelése a jövőben. A folytatásban megtudhatjuk, hogyan védekezik testünk a rák ellen. Tartsanak velünk!
0: A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Testünk rák elleni védekezésének mechanizmusát fejtették meg magyar kutatók, erről számolunk be utolsó hírünkben. Magyar kutatók az általuk megalkotott egyedi matematikai keretrendszer segítségével vizsgálták a rák kialakulás kockázatát megújuló szövetekben. Eredményeik hosszú távon új távlatokat nyithatnak a rák kutatásban. Megújuló szöveteink életünk során többször annyi sejtet gyártanak le, mint amennyivel éppen rendelkezünk, miközben minden egyes osztódás során mutációkat gyűjtenek be. Szöveteinkben sokféle sejt található, melyek mind-mind különböző funkciókat képesek ellátni. Ez a sokféleség az úgynevezett sejtdifferenciálódás folyamatával valósul meg, amely során az őssejtekből kiindulva speciális osztódások után egyre inkább specializált sejtek jönnek létre. Ilyen specializált sejtjeink például az immunsejtek, a bélhámszöveti sejtek, illetve a vörös vértestek is. A szöveteinkben sejtjeink többnyire differenciációval osztódnak, néhány ilyen osztódás után osztódásképtelen állapotba kerülhetnek. Ha sejtjeink már osztódásképtelenek, nem tudnak több mutációt begyűjteni, így nem növelik tovább a rák kialakulásának kockázatát. Ezzel szemben, ha sejtjeink többnyire megújulnak, akkor nem differenciálódnak, így továbbra is mutációk keletkeznek osztódásaik során, így növelve a rák kialakulás kockázatát. A szöveteinkben a sejtek számának nagyjából állandónak kell legyen az egészséges működés érdekében. Ahhoz, hogy a sejtek száma állandó maradhasson, a sejtek differenciációja és megújulása egyensúlyban kell legyen. Ha ez az egyensúly felborul, akár rák is kialakulhat, hiszen több sejt jön létre, mint amennyi kimosódik a szövetből. Megújuló szöveteink egyik fő célja, hogy élettartalmuk során nagy számban hozzanak létre sejteket úgy, hogy a rák kialakulás valószínűségét megfelelően alacsonyan tartják. Ahogy nevükben is benne van, megújuló szöveteinket annak érdekében, hogy egészségesen tudjanak működni, szükséges folyamatosan felfrissíteni, megújítani. Szöveti őssejtjeink többek között ezt a célt szolgálják. Az őssejtek egy adott ütemben újabb és újabb sejtosztódási útvonalakat hoznak létre, melyek mentén szöveteink pótolják elhalt sejtjeinket. Jó példa erre bőrünk felső rétegének hámlása és ennek pótlása. Minden egyes osztódáskor előfordulhatnak hibák, melyek a DNS másolásakor történnek. Ha kellő mennyiségű káros mutációt gyűjt be egy sejt, az rákos megbetegedést eredményezhet. Létezik egy úgynevezett kompromisszum jelenség, mely főleg az élettartalmuk során nagy sejtszámot produkáló szöveteinkre jellemző. Ebben az esetben nem elégséges a szöveti paramétereket olyan módon finom hangolni, hogy erős legyen a kimosódás a szövetből, mivel egyúttal sok őssejtosztódás is történik ilyenkor, mely nagy számú sejtprodukció mellett nagy daganat képzési valószínűséget eredményez. Magyar kutatók fejtették meg, hogyan védekezik testünk a rák ellen. Erről hallhattak műsorunk utolsó hírében. Ennyi fért mai műsorunkba, röviden összefoglalva, mi mindenről esett szó mai adásunkban. Óriási felfedezést tettek tudósok az űrkutatás és az emberiség jövője szempontjából, a Holdon történő növénytermesztés lehetőségével. Bemutattunk egy készüléket, ami röntgen sugárral gyárt elektronokat. A furcsán mozgó föld magjáról is szó esett, ami még a 24 órás nap hosszát is megváltoztatja. Az újjáépült amerikai szélcsatornáról is hírt adtunk, melyben 370 km/órával sűvít a szél. De építőipari szimulációs alkalmazást is elemeztünk, valamint a műanyagot is megemészteni képes lárváról is hallhattak. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm a figyelmet, a szerkesztő műsorvezetőt, Pós Szilviát hallották. Találkozzunk egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt. Viszont hallásra.
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!
3: A Balaton legjobb slágerei. Balaton Rádió.
4: Éjjel-nappal a legjobbakkal.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Oly, te már megint beteg vagy.
2: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
1: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
2: Patikában veszed?
1: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
3: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrendkiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
4: Jogomban.hu.
5: Jogomban.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
5: Országszerte és külföldön is. Jogomban.hu.
4: Jogomban.hu.
1: Reklámot hallottál.
6: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
7: Elrendelte Hankó Balázs letartóztatását a Kecskeméti járásbíróság nyomozási bírája. Benyújtotta a kormány a végső kifizetési kérelmet a több mint 1000 milliárdos EU-s forrásokra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Elrendelte Hankó Balázs letartóztatását a Kecskeméti járásbíróság nyomozási bírája, közölte a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség sajtószóvivője. A fideszes országgyűlési képviselőt, volt kulturális és innovációs minisztert különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntetőeljárásban. Bodó Marian sajtószóvivő kifejtette, a nyomozási bíró egy hónapra rendelte el Hankó Balázs letartóztatását, osztva az ügyészség álláspontját, amely szerint a gyanúsított jelenlétének biztosítása és a bizonyítás megnehezítésének megakadályozása más kényszerintézkedéssel nem érhető el. Benyújtotta a kormány a végső kifizetési kérelmet a több mint 1000 milliárdos EU-s forrásokra. A portfólió brüsszeli tudósítása szerint Magyarország határidőre benyújtotta a végső kifizetési kérelmét. Ezzel Budapest hivatalosan is megküldte az Európai Bizottságnak a helyreállítási program végső számláját. A dokumentumokat már a Magyar Péter vezette új kormány által nyáron módosított verzió alapján tárgyalták le. Több ezer milliárd forintnyi fejlesztési forrás sorsa dől el így a napokban. Brüsszeli források szerint már most nincs visszaút, az uniónak kötelezően döntenie kell a pénzek folyósításáról. A pénzügyminisztérium bízik a kérelmek pozitív elbírálásában, ami stabilizálná a hazai költségvetést. Az ellenzéki pártok szerint a kormány túl sok engedményt tett a tárgyalások során Brüsszelnek. Az Európai Bizottság szakértői csoportja azonnal megkezdte a beküldött számlák tételes ellenőrzését. Kereken 10 évvel a megszüntetése után újraindul a Népszabadság. A legendás lap online közéleti híroldalként és nyomtatott heti lapként is visszatér a piacra. Az online változat az nso.hu címen lesz elérhető az olvasók számára jövő héttől. A kiadó közleménye szerint a tényalapú független újságírás megerősítése a legfőbb céljuk a jelenlegi politikai helyzetben. A szerkesztőség tagjai között számos ismert, korábbi munkatárs és neves politikai újságíró is szerepel. A Tisza párt üdvözölte a sajtószabadság újabb fontos mérföldkövét. A Fidesz képviselői szerint ugyanakkor a baloldali politikai propaganda újabb bástyájának kiépítése zajlik. Orosz erők drónnal támadták meg a kijevi nukleáris kutatóintézetet. A kutatóreaktor nem sérült meg, közölte az Ukrán Állami Nukleáris Szabályozási Felügyelet honlapján. Közleményük szerint a támadás következtében keletkezett tüzet gyorsan eloltották. Hangsúlyozták, hogy a reaktor és a biztonsági szempontból fontos rendszerek nem sérültek meg. A sugárzási háttérben nem észleltek változást, annak értékei a természetes háttérsugárzás tartományán belül maradtak és nem változtak. A kockázatok csökkentése érdekében a reaktor 2022. februárja óta leállított állapotban van, az aktív zónából pedig az összes fűtőelemet eltávolították.
4: Időjárás.
7: Szombaton is napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak Sopron térségében élénkülhet meg a délies szél. A hőmérséklet hajnalban -1 és +12, délután azonban már 23 és 27 fok között alakul.
4: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió, éjjel-nappal a legjobbakkal.
8: Ne váltak a szigorítások Balaton lellén. Megnyugtatóbb nyaradzát Balaton lelle az éjszakai buli turizmus szempontjából. A település vezetése szerint a szezonban sikerült visszaszorítani azokat a problémákat, amelyek az elmúlt években egyre több gondot okoztak. A városban június 1-től megtiltották a szeszes italok fogyasztását közterületen, az éjfél után is működő vendéglátóhelyek számára pedig zajvédelmi előírásokat vezettek be. A szabályok betartását a közterületfelügyelők és a rendőrség is ellenőrizte. A város polgármestere, Felházi Miklós szerint az intézkedéseknek már a nyáron érezhető eredményük lett. A település vezetőjéhez és a jegyzőhöz egyetlen panasz vagy feljelentés sem érkezett zavaró éjszakai zaj miatt. Ez azért jelentős változás, mert a korábbi években Balatonlellén komoly problémát okozott az éjszakai buliturizmus. A késő estig szórakozó fiatalok egy része Siófokról érkezett a városba, ahol a nyitvatartó szórakozóhelyek miatt rendszeresen nagyok tömeg alakult ki. Ez zajjal, közterületi alkoholfogyasztással és időnként rongálásokkal is együtt járt. A szezon előtt ezért több szigorítást vezettek be. A közterületi alkoholfogyasztás tiltása mellett a késő esti nyitvatartó vendéglátóhelyek működését zajvédelmi feltételekhez kötötték. A rendezvényeknél is szigorúbban ellenőrizték, hogy meddig szólhat a zene. A polgármester beszámolója szerint az idei nyáron előfordult olyan rendezvény, amelynél este 11 óráig volt engedélyezett a zene, és pontosan 11-kor be is fejezték a programot. Korábban előfordult, hogy a hangos zene hajnalig zavarta a környéken élőket. Ilyen eset azonban a szezonban már nem történt. A rongálások száma is csökkent. A szezon elején még akadtak károkozások, a nyár közepére azonban ezek is visszaszorultak. A település vezetés szerint ebben a megerősített rendőri jelenlétnek is fontos szerepe volt. A Fonyódi rendőrkapitányság több járőrt és rendőrautót biztosított, az egyenruhások pedig éjszaka is rendszeresen ellenőrizték a forgalmas területeket. A közterületi alkoholfogyasztás tilalmának ellenőrzése ugyanakkor nem volt egyszerű feladat. A rendőrök és a közterületfelügyelők több embert felszólítottak arra, hogy fejezzék be az alkoholfogyasztást. A polgármester tájékoztatása szerint bírság kiszabásáról nem kapott információt. A város számára most az lehet a legfontosabb, hogy az eredményeket a következő nyári szezonban is megőrizzék. Felházi Miklós szerint a probléma nem oldható meg egyetlen intézkedéssel, ezért a megkezdett munkát folytatni kell. A cél kettős. Balatonlellén továbbra is lehessen szórakozni, ugyanakkor azok is nyugodtan pihenhessenek, akik kikapcsolódni vagy családi nyaralásra érkeznek. A városvezetés szerint ezen a nyáron sikerült közelebb kerülni ehhez az egyensúlyhoz. A tapasztalat azért is érdekes, mert a balatoni települések egyre gyakrabban keresnek olyan megoldásokat, amelyekkel összehangolható a szórakoztató turizmus és a lakók nyugalma. A nyári vendégforgalom ugyanis fontos a helyi vállalkozásoknak, a vendéglátóknak és a szolgáltatóknak, miközben a túlzott éjszakai zaj az ott élők életminőségét ronthatja. Balatonlelle példája azt mutatja, hogy a szigorúbb helyi szabályok, a következetes ellenőrzés és a rendőri jelenlét együtt már rövid távon is eredményt hozhat. A következő évek kérdése az lesz, hogy ez az egyensúly hosszabb távon is fenntartható lesz-e. A helyi vezetés szerint a mostani eredmény egyben azt is bizonyítja, hogy a turisztikai érdekek és a lakók nyugalma között lehet működő kompromisszumot találni. Ehhez azonban következetes szabályokra, ellenőrzésre és együttműködésre van szükség minden érintett részéről a jövőben is. A cél az, hogy a város élhető és vonzó maradjon a vendégek számára is.

közel 2000 éves hajóábrázolás mesél a római kori Balatonról. Ritka betekintést adhat a római kori Balaton világába egy különleges régészeti lelet, amely Nagyvázsonyból került elő. Egy Neptunusz istennek ajánlott római kori mészkőoltár kopott felületén egy apró hajóábrázolás látható. A jelenet egy keskeny csónakot mutat, amelyben négy alak evez. A kutatók szerint a lelet újabb bizonyítékot szolgáltathat arra, hogy a Balaton vízfelületét már közel 2000 évvel ezelőtt is használták. Az oltár különlegessége nem elsősorban a mérete, hanem a rajta látható jelenet. A római kori emlék egy olyan időszakba enged betekintést, amikor a Balaton környéke egészen más tájképet mutatott, mint napjainkban. Nem létezett a mai értelemben vett szabályozott partvonal, és a tóvíz szintje is jelentősen változhatott. A rómaiak számára a Balaton nem csupán tájképi elem lehetett. A víz közlekedési útvonalat és megérhetési lehetőséget is jelentett. A tó bizonyos részein kisebb evezős csónakokkal közlekedhettek, halászhattak, illetve a partmenti települések között is kapcsolatot tarthattak fenn. A Nagyvázsonyban előkerült oltáron látható csónak pontos rendeltetése nem állapítható meg teljes bizonyossággal. A kutatók szerint elképzelhető, hogy halászathoz használták, de az is lehetséges, hogy egyszerű közlekedési jelenetet örökített meg az alkotó. A négy evezős alak minden esetre azt mutatja, hogy a korabeli készítő számára a vízi közlekedés olyan ismert tevékenység lehetett, amelyet érdemesnek tartottak megjeleníteni. A lelet azért is érdekes, mert a Balaton római kori hajózásáról viszonylag kevés közvetlen bizonyíték áll rendelkezésre. Régészeti leletek és történeti adatok alapján tudható, hogy a tó környéke a római birodalom része volt, és jelentős utak, települések, gazdasági központok alakultak ki a térségben. Egy hajót ábrázoló tárgy azonban ritka közvetlen nyoma annak, hogy az emberek magát a tavat is használták. A római korban a Balaton környezete ráadásul a mainál természetesebb állapotban lehetett. A partvidéken mocsaras területek és kiterjedt vizes élőhelyek is előfordultak. A tóvíz szintje hosszabb időszakokon keresztül változhatott, ami a partvonal alakját is módosította. Emiatt nem biztos, hogy a rómaiak pontosan ugyanazokat az útvonalakat használták a vízen, amelyeket ma elképzelnénk. A kutatók szerint a Tihany és Szántót közötti térség természetes átkelőhely lehetett. A két part közötti távolság viszonylag rövid, ezért kisebb vízi járművekkel könnyen összeköthető lehetett. A tó más részein pedig elsősorban a halászat vagy a helyi közlekedés játszhatott szerepet. A római kori halászat létét más régészeti bizonyítékok is alátámasztják. A Balaton környékén olyan leletek kerültek elő, amelyek alapján a halak a korabeli emberek életében is jelen voltak. A Keszthely környéki késő római erőd feltárásakor például nagyméretű harcsa maradványait is megtalálták. A nagyvázsonyi oltár így nem csupán egy apró régészeti érdekesség. Segít elképzelni, hogyan használhatták az emberek a Balatont csak nem 2000 évvel ezelőtt. A csónakban ülő négy evezős alak egyszerű jelenete egy olyan korszakot idéz fel, amikor a tó még szabályozatlanabb, természetesebb környezetet jelentett, de már akkor is fontos része volt a körülötte élő közösségek mindennapjainak. A lelet arra is emlékeztet, hogy a Balaton története jóval régebbre nyúlik vissza, mint a modern turizmus korszaka. A tó környékén élő emberek évszázadokon és évezredeken keresztül alkalmazkodtak a változó vízszinthez, a partvidékhez és a vízi környezethez. A nagyvázsonyi római oltár pedig ennek a hosszú történetnek egy ritka, kézzelfogható emléke.

Újra látogatható a hegyestű, különleges földtörténeti érték várja. A Balaton felvidéken. Újra látogathatóvá vált a Balaton felvidék egyik különleges természeti látványossága, a Monoszló közelében található hegyestű geológiai bemutatóhely. A Balaton felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság tájékoztatása szerint a bemutatóhely megnyitotta kapuit. A hegyestű nem egyszerűen kirándulóhely. A bazalt vulkán egykori működésének látványos nyomait őrzi, miközben a magasból különleges panoráma nyílik a Káli-medencére és a Balaton felvidékre. A hegyestű a térség egyik legismertebb geológiai képződménye. A hegy oldalában feltárt egykori bazaltbánya falán jól megfigyelhetők a jellegzetes, függőleges bazaltoszlopok, amelyek a Balaton felvidék vulkáni múltjáról tanúskodnak. A látvány azért különleges, mert a mai békés táj alatt egy sokkal mozgalmasabb földtörténeti korszak emlékei húzódnak. A hegyestű bazaltja egykori vulkáni működés során alakult ki. A megszilárduló láva jellegzetes oszlopos szerkezetet vett fel, amelyet az egykori bányászat feltárt és jól láthatóvá tett. A bemutatóhely egyik fontos célja, hogy ezt a földtörténeti örökséget ne csak szakemberek, hanem kirándulók, családok és diákok is megismerhessék. A területen kiállítás várja a látogatókat, a tanösvény pedig közelebbről is bemutatja a környék földtani és természeti értékeit. A hegyestű különlegessége azonban nem csak a bazaltfal. A hegy tetejéről messzire ellátni a Balaton felvidék tájaira. Jó időben a Káli-medence, a Balaton, a környező tanúhegyek és a Tihanyi-félsziget irányába is különleges kilátás nyílik. A helyszín ezért egyszerre földtani bemutatóhely, természetjáró célpont és panorámás kirándulóhely. A hegyestű a Balaton felvidéki Nemzeti Park és a Bakony-Balaton Geopark területén található. Ez azt jelenti, hogy nem csak turisztikai látványosság, hanem a térség kiemelt természeti és földtani örökségének része is. A geopark szemlélete éppen arra irányítja rá a figyelmet, hogy egy táj történetét a sziklák, a felszínformák és az élővilág együtt mesélik el. A Nemzeti Park arra kéri a kirándulókat, hogy tartsák be a terület szabályait. A kijelölt útvonalakról nem szabad letérni, a sziklákra mászni tilos, a drónhasználatot pedig mellőzni kell. Kutyával csak pórázon lehet belépni, hogy a látogatás a természetvédelmi szempontokkal is összeegyeztethető maradjon. A látogatóhely a Zánka és Monoszló közötti útról közelíthető meg autóval és kerékpárral. Gyalogosan Monoszló felől nagyjából 20 perc alatt érhető el, míg a Káli-medence települései felől hosszabb túrákra is lehetőség nyílik. A hegyestű azok számára is érdekes lehet, akik nem kizárólag a klasszikus balatoni programokat keresik. Jó példája annak, hogy a térség nem csak vízpartból és strandokból áll, hanem számos olyan természeti értéket kínál, amely egész évben felfedezhető. A bemutatóhely különösen látványosan kapcsolja össze a természetjárást és a földtörténetet. Miközben a látogató felkapaszkodik a hegy tetejére, egyszerre láthatja a több millió éves földtani múlt nyomait és a mai Balaton felvidék táját. A hegyestű emellett oktatási szempontból is fontos helyszín lehet. A geológiai képződmények közvetlenül természetes környezetükben szemlélhetők, így a látogatók könnyebben megérthetik, hogyan alakult ki a táj, milyen szerepet játszott benne a vulkáni működés, és miként formálódott később a környezet. Az újranyitás ezért nem egy új turisztikai látványosság megszületését jelenti, hanem egy már ismert és jelentős természeti bemutatóhely újabb látogatási szezonjának kezdetét. A hegyestű idén is várja azokat, akik szeretnék közelebbről megismerni a Balaton felvidék vulkanikus múltját, vagy különleges kilátást keresnek a tó környékén. A tanösvény, a kiállítás és a panoráma együtt olyan programot kínál, amely egyszerre lehet ismeretterjesztő, természetközeli és kikapcsolódást nyújtó élmény. A Balaton felvidék egyik jellegzetes vulkáni tanúhegye így idén is lehetőséget ad arra, hogy egy kirándulás során ne csak a tájat lássuk, hanem annak több millió éves történetébe is betekintsünk. Balaton Rádió.

eszköz segíti a gyors segítségkérést a Balatonnál. Újabb segítséget kaphatnak a bajba jutottak a Balatonnál, a Magyar Telekom és a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata közös kezdeményezést indított annak érdekében, hogy vészhelyzetben gyorsabban és pontosabban bejutottak a Balatonnál. A Magyar Telekom és a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata közös kezdeményezést indított annak érdekében, hogy vészhelyzetben gyorsabban és pontosabban érkezzen a segítség.

információt továbbíthat a vízimentőknek, amely megkönnyítheti és felgyorsíthatja a mentést. A BalatonHelp használata ingyenes, és a vízimentők tájékoztatása szerint éjjel-nappal rendelkezésre áll. Az alkalmazást nem csak hajósok használhatják, hanem azok is, akik a Balaton partján vagy valamelyik strandon tartózkodnak. A kezdeményezéshez támogatási program is kapcsolódott. A Magyar Telekom minden új BalatonHelp letöltés után 500 forinttal támogatta a vízimentőket, legfeljebb 3 millió forintos összegig. Ez egyszerre jelent anyagi segítséget és ösztönzést arra, hogy minél többen már előre letöltsék és beállítsák az alkalmazást. A szervezők szerint ugyanis vészhelyzetben már nincs idő azzal foglalkozni, hogyan kell letölteni és használni egy új programot. Biztonságosabb, ha az alkalmazás már megtalálható a telefonon, és a felhasználó tisztában van a működésével. A kampány során a Telekom munkatársai személyesen is segítették az alkalmazás letöltését és beállítását. 9 balatoni strandon összesen 15 alkalommal találkozhattak velük az érdeklődők. A helyszínek között Balatonalmádi, Balatonakaratja, Alsóörs, Balatonboglár, Balatonakali, Siófok, Keszthely, Balatonfűzfő és Gyenesdiás strandjai szerepeltek. A program azonban nem csak technikai segítséget jelentett. A szervezők a tudatos vízbiztonságra is fel akarták hívni a figyelmet. A biztonságban a balatonon.hu oldalon útmutatót készítettek az alkalmazás használatához, valamint online kvíz is készült, amely valós helyzeteken keresztül mutatja be, mikor és hogyan lehet szükség segítségre. A gyors hely meghatározásnak különösen nagy jelentősége lehet egy rosszulét, baleset vagy vízi veszélyhelyzet esetén. Minél pontosabban tudják a mentők, hol történt a probléma, annál könnyebben meghatározhatják, milyen irányból és milyen eszközzel közelítsék meg a bajba jutott embert. Az alkalmazás természetesen nem helyettesíti a megelőzést. A vízimentők továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy indulás előtt érdemes figyelni az időjárást és a viharjelzést, valamint figyelembe venni saját fizikai állapotunkat is. A nyílt vízen nem szabad felesleges kockázatot vállalni, és fontos, hogy a fürdőzők, valamint a hajósok is tisztában legyenek saját lehetőségeikkel. A BalatonHelp egy további biztonsági eszköz, amely baj esetén lerövidítheti a segítséghez vezető utat. A program augusztusban lezárult, maga az alkalmazás azonban továbbra is elérhető, és a vízimentők tájékoztatása szerint az év minden napján, napi 24 órában használható. A kezdeményezés egyik legfontosabb tanulsága, hogy a vízbiztonságra még a probléma előtt érdemes felkészülni. Egy előre beállított alkalmazás néhány másodperc alatt továbbíthat olyan adatokat, amelyek vészhelyzetben értékes időt takaríthatnak meg. A balatoni nyaralás során ezért nem csak a naptejre és a fürdőruhára érdemes gondolni. A segítségkérés lehetőségét is jobb előre biztosítani, hiszen egy váratlan helyzetben a gyorsaság és a pontos információ akár döntő jelentőségű lehet. A cél egyszerű, ha baj történik, a segítség minél gyorsabban és minél pontosabban eljusson oda, ahol valóban szükség van rá.

0: még meg is.
1: Kevesebb riasztást kaptak, de súlyos eseteket is elláttak a balatoni gyermekmentők. Lezárult a Magyar Gyermekmentő Alapítvány balatoni szolgálata. A szervezet munkatársai mintegy 200 esetben nyújtottak sürgősségi segítséget. A gyermekmentők főként a Balaton déli partján és annak 60-100 kilométeres körzetében teljesítettek szolgálatot. Az esetszám az előző szezonhoz képest csökkent, de több komoly sérülést is el kellett látniuk. A mentőegység körülbelül 170 riasztást kapott, a Balaton lellei állomáson pedig további 30-40 ambuláns beteget kezeltek. A legsúlyosabb feladatok között allergiás reakciók, baleseti és traumás sérülések is szerepeltek. A gyermekmentők szakmai vezetője szerint szerencsére a súlyos események ritkábbak voltak, mint korábban. A nyár egyik legsúlyosabb esete egy 15 éves fiú végbor balesete volt. A fiatal esés közben úgy sérült meg, hogy az egyik lába kiszabadult a kötésből, a másik viszont benne maradt. A hirtelen fellépő csavaró erő következtében eltört a combcsontja. A hatalmas fájdalom miatt a mentők bódításban tudták ellátni, majd kórházba szállították. A gyermekmentők szerint a szezon egyik új kihívását az alacsony balatoni vízállás jelentette. A sekélyebb víz ugyanis megtévesztő lehet, mert attól, hogy valaki hosszabb szakaszon csak térdig érő vízben halad, néhány lépéssel később hirtelen mélyebb részre érhet. Ez különösen veszélyes lehet azoknak, akik nem ismerik az adott partszakasz mederviszonyait. A szakemberek tapasztalatai szerint az alacsony vízállás miatt a vízbeugrás is nagyobb kockázatot jelentett. Több súlyos sérülés történt olyan esetekben, amikor gyermekek sekélyvízbe ugrottak. Az egyik balesetben egy fiatal szapról fejest ugrott a vízbe és megsérült. Máskor pedig egy gyermek egy stégről ugrott, majd eltörte a lábát. A történtek miatt a gyermekmentők arra figyelmeztetnek, hogy a vízmélység megtévesztő lehet, ezért ismeretlen partszakaszon különösen óvatosan kell mozogni. A sekélyvízbeugrás pedig akkor is veszélyes lehet, ha első pillantásra elegendő mélységnek tűnik. A szezon összesített adatai ugyanakkor egyértelműen javulást mutattak az előző évhez képest. Tavaly mintegy 250 esetben volt szükség a szolgálat segítségére, idén pedig körülbelül 200 alkalommal. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a gyermekek nyári biztonságára kevesebb figyelmet kellene fordítani. A balatoni gyermekmentők munkája azért különleges, mert közvetlenül a nyaralók közelében vannak jelen. A gyors helyszíni ellátás sok esetben lehetővé teszi, hogy egy sérülés megfelelő elsősegélyt kapjon még a mentőautó vagy a kórházi ellátás megkezdése előtt. A szolgálatban résztvevő szakemberek és önkéntesek nem csak a konkrét sérülések ellátásában vesznek részt. Tapasztalataik alapján a megelőzés fontosságára is felhívják a figyelmet. A balatoni nyaralás során különösen fontos a gyermekek folyamatos felügyelete, az ugrálás veszélyeinek ismerete és annak figyelembevétele, hogy a tómedre egyenetlen lehet. A szezon lezárult ugyan, de a Magyar Gyermekmentő Alapítvány munkája folytatódik. A szervezet tervei között szerepel a mentőflotta és az orvostechnikai eszközök korszerűsítése. Több 10 millió forintos értékben új generációs defibrillátorokat és újraélesztő monitorrendszereket is szeretnének beszerezni, miközben lecserélik a régebbi felszereléseket. A gyermekmentők balatoni szolgálatának eredménye így nem csak az esetszámról szól. A közel 200 ellátás megmutatta, hogy a nyári időszakban továbbra is szükség van gyorsan elérhető, sürgősségi segítségre a tó térségében. Az alacsony vízállás pedig olyan új kockázatokat is előtérbe helyezett, amelyekre a következő években is figyelni kell. A legfontosabb tanulság, hogy a balatoni biztonság nem csak a vízi mentők és a gyermekmentők feladata. A szülőknek, a gyermekeknek és valamennyi nyaralónak is szerepe van abban, hogy elkerülhetők legyenek a balesetek. A tapasztalatok továbbra is érvényesek. A sekély víz nem feltétlenül biztonságosabb, az ismeretlen meder veszélyeket rejthet, és a vízbeugrást minden esetben a körülményekhez kell igazítani.
2: Balaton Rádió. Éjjel-nappal.
3: A legjobbakkal.

módszerekkel állítják helyre a Balatonfelvidék tölgyeseit. A Balatonfelvidék erdeiben nem egyszerűen fákat szeretnének nevelni a szakemberek, hanem természetesebb, változatosabb erdőket alakítanak ki. A Pécsei medencében zajló természetvédelmi program célja, hogy a korábbi, iparszerű erdőgazdálkodás nyomait fokozatosan eltüntessék, és olyan élőhelyeket hozzanak létre, amelyek ellenállóbbak lehetnek a változó éghajlati körülmények között. A munkát a Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, a WWF Magyarország és a Hunren Ökológiai Kutatóközpont szakemberei mutatták be. A pécsei mintaterületen 2018 óta természetvédelmi célú beavatkozásokat végeznek. A terület mintegy 15 hektáros, és jól példázza a Balatonfelvidék jellegzetes tölgyeseit. Az elmúlt évszázad intenzív erdőgazdálkodása sok helyen leegyszerűsítette az erdők szerkezetét. Nagy, egykorú állományok alakultak ki, miközben egyes őshonos erdőket fekete fenyővel váltottak fel. A természetvédelmi kezelés most éppen az ellenkező irányba halad. Változatos korú és méretű fákat, többféle mikroélőhelyet és természetesebb erdőszerkezetet szeretnének kialakítani. Ennek egyik eszköze a lékek kialakítása. A szakemberek kisebb-nagyobb nyitott foltokat hoznak létre a lombkoronában, részben fák kivágásával, részben pedig gyűrűzéssel. Utóbbi esetben a kiválasztott fák fokozatosan 2-4 év alatt száradnak ki. Így álló holtfa jön létre, amely számos rovar, madár, denevér és gombafaj számára biztosíthat élőhelyet. A kidőlt és kiszáradt fákat nem szállítják el az erdőből. Az ott maradó faanyag ugyanis fontos része a természetes erdei folyamatoknak. A magas tuskók, a korhadó törzsek és az álló holtfák mind olyan mikroélőhelyeket teremtenek, amelyekből egy hagyományosan kezelt erdőben kevés lehet. Különleges szerepet kapnak a szajkók is. A kutatók molyhos tölgymakkokat helyeztek ki számukra speciális tálcákra. A madarak ezeket rövid idő alatt széthorták és elraktározták az erdő különböző pontjain. Ezzel tulajdonképpen természetes erdőtelepítőként működnek, és segítik az őshonos tölgyek megújulását. A programban ritka őshonos elegyfajokat is támogatnak. Ilyen például a házi berkenye, amely Magyarország egyik legritkább vadgyümölcse. Emellett olyan kezeléseket is alkalmaznak, amelyek mérséklik a csertőj túlzott dominanciáját, és több lehetőséget teremtenek más őshonos fajok számára. A természetes megújulás egyik legnagyobb akadálya a magas nagyvad létszám. A szarvasok és a vaddisznók a fiatal fákat károsíthatják, ezért egyes részeken ideiglenes kerítéseket alkalmaznak. A vadkamerás megfigyelések szerint ezek a területek hatékonyan segítik a fiatal erdő fejlődését. A szakemberek tapasztalata szerint a beavatkozások hatására a korábban homogén erdőállományok szerkezete már változatosabbá vált. Több természetes mikroélőhely alakult ki, és az erdő egyre több olyan folyamatot képes önállóan fenntartani, amely korábban emberi segítséget igényelt. A pécsei terület ezért nem csak természetvédelmi helyszín, hanem bemutató terület is. A projekt tapasztalatai azt mutatják, hogy kisléptékű, célzott beavatkozásokkal is felgyorsítható az erdők természetes helyreállása. A módszerek különösen fontosak lehetnek olyan száraz, meleg élőhelyeken, ahol az erdőknek egyszerre kell alkalmazkodniuk a klímaváltozáshoz és a korábbi gazdálkodás örökségéhez. A LIFE 4 Oak Forest program célja a Natura 2000 tölgyerdők biológiai sokféleségének nevelése, az őshonos fafajok támogatása, a mikroélőhelyek helyreállítása és a természetes regeneráció elősegítése. A Balatonfelvidéki tapasztalatok így más erdőterületek természetvédelmi kezelésében is hasznosíthatók lehetnek. A kezdeményezés jelentősége azért is nagy, mert az erdők nem csupán faállományok. Összetett ökológiai rendszerek, amelyek vizet tartanak vissza, árnyékot adnak, szenet kötnek meg, és élőhelyet biztosítanak számtalan fajnak. A természetesebb szerkezet ezért a táj alkalmazkodó képességét is erősítheti a következő évtizedekben, egyre szélsőségesebb időjárás mellett.

0: Közösségi ház nyílt a hátrányos helyzetű Keszthelyiek támogatására. Új közösségi szolgáltatás indult Keszthelyen a hátrányos helyzetű lakosok támogatására. A külső Zsidi úton megnyílt a Zsidi Közösségi Ház Szociális Információs Pont, amelynek célja, hogy a helyi lakosok munkaerőpiaci felzárkózását és a közösségi kapcsolatok erősítését is segítse. A program egy 300 millió forintos Európai Uniós pályázatból valósul meg. A közösségi ház egy korábban már felújított épületben kapott helyet. Az ingatlan rendbetétele korábban egy másik pályázat keretében megtörtént, most azonban új funkciót kapott. Olyan helyszínné vált, ahol a környéken élők különféle szociális és közösségi segítséget vehetnek igénybe. A szolgáltatások között szerepel a hivatali ügyintézésben nyújtott segítség, valamint a konfliktusok és lakhatási problémák kezelésének támogatása. Ez azért lehet fontos, mert egyes hátrányos helyzetű családok számára már egy hivatalos ügyelintézése vagy egy megfelelő intézmény megtalálása is komoly nehézséget jelenthet. A közösségi ház munkatársai ezért abban is segíthetnek, hogy a rászorulók eligazodjanak a különböző lehetőségek között. A szolgáltatás lényege nem pusztán az egyszeri segítség, hanem az, hogy az érintettek hosszabb távon is támogatást kapjanak problémáik rendezéséhez. A program fontos része a munkaerőpiaci felzárkózás. Ez azt jelenti, hogy a segítség nem kizárólag szociális ügyekre terjedhet ki, hanem a munkavállaláshoz kapcsolódó problémák kezelését is szolgálhatja. Egy hátrányos helyzetű ember számára ugyanis a munkába állás útjában sokféle akadály állhat, például képzettségi hiányosság, anyagi nehézség, lakhatási probléma vagy családi körülmény. A közösségi ház ezért összekapcsolhatja ezeket a területeket. A helyszínen dolgozó szakemberek abban is segítséget adhatnak, hogy az érintettek megtalálják a számukra megfelelő szolgáltatásokat és támogatási formákat. A projektben több szervezet is együttműködik. Konzorciumi partnerként részt vesz a Keszthelyi Család és Gyermekjóléti Központ, a Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. És a Cserkész Livium Egyesület. Az együttműködés lehetőséget teremt arra, hogy a közösségi házban többféle szakmai terület tapasztalata találkozzon. A kezdeményezésnek közösségépítő szerepe is van. A házban a tervek szerint rendezvényeket és olyan programokat is szerveznek, amelyek segíthetik a helyi kapcsolatok erősítését. Ez különösen fontos lehet egy olyan városrészben, ahol egyes családok szociális vagy megérhetési nehézségekkel küzdenek. A közösségi programok ugyanis nem csak kikapcsolódást jelenthetnek. Segíthetnek abban is, hogy az emberek jobban megismerjék egymást, információt cseréljenek és könnyebben találjanak segítséget saját problémáikra. A Zsidi Közösségi Ház létrehozása egyben azt is mutatja, hogy egy korábban felújított épület hosszabb távon akkor válhat igazán értékessé, ha valódi közösségi funkciót kap. Az új szolgáltatás most olyan helyszínt hoz létre, amely a mindennapi problémák kezelésében és a közösségi életben egyaránt szerepet vállalhat. A 300 millió forintos program ezért nem egyszerűen egy épület működtetését jelenti. A projekt célja a helyi társadalmi problémák enyhítése, a munkalehetőségekhez való könnyebb hozzáférés és a közösségi kapcsolatok megerősítése. Keszthely szempontjából ez azért lehet fontos, mert a város turisztikai és kulturális szerepe mellett természetesen helyi közösségek és családok mindennapi élete is meghatározza a település működését. Egy ilyen szolgáltatás ezért nem a turistáknak szól, hanem közvetlenül a helyben élőknek. A kezdeményezés hosszabb távú eredménye az lehet, hogy az érintett családok könnyebben jutnak információhoz, segítséghez és kapcsolatokhoz. A szakmai támogatás révén pedig egyes problémák még azelőtt kezelhetők, hogy súlyosabbá válnának. A közösségi ház működése így egyszerre szociális, munkaerőpiaci és közösségépítő program. Nem egyetlen problémára próbál választ adni, hanem több, egymással összefüggő nehézség kezelésében kínál segítséget. Az újonnan megnyílt Zsidi Közösségi Ház ezért fontos új szolgáltatási pont lehet Keszthelyen. A cél az, hogy a helyi lakosok ne maradjanak egyedül akkor sem, ha ügyintézési, lakhatási, családi vagy munkakeresési problémával szembesülnek. A program következő időszakának egyik fontos feladata az lesz, hogy minél több érintett megismerje a lehetőséget, és valóban igénybe is vegye a szolgáltatásokat. A közösségi ház akkor töltheti be igazán a szerepét, ha nem csak egy új intézmény lesz, hanem olyan hely, ahová a helyiek bizalommal fordulhatnak. Keszthelyen ezzel egy olyan új közösségi pont jött létre, amely a szociális segítségnyújtást, a munkaerőpiaci támogatást és a helyi közösségek fejlesztését kapcsolja össze. A kezdeményezés hosszabb távú célja egyértelmű. Könnyebbé tenni a segítséghez jutást és erősíteni a hátrányos helyzetű lakosok társadalmi felzárkózását.
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
2: Érezd a hullámokat!
1: Balaton Rádió.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: A bíróság elrendelte Sesztárk Miklós hétfőn őrizetbe vett kereszténydemokrata politikus kényszerintézkedését. AVH figyelőt indított, a Fidesz komoly jogi csata bontakozott ki. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A bíróság elrendelte Sesztárk Miklós hétfőn őrizetbe vett kereszténydemokrata politikus kényszerintézkedését. A 24.hu rendkívüli bűnügyi beszámolója szerint a nyomozási bíró jóvá hagyta az ügyészség letartóztatási indítványát. A döntést a szökés, elrejtőzés, valamint a tanúk befolyásolásának közvetlen veszélyével indokolta a törvényszék. A vádak szerint Sesztárk Miklós közvetlenül érintett a Volánbusz korábbi milliárdos visszaéléseket tartalmazó szerződéseiben. A politikus védője útján azonnal fellebbezést nyújtott be a végzés ellen, így az nem jogerős. Az ellenzéki Fidesz-KDNP frakciószövetség politikai bosszú hadjáratnak tartja képviselőjük Rács mögé küldését. AVH figyelőt indított, a Fidesz komoly jogi csata bontakozott ki. Az RTL híradó beszámolója szerint a Fidesz újraindította hivatalos honlapját, amelyen egy úgynevezett AVH figyelő listát tett közzé. Az ellenzéki párt ezen a felületen gyűjti az új Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal, azaz az NVVH munkatársainak adatait. Az elnök Unger Anna határozottan visszautasította a megfélemlítési kísérleteket és közölte, hogy megvédik dolgozóikat. Kijelentette, hogy amennyiben bárki visszaél a munkatársak személyes adataival, azonnal megteszik a szükséges büntetőjogi lépéseket. Magyar Péter miniszterelnök szintén reagált az ellenzéki akcióra egy friss televíziós interjúban. A kormányfő szerint a listázás már kimeríti a hivatalos személy elleni erőszak büntettét, ami börtönbüntetést vonhat maga után. A kormánypárti politikusok szerint a Fidesz nyomása nem fogja megállítani az állami korrupció elleni vizsgálatokat. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól a főváros, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester az újjászervezett Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának első csütörtöki üléséről beszámoló sajtótájékoztatóján. Közölte, Magyar Péter miniszterelnök részvételével megállapodás született arról, hogy a kormány 120 milliárd forintos támogatást nyújt a fővárosi önkormányzatnak, amely eláll a szolidaritási hozzájárulás vitatott mértéke miatt az előző kormány ellen indított perektől. Véget ért az a korszak, amikor a kormány ellenségként kezelte a nemzet fővárosát, jelentette ki a főpolgármester. Az egyszeri támogatás lehetővé teszi, hogy befizessék a szolidaritási hozzájárulás teljes összegét, rendezzenek eddig ki nem fizetett számlákat, és ez hozzásegíti őket azokhoz az állami normatívákhoz is, amelyektől eddig elestek, mondta a főpolgármester. Rendkívül agresszív és határozott diplomáciai lépést tett a washingtoni adminisztráció a közel-keleti krízisben. A Portfolio nemzetközi híradása szerint az Egyesült Államok kormánya gyakorlatilag kidobta az országból az Araqchi csapatot. Az iráni diplomáciai küldöttség tagjai a béke megállapodás utolsó tervezett egyeztetéseire érkeztek volna Washingtonba. Donald Trump elnök azonban visszavonta a vízumukat, ellehetetlenítve a kétoldalú tárgyalások folytatását a felek között.
2: Időjárás.
1: Szombaton és napos idő várható kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak Sopron térségében élénkülhet meg a délies szél. A hőmérséklet hajnalban -1 és +12, délután azonban már 23 és 27 fok között alakul.
3: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió, éjjel-nappal a legjobbakkal.
4: 1,2 milliárd forintos támogatást kapott a Hévíz Balaton Airport. Jelentős állami támogatást kapott a Sármelléki Hévíz Balaton Airport. A repülőtér éves működését 1,2 milliárd forinttal támogatja a kormány. A támogatás az idei működés finanszírozását segíti, miközben a térség számára az is fontos kérdés, hogy milyen új nemzetközi járatokat sikerül a következő időszakban Sármellékre hozni. A kormány összesen 5,5 milliárd forinttal támogatja három vidéki, nemzetközi repülőtér működését. Ebből a Sármelléki légi kikötőnek 1,2 milliárd forint jut. A cél az, hogy a repülőtér működése éves szinten biztosított legyen. A hévízi tájékoztatás szerint közben vizsgálják a következő időszak járatfejlesztési lehetőségeit és egy hosszabb távon fenntartható működési modell kialakítását. Így az egyik legfontosabb feladat új nemzetközi kapcsolatok kiépítése lehet. Sármelléken már idén is elindult egy közvetlen nemzetközi járat. Júniusban charterjárat kezdte meg működését a törökországi Antália és a Hévíz Balaton Airport között. A járatot az Itaka utazásszervező indította a nyári szezonra. A tapasztalatok alapján később dönthetnek a kapcsolat folytatásáról vagy bővítéséről. Egy repülőtér hosszú távú működését azonban nem csak a támogatás nagysága határozza meg. Legalább ilyen fontos, hogy mennyi utas használja, és sikerül-e olyan járatokat működtetni, amelyek iránt tartós kereslet mutatkozik. A Nyugat-Balaton számára különösen fontos a külföldi vendégek elérése. Hévíz nemzetközileg ismert turisztikai célpont, a térség pedig jelentős szálláshely, wellness és turisztikai kínálattal rendelkezik. A közvetlen légi kapcsolatok lerövidíthetik az utazást, és új piacokról érkező turistákat hozhatnak. A támogatás időzítése azért is érdekes, mert közben jelentős fejlesztés is lezárult a repülőtéren. Átadták a mintegy 3 milliárd forintos korszerűsítés első ütemét. Megújult az utasforgalmi terminál, a futópálya és a gurulóút, korszerűsítették a navigációs és biztonsági rendszereket is. A terminál kapacitása szintén növekedett. A hivatalos tájékoztatás szerint egyszerre 200 schengeni és 200 schengenen kívüli utas kiszolgálására alkalmas. A futópályán több mint 1200 burkolati hibát javítottak ki, korszerűsítették a pályavilágítást, és felújították a kapcsolódó műszaki elemeket. A gurulóút teljes újjáépítésen esett át, nagyobb teherbírással. A navigáció is fejlődött. Az új ILS és DMR rendszer a csökkent látási viszonyok között biztonságosabb megközelítést segítheti. Emellett új office munkaterem, fedett eszköztároló és korszerűbb térvilágítás is megvalósult. Energetikai fejlesztésként napelemparkot is kialakítottak a repülőtér területén, ami a működés energiahatékonyságát javíthatja. Így 2026-ban egyszerre két fontos folyamat zajlott Sármelléken. Elkészült egy jelentős infrastruktúrális korszerűsítés, és működési támogatás érkezett a repülőtér stabilitásának biztosítására. A következő lépés azonban a forgalom növelése lehet. A cél ugyanis nem pusztán a repülőtér működtetése, hanem új nemzetközi járatok és hosszabb távon fenntartható légi kapcsolatok kialakítása. Egy új járat nem csak a repülőtérnek jelenthet több utast, közvetlen hatása lehet a hévízi szállodákra, fürdőkre, éttermekre és más turisztikai szolgáltatókra is. Ha egy kapcsolat több szezonon keresztül gazdaságosan működik, tartós turisztikai kapcsolat alakulhat ki egy külföldi térség és a Nyugat-Balaton között. Az Antália járat ezért fontos tapasztalat lehet a jövő szempontjából. Ha a kereslet kedvező, új úti célok vagy nagyobb kapacitású járatok jelenhetnek meg. A mostani 1,2 milliárd forintos támogatás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a repülőtér hosszú távú működése már teljesen biztosított. A támogatás az idei éves működést segíti, miközben a későbbi modell és a járatfejlesztések továbbra is vizsgálat alatt állnak. Sármellék tehát egyszerre kapott működési támogatást és korszerűbb infrastruktúrát. A következő időszak legfontosabb kérdése az lehet, hogy sikerül-e mindezt megfelelő utasforgalommal és új nemzetközi kapcsolatokkal megtölteni. A Hévíz-Balaton Airport jövője így nem pusztán egy repülőtér ügye, hanem a Nyugat-Balaton turizmusának és nemzetközi elérhetőségének egyik fontos kérdése is.

Szántód és Balatonboglár is a legjobbak között végzett a településindexben. Két dél-balatoni település is kiemelkedő eredményt ért el az Egyensúly Intézet településindexében. A felmérés azt vizsgálta, a magyarországi települések 2014 óta milyen fejlődésen mentek keresztül. A rangsorban Szántód és Balatonboglár is a saját település kategóriájának élmezőnyében végzett, ami arra utal, hogy a Balaton déli térségében több olyan folyamat indult el, amely hosszabb távon is javíthatja a települések helyzetét. A településindex nem kizárólag egyetlen szempont alapján rangsorolja a városokat és községeket. Az Egyensúly Intézet 53 mutatót vizsgál, amelyek között gazdasági, társadalmi, oktatási, egészségügyi, infrastruktúrális és demográfiai szempontok is szerepelnek. A cél annak bemutatása, hogy az egyes települések mennyire képesek fejlődni, és milyen körülményeket tudnak biztosítani az ott élők számára. Szántód eredménye azért különösen figyelemre méltó, mert a település nem tartozik a Balaton legnagyobb városai közé. Ennek ellenére a fejlődést mérő mutatók alapján a kisebb települések között is meghatározó helyet ért el. A község számára ez azért fontos visszajelzés, mert azt mutatja, hogy egy kisebb balatoni település is képes lehet jelentős eredményeket elérni, ha következetesen fejleszti szolgáltatásait és infrastruktúráját. Balatonboglár szintén a legjobbak között szerepelt. A dél-balatoni város életében a turizmus mellett a helyi gazdaság, a szolgáltatások, a közösségi terek és az infrastruktúra fejlődése is fontos szerepet játszik. A településindex eredménye alapján ezeknek a területeknek az együttes teljesítménye is hozzájárulhatott a kedvező helyezéshez. A felmérés egyik fontos tanulsága, hogy egy település fejlettségét nem lehet kizárólag a turizmus alapján megítélni. Egy balatoni város esetében ugyan fontos, hogy hány látogatót tud fogadni, de legalább ilyen lényeges a helyben élők életminősége, az oktatás, az egészségügyi ellátás, a munkalehetőségek, a közszolgáltatások és a helyi közösségek működése. Ez a szempont a Balaton térségében különösen érdekes. A nyári hónapokban a tó környékének települései jelentősen több embert szolgálnak ki, mint amennyien állandó lakosként ott élnek. Emiatt az infrastruktúrának és a szolgáltatásoknak időszakosan jóval nagyobb terhelést kell elviselniük. Egy település hosszú távú fejlődéséhez ezért nem elegendő kizárólag új turisztikai beruházásokat létrehozni. Fontos az is, hogy a helyiek számára egész évben megfelelő környezetet biztosítsanak. Ebbe beletartozhatnak a közterületek, az utak, az oktatási intézmények, az egészségügyi szolgáltatások, a kulturális lehetőségek és a közösségi programok. A településindex arra is rámutat, hogy a fejlesztés több év alatt válik igazán láthatóvá. Az elért eredmények ugyanis 2014-ig visszatekintve vizsgálják a változásokat. Ez azt jelenti, hogy nem egyetlen beruházás vagy egyetlen sikeres év alapján állt össze a rangsor, hanem hosszabb időszak tendenciáit vették figyelembe. Szántód és Balatonboglár jó szereplése ezért nem csak pillanatnyi eredményként értelmezhető. A két település esetében olyan folyamatok rajzolódhatnak ki, amelyek a helyi gazdaság, a szolgáltatások és az életminőség több területét is érintik. A Balaton térségében ennek külön jelentősége van, mert a turizmus fejlődése könnyen együtt járhat növekvő terheléssel is. Több vendég, nagyobb forgalmat, nagyobb víz- és energiaigényt, több hulladékot és nagyobb infrastruktúra terhelést jelenthet. A sikeres településfejlesztés ezért nem csak a növekedésről szól, hanem arról is, hogy a település mennyire képes kezelni annak következményeit. A dél-balatoni eredmények azt sugallják, hogy a kisebb települések előtt is vannak fejlődési lehetőségek. Ehhez azonban hosszú távú tervezésre, helyi együttműködésre és megfelelően megválasztott beruházásokra van szükség. A rangsor egyúttal azt is megmutatja, hogy a Balaton térségében nem csak a legismertebb turisztikai központok fejlődése érdemel figyelmet. A kisebb települések eredményei legalább ennyire fontosak, hiszen ezek adják a régió mindennapi életének jelentős részét. A következő években az lesz a legfontosabb kérdés, hogy ezt a fejlődést sikerül-e fenntartani úgy, hogy közben a települések élhetőek maradjanak a helyiek számára, és a turizmus növekvő igényeit is megfelelően kezelni tudják.

0: 800 hektáros természetvédelmi élőhelyhálózat működik Somogyban. Az sonline.hu szerint több mint 800 hektáron őriznek természetközeli élőhelyeket Somogyban, egy csaknem 4 évtizede működő természetvédelmi kezdeményezés keretében. A Somogy Természetvédelmi Szervezet munkája olyan vizes élőhelyekre és gyepekre összpontosít, amelyek fontos menedéket jelentenek számos vadon élő fajnak. A program a Balaton tágabb térségének természeti állapotára is hatással van, hiszen a megőrzött élőhelyek a tó vízgyűjtőjéhez közeli térségek ökológiai rendszerének részei. A Természetvédelmi Szervezet munkájának egyik fontos helyszíne a Somogyfajsz környékén található tórendszer. A terület különösen jelentős a madárvilág számára, többek között a fekete gólyák egyik fontos gyülekező helyének számít. A szakemberek nem egyszerűen érintetlenül hagyják a tájat, hanem tudatosan kezelik az élőhelyeket annak érdekében, hogy azok hosszú távon is alkalmasak maradjanak az állatok és növények számára. A természetvédelemben erre egyre nagyobb szükség van. Európa számos térségében a vizes élőhelyek zsugorodtak, a gyepeket pedig beépítették, vagy intenzívebb mezőgazdasági használat alá vonták. Ezzel együtt sok állatfaj számára megszűntek, vagy feldarabolódtak azok a területek, ahol korábban táplálkozni, szaporodni, vagy pihenni tudtak. A Somogyi program egyik különlegessége, hogy nem kizárólag természetvédelmi területként, hanem úgynevezett ökológiai téglákként tekintenek ezekre a helyszínekre. Az elnevezés azt fejezi ki, hogy a különböző gyepek, tavak és vizes élőhelyek együtt egy nagyobb természetvédelmi hálózat elemeit alkotják. Egyetlen kis terület önmagában kevés lehet, de ha több élőhely összekapcsolódik, az állatok könnyebben mozoghatnak közöttük, és nagyobb eséllyel maradhatnak fenn az érzékeny fajok. A munkában a hagyományos tájgazdálkodásnak is jelentős szerepe van. A megfelelően végzett legeltetés például segíthet abban, hogy ne záródjanak be teljesen a gyepek, és megmaradjon a változatos növényzet. Ez nem csak a növényeknek kedvez, hanem számos rovarnak és madárnak is, amelyek nyílt területeken keresik táplálékukat. A természetvédők számára ezért a gazdálkodás nem feltétlenül ellentéte a természetvédelemnek. Éppen ellenkezőleg. Megfelelő módszerekkel a hagyományos állattartás hozzájárulhat egy értékes tájkép és élőhely fenntartásához. A lényeg az, hogy a használat ne lépje túl azt a mértéket, amelyet a természetes rendszer még képes elviselni. A Somogyi élőhelyhálózat jelentősége a madárvilág miatt is nagy. A vonuló madarak számára a vizes területek pihenő és táplálkozó helyet biztosítanak. Egy hosszú vonulás során különösen fontos, hogy legyenek olyan állomások, ahol az állatok megfelelő mennyiségű táplálékhoz és vízhez jutnak. A fekete gólya jelenléte jól jelzi ennek jelentőségét. Ez a nagytestű, rejtőzködő madár kifejezetten kedveli a nyugodt vizes élőhelyeket és az idős erdőket. Ha egy térségben rendszeresen megjelenik, az arra utalhat, hogy megfelelő feltételeket talál a táplálkozáshoz és a pihenéshez. A természetvédelmi munka ugyanakkor folyamatos feladat. A vizes élőhelyek állapotát az időjárás, a vízellátás és az emberi beavatkozások is befolyásolják. A hosszabb száraz időszakok csökkenthetik a vízborítást, miközben az inváziós növényfajok terjedése szintén veszélyt jelenthet. Emiatt a szakembereknek rendszeresen ellenőrizniük kell a területeket, és szükség esetén be kell avatkozniuk. A somogyi példa azért is figyelemre méltó, mert a természetvédelem itt több évtizedes munkára épül. A kezdeményezés 1989-ben indult, és azóta fokozatosan országos mintává fejlődött. A mostanra kialakult, mintegy 800 hektáros rendszer azt mutatja, hogy hosszú távú gondolkodással és következetes területkezeléssel jelentős természeti értékeket lehet megőrizni. A program a Balaton térsége szempontjából is érdekes, mert megmutatja, hogy a tó környezetének természeti állapota nem csak közvetlenül a parton dől el. A környező vizes élőhelyek, rétek és kisebb tavak ugyanannak a nagyobb ökológiai rendszernek a részei. A somogyi élőhelyhálózat nem látványos beruházás, hanem lassú, következetes munka eredménye. Éppen ezért fontos, több száz hektárnyi területen biztosít olyan környezetet, ahol a vadon élő fajok számára továbbra is van hely.
1: Balaton Rádió.
2: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
3: Én úgy tudom,

alacsony balatoni vízállás ellenére növekedtek fonyót strandbevételei a nyári szezonban. A Hírbalaton beszámolója szerint a település két fontos fürdőhelyén is több pénz folyt be, mint az előző évben, miközben a belépőjegyek ára nem változott. A kutyás fürdetőhely valamivel több mint 46 millió forintos bevételt ért el, a panoráma strand pedig szintén körülbelül 46 millió forintot hozott. A kutyás fürdetőhely eredménye különösen figyelemre méltó. Az bevételt ért el, a panoráma strand pedig szintén körülbelül 46 millió forintot hozott. A kutyás fürdetőhely eredménye különösen figyelemre méltó. A bevétel mintegy 5 millió

ezt a szolgáltatást keresik. A siker azért is érdekes, mert nyáron a rendkívül alacsony vízállás a fürdőzési lehetőségeket több helyen megnehezítette. A sekélyebb részeken a vendégeknek akár több száz métert is gyalogolniuk kellett a vízben ahhoz, hogy mélyebb szakaszt érjenek el. A problémát a fonyódi strandolók is megtapasztalhatták. Aki nem szeretett volna hosszú utat megtenni a sekély vízben, az inkább egy mélyebb vízű, ingyenesen használható partszakaszt választhatott. Ennek ellenére a panorámastrand bevétele is növekedett. A város adatai szerint a panorámastrand előző évben még 40 millió forint alatti bevételt termelt, most azonban megközelítette a 46 millió forintot. Ez különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy a helyi magánszálláshelyek visszajelzései szerint a vendégek száma összességében csökkent az előző évhez képest. A kedvezőbb strandbevétel egyik magyarázata az időjárás lehetett, mert hosszabb időszakokon keresztül tartott a meleg, több alkalommal kifejezetten nagy hőség alakult ki. A jobb strandidő így sokakat arra ösztönözhetett, hogy mégis vízparti programot válasszanak. Fonyód számára azonban nem csak a strandok számítanak fontos turisztikai vonzerőnek. Erdei Barnabás polgármester három kiemelt helyi értéket emelt ki. A piacot, a kutyás fürdetőhelyet és a szaploncai sétányt. A piac tavaly 94 millió forintos bevételt hozott a településnek, vagyis a strandokon kívüli turisztikai szolgáltatások is jelentős gazdasági szerepet töltenek be. A kutyás fürdetőhely magas látogatottsága ugyanakkor fejlesztési igényeket is felvetett. A vendégek részéről többször felmerült az öltöző hiánya, az árnyékos területek kis száma, valamint az illemhelyek problémája. A városvezetés szerint civil összefogással 80 fát ültettek el a területen. A növények azonban még fiatalok, ezért néhány évre szükség lehet ahhoz, hogy megfelelő árnyékot biztosítsanak a fürdetőhely látogatóinak. Az öltöző kialakításának lehetőségét a város a jövőben megvizsgálná. Az illemhelyek esetében szintén terveznek változtatást, mert a meglévő rendszer gyakran eldugult. A polgármester szerint a partszakasz szennyvíz elvezetését vastagabb csőrendszerre cserélhetik, ennek előzetes költsége 5 és 8 millió forint között lehet. A fejlesztésekre azért is szükség lehet, mert a kutyás fürdetőhely iránti érdeklődés nem csökkent. A városvezetés szerint a terület még nagyobb kapacitással is megtelhetne, annyira népszerű a kutyával nyaralók körében. Fonyód strandjai a szezonon kívül ingyenesen látogathatók, vagyis a nyári főszezon lezárása után is használható marad a partszakasz. Ez azoknak is lehetőséget ad, akik a nyárvégi vagy kora őszi időszakban szeretnének még balatoni környezetben kikapcsolódni. A fonyódi eredmények ugyanakkor azt mutatják, hogy a turisztikai teljesítményt nem lehet kizárólag a vendégszámmal mérni. Előfordulhat, hogy kevesebb látogató érkezik egy térségbe, mégis nő egyes szolgáltatások bevétele. Ebben szerepet játszhat az időjárás, a helyi kínálat, az árak változatlansága és az egyes különleges szolgáltatások iránti kereslet. A kutyás fürdetőhely sikere egy szélesebb turisztikai változásra is rámutathat. Egyre több család számára fontos, hogy házi kedvencükkel együtt tölthesse a nyaralást. Az állatbarát szolgáltatások ezért önálló vendégkört is képesek megszólítani. A következő időszak egyik fontos feladata az lehet, hogy a növekvő érdeklődést megfelelő infrastruktúrával kövessék. Az öltözők, az illemhelyek, az árnyékos területek és a közművek fejlesztése egyaránt hozzájárulhat ahhoz, hogy a kutyás fürdetőhely hosszú távon is népszerű maradjon.

0: jövőjéről tanácskoztak Tihanyban. A Balaton jövőjéről, a változó vízszintről és a tópart állapotáról tanácskoztak Tihanyban. A HUNREN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet őszintén a Balatonról című rendezvényén kutatók, vízügyi szakemberek, meteorológusok, önkormányzati vezetők és civil szervezetek keresték a választ arra, hogyan lehet alkalmazkodni a változó környezeti feltételekhez. A szakmai nap központi témája a vízszint, a partvonal és az alkalmazkodás volt. A résztvevők szerint a kérdés összetettebb annál, mint hogy mennyi víz legyen a Balatonban. A tó jövőjét a klímaváltozás, a csapadék, a páralgás, a vízszint ingadozása, a partok kialakítása és a tó környezetének használata egyaránt befolyásolja. A tihanyi rendezvényen különböző partkialakítási megoldásokat is megvizsgáltak. Szó esett természetes partszakaszokról, kövezett partokról, homokos strandokról, zöld partokról, kikötőkről és más rekreációs területekről. A központi kérdés az volt, hogyan lehet úgy használni a Balaton partját, hogy az hosszú távon is működőképes és fenntartható maradjon. A vízszint alakulását több tudományterület oldaláról vizsgálták. A Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság képviselője a vízállásról, a vízmérlegről és a partvédelem lehetőségeiről beszélt. A Hungarómet szakértője a légköri folyamatok és a Balaton kapcsolatát mutatta be. A BME és a HUNREN vízgazdálkodási kutatócsoportja pedig a jövő vízszintjeivel és az alkalmazkodással foglalkozott. A Balaton vízháztartását hosszabb távon a csapadék, a páralgás, a befolyóvizek és a vízhasználat együtt alakítja. A szakemberek szerint ezért nem egyetlen, minden helyzetben alkalmazható megoldást kell keresni. Más szempontokat igényel egy természetes nádas védelme, mint egy turisztikailag intenzíven használt strand vagy kikötő. Külön figyelmet kapott a biológiai sokféleség is. A nádasok, a sekélyparti vizek és a természetes partszakaszok számos élőlénynek biztosítanak élőhelyet. Ha ezek jelentősen megváltoznak, annak ökológiai következményei lehetnek. A cél ezért az, hogy a fejlesztések mellett a tó élővilága is megfelelő védelmet kapjon. A fórumon jogi és társadalmi szempontok is megjelentek. Külön előadás foglalkozott az alapvető jogokkal és a jövő nemzedékek érdekeivel a Balaton partján. A mostani döntések ugyanis évtizedekre meghatározhatják, milyen állapotban lesz a tó és a partvidéke. Gyenes Diás a saját alkalmazkodási tapasztalatait mutatta be, Balaton rendes tervezett csónak kikötőjének kérdése pedig szintén szerepelt a programban. A civil szervezetek a természetvédelmi és társadalmi szempontok fontosságát hangsúlyozták. A Tihanyi Fórum nem egyetlen beruházásról vagy konkrét döntésről szólt, inkább arról, hogy milyen Balatont szeretnénk a jövőben. A résztvevők szerint a természet értékeinek megőrzését össze kell hangolni a turizmussal és a helyi közösségek érdekeivel, miközben fel kell készülni a változó környezeti feltételekre. A szakemberek szerint ehhez folyamatos párbeszédre és együttműködésre van szükség. A kutatók, a vízügyi szakemberek, a települések, a turisztikai szereplők és a civil közösségek között. A legfontosabb kérdés így továbbra is nyitott. Milyen legyen a Balaton partja néhány évtized múlva? Mennyire maradjon természetes, és hol lehet helye a turisztikai fejlesztéseknek? Hogyan védhetők meg a nádasok és az élővilág úgy, hogy közben a strandok és kikötők is működjenek? A tihanyi tanácskozás nem adott választ minden kérdésre, de lehetőséget teremtett arra, hogy tudományos, társadalmi és helyi tapasztalatok kerüljenek egy asztalra. A Balaton jövője ugyanis nem csak a vízszintről szól, hanem arról is, hogyan bánunk a tóval és a partjával. A cél, hogy a Balaton élhető térség, turisztikai célpont és hosszú távon is megőrzött természeti örökség maradjon.
1: Ezt tekerd be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
2: Merülj el benne!
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

Bistrand konzertben lett. A Balaton legjobb strandétele különleges balatoni fogás nyerte el az év strandétele címet. A balatoni körversenyének fődíját a Fonyódligeti Local at the Lake friss Bistrand konzervje kapta. Az étel balatoni pisztrángból és több helyi alapanyagból készül, majd füsterillatosított konzervdobozban tálalják. A versenyt 12. alkalommal rendezte meg a balatoni kör. Célja, hogy olyan strandételeket mutasson be, amelyek illenek a balatoni nyár hangulatához, minőségi alapanyagokból készülnek és túlmutatnak a hagyományos büfékínálaton. Az idei versenyre rekordszámú nevezés érkezett. 22 vendéglátóhely összesen 44 étellel indult. Az előzsűrizés után 10 hely jutott a döntőbe, ahol szakemberek és gasztróújságírók kóstolták végig a fogásokat. A fődíjas étel különlegessége már a tálalásban is megmutatkozik. A Local at the Lake Keszthely mellől származó pisztrángot használ. A halat megsütik, filézik, majd fűszeres majonézzel, kaporral, savanyított lilahagymával, kápiával és fekete ribizliecettel egészítik ki. Ezután frissen konzervdobozba kerül, amelyhez tálalás előtt füstöt is zárnak. A füst nem csak ízesítő, hanem látványelem is. A vendég előtt felnyitott dobozból felszabaduló füst különleges élményt ad, így maga a tálalás is az étkezés részévé válik. Az ötletet egy lisszaboni étteremben látott, konzervdobozban kínált tengeri étel ihlette. Ezt az elképzelést alakították át balatoni alapanyagokra. A versenyben több kategóriában is hirdettek győztest. A legjobb büfé étel díját a Siófok szabadi fürdői Julcsi Kalácsoda tepertős kürtős mártogatósa kapta. A sós, sajtos tésztába tepertő kerül, a kürtős pedig fokhagymás petrezselymes tejfölmártogatóssal kínálják. A palacsinták között a tihanyi Milla Gastro és Bistro Milla csintája bizonyult a legjobbnak. Az év felfedezettje díjat szintén ez a hely kapta, a stranddesszertek között pedig a Gyenesdiási Guba csinta nyert. A zsűri a tó körül személyesen járta végig a döntős helyeket, és a helyszínen kóstolta meg az ételeket. A testületben többek között Wolf András és Sipos Norbert séf is részt vett. Az eredmények azt mutatják, hogy a balatoni strandgasztronómia sokat változott. A klasszikus lángos és hamburger mellett egyre több olyan fogás jelenik meg, amely helyi alapanyagokra épít, korszerű technológiát használ és önálló gasztronómiai élményt kínál. A Fonyódligeti győztes egyszerre balatoni és nemzetközi ihletésű. A helyi pisztrángot egy külföldi étteremben látott tálalási ötlet alakította különleges strandétellé. A konzervdoboz itt nem a tartósítás szolgálja. A hal frissen kerül bele, a doboz pedig a tálalás látványos része. Az étel elvihető, piknikcsomagként is kínálható, így jól illeszkedik a balatoni nyárhoz. A balatoni kör szerint az ilyen kezdeményezések hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a tó gasztronómiai kínálata változatosabb és kreatívabb legyen. A verseny egyben arra is felhívja a figyelmet, hogy a balatoni strandételek között egyre több minőségi, helyi alapanyagokra épülő fogás jelenik meg. A győztes története jól mutatja, hogyan találkozhat a helyi alapanyag és a modern gasztronómiai szemlélet. Egy balatoni pisztráng, egy konzervdoboz, egy kis füst és sok kreativitás kellett ahhoz, hogy megszülessen az év strandétele. A Fonyódligeti Local at the Lake fogása így nem csak egy különleges nyári étel lett, hanem a balatoni strandgasztronómia egyik idei jelképe is. A díj a helyi vendéglátás kreativitását és a balatoni alapanyagok erejét mutatja.

0: Közel 1 milliárd forint értékű fejlesztéseket adtak át Keszthelyen. Újabb jelentős fejlesztések valósultak meg a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Keszthelyi Georgikon kampuszán. Közel 1 milliárd forint értékű beruházásokat adtak át. Elkészült a Növénytudományi Tudás és Szolgáltató Központ fejlesztése, valamint megújult egy sportpálya. A beruházás azért fontos, mert Keszthely az agrárkutatás egyik balatoni központja. A fejlesztés középpontjában a növénytudományok állnak. A korszerűsített infrastruktúra a kutatók és az egyetemi hallgatók munkáját is segítheti, miközben olyan technológiai háttér jött létre, amely a változó éghajlati körülményekre adható mezőgazdasági válaszok kidolgozását szolgálhatja. A MATE vezetése szerint a beruházás egyik fontos célja új, szárazságtűrő fajták fejlesztésének támogatása. Ez a Balaton környékén is fontos kérdés. Az elmúlt években egyre gyakrabban fordultak elő hosszabb száraz időszakok, hőhullámok és szélsőséges időjárási helyzetek. Ezek nem csak a tóvíz háztartását, hanem a környék mezőgazdaságát is érintik. A kevesebb csapadék és a magasabb hőmérséklet miatt egyes növények termesztése nehezebbé válhat, ezért a kutatóknak olyan fajtákat és termesztési módszereket kell keresniük, amelyek jobban alkalmazkodnak az új körülményekhez. A Georgikon kampuszon működő növénytudományi kutatásoknak éppen ezért helyi jelentőségük is van. Keszthely és a Balatonfelvidék mezőgazdasági térség, ahol a szőlő, a gyümölcs, a szántóföldi növények és más kultúrák termelése is fontos szerepet játszik. A kutatási eredmények hosszabb távon a környék gazdálkodóinak is segítséget jelenthetnek. A most átadott fejlesztés a kutatási folyamat több elemét is korszerűbbé teheti. A modern laboratóriumi és technológiai környezet gyorsabb, pontosabb méréseket tesz lehetővé, és javíthatja az egyetemi kutatások gyakorlati hasznosíthatóságát. A hallgatók pedig már tanulmányaik során korszerűbb eszközökkel találkozhatnak, ami a későbbi szakmai munkájuk szempontjából is előnyes. A beruházás másik része a sportpálya felújítása volt. Egy egyetemi kampusznál ez nem csupán kényelmi fejlesztés, hiszen a rendszeres mozgás és a közösségi élet fontos. A megújult sportlétesítmény így az oktatási környezet javításához járulhat hozzá. Az átadón dr. Gyurica Csaba, a MATE rektora arról beszélt, hogy egy ilyen beruházás mindig előremutató esemény az egyetem életében. Kiemelte, hogy a Georgikon kampusz a jövőben is fontos része lesz az egységes, erős intézménynek, amelynek alkalmazkodnia kell a csúcs technológiára épülő tudományos környezethez. A növénytudományi fejlesztés ugyanakkor nem csak az egyetem belső életéről szól. Az agrárium előtt álló egyik legnagyobb kihívás a klímaváltozás hatásainak kezelése. A gazdálkodóknak egyre gyakrabban kell alkalmazkodniuk a vízhiányhoz, a szélsőséges hőmérsékletekhez és az időjárás kiszámíthatatlanságához. A szárazságtűrő növényfajták fejlesztése ezért gyakorlati kérdés. Egy jól alkalmazkodó fajta kevesebb vízzel is képes lehet megfelelő termést adni, ami különösen fontos olyan években, amikor a csapadék mennyisége elmarad az átlagostól. A kutatások természetesen hosszú időt vesznek igénybe, de a mostani beruházás ehhez biztosíthat korszerűbb hátteret. A Georgikon története miatt is jelentős a fejlesztés. Az intézmény évszázados agrárhagyományt képvisel Keszthelyen, ezért az új kutatási infrastruktúra egyszerre kapcsolja össze a múlt örökségét a modern mezőgazdaság kihívásaival. A hagyományos tudás és a korszerű technológia együtt lehet fontos a jövő agráriuma számára. Az átadott fejlesztés így nem egyetlen épület vagy sportpálya felújítását jelenti. A közel 1 milliárd forintos beruházás a kutatási lehetőségek bővítését, a hallgatók korszerűbb képzését és a klímaváltozáshoz alkalmazkodó mezőgazdasági megoldások keresését egyaránt szolgálhatja. Keszthely és a Balaton térsége számára ez azért lényeges, mert a tó környékének jövője nem választható el a mezőgazdaság állapotától. A Georgikon kampuszon létrehozott korszerű háttér ezért a térség gazdálkodóinak és a helyi közösségeknek is hasznos lehet.
1: Ez a te stílusod.
2: Balaton Rádió.

0: Veszélyes tárgyakat szedtek ki a Balaton medréből Balatonföldváron. Önkéntesek tisztították meg a Balaton medrének egy partszakaszát Balatonföldváron. A munka azért vált időszerűvé, mert az idei aszály miatt jelentősen visszahúzódott a tóvize, így a partmenti mederrészek könnyebben hozzáférhetővé váltak. A helyi kezdeményezés során egy óra alatt jelentős mennyiségű hulladékot és több balesetveszélyes tárgyat is összegyűjtöttek a szabad strand közelében. A megtisztított területen nem csak egyszerű hulladékot találtak, a partmenti kőszórásból korábban a vízbe sodródott kövek mellett karók, engedély nélkül elhelyezett bóják, gumiabroncsok, palackok és üvegek is előkerültek. Ezek közül több különösen veszélyes lehet azok számára, akik a sekély vízben fürdenek, vagy mezítláb járnak a mederben. A kezdeményezők szerint a mostani alacsony vízállás különleges lehetőséget teremtett arra, hogy olyan partszakaszokat is megtisztítsanak, amelyeket normál vízállás mellett nehezebb lenne elérni. A Balaton medrében található tárgyak ugyanis sokszor hosszú időn keresztül rejtve maradnak a víz alatt, és csak akkor válnak láthatóvá, amikor a tó szintje jelentősen csökken. A munka ugyanakkor nem csak esztétikai szempontból fontos. A vízben vagy a mederben maradó üvegdarabok, karók, kövek és egyéb tárgyak sérülést okozhatnak a fürdőzőknek. Különösen a sekély, lassan mélyülő partszakaszokon lehet problémás, ha valaki nem látja, mi található a lába előtt. Az önkéntesek ezért arra kérik a balatoni közösségeket és az önkormányzatokat, hogy ahol lehetőség van rá, használják ki az alacsonyabb vízállással járó időszakot a partmenti területek ellenőrzésére és megtisztítására. A felhívás szerint a mostani munka akár más településeken is hasonló akciókat indíthat el. A Balatonföldvári akció hátterében az idei rendkívül száraz időjárás áll. A Balaton vízszintje az elmúlt időszakban jelentősen csökkent, emiatt több helyen nagyobb területek kerültek szárazra a part mentén. Ez a nyaralók számára feltűnő változás, a természet és a vízpart használata szempontjából pedig új helyzetet teremt. Az alacsony vízállásnak vannak kellemetlen következményei, ugyanakkor bizonyos munkákat könnyebb elvégezni. Ilyen lehet például a meder egyes részeinek ellenőrzése, a veszélyes tárgyak eltávolítása és a partmenti területek állapotának felmérése. A mostani Balatonföldvári akció ezt a lehetőséget használta ki. A kezdeményezők ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy a medertisztítás nem kizárólag az önkéntesek feladata. A biztonságos balatoni fürdőzéshez és a rendezett vízpart fenntartásához szükség van a parton tartózkodók odafigyelésére is. Aki hulladékot termel, annak fontos, hogy azt ne dobja a vízbe vagy a mederbe. A megtalált tárgyak között szereplő engedély nélkül elhelyezett bóják különösen érdekesek. Ezek nem csak a vízi környezetet terhelik, hanem a fürdőzők számára is veszélyforrást jelenthetnek. Ugyanez igaz azokra a karókra és egyéb hegyes tárgyakra, amelyek az évek során a vízbe kerülhettek. A mostani akció ezért egyszerre szólt a környezet megtisztításáról és a fürdőzők biztonságáról. A helyszínen összegyűjtött tárgyak eltávolításával egy olyan partszakasz vált rendezettebbé, amelyet a nyári szezonban sokan használnak. A Balatonföldvári önkéntesek munkája ezért más balatoni települések számára is követhető példa lehet. A mostani helyzetben a közösségi összefogás rövid idő alatt kézzelfogható eredményt hozott. A legfontosabb üzenet pedig egyszerű. A Balaton tisztasága és biztonsága közös ügy. A tómederben található hulladék és veszélyes tárgyak nem csak a környezetet rontják, hanem közvetlen veszélyt is jelenthetnek. Az alacsony vízállás most lehetőséget adott arra, hogy ezek közül több felszínre kerüljön, az önkéntesek pedig gondoskodtak az eltávolításukról.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: A bíróság elrendelte Sesztárk Miklós hétfőn őrizetbe vett kereszténydemokrata politikus kényszerintézkedését. AVH figyelőt indított, a Fidesz komoly jogi csata bontakozott ki. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A bíróság elrendelte Sesztárk Miklós hétfőn őrizetbe vett kereszténydemokrata politikus kényszerintézkedését. A 24.hu rendkívüli bűnügyi beszámolója szerint a nyomozási bíró jóvá hagyta az ügyészség letartóztatási indítványát. A döntést a szökés, elrejtőzés, valamint a tanúk befolyásolásának közvetlen veszélyével indokolta a törvényszék. A vádak szerint Sesztárk Miklós közvetlenül érintett a Volánbusz korábbi milliárdos visszaéléseket tartalmazó szerződéseiben. A politikus védője útján azonnal fellebbezést nyújtott be a végzés ellen, így az nem jogerős. Az ellenzéki Fidesz-KDNP frakciószövetség politikai bosszú hadjáratnak tartja képviselőjük Rács mögé küldését. AVH figyelőt indított a Fidesz, komoly jogi csata bontakozott ki. Az RTL híradó beszámolója szerint a Fidesz újraindította hivatalos honlapját, amelyen egy úgynevezett AVH figyelő listát tett közzé. Az ellenzéki párt ezen a felületen gyűjti az új nemzeti vagyon visszaszerzési hivatal, azaz az NVVH munkatársainak adatait. Az elnök Unger Anna határozottan visszautasította a megfélemlítési kísérleteket és közölte, hogy megvédik dolgozóikat. Kijelentette, hogy amennyiben bárki visszaél a munkatársak személyes adataival, azonnal megteszik a szükséges büntetőjogi lépéseket. Magyar Péter miniszterelnök szintén reagált az ellenzéki akcióra egy friss televíziós interjúban. A kormányfő szerint a listázás már kimeríti a hivatalos személy elleni erőszak büntettét, ami börtönbüntetést vonhat maga után. A kormánypárti politikusok szerint a Fidesz nyomása nem fogja megállítani az állami korrupció elleni vizsgálatokat. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól a főváros, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester az újjászervezett Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának első csütörtöki üléséről beszámoló sajtótájékoztatóján. Közölte, Magyar Péter miniszterelnök részvételével megállapodás született arról, hogy a kormány 120 milliárd forintos támogatást nyújt a fővárosi önkormányzatnak, amely eláll a szolidaritási hozzájárulás vitatott mértéke miatt az előző kormány ellen indított perektől. Véget ért az a korszak, amikor a kormány ellenségként kezelte a nemzet fővárosát, jelentette ki a főpolgármester. Az egyszeri támogatás lehetővé teszi, hogy befizessék a szolidaritási hozzájárulás teljes összegét, rendezzenek eddig ki nem fizetett számlákat, és ez hozzásegíti őket azokhoz az állami normatívákhoz is, amelyektől eddig elestek, mondta a főpolgármester. Rendkívül agresszív és határozott diplomáciai lépést tett a washingtoni adminisztráció a közel-keleti krízisben. A Portfolio nemzetközi híradása szerint az Egyesült Államok kormánya gyakorlatilag kidobta az országból az Araqchi csapatot. Az iráni diplomáciai küldöttség tagjai a béke megállapodás utolsó tervezett egyeztetéseire érkeztek volna Washingtonba. Donald Trump elnök azonban visszavonta a vízumukat, ellehetetlenítve a kétoldalú tárgyalások folytatását a felek között.
1: Időjárás.
2: Szombaton és napos idő várható kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak Sopron térségében élénkülhet meg a délies szél. A hőmérséklet hajnalban -1 és +12, délután azonban már 23 és 27 fok között alakul.
1: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió, éjjel-nappal a legjobbakkal.
3: Megkezdődött a 99 lakásos Fonyódi The View építése. Hivatalosan is megkezdődött egy nagy visszhangot kiváltó balatoni beruházás kivitelezése Fonyódon. A The View by Cordia nevű, közvetlenül a Balatonpart közelében megvalósuló prémium lakópark építésénél megjelentek a munkagépek, a beruházási területet pedig elkerítették. A fejlesztés 99 lakás kialakítását jelenti, és már korábban is komoly helyi, illetve civil vitákat váltott ki. A beruházó Cordia szerint a projekt engedélyezése a hatályos jogszabályok és a helyi előírások betartásával történt. A vállalat korábbi tájékoztatása alapján a telket 2018-ban vásárolták meg, és állításuk szerint a beruházás előkészítésekor nem történt olyan szabályozási tervmódosítás, amely kifejezetten a projekt kedvéért változtatta volna meg az ingatlan beépíthetőségét. A The View Fonyód egyik utolsó, beépítetlenként számon tartott partszakaszán valósul meg. Éppen ezért a beruházás körül hosszabb ideje vita zajlik arról, milyen hatással lehet az építkezés a balatoni tájra, a helyiek életére és a tópart használatára. Civil szervezetek korábban tiltakozásokat is szerveztek, és azt hangsúlyozták, hogy a Balatonpart közösségi hozzáférhetősége és a természeti értékek védelme elsődleges szempont. A Cordia ezzel szemben azt közölte, hogy a Balaton partjának mintegy 10-12 méteres sávja továbbra is közterület marad, tehát a part szabadon megközelíthető lesz. A beruházó szerint a fejlesztéshez kapcsolódóan közműfejlesztéseket is elvégeznek, és a környező utca átépítésére is sor kerül. A cég álláspontja szerint egy lakóépület várható forgalma kisebb lehet, mint egy hasonló méretű szállodáé. A projekt 99 lakása miatt a beruházás nem csak építészeti, hanem helyi közösségi szempontból is jelentős. Egy ekkora fejlesztés hatással lehet a környék ingatlan piacára, a szolgáltatások iránti keresletre, a parkolási igényekre, és általában arra is, hogy miként változik egy település partszakaszának használata. A Fonyódi beruházás előzményeihez tartozik, hogy 2026 tavaszán a projekt körül ismét felerősödtek a viták. A helyiek egy része demonstrációkon tiltakozott, miközben a beruházó már akkor szeptemberi munkakezdéssel számolt. Ez a határidő megvalósult, és 2026 őszén megkezdődött a kivitelezés. A fejlesztés egyik érdekes részlete, hogy a projektet 2025-ben az év közönségkedvenc lakóparkja címmel díjazták. A Kordia saját bemutatása szerint a lakópark minden lakásából balatoni és badacsonyi panoráma nyílhat, az épületben pedig közösségi terek, játszótér, kerékpártároló és zárt belső kert is helyet kap. A kivitelezés megkezdése azonban nem jelenti azt, hogy a korábbi társadalmi vita lezárult. A beruházással kapcsolatos álláspontok továbbra is eltérnek. A támogatók a fejlesztésből származó új lakásokat, a korszerű épületet és az ingatlanpiaci lehetőségeket emelik ki, míg az ellenzők elsősorban a partszakasz beépítését, a tájváltozását és a közösségi érdekeket tartják aggályosnak. A következő időszakban ezért az lesz érdekes, hogyan halad az építkezés, milyen ütemben készül el az épület, és a gyakorlatban hogyan valósul meg a beruházó által ígért partközeli közterület használhatósága. A helyiek számára fontos, hogy az építkezés alatt csökkenjen a zaj és a por. A partmenti beruházásoknál nem csak a kész épület fontos. A fonyódi történet jól mutatja, hogy a balatoni településeken az ingatlan fejlesztések nem pusztán gazdasági kérdések. A tópart egyszerre turisztikai erőforrás, természeti érték és a helyi közösségek fontos élettere. Ezért minden nagyobb beruházásnál az építkezés ténye mellett legalább ilyen fontos az is, hogy milyen környezetet és használati lehetőségeket hagy maga után.

0: Csak egy kaland voltam.
1: Visszavonta a kormány a Klubbaliga kiemelt beruházási státuszát. Fontos változás történt Balatonvilágoson a Klubbaliga tervezett fejlesztése körül. A kormány visszavonta a beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszát. A döntést Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. A kormányzati tájékoztatás szerint több korábban kiemelt beruházás felülvizsgálata zajlott, és azoknál vonták vissza a különleges jogállást, ahol annak fenntartása társadalmi, infrastruktúrális, környezetvédelmi vagy természetvédelmi kockázatokat jelenthetett. A Klubbaliga ügye évek óta vitákat vált ki Balatonvilágoson. A terület fejlesztése körül civilek és helyi szereplők többször is kifogásolták, hogy a beruházások milyen hatással lehetnek a balatoni partszakaszra, a zöld felületekre és a közösség által használható területekre. A kiemelt beruházási státusz korábban lehetővé tette, hogy a projekt egyes engedélyezési és hatósági folyamatai a szokásosnál eltérő szabályok alapján történjenek. A mostani döntés legfontosabb következménye, hogy a Klubbaliga fejlesztése a továbbiakban nem rendelkezik ezzel a különleges kiemelt jogi státusszal. Ez azonban nem jelenti automatikusan a teljes beruházás megszűnését. A már megszerzett építési engedélyek, valamint az egyes folyamatban lévő ügyek sorsa külön kérdés, ezért a kormánydöntés önmagában nem jelenti azt, hogy minden tervezett fejlesztés leállítottak. A kormány indoklása szerint a felülvizsgálat célja az volt, hogy azokat a kiemelt beruházásokat szüntessék meg, amelyeknél a különleges státusz fenntartása jelentős társadalmi, infrastruktúrális, környezetvédelmi vagy természetvédelmi kockázatokkal járhat. A jogszabálytervezetben az is szerepel, hogy a kormány támogatja azokat az ingatlan fejlesztéseket, amelyek alkalmazkodnak a helyi fejlesztési célokhoz, és nem korlátozzák az önkormányzatok érdekérvényesítő lehetőségét. Balatonvilágoson az ügy különösen érzékeny, mert a település egyik legfontosabb értéke a balatoni partszakasz. A helyiek számára nem csak az a kérdés, hogy milyen épületek készülnek el, hanem az is, hogy a part mennyire marad hozzáférhető, milyen mértékben változik meg a környezet, és hogyan alakulnak a közhasználatú területek. A beruházás ellen korábban civil kezdeményezések is indultak. Az Aligai Fürdő Egyesület évek óta bírálta a kiemelt státuszt, és azt hangsúlyozta, hogy a balatoni part védelme, a helyi zöld területek és a közösség számára elérhető partszakaszok megőrzése elsődleges szempont kell legyen. A kormány döntését ezért a szervezet kedvezően értékelte. A történet ugyanakkor még nem zárult le. A Klubbaliga területén már korábban is zajlottak fejlesztések, és egyes engedélyezett beruházások a kiemelt státusz visszavonása után is folytatódhatnak. A mostani döntés inkább azt változtatja meg, milyen különleges szabályok vonatkoznak a további fejlesztési folyamatokra. A balatoni térségben az utóbbi években egyre erősebb vita alakult ki arról, hogyan lehet összehangolni a turizmus és az ingatlanfejlesztés érdekeit a tópart védelmével. A Balaton egyszerre fontos turisztikai célpont, természeti érték és több százezer ember kikapcsolódási helyszíne. Emiatt minden nagyobb partmenti beruházás túlmutathat egyetlen település ügyén. Balatonvilágos esete ezért országos szempontból is érdekes lehet. A kormány a kiemelt státusz visszavonásával jelezte, hogy a korábban különleges eljárásban kezelt projektek egy részét újra felülvizsgálja. A következő időszakban az lesz a legfontosabb kérdés, hogy ez a gyakorlatban milyen változást hoz a Klubbaliga fejlesztésében és a balatoni partszakasz használatában. A döntésből egyelőre annyi biztosan látszik, hogy a Klubbaliga már nem tartozik azok közé a beruházások közé, amelyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jogállással rendelkeznek. A konkrét fejlesztések sorsát azonban az egyes engedélyek, jogi ügyek és a későbbi önkormányzati, valamint hatósági döntések határozzák majd meg.

0: közösen védik a mocsári teknősöket a Kis-Balatonnál. Nemzetközi együttműködés indult a mocsári teknősök megőrzésére a Balaton térségében. A Balaton Felvidéki Nemzeti Park igazgatóság számolt be arról, hogy cseh szakemberek érkeztek a Kis-Balaton és a Nagyberek területére. A Hlubokázó, a Safari Park Dvúr Králové és a Herpeta nevű kétéltűek és hüllők védelmével foglalkozó szervezet munkatársai egy héten keresztül dolgoztak a térségben. A cél az volt, hogy egy tenyésztési program számára megfelelő számú mocsári teknőst fogjanak be. A mocsári teknős Magyarország egyetlen őshonos teknős faja. Bár a Balaton környékén jelenleg még jelentős állományok élnek, a szakemberek szerint ez nem jelenti azt, hogy a faj helyzete hosszú távon biztosított lenne. Európa több országában ugyanis csökken a mocsári teknősök száma. A veszélyek között szerepelnek az inváziós teknős fajok, a közúti elütések, a tojásrakóhelyek megszűnése vagy átalakulása, valamint a fészkeket kifosztó ragadozók. A Balaton térsége miatt különösen fontos természetvédelmi terület. A Nemzeti Park közlése szerint a tó környékén található Magyarország egyik legnagyobb mocsári teknős állománya. Ezért a Kis-Balatont és a Nagybereket választották ki a cseh programban résztvevő állatok befogására. A kutatók a terepen dolgozva sikeresen begyűjtötték a tenyésztési programhoz szükséges számú példányt. Az állatok ezután a csehországi programban vehetnek részt. A cél az, hogy a veszélyeztetett európai állományok hosszú távú megőrzését tenyésztéssel és természetvédelmi együttműködéssel segítsék. A mocsári teknős életében a víz és a szárazföld egyaránt fontos. A teknősök táplálkozási és pihenőhelyei jellemzően vizes területekhez kapcsolódnak, a nőstények azonban szárazabb, napos, lazatalajú helyeken rakják le tojásaikat. Emiatt a faj védelme nem csak a tavak és mocsarak állapotáról szól. Legalább ilyen fontos a megfelelő tojásrakóhelyek megőrzése is. Ezeket a területeket több veszély is fenyegetheti. Ha egy fészkelő helyet benő a növényzet, átalakítják vagy beépítik, romolhat a teknősök szaporodási lehetősége. A közeli utak szintén veszélyt jelenthetnek, mert a tojásrakóhelyet kereső nőstények a közlekedési útvonalakat is keresztezhetik. További problémát jelentenek az idegenhonos teknősfajok. Ezek versenytársként jelenhetnek meg a természetes élőhelyeken, és megváltoztathatják a mocsári teknősök számára kedvező körülményeket. A természetvédelmi szakemberek ezért nem csak az állatok egyed számát figyelik, hanem az élőhelyeket és az ott megjelenő idegenhonos fajokat is. A mostani nemzetközi program egyik fontos tanulsága, hogy a balatoni állomány jelenleg még kedvező helyzetben van. A Nemzeti Park szakemberei ugyanakkor hangsúlyozták, hogy ezt nem szabad természetesnek venni. A környezeti változások, az élőhelyek átalakulása és az emberi tevékenység a jövőben komolyabb kockázatot jelenthet. A cseh és magyar szakemberek együttműködése ezért nem egyszeri esemény. A tervek szerint folytatják a közös munkát. Ez újabb terepi vizsgálatokat és tapasztalatcserét jelenthet, valamint segítheti a balatoni teknős állomány megőrzését is. A történet arra is rávilágít, hogy a Balaton természeti értékei jóval túlmutatnak magán a tavon. A Kis-Balaton és a Nagyberek összetett vizes élőhelyei számos ritka és védett állatnak adnak otthont. A mocsári teknős fennmaradása ezért egyben ezeknek az élőhelyeknek a jó állapotától is függ. A természetvédők munkájához a lakosság is hozzájárulhat. Fontos, hogy aki mocsári teknőst lát, ne fogja meg és ne vigye haza, hiszen védett állatról van szó, és természetvédelmi szempontból értékes balatoni élőhelyeken fordul elő. Az elindult program így egyszerre szolgálja a tudományos együttműködést, a fajmegőrzést és a balatoni természeti értékek védelmét. A Kis-Balaton és a Nagyberek most egy olyan nemzetközi természetvédelmi kezdeményezés része lett, amely hosszabb távon is hozzájárulhat a mocsári teknős európai állományának fennmaradásához.
1: Yeah! Balaton Rádió.
2: Éjjel-nappal a legjobbakkal.

retro balatoni nyarak elevelednek meg Keszthelyen, új időszaki kiállítás nyílt a Keszthelyi Balatoni Múzeumban. A Balatoni Retro című tárlat az 1960-as évektől a 90-es évekig idézi fel a balatoni nyaralások világát, és azt mutatja be, hogyan változott a strandolás, a kempingezés, a szállodai pihenés és a vendéglátás. A kiállítás célja nem csupán egy történelmi korszak bemutatása, hanem az emlékek felidézése is. A múzeum a megnyitás előtt régi balatoni tárgyakat, fényképeket, plakátokat prospektálja. Prospektusokat és személyes emlékeket

vagy levélben foglalták le. A képeslap, a vezetékes telefon és a személyes találkozás fontos része volt a kapcsolattartásnak. Fényképeket nem lehetett azonnal megosztani, és az időjárást vagy a programokat sem lehetett néhány érintéssel ellenőrizni. A nyaralás élménye ezért sokkal inkább a helyszínen szerzett tapasztalatokra épült. A kiállítás megidézi a kertmozik, a diszkók és a korabeli szabadidős programok hangulatát is. Bemutatja azt, hogyan töltötték szabadidejüket a nyaralók, milyen szálláshelyeket választottak, és milyen különbség volt a nagyobb szállodák és az egyszerűbb kempingek között. A szállodai világot többek között a Hotel Helikon egykori tárgyai elevenítik fel. Régi bútorok, éttermi kellékek és berendezési tárgyak segítenek elképzelni, hogyan nézett ki egy balatoni szálloda több évtizeddel ezelőtt. A balatoni retro a fiatalabbak számára is érdekes időutazás lehet. Olyan korszakot mutat be, amikor a nyaralás megszervezése lassabb volt, ugyanakkor a technológia hiánya miatt több idő jutott a személyes kapcsolatokra és a helyszíni élményekre. A tárlat nem azt állítja, hogy mindenki ugyanúgy emlékszik a régi balatoni nyarakra. Egy strandlabda, egy magnókazetta, egy képeslap vagy egy régi kemping felszerelés mindenkinek más történetet idézhet fel. Ezért a kiállítás egyben közös emlékezet is. A bemutatott anyagok között vannak egykori utazási kiadványok, plakátok és olyan használati tárgyak is, amelyek segítenek felidézni az akkori nyaralási szokásokat. A kiállítás így nem csak nosztalgiát kínál, hanem azt is megmutatja, hogyan alakította a társadalmi változás és a technika a balatoni turizmust. A régi tárgyak ezen keresztül új jelentést kapnak ma. A Balaton történetének nemzetközi oldala szintén megjelenik. A múlt század második felében a tó fontos találkozási hely volt a kelet- és nyugat-német turisták számára. A Balaton így egy korszak sajátos európai találkozási pontjává is vált. A mai látogató számára a kiállítás legfontosabb tanulsága talán az, mennyit változott a turizmus néhány évtized alatt. Ma már gyorsan foglalunk, navigációval közlekedünk, és az élményeinket azonnal megosztjuk. Régen viszont sokkal inkább maga az utazás és a helyszínen töltött idő számított. A Keszthelyi Balatoni Múzeum Balatoni Retro című kiállítása ezért egyszerre szól a múltról és a jelenről. Régi tárgyakon és történeteken keresztül mutatja meg, hogyan változott meg a balatoni nyaralás, miközben emlékeztet arra is, hogy a tóhoz kapcsolódó élmények generációkon át tovább élnek.

0: Terítettebbé vált a Balaton déli partjának egyik fontos nádas területe. Jelentős természetvédelmi döntés született a Balaton déli partján. A Balaton-Mária fürdőn található több mint 32 hektáros nádas természetvédelmi területet országos jelentőségű védett természeti területté nyilvánították, és a területet a Balaton-Felvidéki Nemzeti Parkhoz csatolták. A jogszabály szerint a Balaton-Mária fürdői nádasok természetvédelmi területe 32,36 hektár, és ezentúl a Balaton-Felvidéki Nemzeti Park részeként kap fokozottabb természetvédelmi figyelmet. A változás azonban nem csak ezt az egy területet érinti. A Nemzeti Park a Nagyberek több fontos részével is bővült. De miért ennyire fontosak a nádasok? A nádas sokkal több egyszerű növényzetnél. A Balaton partmenti élővilágának egyik legfontosabb élőhelye. Számos madár, hal, kétéltű és rovarfaj számára biztosít táplálkozó, búvó vagy szaporodó helyet. A nádasok kapcsolatot teremtenek a nyílt víz és a szárazföld között. Olyan átmeneti zónát alkotnak, ahol különböző élőhelyek találkoznak. Ez a parti öv a tó ökológiai működésében is fontos szerepet játszik. A most védetté nyilvánított Balaton-Mária fürdői terület azért is jelentős, mert a rendelet indoklása szerint a Balaton déli oldalán található egyik legnagyobb összefüggő tóparti nádas, amelynek megőrzése kiemelt természetvédelmi cél. A Nagyberek egykor jóval vizesebb, mocsarasabb táj volt, tavakkal, berkekkel, nádasokkal és más vizes élőhelyekkel. A mai táj ennek a vízivilágnak csak egy részét őrzi, ezért különösen fontosak a természetközeli állapotban fennmaradt területek. A természetvédelmi döntés célja nem az, hogy a területet teljesen elzárják az emberek elől, inkább az, hogy a használat során elsőbséget kapjon a természeti értékek megőrzése. A bővítési területhez természetvédelmi kezelési terv is kapcsolódik. Ennek része a természetes élőhelyek megőrzése, a nádasok, lápok, mocsárrétek és más vizes területek fenntartása, valamint a természetes növényvilág védelme. A dokumentum több védett növényfajt is felsorol, köztük a fehér tündérrózsát, a nádi boglárkát, a mocsári tőzegpáfrányt és több orchideafélét. Ez jól mutatja, hogy a déli parti nádasok és a nagyberek nem csupán tájképi szempontból értékesek. Olyan élőhelyeket őriznek, amelyek számos ritka és védett faj fennmaradásához járulnak hozzá. A természetes partszakaszok megőrzése azért is fontos, mert a Balaton környezetét egyre több hatás éri. A turizmus, a beépítés, a vízszint változása és a klímaváltozás egyaránt kihívást jelenthet a tó élővilága számára. A nádasok nem csak élőhelyet biztosítanak, hanem a part természetes működésében is szerepet játszanak. A növényzet mérsékelheti a hullámzás hatását, és hozzájárulhat a parti területek stabilitásához. A mostani döntés tehát egyszerre szól természetvédelemről, tájvédelemről és a Balaton hosszú távú jövőjéről. A Nemzeti Park bővítése azt jelenti, hogy a korábbinál nagyobb területen érvényesülhetnek a természetvédelmi szempontok. Az új védettség fontos üzenete, hogy a Balaton értéke nem kizárólag a nyílt vízben rejlik. Legalább ilyen fontos az, ami a parton, a nádasokban, a lápokon és a nagyverek természetközeli területein található. Ezek az élőhelyek sokszor kevésbé látványosak, mint egy balatoni strand, mégis nélkülözhetetlenek a tó egészséges működéséhez. A mostani intézkedéssel több mint 32 hektárnyi Balaton-Mária fürdői nádas kapott országos jelentőségű védelmet. A cél egyértelmű: megőrizni a természetes balatoni élőhelyeket hosszú távon is a következő generációk számára.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

meglepő eredményre jutott egy 2026-ban készült turisztikai árösszehasonlító kutatás. A Balaton bizonyos szállodai kategóriákban és időszakokban jelentősen olcsóbb lehet, mint a horvát tengerpart népszerű üdülőhelyei. A Pandan Egyetem kutatása a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének megrendelésére készült. A szakemberek a szallasz.hu és a booking.com szállásajánlatait hasonlították össze három különböző időszakban. Az eredmények szerint a horvátországi tengerparti szállodák reggelis és félpanziós átlagárai minden vizsgált kategóriában magasabbak voltak a balatoni szállásokénál. A reggelit tartalmazó ajánlatoknál mintegy másfélszeres árkülönbséget mértek. Vagyis hasonló kategóriájú szállásért Horvátországban átlagosan akár 50%-kal is többet kellett fizetni. A négy csillagos, félpanziós szállodáknál még nagyobb különbséget találtak. A horvát ajánlatok több mint 60%-kal kerültek többe a balatoniaknál. Az eredmények azért érdekesek, mert a Balatonról az elmúlt években gyakran alakult ki az a kép, hogy a magyar tenger már nem feltétlenül számít olcsó nyaralási lehetőségnek. A kutatás azonban árnyalja ezt a képet. Fontos ugyanakkor, hogy a szakemberek nem állítják, minden balatoni szállás minden esetben olcsóbb a horvátországiaknál. Az árakat jelentősen befolyásolja a település, a szálloda kategóriája, az időpont, az ellátás típusa és a foglalás ideje. A kutatás ugyanakkor nem azonosítja a két ország teljes turisztikai kínálatát, ezért az eredmények elsősorban a vizsgált szállodák és időpontok összevetésére vonatkoznak. A teljes nyaralási költség természetesen ettől még egyénenként eltérhet, az utazás hosszától és választott programoktól is. A kutatás arra világít rá, hogy megfelelő választással a Balaton árszempontjából is versenyképes lehet a horvát tengerparttal. Ez fontos üzenet a balatoni vállalkozásoknak, hiszen a térség nem csak a külföldi úti célokkal, hanem a tudatosabban tervező magyar családokkal is versenyez. A Balaton mellett szólhat a közelség is. Egy magyar család számára a tó elérése általában kevesebb időt és utazási költséget jelent, mint egy horvátországi nyaralás. Ráadásul a térség kínálata is sokszínű. Strandok, borászatok, éttermek, kerékpárutak, túraútvonalak és kulturális látnivalók várják a vendégeket. A kutatás szempontjából különösen fontos a szezonalitás kérdése. A négy évszakos turizmus célja, hogy a Balaton ne csak júliusban és augusztusban legyen népszerű. Az őszi, téli és tavaszi programok mellett ehhez versenyképes szállásárakra is szükség van. A felmérés alapján ezért érdemes alaposan összehasonlítani az ajánlatokat. Nem minden esetben a külföldi tengerpart bizonyul drágábbnak, és nem minden balatoni szállás kedvezőbb. A választásnál az ár mellett az utazási költséget, az ellátást és a szolgáltatások színvonalát is érdemes figyelembe venni. A Pannon Egyetem kutatásának egyik fontos tanulsága, hogy a Balaton bizonyos esetekben nem csak közelségével és ismert környezetével, hanem áraival is versenyképes alternatívát jelenthet a horvát tengerparttal szemben. A következő években az lesz a kérdés, hogy a balatoni szálláshelyek mennyire tudják megőrizni ezt az előnyt, miközben továbbjavítják szolgáltatásaik színvonalát. Egy biztos, nyaralás előtt érdemes több ajánlatot összevetni, mert a Balaton bizonyos kategóriákban kedvezőbb választás lehet, mint egy horvát tengerparti szálloda.

0: balatoni hálózat alakult a 4 évszakos turizmusért. Új szakmai együttműködés jött létre a Balaton térségében. Keszthelyen hivatalosan megalakult a Balatoni Agroturisztikai Együttműködési Hálózat. A kezdeményezésben 15 balatoni települési önkormányzat és 6 meghatározó szakmai szervezet vesz részt. A szakmai koordinációt pedig a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, vagyis a MATE vállalja. A cél, hogy a térség turizmusát ne csak a nyári hónapokra építsék, hanem egész évben kínáljanak programokat és élményeket. Az együttműködés egyik fontos eleme az agrárium és a turizmus összekapcsolás. A hálózatban résztvevő szereplők azt szeretnék, hogy a helyben előállított termékek, a gazdaságok, a borászatok, a gasztronómiai értékek és a mezőgazdasági hagyományok nagyobb szerepet kapjanak a balatoni turisztikai kínálatban. A kezdeményezés mögött az a felismerés áll, hogy a Balaton turisztikai vonzereje jóval többet jelent a fürdésnél. A tó környékén olyan helyi értékek találhatók, amelyek tavasszal, ősszel vagy akár télen is érdekesek lehetnek a látogatók számára. Egy gazdaság meglátogatása, egy helyi termékeket bemutató program, egy borászati élmény vagy egy gasztronómiai rendezvény mind hozzájárulhat ahhoz, hogy a vendégek hosszabb ideig maradjanak a térségben. A MATE szerint az agroturizmus olyan terület, ahol a mezőgazdaság találkozik az élmény és szolgáltatás alapú turizmussal. Az egyetem 2024 őszén önálló agroturizmus tanszéket is létrehozott a Georgikon kampuszon. A mostani hálózat ennek a szakmai tudásnak a gyakorlati hasznosítását is szolgálhatja. Az együttműködésnek oktatási célja is van. A MATE azt szeretné, hogy a hallgatók ne csupán elméletben tanuljanak a turizmusról és az agráriumról, hanem valós térségi projektekben részt vehessenek. Ez segítheti a gyakorlatorientált felsőoktatást és a jövő szakembereinek képzését. A hálózat emellett kutatási és innovációs feladatokat is felvállal. A résztvevők szerint a térség fejlődéséhez szükség van olyan kutatásokra, amelyek feltárják a helyi adottságokat, a vendégek igényeit és a fenntartható turizmus lehetőségeit. Az így megszerzett tudás később konkrét fejlesztésekben is hasznosulhat. Egy közös hálózatban viszont összehangolhatóak lehetnek a programok, a marketing, a szakmai képzések és a helyi termékek bemutatására szolgáló kezdeményezések, és a térség egészére is kiterjedhetnek. A kezdeményezés a balatoni szezonalitás problémájára is választ keres. A nyári hónapokban a tó térsége megtelik vendégekkel, az év többi részében azonban jóval kisebb a turisztikai forgalom. Ha több őszi, téli és tavaszi élmény jelenik meg a kínálatban, az segítheti a szolgáltatókat abban, hogy hosszabb időszakban működjenek, és a helyi munkahelyek is stabilabbá váljanak. A helyi termékek előtérbe helyezése a gazdálkodók számára is új lehetőséget jelenthet. A látogatók közvetlenül is megismerhetik, hogyan készül egy adott élelmiszer, milyen hagyományok kapcsolódnak hozzá, és milyen tájhoz kötődik. Ez nem csak turisztikai élményt adhat, hanem növelheti a helyben előállított termékek értékét és ismertségét. A hálózat most még az együttműködés kezdetén jár. A keretmegállapodás azonban megteremtette azt a közös szakmai alapot, amelyre a következő időszak fejlesztései épülhetnek. A résztvevők célja, hogy a Balaton ne csupán nyári úti célként jelenjen meg, hanem egész évben vonzó, helyi értékekre építő térségként. A keszthelyi alakulás így nem egy új fesztivál vagy egyszeri rendezvény bejelentése volt, hanem egy hosszabb távú együttműködés kezdete. A kezdeményezés sikere azon múlik majd, hogy az önkormányzatok, a szakmai szervezetek, az egyetem és a helyi vállalkozások mennyire tudják közösen megvalósítani az elképzeléseket.
1: Összegyűjtöttük

0: Vadnai Jonatán történelmi világbajnoki címet szerzett vitorlázásban. Történelmi magyar siker született az írországi Dublini Öbölben rendezett ELCA 7-es vitorlázó világbajnokságon. A Balatonfüredi Yacht Club versenyzője, Vadnai Jonatán megszerezte az aranyérmet az olimpiai hajóosztályban. A 28 éves magyar sportoló ezzel nem csak saját pályafutása egyik legnagyobb sikerét érte el, hanem Magyarország első világbajnoki címét is megszerezte ebben a hajóosztályban. A világbajnokságon 142 versenyző indult, Vadnai pedig már a selejtezők során is az élmezőnyben teljesített. Az aranycsoportba a harmadik helyen jutott be, a verseny utolsó napját pedig az ötödik pozícióból kezdte. A végső sorrendről két éremfutam döntött, amelyekben a 10 legjobb versenyző mérte összetudását. Az első éremfutamban Vadnai a negyedik helyen ért célba. Ez akkor azt jelentette, hogy az összetett versenyben visszacsúszott a nyolcadik helyre. Az utolsó futamban azonban már nem hibázott. Megnyerte a versenyt, és ezzel 47 ponttal az összetett első helyére került. A hajrá azért is különleges, mert rendkívül szoros volt az élmezőny. Az ausztrál Matt Vern 48 ponttal ezüstérmes lett, a brit Michael Beckett pedig ugyanennyi ponttal bronzérmet szerzett. Vadnai előnye így mindössze egy pont volt, vagyis az utolsó futam eredménye döntő szerepet játszott a világbajnoki cím megszerzésében. A magyar versenyző győzelme azért is figyelemre méltó, mert az ELCA 7 a férfi vitorlázás egyik legfontosabb olimpiai hajóosztálya. A korábban Lézer néven ismert hajóosztályban az állóképesség, a taktikai érzék és a gyors döntéshozatal egyaránt meghatározó. A versenyzők ugyanazon hajótípusban indulnak, ezért a sikerben különösen nagy szerepe van annak, hogy ki tudja a legjobban kihasználni a szelet, a hullámzást és a pályaváltozó körülményeit. Vadnai számára a mostani győzelem egy hosszabb folyamat eredménye. Korábban már olimpiai és világbajnoki negyedik helyet is szerzett, így évek óta a nemzetközi élmezőny tagja. A mostani aranyérem azonban új szintet jelent a pályafutásában. A Magyar ELCA Osztályszövetség szerint a sportoló az egész világbajnokság során stabilan az élmezőnyben versenyzett, majd az utolsó napon tudott igazán nagyot fordítani. A siker a Balatonfüredi Yacht Club számára is fontos, hiszen Vadnai Jonatán a klub színeiben versenyez. A Balatoni Egyesület számára ez újabb bizonyíték arra, hogy a Balaton környéki műhelyekből nemzetközi szinten is eredményes vitorlázók kerülhetnek ki. A tó adottságai, a klubokban folyó utánpótlás nevelés és a rendszeres hazai versenyek mind hozzájárulhatnak a magyar vitorlázás fejlődéséhez. A világbajnoki cím egyben azért is jelentős, mert Magyarország eddig nem tudott aranyérmet szerezni az ELCA 7 férfi világbajnokságán. Vadnai most ezt a hiányt pótolta, ráadásul egy olyan mezőnyben, amelyben olimpiai és korábbi világbajnoki cím birtokosai is rajthoz álltak. A győzelem után a magyar versenyző arról beszélt, hogy az utolsó napon nehéz körülmények között kellett újra felépítenie a versenyét, de hitt abban, hogy még nincs minden elveszve. A zárófutamban mutatott teljesítménye ezt igazolta. A történelmi világbajnoki cím nem csak egy újabb magyar sporteredmény. A Balatonfüredi Yacht Clubhoz kötődő Vadnai Jonatán sikere a balatoni vitorlázás számára is komoly presztízst jelent, és példát adhat a fiatal sportolóknak. Az üzenet egyszerű. A Balatonról indulva a világ legjobbjai közé is el lehet jutni.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Te már megint beteg vagy.
4: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
3: Nálunk az egész család AB21-et szed.
4: Patikában veszed?
3: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
1: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrendkiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
5: Jogomban.hu.
6: Jogomban.hu.
5: Jogi segítség mindenkinek.
6: Országszerte és külföldön is. Jogomban.hu.
5: Jogomban.hu.
6: Reklámot hallottál.
7: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
8: Elrendelte Hankó Balázs letartóztatását a Kecskeméti járásbíróság nyomozási bírája. Benyújtotta a kormány a végső kifizetési kérelmet a több mint 1000 milliárdos EU-s forrásokra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. elrendelte Hankó Balázs letartóztatását a Kecskeméti járásbíróság nyomozási bírája, közölte a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség sajtószóvivője. A fideszes országgyűlési képviselőt, volt kulturális és innovációs minisztert különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntetőeljárásban. Budó Marian sajtószóvivő kifejtette, a nyomozási bíró egy hónapra rendelte el Hankó Balázs letartóztatását, osztva az ügyészség álláspontját, amely szerint a gyanúsított jelenlétének biztosítása és a bizonyítás megnehezítésének megakadályozása más kényszerintézkedéssel nem érhető el. Benyújtotta a kormány a végső kifizetési kérelmet a több mint 1000 milliárdos EU-s forrásokra. A portfólió brüsszeli tudósítása szerint Magyarország határidőre benyújtotta a végső kifizetési kérelmét. Ezzel Budapest hivatalosan is megküldte az Európai Bizottságnak a helyreállítási program végső számláját. A dokumentumokat már a Magyar Péter vezette új kormány által nyáron módosított verzió alapján tárgyalták le, több ezer milliárd forintnyi fejlesztési forrás sorsa dől el így a napokban. Brüsszeli források szerint már most nincs visszaút, az uniónak kötelezően döntenie kell a pénzek folyósításáról. A pénzügyminisztérium bízik a kérelmek pozitív elbírálásában, ami stabilizálná a hazai költségvetést. Az ellenzéki pártok szerint a kormány túl sok engedményt tett a tárgyalások során Brüsszelnek. Az Európai Bizottság szakértői csoportja azonnal megkezdte a beküldött számlák tételes ellenőrzését. Kereken 10 évvel a megszüntetése után újraindul a Népszabadság. A legendás lap online közéleti híroldalként és nyomtatott heti lapként is visszatér a piacra. Az online változat az nso.hu címen lesz elérhető az olvasók számára jövő héttől. A kiadó közleménye szerint a tényalapú független újságírás megerősítése a legfőbb céljuk a jelenlegi politikai helyzetben. A szerkesztőség tagjai között számos ismert, korábbi munkatárs és neves politikai újságíró is szerepel. A Tisza párt üdvözölte a sajtószabadság újabb fontos mérföldkövét. A Fidesz képviselői szerint ugyanakkor a baloldali politikai propaganda újabb bástyájának kiépítése zajlik. Orosz erők drónnal támadták meg a Kijevi Nukleáris Kutatóintézetet. A kutatóreaktor nem sérült meg, közölte az Ukrán Állami Nukleáris Szabályozási Felügyelet honlapján. Közleményük szerint a támadás következtében keletkezett tüzet gyorsan eloltották. Hangsúlyozták, hogy a reaktor és a biztonsági szempontból fontos rendszerek nem sérültek meg. A sugárzási háttérben nem észleltek változást, annak értékei a természetes háttérsugárzás tartományán belül maradtak és nem változtak. A kockázatok csökkentése érdekében a reaktor 2022. februárja óta leállított állapotban van, az aktív zónából pedig az összes fűtőelemet eltávolították.
7: Időjárás.
8: Szombaton is napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak Sopron térségében élénkülhet meg a délies szél. A hőmérséklet hajnalban -1 és +12, délután azonban már 23 és 27 fok között alakul.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.
10: Mai egyik főszereplőnk az autó. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Van, aki kocsival indul meg, de nem kevesen vannak olyanok, akik bérelnek, már mint a nyaraláskor. Ilyenkor már nagyon sokan, már most is nagyon sokan túl vannak talán az autós nyaralással. De mi ma arra keresjük a választ, hogy mit és hol kell tenni, ha külföldön balesetet okozunk, illetve ha nekünk okoznak balesetet. Ott helyben kell elintézni mindent, hogy elég, ha akkor kezdünk ennek, ha már itthon vagyunk. És még ígérek egy nagyon jó tanácsot is ezzel kapcsolatban, mert hogy néhány pénztárca kimélő fontos jó tanácsra is számíthatnak azok, akik mondjuk úgy döntenek, hogy elrepülnek külföldre és ott bérelnek autót. Aztán egy felháborodott hallgatói panasz kapcsán ma arra is választ kaphatnak, hogy kinek lehet igaza annak, aki teljesen szabályosan eljárva visszaküldte a terméket, amihez, mint tudjuk, 14 napig simán indoklás nélkül joga van, vagy a kereskedőnek, aki nem fizette vissza a teljes vételárat, mondván, Ő levonta a szállítási költséget, ami, zárójelbe megjegyzem, a vásárláshoz kiállított számla alapján tisztán látszik, hogy 0 forint volt. Hogy mi van? Na ma ezt tisztába tesszük. Egy másik történet akár tipikus is lehetne, mert sok ehhez hasonlóval találkozni, hozzáteszem, sajnos. Hallgatónk szeretett volna vásárolni egy kanapét egy közeli város üzletébe. El is mentek oda, ott azt mondták, hogy a boltban csak mintadarabok vannak, de ha megrendelik, 5 hét múlva elkészül számukra, mégpedig a kiválasztott anyaggal és színbe. Többször visszamentek a boltba, ahol újabb és újabb kifogásokkal álltak elő, jóval 5 hét után persze. Ők megunták és kérték vissza az előleget, de nem adták vissza nekik, ám másnapra, lásd csodát, elkészült a bútor. De már nem kellett nekik. A kérdés az, hogy mi van ilyenkor, jogos ez vagy nem? Aztán egy fontos dátum, hivatalosan június, azt hiszem 19-től kötelező az internetes kereskedőknek egy újabb funkciót megjeleníteni a honlapjukon. Ugyanis jogszabály kötelezi már őket arra, hogy egy úgynevezett aktív gombot kitegyenek, amely egy gombnyomásra egyszerűsíti le számunkra, hogyha meggondoltuk magunkat, vagyis nem kell a termék indoklás nélkül vissza akarjuk küldeni. Erről is beszélni fogunk, és még arról is, hogy örvendetes, hogy egyre többen fordulnak a békéltető testületekhez, amikor úgy néz ki, hogy nem megfelelően orvosolta a kereskedő a jogos panaszukat. De, és itt jön a de, úgy látszik, ha sokan elfelejtik, hogy a vita tárgyát képező terméknek is meg kell lenni ehhez. Van, akinek ez nem evidens. Ma tanulságképpen két olyan esetről is szó lesz, ahol a panasz van, de a termék már nincs meg. Rengeteg a témánk, már is kezdünk. Vendégeim a stúdióban Németh Péter, a CLB kommunikációs vezetője, és Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértő. Köszönöm, hogy eljöttetek.
11: Mi is köszönjük.
12: Köszönjük a hallgatókat.
10: Kezdjünk el először autózni. Ugye két dolgot is mondtam, itt megpróbálunk a nyaralás kapcsán segíteni a hallgatóknak. Az egyik a témánk az, amikor megindulunk autóval, én is láttam már olyat, hogy mit tudom én, Ausztria túlvégén ott volt egy szerencsétlen magyar autós, jól össze volt törve az autója. Milyen tanácsok vannak, miket kell csinálnunk, miket fogadjunk meg, Péter?
11: Hát az első legfontosabb az, hogy legyen olyan biztosításunk, ami
10: az utazásra.
11: Az is egy tanács, de az néha nehéz elkerülni. Én a biztosítási oldalról tudok mondani bármi tanácsot, ott a baj elkerülésre valami fogalmunk van, de az annak megoldásra persze annál több és annál inkább. Tehát fontos, hogyha elhagyjuk az ország határt, akkor gondoljuk végig, hogy milyen biztosításunk is van. Ha autóban megyünk, akkor lehet, hogy utas biztosításunk éppen lenne, de ettől függetlenül az autónkra nem biztos, hogy kiterjed az a biztosítás, aha, és nem biztos, hogy azt egyáltalán igénybe tudjuk venni. Nem mindig elegendő az, legtöbbször az Alkusz portálokon van már egy ilyen előválasztó, akár ikonnal, akár valami módon bekerül, mivel utazunk, hogy repülővel utazunk, vagy autóval, vagy busszal, és sokan azt gondolják, hogy csak beklikkelem az autót, és már is minden rendben van, hogy ez csak az utazás módját határozza meg. Lehet, hogy felajánlja később a biztosítási oldal azt, hogy kérünk-e autóasszisztens szolgáltatást, de gyorsan kinyomjuk, hogy nem kell nekünk, elegendő, hogy csak az autóról gondoskodunk. Tehát ez pont azt jelenti, sokan nem ismerik a fogalmakat sem. Tehát, hogy összefoglaljam, először olyan biztosítással kell rendelkeznünk, ami biztos, hogy ránk utazókra, adott esetben podgyászainkra, és ha szeretnénk, akkor az autóra is kiterjedjen.
10: De hogy van ez? A zöld kártyát emlegetik mindenhol, de mi, tehát én azt gondoltam, hogy a zöld kártya az egész Európában zöld kártya.
11: Hát az persze, de az igazából csak egy nagyon alap dolog a közlekedésben való részvételre, meg erre jogos ide az, hogy az...
10: Meg az, hogy van felelősségbiztosítás.
11: Meg van egy felelősségbiztosítás, így van. Tehát az minden európai országban a közlekedési feltétel, de attól még a mi kárunkat az nem fogja megoldani, hogy itthon sem oldja meg a kötelező felelősségbiztosítás az által a magunknak okozott kár, az olyan elszenvedett kár, hogy mögött nincsen mondjuk egy másik autó kötelező biztosítása. Tehát az tényleg egy nagyon alap, arra való csak, hogy részt vegyünk a forgalomban szabályosan kötelező biztosítás alatt, de arra, hogyha az valami baj történik, és minket szállítsanak, hozzanak, vigyenek,
10: arra nem.
11: Persze akkor igen, hogyha egy másik autós, egy külföldi autós okoz kárt, és annak van biztosítás, de ez sokkal nehezebb.
10: Vegyük végig. Mi van, hogyha egy külföldön egy külföldi autós okoz nekem a magyar rendszámú magyar autómba komolyabb kárt? Mit kell csinálnom? Hova kell futkosnom?
11: Hát én tudom, hogy ez a legrosszabb, és már nem csak ez, hanem amit most mondani fogok, hogy itthon is, meg az utazás alatt is, én mindig azt mondom, hogy hívjunk rendőrt ott. Helyszínen tényleg az a legrosszabb. Ilyenkor az utazás alatt megállni valahol, sok órát eltölteni az autó környezetébe, áldogálva, szállás nélkül, éhesen, szomjasan, nehogy Isten, fázva, hogyha mondjuk tél van, vagy éppen hőgutában, és várni a rendőrt, meg egy külföldi államban, egy rendőrségi helyszínelést, ahol azért valószínűleg nem fognak olyan, magyarul biztosan fognak beszélni, de néha még az angol is probléma. Ez még a bajra egy újabb rátetézőt nehéz helyzet, de mégis érdemes, mert akár az itthoni kárrendezésben, a biztosító felé való bizonyításban, vagy pedig menet egyszerűbb közben az ügyekintézésében, ha van egy rendőrségi jegyzőkönyvünk, az sokkal egyszerűbbé teszi később a helyzetet. Nem beszélve arról, hogyha mondjuk egy jogvitás helyzet alakul ki, ne adj Isten, akkor onnantól kezdve egész más, mondjuk egy külföldi állampolgár állítása a saját nyelvén megfogalmazva, vagy mondjuk tényleg egy közérthető rendőrségi jegyzőkönyv alapján dolgozni. Úgyhogy ez az első tanácsom, és mindjárt ehhez kapcsolódik, hogy gyakorlatilag fotók készítik, már mindenki ott van a mobiltelefon. Persze. A helyszínen tényleg nyilván az első a biztonság, tehát ne egyből kipattanjunk az autópályán, sokkal szaladgálva fotózzunk, de oldjuk meg azt, hogy biztonságban legyünk mi, az utasok, gyerekek, csomagok,
10: és csináljuk egy csomó fotót.
11: De a helyszínről, a szituációról később a kárrendezés sokban tudja segíteni, ha van fotó.
10: Tehát akkor, ha megvannak ezek a dolgok, fölmerül a következő kérdés, hogy nekem ott kell a kárrendezést elindítanom, abba az országba, amelyik országba elszenvedtem, vagy abba az országba, amelyik országnak az adt, tehát egy harmadik autó, amikor Ausztriában egy német autó töri össze az enyémet, vagy ilyenkor a saját költségemben, ha haza kell szállítani az autót is, Magyarországon is elindíthatom ezt a nemzetközi ügyintézést, vagy célszerűbb ott mindjárt rögtön?
11: Nem, hát Magyarországon a magyar biztosítottakért, a Magyar Biztosítók Szövetsége Babisz fog segíteni az eljárásban, meg elindulni az egészben. Ettől függetlenül, hogyha külföldön vagyunk, és a károkozó mondjuk egy külföldi autós, egy biztos erre, akkor már azzal elindul a kár esemény, hogy kitöltünk egy kárbejelentőt, és ő be fogja jelenteni, de nekünk nem kell egy magyarországi biztosított, egy magyar állampolgárnak nem kell külföldön biztosító társaságot keresni, vagy ott bejelentést tenni. Nem is kötelező egyébként utasbiztosításoknál, muszáj azonnal, ahogy lehetőség adott, jelezni a kárt, de a gépjárműbiztosításoknál nem feltétlenül kell ezt megtenni, be lehet jelenteni telefonon is, de általában ez nem célszerű. Megvannak a weboldalak, a minden biztosító társaságnak, ahol a kárbejelentés kukac, kármelyikbiztosító.hu meg lehet írni a kárbejelentés tényét, röviden, normál emberi szóval leírjuk akár a weboldalra, vagy akár az e-mailbe a biztosnak, hogy mi történt, csatolunk néhány fényképet, adott esetben, ha van kárbejelentő vagy rendőrségi helyszínen jelzők, akkor azt is csatoljuk, és ezzel be van jelentve a kár, de erre még itthon is több nap áll rendelkezésre.
10: Igen, mert ugye ez a zöld kártyarendszer pont azért jó, mert minden országban vannak ilyen zöld kártya megbízottak, tehát egy német autós okoz, az itt van nálunk,
11: igen,
10: is.
11: Igen, igen.
10: És akkor őket hívják ilyen kárrendezési megbízottaknak.
11: Amennyibe kint kell ezzel foglalkozni. Aha. Az autó mondjuk üzemképes, és tudunk vele haladni tovább, csak
10: nem. Akkor menjünk.
11: Gyors kötözővel megnézzük a lökhárítót. Hát tényleg. Tényleg ugye így van, ilyenkor kicsit megkötözzük, meg láttam, én is láttam már ilyet, hogy a gumipókkal visszarögzítettem a lökhárítót, ezzel hadd menjünk, ezt majd otthon elintézzük. Hát nyilván fontos, hogy ne legyen balesetveszély, de egyébként, ha működőképes a kocsi, akkor lehet utána, megvannak a dokumentumok, lehet folytatni az utat, akár kifelé is, és majd elrendezzük visszafelé. Aha. Azt javaslom, kiírunk a szállásra, másnap, harmadnap internet közelből kényelmesen jelentsük be a biztosítónak, igen, ez nem probléma.
10: De van ez a nemzetközi kárbejelentő, ez nem applikációban van még, ugye ez még nincs fönn.
11: Az még nincs applikációban, ugye Magyarország ez már van applikációban.
10: Azt igen,
11: van,
10: azt
11: a GPS koordinát is rögzít, meg mindent, tehát az teljesen jó. A nemzetközi kárbejelentő is már van, tehát tesztverzióban már.
10: De jobb, ha van.
11: Az hát igen, tehát itt azért.
10: Az a zöld sárga, vagy kék sárga.
11: Kék sárga, ez a régi szlengneve, igen, az már azon. Én azt mondom, hogy Mondom, ez nem olyan, mint az utas biztosítás, hogy gyakorlatilag a gyomorontást egyből illik tényleg. De tényleg nem vicc, egyből illik jelezni, mert akkor annak a tényét, meg sokszor az operátor, aki felveszett telefont éjjel-nappal külföldön magyarul beleszólt, nekünk is ott helyszínen, Európa bármi országában, meg Amerikában sokszor keresnek olyan egészségi szolgáltatóval, meg mondjuk fáj a hasam, hova menjek, és őlet, hogy megmondja.
10: És van ilyen érzében is?
11: És autóban nincs ilyen, tehát nincs. Ezért nincs erre szükség, hogy itt egy ilyen 0-24-es bejelentés. Ilyen egész más a helyzet, ha az asszisztens szolgáltatásra beszélünk, ami ugye menti az autót, ott van 0-24-es felügyelet természetesen, meg hát ott kell is, hogy legyen, hiszen sokszor...
10: De akkor mi Magyarországról hívunk egy asszisztens szolgáltatást, és aztán még később számoljuk el a másiknak a biztosítójával, tehát zsebbe kell
11: nyúlni. Magyarországról, tehát külföldről hívjuk a magyar telefonszámot, a mi asszisztens szolgáltatónkat. És ő megszervezi majd a hazaszállítást Európából bárhonnan, ha olyan biztosításunk van, tehát olyan asszisztens biztosításunk van, akkor ő hazaszállít minket, és ha minden rendben van, és fedezett a biztosító mindent, akkor nincs is semmi gond, akkor nincs fizetni, valószínűleg elrendezte, hazahozta az autót, lerakta egy szervizben, ha olyan asszisztens szolgáltatásunk van, néha az autópályán is kisebb javításokig, talán 1-2000 euróig még elvégzik a javítást ott a helyszínen, és lehet, hogy azzal mehetünk tovább. Ha a helyszínen kell javítani az autót, lehet, hogy keresnek egy kereskedés, és több napra a szállásunkat is el tudják intézni. Tehát az asszisztens szolgáltatás azért egy teljes körű asszisztens, egy komoly segítséget tud jelenteni.
9: Facsi Pesz.
10: Még mielőtt összekevernék a különböző autós dolgokat, most egy kicsi Csiklósi Mátét nyaggatom. Mégpedig a hallgat, ugye a facsipesz2025@gmail.com-ra folyamatosan most már tényleg nagyon sok megkeresés érkezik, és megpróbálom azért ezeket folyamatosan az orrotok elé tenni. Ugye itt egy kanapévásárlásról volt szó, valakik elmentek, hosszú a történet, 40 kilométerre van tőlük egy nagyváros, elmentek, bementek egy boltba, kiderült az mintabolt, megrendelték a kanapét, boldogan ültek a babérjaikon, 5 hét eltelt, 6 hét eltelt, 7 hét eltelt, és annyit sem mondtak nekik, hogy
11: fapapucs.
10: Aztán belágtak, bementek, és akkor mindenfélét magyaráztak, és mondták, hogy nekik köszönik, ebből nagyon szeretik. Szerették volna, de már vettek is máshol egy készet, viszont látásra kérjük vissza a pénzt, és itt jött a hoppá, másnap egyszer csak becsöngettek hozzájuk azzal a kanapéval, amit már nem akartak, viszont a pénzt se adják vissza. Mi van ilyen esetben? Azt hiszem ez egy ilyen fogyasztóvédelmi állattól is illó történet, nem?
12: Klasszikusan egyébként bútorokkal és nagyon klasszikusan kanapékkal szokott ez a probléma előfordulni. Ugye megrendeljük 5 hét, oké, késnek, egy ideig van türelmünk, egy időnk van, nincs türelmünk, mit tehetünk. Az egyik eset az, amikor tényleg látjuk, hogy nem jön, el kell állni a szerződéstől, teljesen egyetértek azzal, amit csinált az itt telefonáló író fogyasztó. El kell tudni engedni azt a szolgáltatót, aki nem akar szolgáltatni, vagy nem tud szolgáltatni, teljesen mindegy, hogy melyik. A teljesítés része a határidő, ha azt a határidőt elkéste, ráadásul még türelmi időt is hagyott rá, abban az esetben, mivel a javítás nem megoldás, mert nem hibás volt a termék, hanem nem jött meg, tehát nem teljesítés történt. A csere nem megoldás, hiszen másik ugyanolyan nincsen, az árleszállítás nem megoldása, nem kevesebb pénzt akarunk, hanem a kanapé.
10: Hanem egy ülő alkalmat.
12: Ilyenkor az elállás a polgári törvénykönyv szerint egy teljesen jogszerű megoldás. Az igazán kényelmetlen szituáció az, hogy ez tényleg mondjuk másnap megjön. Mert ebben az esetben ugye megint ketté válik a történet. Az egyik esetben még nincs másik kanapénk, a másik esetben meg már van másik
10: de
12: kanapénk.
10: De akkor bejelentették, még nem volt másik kanapé.
12: Az mindegy. Azt gondolom, hogy itt tényleg az a kérdés, amikor meghozták, akkor van-e másik. Ja. Ha van másik, akkor az nem csak, hogy az elállás, mint egyoldalú jognyilatkozat, tehát a fogyasztó áll el, az üzlet, azt megfelelően megalapozott jogi körülményeket köteles el. Fogadni, tehát ez nem így, hogy nem fogadom el az elállását, meg lehet az elállást támadni békétető testület előtt, bíróság előtt.
10: Ez magyarul az üzletnek köteles lett volna tudomásra venni, és tutolni a kanapéját.
12: És kifizetni a vételárat. Ugyanakkor ugye még erősebb lesz a történet, ha a fogyasztó már vesz egy másik terméket. Ez ugyanis úgy hívjuk, hogy érdekmúlás állt be, ez, hogyha már egy kicsit csatoljuk egy Péter témájához, a biztosításokban is nagyon gyakori, hogy érdekmúlás áll be. Például, hogyha eladom az autómat, ugye, és a biztosításom ilyen szempontból ezzel az időponttal normális esetben szükségtelenné válik. Tehát itt is ez van, hogy van egy másik kanapém, nem csak, hogy kiesett a kivitelező, hanem van egy másik kanapém, tehát így az elállás úgymond akár duplán, még erőteljesebben indokolt lehet.
10: Egyébként azt írta, bocsánat, azt írta le hosszasan, hogy ők az 5 héttel letelte, azt hiszem a 7. héten vették a kanapét, és ők ezt tudják is igazolni, hogy nem az idő alatt vásárolták, amíg a megrendelésre vártak, mert ugye ezzel jött a kereskedő, vagy mit tudom én, a mintabolt. Kétső van a kesvény.
12: Irreleváns. Hozzáteszem egyébként a megoldás az, ha nem fizet a kereskedő, az ott van, hogy békéltetőtestületi eljárást kell indítani. Annyi a nehézség, egy kanapé általában sajnos a 250 ezer forintos határ fölött van. Ugye 250 ezer forintos határig kötelező és kötelezően végrehajtandó döntést tartalmaz a békéltetőtestület, fölötte ajánlás. Ettől függetlenül a kereskedőnek kötelessége ott lenni, a kereskedőnek kötelező együttműködni a békéltetőtestülettel, tehát az, hogy csak úgy ignorálja, szerintem ritkán fordulhat elő. Ha a békéltető testület döntése ellenére, amit borítékolok, hogy az lesz, hogy fizesse vissza a vételárat, ha megfelelően dokumentált az elállás, ha megfelelően dokumentált a másiknak a megvásárlása, ebben az esetben biztos, hogy ez lesz a vége. Ha nem teljesíti a kereskedő, és nem fizeti vissza az ási költséget, abban az esetben én azt gondolom, fizetési meghagyást adnék be. Ez közjegyzőnél ejthető meg jelenleg legalábbis, és az elmúlt évtizedekben volt szóró, van szó róla, hogy megint bírósághoz kerüljön, mint az előtt. De közjegyzőnél megoldható, egy ekkora költségnél valószínűleg 10-15 ezer forintos díja körülbelül, amit egyébként rá lehet terhelni a kereskedőre, de nekünk ki kell fizetnünk előre, és amennyiben nem fizet, akkor kénytelen lesz perre menni.
10: De egyébként ebben az esetben azért van szerencséje a hallgatónak, mert 250 ezer forintot adtak előlegként. Tehát nem a teljes vételárat kérte el a bolt, tehát ő pont eléri ezt, akkor
12: csodás.
10: Meg az így
12: csodás.
10: Meg még egyszerűbb.
12: Akkor békéltető testület, az a lényeg, hogy 250 ezer alatt legyen, tehát legyen 249.900 a követelés.
10: 250 nem jó már?
12: Hát ha jól emlékszem, 250 ezer fölöttiekre vonatkozik, akkor talán pont a 250 ezer jó, de meg kell nézni a jogszabályt, kell tanácsot kérni a békéltető testületkor az ügyindításakor, és akkor alapvetően így beadható az igény, és ugye tényleg 249-250 ezer forint, elég nekik, akkor ez egy kötelező döntés lesz.
10: De mi van a kamattal? Mert azért, ha azt vesszük, hogy itt húzakodnak 3 vagy 4 vagy 5 hónapja, hát senki nem lopja a pénzt.
12: Természetesen jogos a kamat, csak éppen az előbb említett egyszerűbb ügyintézés, így a békéltető testületi szuper eljárás. De tud, de hogy nem tud, akkor túl leszünk a 250 ezer forinton, és akkor azt ugye már nem fogja tudni nekünk a békéltető testület ilyen egyszerűsített formában megítélni. Egyébként azt gondolom, minden kamat, minden költség, ami ahhoz azzal járt együtt, hogy az elnyúlt teljesítés, hibás teljesítés, vagy késedelmes teljesítés miatt a fogyasztónak gondjai, költsége, ideje keletkezett, azt ha megfelelően bizonyítani tudja, követelheti a kereskedőn, csak mondom, itt a 250 ezres határ az egy
10: kemény. Ez egy fontos szám, azt érdemes megjegyezni, tehát akkor nincs semmi veszve, és ez teljesen jó hír. Köszönöm szépen!
13: Facsipesz.
10: Azt mondtam, és azzal is kezdtük a műsort, hogy autókázunk. Egy kicsit ugye arról beszélgettünk, hogy mi van, hogyha külföldön okoztak kárt, akkor csak ott lehet rendezni, vagy nem, és kiderült, hogy szerencsére nem igaz, hogy ott kell rendezni. Külföldön is benyújtható ugyan a kárigény, de nem kötelező, Magyarországon is el lehet indítani. Most viszont tovább autózunk képzeletbe, autóbérlésről lesz szó, ugye az is nagyon tipikus nyáron, főleg, hogy elröpülünk valahova a repülővel, és aztán ott bérlünk egy autót, hogy lássuk azt a világnak azt a táját, és azt ígértem, hogy egy nagyon praktikus tanácsot fognak kapni, mert hogy ugye mi már elég sokszor beszélgettünk az autóbérlésről, rengeteg csapdája van, és van, amikor nagyon szorult helyzetbe kerülhetünk, de Németh Péter azt ígérte, hogy ad nekünk egy nagyon jó megoldást.
11: Legalábbis egy jó tanácsot, így van. A legtöbben szerintem, akik az autóbérésben gondolkodnak, hogy béreljünk, ne béreljünk, és végül nem bérelnek, azok a legtöbben véleményem szerint attól félnek, hogy ez a kaució dolog hogyan lesz.
10: Igen,
11: és ugye azért ez egy
10: visszatartó
11: elemet. Igen, hát a szó szerint, hogy ez ugye az mégiscsak, hogy oda megyek egy külföldi autókölcsönzőhöz, bárhol, odaadom a bankkártyámat, ők zárolnak rajta valamekkora összeget, és hogyha úgy találják, kocsit úgy adtam vissza, hogy ott nincs, amit gondolok, hogy feloldják, és azért több ezer euró is lehet adni, hogy milyen autót bérünk, tehát nyilván sokszor magát a kártyának a keretét is kiveríteni egy átlagos esetben.
10: És hiába vitázunk vele hetekig, meg évekig, meg hónapokig, hiába fotóztuk körbe az autót, akkor is a pénzünk ott áll.
11: Én jártam már úgy, szerintem sok utazó, hogy mondjuk visszavittük éjszaka az autót az autókölcsönzőben, hogy ilyen jön ott, és ott repülőtére mondta, nyugodtan repüljenek haza, pár nap múlva kollégák megnézik. Hát köszi, de se
10: nem
11: papír, semmi.
10: Nem fotóztat körbe?
11: Hát körbe fotóztam, de se papír, semmit nem adorol, és belül neki kalapácsot az én fotóm az övékével együtt. Tehát, és azért vannak ilyen visszaélések ebben a dolgokban, nagyon visszatart erről. Na és ugye erre az ön részre lehet biztosítást kötni.
10: Magyarországon
11: is, meg Európa sok országában. Tehát gyakorlatilag arra a kaucióra, így van, arra a típusú, ez ugye nem a kaszkó önrész, az egy másik dolog, hanem arra, amit mi kaucióként adunk, vagy kár önrész adunk, és mondjuk azzal találjuk szemben magunkat, hogy vagy tényleg történt a sérülés, és akkor fizetnünk kell, vagy pedig valamire hivatkozva, de nem oldja fel, vagy nem elegendő összeget old fel ilyenkor egy ilyen kinti társaság, és akkor ez gyakorlatilag egy biztosítás erejéig, ráadásul elég magas összeg, mert több millió, 7-8 millió forintig is akár, de vissza lehet kérni, lehet kárrendezést kérni a biztosítótól. Nagyon, Magyarországon csak egy biztosító adja, akkor sem mondom a nevét, de amíg gondolom, akkor meg lehet keresni, de persze, így van, de tényleg, tehát ennek ennél, mert az Európában, világon több biztosító is árulját, és bízom benne, hogy majd itthon is ez jobban elérhető lesz, például az Egyesült Királyságban ott nagyon mély ez a termék, ott naponta 8-10 ezer darabot kötnek utazási szezonban, tehát ott azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem az ottani polgárok azok már nem is nagyon bérelnek autót enélkül a terméknek, hiszen nem kockáztatják a saját pénzüket.
10: Javaslott, hogy aki autót akar bérelni, az nézen ennek utána, és érdemes azt a pár ezer forintot beletenni, mert ez nem hiszem, hogy nagyon sok lehet, hát nem hosszú.
11: Nem kevés azért, tehát azt mondom, hogy egy egyhetes utazásra, gyerek csináltam egy kalkulációt ma reggel, mennyi is, egy egyhetes utazásra olyan 20-valahány ezer forint, nem olcsó, de várjunk.
10: De mindig olcsóbb, egy több ezer euró.
11: Igen, tehát egyrészt, hogy egy utazásra készülünk, ahogy itt sok esetben milliók mennek el repülőjegyre, szállodára, foglalásra, tehát ha már utazni megyünk, ugye azok a biztosítási tételek, ugye ez egyébként lehet, hogy nem olcsóak, bár egy utas biztosítás az mondjuk 1-2 ezer forint per nap, de hát egy utazás rendes költsége mellett eltörpülnek azért ezek a tételek, és ugye, ahogy te is jó könnyedén kiszámoltad, ez alig töredéke, tehát nagyon tud fájni, ha ez hiányzik, akkor azért visszasírnánk ezt a 20 ezeres tételt, de hát az egész biztosítási szakma erről szól, hogy most fizess egy kicsit, hogy ne kelljen később nagyot.
10: És mi a tapasztalat, hogy aki megköti, annak tényleg jól működnek ez a lehetőség?
11: Jó, nagyon könnyű megkötni, tehát igazából egy-két adat kell, mikor utazunk, hova meg a személyesetek, és tényleg egy-két perc alatt megvan az egész.
10: És ezt ha kint bemutatjuk a...
11: Nem érdekli őket, nem lehet elfogadni pénz helyett odakint, tehát mindenképpen zároltatnunk kell a kártyánkon, vagy odaadni a cash-t, de ha megtörténik a zárolás, vagy tehát levonnak a kártyáról, vagy pedig nem adják vissza a pénzt, akkor elég bemutatni azt a jegyzőkönyvet, mert azt mondják, ők egy ilyen sérülés miatt nem adják vissza a jegyzőkönyvet, és onnantól ez a biztosító kifizeti. Tehát ez egy nagy biztonság. Tehát pénz helyett nem, itthon nekem, amit tőlem levontak.
10: Ja, értem.
11: Tehát ugye a pénz helyett kint az autókölcsönző nem fog elfogadni, arra mindenképpen tovább is készülni kell, a legnagyobb autókölcsönzők esetében is. De utána, ha mégis kárkifizetés történt, akkor a biztosító minket kártalanít.
10: Mert ugye a kaucióból levonják azt, amit úgy gondolnak, hogy kárjavítási érték,
11: ezt a tételt
10: kapom meg itthon, hogyha egy ilyen, és az nem 20 ezer, mert ma már nem is tudom, százezrekről van szó, hogy visszapillantó.
11: Néha csak 20-30, az is...
10: Mondj egy példát, tehát egy visszapillantó tükör 200 ezer forint.
11: Mondok egy példát, az egyik ismerősünk pont úgy járt, hogy amikor elhozta az autó, kölcsönzőről az autót, és először elment tankolni, bár mondták, hogy teletankkal kell visszahozni, nem tankolt egész nyaralás alatt, meg keveset mentek vele, és a végén, amikor megtankolt az autót, akkor vette észre, hogy nincs is rajta tanksapka. Hát mindegy. És akkor megtankolta, visszavitte az autót, tankkal kell visszahozni, nem tankolt egész nyaralás alatt, meg keveset mentek vele, és a végén, amikor megtankolt az autót, akkor vette észre, hogy nincs is rajta tanksapka. Hát mindegy. És akkor megtankolta, visszavitte az autót, és ráfogták természetesen,

0: mert nem gondolom, hogy nem nézik át az autót minden esetben, amikor visszaviszik, de ilyen van, tehát van, hogy tényleg átvernek, van, hogy tényleg azért a külföldi autókölcsönzők nem mindegyikért tennék ugye tűzbe a kezünket, hát de azért a reptereken működő nagyobb világcégek, most nem akarok márkát, hogy még tudja, hogy milyenekről beszélünk, ott azért kevesebb a visszaélés, mert ők nem azon akarnak keresni, hogy eladják nekünk a tanksapkát, hanem azon, hogy menjünk vissza, és legközelebb béreljünk ott.
1: És ha meghúzzák hát az autót, és amikor nálunk van, akkor is nekünk kell fizetni.
0: Hát őrész, van őrész. Tehát valamennyi őrészig sajnos mi vállaljuk a kockázatot. Ugye lehet, hogy hát nyilván, ha megvan a károkozó külföldi országban, akkor ugyanúgy ott, mint nálunk a kötelező biztosítás, akkor nem kell fizetni. Bár Amerikában olyankor is van őrész, egyébként egyszer rosszkor voltál, rossz helyen típus őrész van tényleg, de ez egy másik történet bőven az amerikai biztosítási rendszer autókra. De Európában van kötelező biztosítás, ugyanakkor lehet, hogy úgy húzzák meg az autó, épp nem voltunk ott, ugye strandrelőhelyen vagy akárhol, és akkor sajnos kaszkóként kell értelmeznek át. Van kint kaszkó, de azon belüli önrészt már ebből a bizonyos depozitból vagy kaucióból kell kifizetni.
1: Köszönöm szépen, szerintem érdemes megfontolni, mert 20-30 ezer forint, ahogy mondtad, eltörpül a több százezres utazásoknál, és amellett is, hogy milyen drágán, milyen sok pénzt vonnak le a kaucióba. Köszönöm még egyszer.
2: Facsi Pesz.
1: És most egy felháborodott hallgató panaszáról fogunk beszélgetni a továbbiakban Siklosi Mátéval. Az történt, hogy valamit vásárolt, visszaküldte az internetes vásárlás, bocsánat, ez fontos, ezt elfelejtettem mondani, 14 napon belül visszaküldte, és azt várta vissza a pénzét, ugye ilyenkor jogszerűen vissza kell küldeniük, indoklás nélkül elállásnak hívja a szakma, de én ezt magyarra lefordítva, tehát két hetem van arra, hogy én úgy döntöttem, hogy mégsem kell, ez akkor visszaküldöm, és akkor egymás kezébe csapunk azzal, hogy az internetes cég meg visszautalja a pénzt. Ám a legnagyobb meglepetésére nem kapta meg a teljes összeget, és nem is értette miért, és akkor nagy nehezen utána járt, akkor kiderült, hogy a szállítási költséget ők levonták. Ő a saját költségén oda visszaszállítatta nekik, és mondta, hogy de hát ő ezt kifizette, mondták, hogy nem az a szállítási költség, hanem az, amiért kiszállították a megrendelt cuccot. Megnézte a számlát, és legnagyobb meglepetésére ingyenes volt, vagyis 0 forint volt a szállítás. Akkor hogy lehet, ha nem kell a cucc, akkor kifizettem a szállítást, mert nem érti, ő se, én se értem, hogy nem kéne akkor legalább tájékoztatni a vásárlót, hogy elállhatsz, de akkor te fizeted azt a költséget, amit magunkra vállaltunk.
3: Kicsit a hőskorban érzem magam, így ugye 99 óta van ez a, akkor még csak 8 munkanapos elállás. Most már ugye 14 napos elállás, ahogy mondtad, és a hőskorban volt az, hogy a kereskedők igazságérzetében megjelent néha egy-egy ilyen próbálkozás, hogy hát akkor a kiszállítási díjat azt nem fizeti vissza, vagy ha 0 forintért adta akciósan a kiszállítási díjat, akkor is visszafizettette, vagy levonta az árból, mint ahogy itt most mondtátok. Ezek nem jogszerű megoldások. Tehát
1: de
3: a kereskedők jogszabályt sért.
1: Hogy a hőskorban érzed magad. Hát minden vicc új, érted? Tehát, hogy vannak itt új cégek, aztán de próbálkoznak, úgy látszik, ennek sose lesz vége.
3: Ma is olvastam az e-commerce Hungary-nek egy állásfoglását, ugye az elkereskedők valamilyen szintű érdekképviseleti szövetséget, talán a legnagyobb, ami itthon van, és leírták, hogy az új kormánytól várják, hogy hát a fogyasztóvédelmi szabályok, a kevesebb papírmunka, átláthatóság és igazságosság érvényesül. Részben egyetértek velük, de a másik problémám az, hogy például ez a probléma, hogy a kiszállítási díj elálláskor visszajár a fogyasztónak, az meg, hogy levonja a ki nem számlázott kiszállítási díjat a termékből önkényesen, ezek 20 éves szabályok, tehát hogy ezeket a kereskedőnek tudnia kéne. Természetesen lehet, hogy nem tudja, és lehet, hogy valami belső igazságérzetből fakadólag számlázta ki, de ugye tudjuk jól, hogy a kereskedőknek van kötelezettsége arra, hogy ismerjék a rájuk vonatkozó szabályokat, tehát hogyha ő ezt a szabályt nem ismeri, akkor ő sérti a szakmai gondosság követelményét. Aha. Tehát ennek megfelelően teljesen mindegy, hogy ő abban a pillanatban tudta, nem tudta, neki ezt tudnia kell. Amennyiben így kiszámlázott, levont költségeket a fogyasztótól, úgymond nem jogszabályszerűen. Nagyon fontos, hogy ugye továbbra is ennek a vásárnak magánszemélynek kell lennie, mert a 14 napos ási joggal továbbra is csak magánszemélyek

0: lehetnek, de amennyiben ilyet kiszámlázott, levont, abban az esetben a fogyasztó hatósághoz fordulhat, kormányhivatalhoz, gazdasági versenyhivatalhoz, és bejelentést tett a kereskedőre azért, amiért A. megtévesztette, hiszen úgy csinál, minthogyha ez a kiszállítási díj ez levonható lenne, vagy visszafizetendő lenne, másrésztről pedig egy anyagi jellegű jogszabálysértés is szimplán, hiszen ugye a kiszállítási díj visszajár az elálláskor, ha nem fizeti vissza, vagy levonja jogosulatlanul, akkor azzal duplán jogszabályt sért az előbb elmondottak alapján. Tehát itt egyébként a visszakövetelésre vonatkozó panasz után a hatósági bejelentés a praktikus.
1: EU-n belüli vásárlásnál is ugyanez van.
0: A teljes Európai Unión belül a 14 napos állásnak a szabályai is szóra ugyanazok.
1: Izland és Nagy-Britannia is beletart, Egyesült Királyság, bocsánat.
0: Így van, ezek,
1: és Norvégia.
0: Ezek a Svájc külön szerződések alapján ezek az államok dönthetnek arról, hogy a közös piac ezen szabályait magukra a kötelezőnek elismerik-e. Jellemzően egyébként Svájc hol kihúzza magát, hol nem. De hát Svájc a Svájc. De a többi egyébként jellemző ezeket betartja. Érdekük is, hogy alapvetően a kereskedők között az online szabályok ugyanazok legyenek, mert ugye egy nagyobb biztonsággal veszünk részt az ő országaik által kínált kereskedelemben.
1: Magyarul mi is kuncsaktok vagyunk benne, nekik, tehát az ügyfél az fontos, igen.
0: Tehát itt lényegében a fordítási esetleges és vagy ha szavacskákon kívül alapvetően az Európai Unió és a szerződött tagállamok tekintetében ezek az elállási szabályok szóra ugyanazok.
1: Egyébként a távol-keleti panaszokkal kapcsolatban is olvastam elég sok észrevételt, de pozitív észrevételeket, tehát vannak ezek a nagyok, a Temu, meg a nem tudom, Wish, nem tudom még mik vannak, én nem igazán használom őket, hogy valami nem volt jó, reklamáltak, és küldtek neki egy másikat, és tartsd meg azt, tehát vissza se kellett küldenie. Ez egy kereskedői fogás?
0: Alapvetően azt a távol-keleti kereskedelmi logikát látjuk, hogy az áru egyszer idejön, méghozzá nem egyedül, hanem rettenetesen sok áru jön ide az Európai Unióba, és így az áru cseréje és megtartása sokkal-sokkal olcsóbb nekik, mint hogyha vissza kéne fuvaroznia bármit is.
1: Tehát ez az a logikája, értem.
0: Így van. Ezek mellett azért azt kell, hogy mondjam, amikor 14 napos elállást, vagy ők sokszor 30-at is hirdetnek, érvényesítünk, akkor a tapasztalat azért az, hogy nem szeretik visszafizetni a 100%-át az összegnek. Tehát jellemzően a távol-keleti kereskedők nagy többsége azt mondja, hogy hát akkor ő visszafizet 20%-ot, de tartsa meg, visszafizet 50%-ot, de tartsa meg, és azt kell, hogy mondjam, hogy sok tapasztalat alapján, ha 50%-át visszakapjuk a vételárnak, azzal már egyébként akár egész jól járunk. Ez nem jogszerű, azt azért mondjuk ki, tehát a kínai kereskedőnek, vagy vietnámi, vagy amerikai kereskedőnek ugyanúgy be kell tartania az Európai Unióba irányuló kereskedelme során az Európai Uniós fogyasztóvédelmi szabályokat. Viszont másik kérdés, hogy az Európai Uniós hatóságok ezt nem nagyon fogják tudni egy Európai Unión kívüli tagállamon leverni. Tehát, hogyha nem tudjuk érvényesíteni ezeket a szabályokat, akkor az Európai Unió segítségei nem fognak rendelkezésünkre állni. Ezért szoktuk azt mondani, hogy egyébként sokkal biztonságosabb az EU határain belülről vásárolni online, mint kívül.
1: Igen, ez igaz, de akkor már is megkérdezem, az engem régóta érdekel, hogy ugye ezek a távol-keleti, meg sőt amerikai cégeknek is. Vannak Európában, de van, akinek Magyarországon saját raktáraik, lerakatnak hívják őket. Ez jogilag mit jelent, hogyha ő innen szállít ki nekem, tehát itt lerakja, megérkezik mondjuk Európába, akkor az európai fogyasztói szabályok vonatkoznak rá, mert nem onnan szállította, hanem Európából, mert ezek szerint nagyon nem mindegy nekünk vásárlóknak, hogy honnan jött.
0: Ahogy az előbb mondtam, a Kínában székhelye, telephelye rendelkező kereskedőnek is az európai uniós szabályokat kell betartani, ha Európába irányul az eladása. Csak érvényesíteni lesz nehéz ezeket a jogokat, mert messze van. Mert az európai uniós hatóságok egy vietnámi vagy egy amerikai kereskedőt nem nagyon fognak tudni megbírságolni.
1: De ez nem lányvállalatnak számít egy raktárbázis Európába? Vagy
0: annak
1: lerakat?
0: Számít, aminek bejelenti. Aha. Tehát amennyiben ő létesít egy leányvállalatot, akkor onnantól fogva az Európai Uniós hatóságok és bíróságok számára ő már egy fogható státuszú itteni cég, amennyiben viszont ilyen nincs, csak egy fizikai lerakat van, valaki több bérel egy raktárt, vagy valaki több bérel egy átadóbázist, akkor abban az esetben ugyanúgy nézünk ki, mint eredetileg, tehát van valami LTD a világ távoli pontján 15 ezer kilométerre, és akkor ő most vagy hajlandó együttműködni velünk a szabályok betartásába, vagy nem.
1: Vagyis úgy lehet összefoglalni, hogy az olcsóságnak, a sokkal olcsóbb árunak ára van, mert ha problémánk van, akkor már annyira jól nem tudjuk érvényesíteni.
0: A biztonság, igen. Tehát, hogy pontosan az érdekes, és sokan úgy is szokták ezt megfogalmazni, hogy olcsóbb, nem annyira lényeges, nem, hogy is úgy mondjam, létfontosságú termékek, vagy nem nagy értékű termékek beszerzésére ez egy jó út, hiszen azt mondom, hogy annyival olcsóbb, hogy bocsánat, letoljom, hogyha elromlik. Azonban azokban az esetekben, amikor vagy minket, akár egy olcsó terméknél is végtelenül idegesít, hogyha nem kapjuk meg azokat a jogokat, amik járnának nekünk, vagy egy drágább termékről van szó, akkor viszont ne kockáztassunk. De ez azt gondolom rettenetesen fogyasztófüggő. Azok vannak rossz helyzetben, akik ezt a biztonsági kérdést átugorják, hogy úgyse lesz gond, és aztán meg rettenetesen mérgesek, amiért nem tudják érvényesíteni az általuk megszokott jogokat.
1: Mi a helyzet az eBay-jel?
0: Lényegében
1: az ugye egy
0: teljesen ugyanez, annyival rosszabb. Egyébként az összes általad eddig felsorolt lényegében mind marketplace, tehát mindegyik azt jelenti, hogy a felületet mondjuk a Temu nevű cég biztosítja, de benne az eladók...
1: 56 millió eladó.
0: Eladók azok mind külön cégek, magánszemélyek, egyebek, az eBay szintén nagyon hasonló. Itt ugye annyival nehezebb, hogy természetesen az eBay, vagy a Temu, mint keretrendszer is próbálhatja a saját eladóit, aki rajta keresztül értékesít, egyfajta szabályrendszerbe belevonni, és átverni rajta, hogy 14-30 napig visszavegye, ha hibás, akkor visszavegye, visszafizesse a vételárat, de még nehezebb lesz, mert egy még kisebb, még távolibb szereplővel kell dűlőre jutnom valahogy, hogyha nem értünk egyet abban, hogy a termék jól megérkezett, nem érkezett meg, jó minőségben érkezett meg, vagy
1: és
0: nem abban a minőségben.
1: Van.
0: Így van, teljesen pontosan ugyanaz.
1: Mert valahogy az eBay-től kevésbé félnek azok, akik a távol-keleti cégektől, vagy miért?
0: Az eBay-nek van egy olyan keretrendszere marketplace-ként, azaz online piactérként, amiben ő azért az eladói értékelésénél kapott visszajelzéseket nagyon erősen beszámítja, vagyis az az eladó, aki többször a negatív visszajelzést kap, azt nem nagyon fogják megtalálni az eBay-en, illetőleg sorrenden túl,
1: tehát
0: akár
1: nem engedi be.
0: A díjába is beleavatkozik. Ezt egyébként mindenki csinál, ezt a szállásportálok, ezt a közvetítő portálok nagy többsége játsza, hogy akivel gond van, az szépen hátra kerül a sorban, és nem fogod megtalálni. Ugyanez igaz, úgy tudom, a távol-keletiekre is, csak lehet, hogy nem olyan hatékonyan csinálják, vagy akkora a kínálat, hogy egyszerűen nem jön vissza annyi. Tehát annyi kereskedő van fönn egy sínen, egy Temun belül, hogy egyszerűen még nem alakult ki ez a történet, hogy most ezek közül az eladók közül ki az, aki megbízhatóbb. Elől van, tényleg megoldja, korrektül betartja az európai
1: nyomás szabályokat, vagy nem. Nem lehet, hogy az eBay-en jobb minőségű termékek vannak? Meg sokkal szét, tehát nem csak Kínából, Amerikából és Európából is, tehát ott minden van, ugye vannak magánszemélyek, meg cégek, de hogy valahogy kevesebb a gagyi, vagy én nem tudom, csak kérdezem.
0: Ugye az eBay-re bárki föltehet terméket, tehát még csak azt sem tudom mondani, hogy mondjuk a kanadai, vagy az amerikai, vagy a német fogyasztói igények lehet, hogy jobbak, vagy a termékek minőségével kapcsolatos elvárás magasabban van, mint mondjuk Kínában, Mongóliában, vagy nem tudom, Indiában. Tehát bárki tehet föl terméket az eBay-re, de ilyen lehet tényleg, hogy van, hogy alapvetően azért az eldobhatóság, a gyors utángyártás, az a távol kellett része a működésnek, tehát lehet, hogy kevéssé akadnak fönn azon, hogy kis műanyag izé elromlott, ketté tört. Aha. Mi meg lehet, hogy jobban fönn akadunk rajta.
1: Facsipesz. Hivatalosan június 19-től kötelező már az internetes keresőknek egy újabb funkciót megjeleníteni a honlapjukon, mégpedig nem eldugva, hanem nagyon jól látható helyen. Nekünk meg szerintem kötelező megtanulni, hogy az mire jó. Ezt most mi itt elmondjuk, de nyilván még sokszor szó lesz róla. Légy szíves, leplezd le ezt a titkot, bármár az elején azért nagyjából mondtam, hogy miről van szó.
0: Ugye az Európai Bizottságnak van egy jogszabálymódosítása a 14 napos elállási joghoz, bár jelenlegi műsorban beszéltünk a 14 napos elállási jogról, azért foglaljuk össze, hogy ugye ha online vásároltam terméket, tehát interneten keresztül, abban az esetben, hogyha magánszemély, természetes személy vagyok, akkor 14 napon belül meggondolhatom magam. És,
1: indokfogom és visszaküldöm.
0: Így van, a visszaküldési díj az enyém, de a kiszállítási díjat viszont vissza kell fizetni a kereskedőnek. Ez a jog alkalmazható akkor is, amikor már megkaptam a terméket, és akkor is, amikor még éppen kiszállítás alatt van. De az elállásomat jeleznem kell. Eddig ugye mi történt? A kereskedőnek két dolgot volt kötelessége biztosítani. Az egyik az, hogy kitett egy elállási nyilatkozat mintát, ami bonyolult, és le kell tölteni, és a saját adataimmal kitölteni, és visszaküldeni. Ezen felül pedig köteles volt tájékoztatni több ponton is, az ASF-ben előre, mondjuk egy gyíkban, illetve vásárláskor is, amikor kiküldte.
1: Gyík az nem állat, hanem a gyakori kérdések.
0: Gyakori kérdések, vagy FAQ, hogy azt ne összeolvasom mondjam, mert az megint nem lesz túl szép. Tehát a lényeg, hogy több ponton kell tájékoztatnia minket, de ez nem jelentette azt, hogy volt a kereskedő oldalán mindenképpen egy beépített gomb, amit ha megnyomtam, akkor jeleztem az elállást. Hát van, aki lefejlesztett ilyet, tehát nem teljesen ismeretlen ez a történet, van. Éppen napokban zárt be a magyar piactér a fiz.hu. Igen, egy hosszabb folyamat volt. Az ő oldalukon például volt egy előre fejlesztett elállási funkció, annak előre piactér volt.
1: De nem jött be az a piactér.
0: Hát a bezárás mindenképpen tény. A lényeg, hogy most az európai szabályozás alapján minden oldalnak kötelessége lesz egy ilyen gombbal működő automatizált elállási funkciót beépíteni, tehát kell, hogy legyen az oldalukon egy aktív gomb, amit ha megnyomunk, hogy szeretnék elállni a szerződéstől. A főoldalon vagy a főoldalról közvetlenül valami elállási menüpontban elérhetően.
1: Tehát nem kell keresgélni, magyarul ez a lényeg, hogy egyből ő megtalálja.
0: Igen, a főoldalt nem írja elő a szabályozás, azt írja elő a szabályozás, hogy az elállás menüpontból mondjuk elérhessük. Aha. Tehát a főoldalon valami kell, hogy emlékeztessen minket arra, hogy ezt így fogjuk megoldani, és akkor ott lesz egy gomb, ami nyilván vagy a termék adatainak a megadásával online felületen, vagy pedig alapvetően ő maga a bejelentkezésünk után már felismeri azt, hogy mi melyik terméket vettünk, meg is fogja kérdezni, hogy akkor most töltögetnem melyik
1: ott legyen. Végtelenítve.
0: Ez azt gondolom, hogy ügyes és korrekt, és a szakmájukat ismerő kereskedők így fogják.
1: Ez gyakorlatilag ettől az időponttól, június 19-től már mindenhol lapon minden meg kellene, hogy találjuk?
0: Igen, hiszen felvont szemöldökkel és tág pupillával csodálkozva elmondhatom, hogy erre most a kereskedőknek majdnem fél évük volt, hogy Magyarországon igen komoly ritkaságok között
1: tartozik.
0: Én
1: nem kereskedő, jó, értem. Igen. Tehát akkor ahol nincs, akkor azért érdemes, először is nem érdemes ott vásárolni, kettő, hogy érdemes szólni akkor a hatóságoknak, hogy szólítsák föl, hogy legyen. Mert azért nem érdemes ott vásárolni, mert ha meg baj van, akkor meg csak a problémák gyűlnek, ugye?
0: Igen, ugye háromféle kereskedőt látunk ma Magyarországon, az egyik az magyarországi úgymond dobozos webáruházrendszerekben működik, tehát vannak nagy cégek, akik ugye lényegében egy keretrendszert adnak oda annak, aki kereskedni szeretne, őt tőlük tudjuk, és láttuk is, hogy ők már lefejlesztették ezt a megoldást. Tehát nagyon nagy számú, több tízezres kereskedőnek megvan, vannak azok, akik saját maguk fejlesztenek, normális esetben ezek nagyobbak, őnáluk szerintem szintén vagy folyamatban van, vagy megvan. Az izgalmas kérdés az a magyarországi kereskedő, aki valamilyen külföldi, szintén azt mondom, dobozos webáruházat bérel. Ők ugye nem tudják a magyar jogszabályokat, tehát nekik szintén maguknak kéne megoldani. Kíváncsi vagyok, hogy megteszik-e.
1: Pár hónap múlva térjünk vissza rá, szerintem úgyis fogja vizsgálni majd a hatóság.
2: Facsipesz.
1: És még mindig nem engedtem el Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértőt, mert van két sztori. Én sztorinak nevezem, mert elgondolkodtató, nem akarok senkit minősíteni, mind a kettő békéltető testületi ügy, és a történetek lényege az, hogy tehát, hogy az emberek jól tudják, hogy már, hogyha elszakad a cérna, és már megjárták a különböző lépcsőfokok, elmennek a békéltető testülethez, de azért én elgondolkodtam, hogyha én mondjuk ezzel a telefonommal panaszom van, és dühömbe kivágom a kukába, akkor milyen alapján megyek el? Jó, nem ez történt, Máté tudja mi, az egyik, mind a kettő jó sztori, és mind a kettőről beszéljünk, az egyik ugye, amikor nem volt meg a termék, azért nem, mert dühébe kidobta a kukába a kedves vásárló.
0: Igen, igen, egy párcipőről beszélünk egyébként, amivel kapcsolatosan reklamált az illető, és elutasította az üzlet, volt az üzletnek szakvéleménye is, úgy érezte, hogy akkor ennek most vége van, de a fogyasztó gondolt egyet, azt gondolom egyébként jogosan, és fogtam át, egy békéltető testülethez fordult, hogy döntse el ő, hogy a vállalkozáson jogosan utasította el, vagy sem. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan megunta a tárolást, és a cipőt kidobta. Megvan fényképen, látszik a hibája, megvan a szakvéleménye, bevizsgálása nyugta, le van fényképezve a békéltető testületi adatbázisban, szintén fellelhető. Ugyanakkor
1: csak
0: nem tudja magamhozva. A vicces az egészben az, hogy a vállalkozás úgy döntött, hogy visszafizeti a vételárat, hiszen akceptálja azt, hogy a fogyasztó annak ellenére, hogy szakvéleménnyel rendelkezik, de hogy a fogyasztó tovább megy, és fontos számára az ügy.
1: Megijedt a cég, és úgy döntött, inkább fizet.
0: Alapvetően nem ez a tapasztalatunk, szakvéleménnyel a cégek nagy mennyiségben nyerik a békéltető testületi ügyeket.
1: De én is készíthette, tehát mi, mint fogyasztó is készítettetek egy ellenszakvéleményt.
0: De az nem volt. Tehát azt mondom, hogy itt a vállalkozás nem jó indulatúan előre meg akart egyezni a fogyasztóval, és a fogyasztó közölte, hogy oké, köszönni a pénzvisszafértést, de a cipőt sajnos nem tudja visszaszállítani, mert nincs. Most a vállalkozás ugye akkor kicsit meglepődik, és akkor azt mondja, hogy jaj, most akkor mit csináljunk? Hát ugye az elállás az magában az eredeti állapot helyreállítását jelenti, tehát a fogyasztónak visszajár a vételár, amit kifizetett.
1: Neki meg végig visszajár
0: a vállalkozásnak meg visszajár a cipő. Úgyhogy itt kompromisszumos megoldást kell végül, ha a vállalkozás fenntartja az együttműködő szándékát, akkor valószínűleg egy árleszállítást fognak alkalmazni, és ha nem is a teljes vételárat, de a vételár valány százalékát visszafizeti. Tehát ebből az a fűzet, hogy azért, ha lehet, ha beadtunk egy békéltető testületi eljárási igényt, akkor azért a terméket ne dobjuk ki.
1: Igen, ez nagyon fontos, tehát ott kell lenni a corpus delictinek.
0: Pláne, hogy a békéltető testületek elnökei sokszor fenntartják maguknak a jogot, hogy maguk is megnézzék azt a terméket, és hogyha nem tudják megnézni, akkor ugye ez
1: na
0: a
1: jó, de egy szekrénysort nem fogunk elvinni.
0: Ez így igaz, ugyanakkor megint csak arra idem fel figyelmet, hogy a cégnek volt egy szakvéleménye, ha kidobja a cipőt, a fogyasztó sem tud már szakvéleményt készíteni, és a békéltető testület eljáró tanástagja sem fogja látni azt, hogy most vajon a szakvéleményben igaz volt, vagy nem volt igaz, az az egy adatunk, ami van, tehát ennek alapján vélhetően a cégnek fogja ítélni az ügyet.
1: De tehát olyan nagyobb termékeknél nem várható el, hogy odaszállítsák, egy nagyobb termékeknél elég, hogyha dokumentálja fotókkal, nem?
0: Alapvetően persze nem rossz ez, a szakvélemény a legjobb, hogyha az a fogyasztónak már a békéltető testületi eljárás előtt megvan, de voltam olyan békéltető testületi eljáráson, ahol kanapét behoztak az ügyfelek, tehát láttam már ilyet is.
1: A saját szemben, igen, mert akkor betű szerint vette a feltételeket.
0: Hát kiülte a kérdés, ugye az volt, hogy miért ülődött ki ennyire a kanapénak a párnája. A szemléltetéshez kétségkívül az volt a jó, hogyha behozta.
1: Biztos, hogy igen, megdöbben mindenki, hogy hogy néz ki, tehát nem csinálta rosszul, bár szerintem költségbe verte magát, így, hogy na, akkor már is egy másik békéltető testületi. Én azt mondom, hogy ezek ilyen alaptörténetek, amik azért érdekesek, és azért örülök, hogy ezekről beszélünk, mert így a hallgatók is benne vannak azokban a problémakörökben, amiket el lehet kerülni. Ez is egy szép történet, itt is egy ékszerről volt szó, ugye? Ez szerintem még aranyosabb.
0: Ráadásul egy igen értékes nyakláncról beszélünk.
1: Nem fülbevaló?
0: Nem, nyaklánc volt, amelyben ráadásul kettő volt. És
1: mi az, hogy kettő?
0: Kettőt vásárolt belőle az ügyfél. És a nyaklánc egy rendezvényen eltűnt. Ez azért, hogy lássuk a nagyságrendet, ez egy közel 1 millió forintos nyaklánc volt. Eltűnt az egyik, és beadott egy reklamációs igényt a fogyasztó, hogy szerinte ez azért tűnt el és esett le, mert a csatja, az zárja, karabínere az hibás volt, és már korábban is volt vele gondja, úgyhogy egyértelműen ezért tűnt el, vagyis az eladónak kell felelősen viselni a jótársi kellékszavatossági kötelezettségek kapcsán.
1: Nem
0: a rendőrség kezdett fent, és hanem annyit mondta, ez egy minőségi hibás termék, hibás teljesítés áll fönn, úgyhogy fizessék vissza neki.
1: Előbb oda.
0: Mielőbb. Ja, hát, amikor látta, hogy hibás az
1: ár. Hibás, akkor kellett ebben, a lobogót tőle visszavinni, igen. Nem?
0: Végül ebből is békéltető testleti eljárás lett, a vállalkozás nem fizette vissza a vételárat, és a békéltető testlet tárgyalta az ügyet, ugyanakkor a békéltető testlet álláspontom szerint helyesen, bár persze szomorú vagyok, hogy a fogyasztónak így nem maradt nyakéke és pénze sem lett, de helyesen állapította meg, hogy a termék, a hibás termék és annak hibája bemutatása nélkül a vállalkozás nem kötelezhető pénz visszafizetésre, mert az az alapvető joga sérül, hogy ő megvizsgálja a terméket, és megnézze, hogy azt a hibát vajon a fogyasztó nem megfelelő használata okozta, vagy pedig tényleg egy gyártás eredetű hiba. Tehát így a termék hiányában sem a békéltető testület nem tudta megítélni a hibát, sem pedig a vállalkozás, mint ugye másik fél nem állt abban a helyzetben, hogy felmérje, hogy mi lehet a háttérben. Tehát itt elutasításra került a fogyasztó igénye, és sajnos a kárt teljes mértékben neki kellett viselni.
1: Jó, de jogosannak érzem, mert hát ha nincs, senki nem szeret fizetni. Vagyis a békéltető, azt mondom, hogy a békéltető testületekhez abban az esetben érdemes fordulni, hogyha a vitatott tárgy, vagy termék a birtokunkban van. Egyébként nem?
0: Így van.
1: És ami megdöbbentett, hogy nem egyedi eset?
0: Igen, így amikor beszélgetünk erről, ugye egyben ez a két eset jutott eszembe, az egyébként viszonylag gyakori, hogy a békéltető testületi tárgyáláson nem hozzák be a terméket, és most nem kifejezetten a szekrény sorra gondolok, hanem cipőkre, műszaki cikkekre, egyebekre. Ez sem jó, tehát hozzuk be, van egy újabb esélyünk, hogy megmutassuk a hibát látva.
1: De nem kötelező, hogy kötelező, mert nem nincs odaírva, mert én most végigolvastam tegnap este, hogy a békéltető testülethez mit kell vinni. Rohadtul nincs odaírva, hogy hozd be a terméket, pedig teljesen logikus.
0: Nem kötelező bevinni, és nélküle is végig mehet az eljárás, de ha valakinek érdeke, hogy bevigyük, az mi vagyunk.
1: Akkor miért nem írja oda a békéltető testület? Jó, mi elmondtuk, tehát mindenképpen a békéltető testületig viszik a panaszos ügyüket, akkor ha nem ilyen hatalmas dolgokról van szó, hanem kézbe elvihető, akkor mindenképpen vigyék be. Ugye azt hiszem ez a fontos jó tanács. Jó, nagyon örülök, hogy ilyen sokan írnak nekünk, és megosztják velünk a panaszaikat, de továbbra is várjuk e-mailjeiket a facsupesz2025@gmail.com-ra, szép sorba minden terítékre kerül, hallhatják így a hallgatók, hogy megpróbáljuk összeszedni, meg a válaszokat, ugye, mert a szakértőknek kell azért ezeknek a dolgok utána nézni, de akinek panasza van, megoldandó problémája, ne tartsa vissza magát, szívesen veszük, hogyha ír nekünk. Ha nagyon hosszú a történet, akkor egy telefonszámot küldnek, akkor én vissza fogom önöket hívni, és fel fogjuk venni közvetlen a kapcsolatot. Siklósi Máté maradt itt a műsor végére egyedül, de köszönöm neked, hogy itt
0: nagyon
1: voltál.
0: Nagyon jó társaságban vagyok.
1: Ugye, nagyon. Például Bicó Tomi társaságában, mert ugye a műsor ma is vele készült. Így aztán nincs is más dolgom, mint hogy elköszönni és megígérni, hogy jövő héten ugyanebben az időben ugyanitt leszünk, vagyis megint lesz Facsipesz, érdemes lesz minket hallgatni. A mai műsor ezzel véget ér, tehát Bicó Tomi nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Törtei Takács Krisztát hallották, legyen továbbra is szép napjuk, viszlát!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Elrendelte Hankó Balázs letartóztatását a Kecskeméti járásbíróság nyomozási bírája. Benyújtotta a kormány a végső kifizetési kérelmet a több mint 1000 milliárdos EU-s forrásokra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Elrendelte Hankó Balázs letartóztatását a Kecskeméti járásbíróság nyomozási bírája, közölte a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség sajtószóvivője. A fideszes országgyűlési képviselőt, volt kulturális és innovációs minisztert különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntetőeljárásban. Bodó Marian sajtószóvivő kifejtette, a nyomozási bíró egy hónapra rendelte el Hankó Balázs letartóztatását, osztva az ügyészség álláspontját, amely szerint a gyanúsított jelenlétének biztosítása és a bizonyítás megnehezítésének megakadályozása más kényszerintézkedéssel nem érhető el. Benyújtotta a kormány a végső kifizetési kérelmet a több mint 1000 milliárdos EU-s forrásokra. A portfólió brüsszeli tudósítása szerint Magyarország határidőre benyújtotta a végső kifizetési kérelmét. Ezzel Budapest hivatalosan is megküldte az Európai Bizottságnak a helyreállítási program végső számláját. A dokumentumokat már a Magyar Péter vezette új kormány által nyáron módosított verzió alapján tárgyalták le. Több ezer milliárd forintnyi fejlesztési forrás sorsa dől el így a napokban. Brüsszeli források szerint már most nincs visszaút, az uniónak kötelezően döntenie kell a pénzek folyósításáról. A pénzügyminisztérium bízik a kérelmek pozitív elbírálásában, ami stabilizálná a hazai költségvetést. Az ellenzéki pártok szerint a kormány túl sok engedményt tett a tárgyalások során Brüsszelnek. Az Európai Bizottság szakértői csoportja azonnal megkezdte a beküldött számlák tételes ellenőrzését. Kereken 10 évvel a megszüntetése után újraindul a Népszabadság. A legendás lap online közéleti híroldalként és nyomtatott heti lapként is visszatér a piacra. Az online változat az nso.hu címen lesz elérhető az olvasók számára jövő héttől. A kiadó közleménye szerint a tényalapú független újságírás megerősítése a legfőbb céljuk a jelenlegi politikai helyzetben. A szerkesztőség tagjai között számos ismert, korábbi munkatárs és neves politikai újságíró is szerepel. A Tisza párt üdvözölte a sajtószabadság újabb fontos mérföldkövét. A Fidesz képviselői szerint ugyanakkor a baloldali politikai propaganda újabb bástyájának kiépítése zajlik. Orosz erők drónnal támadták meg a kijevi nukleáris kutatóintézetet. A kutatóreaktor nem sérült meg, közölte az Ukrán Állami Nukleáris Szabályozási Felügyelet honlapján. Közleményük szerint a támadás következtében keletkezett tüzet gyorsan eloltották. Hangsúlyozták, hogy a reaktor és a biztonsági szempontból fontos rendszerek nem sérültek meg. A sugárzási háttérben nem észleltek változást, annak értékei a természetes háttérsugárzás tartományán belül maradtak és nem változtak. A kockázatok csökkentése érdekében a reaktor 2022. februárja óta leállított állapotban van, az aktív zónából pedig az összes fűtőelemet eltávolították.
2: Időjárás.
1: Szombaton is napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak Sopron térségében élénkülhet meg a délies szél. A hőmérséklet hajnalban -1 és +12, délután azonban már 23 és 27 fok között alakul.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.
5: Mit is jelent valóságban a házhoz szállítás? Csak az épületig szól a fuvarozó, illetve a szállító kötelessége, vagy a lakásig? Egy hallgatónk rém története a hűtőszekrénnyel és a fuvarossal adja tulajdonképpen az apropóját, hogy erről ma beszéljünk. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok, és egy másik hallgató által felvetett probléma ugyancsak a futárokkal kapcsolatban. Utánvétel vásárolt, készpénzben fizetett, de hiába várta a visszajárót, a fudár közölte, hogy nem jár neki, és még jól ki is oktatta, ha nem akar legközelebb így járni, akkor pontosan annyit adjon, amennyi a termék ellenértéke. Tessék mondani, jogos ez? Kérdezte ő, és én is fel fogom tenni ezt a kérdést nem sokára. Aztán utazása sziszegő szappanok körül, vagyis a különböző spréket vette górcső alá hatóság. Hogy miért pont az autóápolási, illetve az úgynevezett műszaki célra használhatókat, és hogy mire jutottak, beszélünk róla. Nem új, de amikor szembesülünk vele, bizony dühöngünk azon, hogy zsugorodnak a termékek. Élek a gyanúval, hogy mára már több száz termék lehet ilyen értelemben érintett. De mikor és milyen feltételekkel tehetik ezt meg velünk? Erről is szó lesz a mai műsorban. Aztán arról is, hogy egy időben eltűntek, aztán most megint felélettek azok az ajánlatok, amelyekben a bankok ingyenes számlavezetést ígérnek nekünk. De tényleg ingyenes-e az, amit annak hirdetnek? És ha igen, milyen olyan egyéb díjakat kell fizetnünk, melyek okán már nem is annyira ingyenes, amit annak hirdetnek, vagy ami annak látszik? Tehát a fő kérdés legalábbis számunkra, fogyasztók, ügyfelek számára, hogy mire figyeljünk, mikor egy szerződést megkötünk. Arról is szó lesz, hogy miért melegen ajánlott lepapírozni egy mobiltelefon eladását is. Vagyis, ha nem akarunk később esetleg csúnyán ráfizetni, mindenképpen legyen róla a másik fél által is aláírt papírunk. És végül, de nem utolsó sorban nem fognak meglepődni újabb hírek a budapesti parkolásról. Tervek szerint úgynevezett villámparkolózónák kialakítását tervezi rövidesen a főváros. Ez egy újabb szempont, amire majd nagyon kell figyelnünk. Ami eddig kiderült a tervekről, a szakértünk rövidesen el is mondja, hogy szép lassan fölkészüljünk erre is. Rengeteg témánk van, már is belevágunk. Tehát azt ígértem a műsor elején, hogy a mostanában ismét azt mondom, virágkorát élik azok az ajánlatok, amelyekben a bankok ingyenes számlavezetést ígérnek. Erről fogunk egy kicsit beszélgetni, annál is inkább, mert ma már nem nagyon hiszük el semmiről, hogy ingyenes, de ahogy utána néztem, ez nem is annyira egyszerűen megválaszolható kérdés, de természetesen szakértői segítséget kértem. Homa Péter pénzügyi, de felsorolhatnám még, hogy mennyi mindenhez értő szakértő itt van velünk már a telefonban. Köszönöm szépen, hogy itt vagy, szia!
2: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is!
5: Szóval az ingyenes dolgokat azt tudjuk, hogy mindenki szereti, ki ne szeretné, és a 0 forintos banki számlavezetési díjat is szeretjük. Jól érzem, hogy az utóbbi időben megint elkezdődött ezeknek a virágkora.
2: Igen, tehát 2007-ben jelent meg ez a konstrukció Magyarországon, hogy egy bizonyos jövedelem átutalásért cserébe minden ingyen van, és tudjuk jól, hogy ez Nyugat-Európában teljesen megszokott konstrukciónak számít, és 2013-ig, tehát 6 éven át volt velünk ez az ingyenes lehetőség egyre több banknál, amikor is megjelent a pénzügyi tranzakciós illeték, és hát az kivégezte ezeket a csomagokat.
5: Igen, természetesen igen.
2: Mert ugye az minden átutalást olyan magas díjjal terhelt, ami sokkal magasabb, mint amit a bankok amúgy elkérnének az ügyféltől, tehát ilyen kétszerese, vagy akár háromszorosa is lehet, úgyhogy ez nem tette lehetővé, hogy a bankok a továbbiakban ingyen kínáljanak bármit is, hiszen ez egy állami elvonás, amit nekik is be kell fizetniük az államkasszába.
5: De akkor most viszont, mi történt velük?
2: Igen, tehát az történt, hogy ugye mindenki ismeri azt a szót, hogy Revolut, és ez 2015 végén, 2016 elején jelent meg Magyarországon, és fokozatosan átvette a szerepét a belföldi banki szolgáltatásoknak, hiszen ők náluk nem volt pénzügyi tranzakciós illetéknek megfelelő díj, aztán később bevezette a magyar kormány, hogy ők is fizessék, de ők még akkor sem hárították tovább a lakosságra, és így a bankok belekényszerültek abba, hogy egy Revoluthoz hasonló konstrukció kínáljanak, amire jó példa a Granit Bank idén májusban megújult ajánlat, ami gyakorlatilag teljesen leképezi a Revolutnak a kínálatát. Ugye a Revolutnál vannak fizetős csomagok, és itt erre gondolok, hogy a havidíjtól függő tartalom van a csomagban, és hát amúgy is van a magyar piacon egy verseny, egy megújulás, amely elhozta újra, hogy vannak ilyen ingyenes csomagok. Egy dolog nincsen, vagy nagyon kevés, az az ingyenes átutalás, de ennek a apropójáról már beszéltünk, hiszen a pénzügyi tranzakciós illeték a mai napig egy nagyon kemény elvonás a bankoknak, tehát ott szerintem hosszú távon egész addig nem várható ingyenesség, ameddig az állam le nem vonul erről a piacról, de egyébként a többi dologban, tehát a havi számlavezetés díjában, az első éves kártyadíjban, esetleg a csoportos beszedésekben megvan az ingyenesség, és azóta született egy ingyenes készpénzfelvételi jogszabály is, ugye még 2014-ben, amit nemrég 300 ezer forintra bővítettek belföldön bármely banknál, tehát az ingyenes készpénzfelvétel is biztosítva van.
5: Azt mondtad, hogy nincsen ingyenes átutalás, akkor beszéljünk egy kicsit erről a fizetési kérelemről, vagy úgy is hívják, hogy quick kérelem. Igen. Ezt tavaly vettem talán észre, hogy bizonyos bankoknál van ilyen, de először is szerintem az a legjobb, ha tisztába tesszük, tehát mondd el, nyilván nem ismeri minden hallgató, hogy mi is ez a fizetési kérelem, illetve ez a quick kérelem.
2: Igen, tehát ez mind a kettő szolgáltatás viszonylag újnak számít, 2024 óta lehet ezt igénybe venni, és a fizetési kérelmet, a csoportos beszedés, a QR-kódos fizetést pedig a bankkártyás fizetés alternatívájának szánta a pénzügyi, hát úgy mondanám, hogy végül is ezt az MNB-ből találták ki a Magyar Nemzeti Bankból, de hát a kormány nyilván sajátjává tette, tehát gyakorlatilag mondhatni, hogy a kormány ennek szánta ezt a két új tranzakciót, hogy alternatívát állítson ezeknek a korábbi tranzakcióknak, és ezért, mivel bevezetési időszakban van, korlátlan ideig, egyenlőre, visszavonásig korlátlanul ingyenesé tette ezeket a tranzakciókat, tehát nincsen semmilyen darabszám vagy összeg meghatározás, hanem ezeket a tranzakciókat teljesen ingyen lehet elvégezni, méghozzá mindegyik banknál, és pénzügyi tranzakciós illetéknek megfelelő banki díjat sem kell értük megfizetni, tehát
5: ténylegesen meg egy ingyenesek. Most a kicsit menjünk bele a gyakorlatba, tehát ha mondjuk nekem most vegyünk egy ilyen példát, te tartozol 300 ezer forinttal, akkor én indítok egy fizetési kérelmet, és akkor a te bankod átutalja nekem azt a 300 ezer forintot, vagy hogy kell ezt a gyakorlatban elképzelni?
2: Úgy kell elképzelni, hogy a csoportos beszedéssel ellentétben a fizetési kérelem mindenképpen egy olyan művelet, ahol valamit kell tennie a fizető félnek, nem fog teljesen automatikusan kiegyenlítődni. Aha. Tehát, hogy három dolgot lehet tenni, hogy az egyik a visszautasítás, a másik a figyelmen kívül hagyás, és természetesen a harmadik az, hogy kifizeti.
5: És ha maradva a példánknál, hogyha én nekem te tartozol 300 ezerrel, és én indítok egy fizetési kérelmet, azt te vagy elutasítod, vagy azt mondod, hogy oké, rendben van, és átutalja a bankod, ugye? Így nagyon leegyszerűsítve.
2: Igen, igen, vagy van a harmadik lehetőség, hogy nyitva hagyom, és akkor legfeljebb 60 nap múlva lejár. És akkor 60 napon belül viszont bármikor ki tudom egyenlíteni, attól függetlenül, hogy te beállítasz egyébként a fizetési kérelemben egy fizetési határidőt, ahogy aha, a számláknál is szokták, de ez nem kötelező, tehát ez nem szünteti meg a fizetési határidő a kérelmet, az mindenképpen 60 nap múlva jár le. Na és itt jön akkor az a dolog, amiről beszéltünk, hogyha valaki kap egy fizetési kérelmet, akkor azt ingyen egyenlítheti ki, viszont a fizetési kérelemnek a feladása, tehát annak az üzenetnek az egyáltalán az átutalás összeállítása, és annak az üzenetnek, ami az átutalás adatait tartalmazza, annak az eljuttatása a fizető félhez, az már nem kötelezően ingyenes. Vannak bankok, amelyek ingyen biztosítják ezt is egy akciós időszakban, amit meghosszabbítanak rendszeresen, de van olyan bank, amelyik mondjuk 80 forintot elkér érte.
5: Hát de és ez hogy is olcsóbb, 80 forintért.
2: Tehát így van, tehát hogy, mit tudom, 300 ezer forint, az mondjuk 1125 forintért megy el a pénzügyi tranzakciós illetéknek megfelelő banki díj miatt, tehát ahhoz képest a 80 forint az semmi.
5: Van
2: persze
5: itt valami felső határidő, tehát mondjuk most megint mondok egy konkrét példát, veszek egy lakást 40 millióért, és bolond lennék akkor átutalni, már bocsánat a kifejezését. Akkor te indítasz egy fizetési kérelmet, én meg arra azt jóvágyom, és akkor így gyakorlatilag megúszom nagyon olcsón?
2: Hát annyira nagyon olcsón, hogy ingyen. Mondom, a fizetés kérelem feladója fizet egy fix díjat, de ez a legtöbb díj, hogyha most az akciókat meg is szüntetik a bankok, akkor a legtöbb díj, azt hiszem, hogy olyan, vagy a legmagasabb díj, azt hiszem, hogy olyan 600 forint körül alakul, és ez egy fix összeg, tehát nem függ az átutalásnak az összegétől, tehát nem százalékos díj, ami azt jelenti, hogy 600 forintból legfeljebb, hogyha majd ezek az akciók véget érnek, mind a két fél számára együttesen megúszható lesz egy ilyen hatalmas összegnek a kifizetése is. Annyit kicsit hadd pontosítsak, hogy mivel ezek a szolgáltatások az azonnali átutalási rendszerre épülnek ezért, és abban legfeljebb 20 millió forint lehet a tranzakciónak az összege, ezért 20 millió forintig érvényes ez a lehetőség, de természetesen bármennyi ilyen tranzakciót be lehet küldeni, tehát egy 40 milliós lakásnál kettő ilyen tranzakcióból teljesen ingyen megoldható a vételár kifizetése.
5: Gyakorlatilag meg is válaszoltad a következő kérdésemet, tehát az azonnali átutalásnál is, ha jól tudom, ez Magyarországon egyébként tényleg jól működik, 20 millió forintig kerül azonnal a másik számlájára, 20 millió forint fölött már ezen a zsíró rendszeren akár 3 órát is igénybe vehet, ugye jól tudom?
2: Hát 2, de végül is igen, bármennyit igénybe vehet, és órás ciklusok vannak munkanapokon, reggel azt hiszem 7:30, és délután azt hiszem 5 óra vagy 4:30 között. Ott a végén azt hiszem van talán egy másfél órás ciklus, nem emlékszem pontosan, de az a lényeg, hogy ütemezetten haladnak az átutalások egész nap, és ennek megfelelően nagyjából 1 vagy 1.5 óra múlva érnek célba, de nem célszerű kifizetni 20 millió forint felett egyben, amikor 20 millió alatt meg azonnal átmegy a pénz, és ott a fizetési kérelemmel ingyenes is lehet. A 20 millió forint fölött nem tudsz használni fizetési kérelmet.
5: Minden banknál van ez a fizetési kérelem lehetőség, magyarországi banknál, és akkor most itt nem a neobankokról beszélünk, hanem úgy általánosságban. Tehát bármelyik bankba bemegyek, megkérdezem, azt mondják, hogy van.
2: A fizetési kérelemre érkezett, válaszul adott, tehát a beérkezett fizetési kérelemre válaszul adott tranzakció az minden banknál van. Az, hogy fel tud adni magát a fizetési kérelmet, az jelen pillanatban a KNH banknál fejlesztés alatt áll, a többi banknál az is elérhető.
5: Aha. Hát ez mindenképpen érdekes. Kanyarodjunk vissza ezekre a banki szolgáltatásokra, tehát akkor el lehet hinni, hogyha ajánlanak nekem egy ingyen számlacsomagot, és hozzáteszik, hogy most mondok, amit havi 300 ezer nem bér, hanem beérkező összeg kell, akkor ezt szabad elhinni.
2: Igen, abszolút szabad elhinni, tehát nincsenek benne apróbetűs részek, nem kell csontot vinni a bank igazgató kutyájának, semmi ilyen nincsen. Egy a lényeg, hogy a bank, amit nagybetűkkel odaír, hogy ez a feltétele, hogy mondjuk tényleg, nem tudom, 200 ezer, 300 ezer, 150 ezer forint jóváírás, nem is kell, hogy jövedelem átutalás legyen, tehát hogyha az ügyfélnek van két számlája, akkor akár a között is teljesítheti. Az a lényeg, hogy bankon kívülről érkezzen a pénz, vagy ha bankon belül, akkor tényleg jövedelem jogcímen érkezzen, hogyha ezt teljesíti, esetleg tartozhat hozzá még egy-két kártyás vásárlást, meg kell nézni pontosan a feltételeket, akkor ez biztos, hogy ingyenes lesz.
5: Aha. Jó, nagyon szépen köszönöm az elmúlt percekben, azért sokkal több mindenről beszélgettünk, és szerintem nagyon hasznos volt Hova Péter pénzügyi szakértővel, tehát akkor ez a nagyon érdemes ezt a fizetési kérelmet, ezt a szóösszetételt bevésni az agyunkba, mert rengeteg pénzt tudunk spórolni, például a nagyobb összegű átutalásoknál is. Mindenképpen szabad elhinni azt, hogy az a bank, amelyik ingyenes számlavezetést ígér, ha megnézzük, hogy miért, és különböző feltételekhez köti, akkor érdemes az betartani, mert tényleg ma már van erre lehetőség. Még egyszer köszönöm szépen neked, hogy a rendelkezésünkre álltál, de már most mondom a hallgatóknak, a jövő héten a neobankokról foglak nyaggatni, mert nagyon sok kérdés érkezett ezzel kapcsolatban. Köszönöm,
2: jó, köszönöm
5: szépen.
4: Facsipesz.
5: Spréket vett górcső alá a fogyasztóvédelmi hatóság, erről fogunk beszélni, amennyit legalábbis eddig tudni lehet. Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke itt van a stúdióban. Szia!
6: Szia, és köszöntöm a kedves hallgatókat is!
5: Szóval miért pont a spréket kell vizsgálgatnotok?
6: Hát mindenkit nem akármilyen sprayt, és nem minden sprayt vagy sprayt vizsgálunk, hanem kifejezetten a műszaki karbantartó sprayket és az autóápolási aeroszolokat. Azért vizsgáljuk egyébként több okból, mert egyrészt nagyon népszerűek, pontosan tudjuk, egyre többen használják, és ilyen vizsgálat korábban még nem volt.
5: Tehát ez egy abszolút... Azért nem értettem, hogy miért pont...
6: Abszolút egy innovatív jellegű vizsgálat,
5: nem, azt gondolom. Nem, semmi oka nincs.
6: Tehát olyasfajta oka, hogy mondjuk több panasz lenne, olyan nincsen. Viszont azért, mert egyrészt nagyon népszerűek, másrészt meg veszélyesek is lehetnek ezek a termékek, ha nem felelnek meg a nagyon szigorú tűzveszélyességi, műszaki biztonságosság és jelölési előírásoknak, akkor azok komoly problémát okozhatnak.
5: Aha. Már pedig gondolom, hogy ebből is minden szinten szinte minden van, távol-keletről bejövő, tehát webáruházaknak a termékeit is fogjátok vizsgálni, mert általában ezt meg szoktuk beszélni, hogy nem csak a boltok polcairól, meg a távol-keleti üzletekből vesztek le, hanem veretes cégektől is.
6: Tehát így van, így van, nagyon széles körű itt is a mintavétel, bevásárlóközpontokból is vásárolunk, szaküzletekből, illetve az internetről és harmadik országbeli online platformokról is. Amellett még egy innovatív jellege van ennek a vizsgálatnak, hogy ezt nem csak a fogyasztóvédelmi piacfelületi hatóság végzi el, hanem ezt a népegészségügyi hatósággal közösen, és ők kifejezetten a kémiai biztonsági megfelelőséget vizsgálják meg.
5: Vagyis?
6: A összetétele, a vegyi anyagok, meg hogy egyáltalán miket tartalmaznak ezek a sprék, amellett, hogy igen, milyen hatása lehet ez a fogyasztókra nézve.
5: Mikorra lesz ebből eredmény?
6: Ha minden jól megy, akkor nyár közepére, végére ebből lesz eredmény.
5: Mert ez mindenképpen egy nagy vizsgálat, tehát nagyon sokat fogtok begyűjteni?
6: Így van, a lehető legszélesebb körű vizsgálat, és próbálunk minél több mintát venni, és természetesen kommunikálni fogjuk ennek az eredményét, és mi is nagyon kíváncsian várjuk, mert tényleg ilyen nem volt, és én nem tudok róla, hogy például az Európai Unióban lett volna hasonló vizsgálat, mi nem találtunk ilyet, vagy ha volt, akkor is elvétve, Magyarországon pedig nem volt egyáltalán ilyen korábban.
5: Egyébként jogos, mert tényleg rengeteg félét lehet kapni, szinte, mert az élelmiszerboltokban is vannak ilyenek.
6: Abszolút.
5: Nem is tudom, gondolom ennek is utána néztek, hogy vannak-e ennek valami olyan tudnivalói, nem lehet az élelmiszerek, mert itt teljesen elkülönítve, gondolom én, tehát az nem jó mutat, hogyha a paradicsom mellett ott áll egy ilyen
6: szó. Így van, és ennek nagyon szigorú tárolási követelményei is vannak, úgyhogy ezt is vizsgáljuk természetesen, ahol fizikai hagyományos boltban árusítják.
5: Egyébként ezeket. Abból kiindulva, hogy annak idején, mikor Covid volt, akkor egy időben azzal ijeszgettek minket, hogy a fertőtlenítőket ne hagyjuk benne a kocsiba, mert fölmelegszik és fölrobban. Ennek analógiáján lehet, hogy nagyon sok embernek a csomagtartójába lapulnak ilyenek.
6: Hát abszolút, és nem értem, vannak a jelölési előírások, tehát erre kifejezetten fel kell tüntetni, hogy hőtől távol tartandó, ne tartsuk meleg közelbe, tilos a dohányzás, a nyílt láng használata mellette, a gyerek kezében ne adjuk, stb. Ha ezeket is vizsgáljuk, hogy egyrészt ezek a tájékoztatási kötelezettségek megvannak-e, és hát a fogyasztók figyelmét is felhívjuk, ha már hallgatnak minket, hogy például ezeket a szabályokat nem véletlenül írják rá, ezeket tartsuk be.
5: Jó, csak valahogy nem jön össze a fejünkbe, tehát nem teszem ki a tűző napra, de nem jön össze a fejembe, hogy a kocsi csomagtartójában van valami, az még jobban föl tud hát melegedni, pontosan. És ezért is kell erről beszélni,
6: így
5: ugye?
6: Így van, abszolút.
5: Kíváncsi vagyok az eredményekre, hát élek a gyanúval, hogy járon is fogunk még találkozni, úgyhogy mindenképpen beszéljünk róla. És van egy másik témánk is, amit részben tőled kérdezek, részben Mátétól, mégpedig az, hogy... Hát én azt mondtam a műsor elején, hogy nagyon rendben van, hogy vigyáznak az alakunkra, de azért ne az én pénzemen vigyázzanak, mert hogy egyre gyakoribb, hogy zsugorodnak a termékek. Én pont a minap voltam egy boltba, és ott például egy ilyen hatalmas piros felszólító tábla volt, hogy vigyázzak, mert ebbe kevesebb van, de egy csomó minden otthon vesz észre az ember, és ez főleg az élelmiszereknél van, de nem csak ott, más dolgoknál is van, hogy összezsugorodtak. Értem én a gyártót, értem én a kereskedőt, de mégse értem, mert hát szóval, tudom, jogszerű, de nyilván ennek is Mátéhoz is fordulok, meg hozzád is, hogy milyen kötelezettségek vannak ezzel kapcsolatban, ami úgy érzem, hogy csak a szerencsétlen kereskedőnek van, aki egy a végfelhasználó előtti utolsó állomás.
6: Azért ennek nagyon szigorú szabályai vannak. Magyarországon egy 2024-ben hozott kormányrendelet szabályozza ezt. Úgy hívjuk, hogy kiszerelés csökkentés, a hétköznapi értelemben pedig ez a zsugor infláció. Ja. Tehát amikor az ár az nem változik, de a termék kiszerelése csökkent.
5: Így van, de a 10 dekás mérkább csak 8 deka.
6: Nyilván egy gyártó és egy kereskedő eldöntheti azt, hogy ő milyen mennyiségű terméket árusít a fogyasztó számára. Feltéve, hogy a fogyasztó ezt pontosan tudja, és épp azért, hogy megakadályozzák ezt, hogy fogyasztókat átverjenek, hogyha csökken a méret, erről őt megfelelően tájékoztatni kell. Az egyik tájékoztatási kötelezettség, amit te is mondtál, a nagy piros felkiáltó.
5: De maga, csak egy helyen láttam.
6: Pedig ez mindenhol fel kell tüntetni, ahol csökkent a kiszerelés. Nagyon szigorúak erre a szabályok, és a fogyasztóvédelmi hatóság ezt rendszeresen, tehát a kormányhivatalok ellenőrzik is.
5: Egyébként az a trükk, bocsánat, hogy közbevágok, az egyik drogéria üzletlánc, meg ugyanilyen piros felkiáltó jelen azt írja, hogy árcsökkenés. tehát hogy ők meg a saját marketingükre használják föl, és én itt látok egy piros felkiáltóját, meg ott nem biztos, hogy fölfogom, hogy...
6: Nyilván is, ez itt a kormány lehet pontosan megmutatja a felkiáltója, a piros felkiáltója mértékét, és hogy méretét, és hogy mellette ott legyen az is, hogy vigyázat a termék kiszerelése csökken. Ráadásul olyan kötelezettsége is van a gyártóknak és a kereskedőknek, hogy ezt be kell jelentenie egy hatóság felé, amely nem más, mint a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.
5: Aki? Bejelenten a kereskedő, ugye? A gyártó,
6: hát ott nem, az első, egyébként a gyártónak is, az első forgalomba hozónak kell, tehát ezt a jogszabály részletesen meghatározza, és ezt az NKFH nem csak megőrzi magának, hanem egy külön adatbázisunk, az nkfh.gov.hu oldalon, a kiszerelés csökkentés adatbázis, szóval legutoljára néztem, 524 ilyen terméket tartalmazott ez a lista, képpel együtt, kiszerelés mérettel együtt,
5: és ez mind
6: együtt.
5: Élelmiszer?
6: Nem, abszolút nem, tehát nem csak élelmiszerre vonatkozik, háztartási vegyipari cikkeknél szokott ez lenni, mosószereknél például.
5: WC papír is valahogy összezsugorodott, vagy többet használnak az emberek, nem tudom, de tényleg ilyen kisebbek. Máté csak bólogat, engedjük, hogy megszólaljon.
7: Igen, bár a liberális és a konzervatív énem között állandóan egyensúlyozva, itt egyértelműen a liberális van előtérbe. Én azt gondolom, hogy azokkal a tájékoztatási követelményekkel, megerősítve mindazokkal az elmúlt években hozott intézkedésekkel, amelyeket a Norbi felsorolt, én azt gondolom, hogy most már jöjjön el az az idő, kezdjük egy kicsit olvasgatni a terméktájékoztató címkéket és a feliratokat, és ne pedig reflexből kapkodjunk. Tehát azzal teljesen egyetértek.
5: De mit olvasnak, mikor 20 éve ugyanazt a mondjuk papír, vagy 5 éve ugyanazt a papír kéztörlőt veszem, akkor mit olvasgassak?
7: Azt olvasgassuk, hogy ha tudjuk pontosan fejből, már pedig a magyar társadalom nagy része tudja, hogy a vaj, a nagy, az 250 grammos. Akkor nézzük meg, ha megfogjuk, és kicsit furi, hogy az nem csökkente 200 vagy 180 grammra, mint ahogy egyébként szinte mindegyik lecsökkent 200 gramm körülire.
5: Ha nincs is negyed
7: kiló. Van még egyébként, de ritka, tényleg ritka. A kicsi ugyanígy, a tejfölök ugyanígy, és hiába nagy a doboz, sokszor a doboz félig van egyébként, de a töltőtömeg az mindig leírja, az egységár szintén egy olyan információ, amiről iszonyatosan sok segítséget tudunk szerezni. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy azokkal a fogyasztói reklamációk teljesen egyetértek, amikor ezekben hibázva, vagy egyértelműen a csomagolást túlzó méretűnek meghagyva, és bele jelentősen kevesebbet töltve, próbálják az ember érzékelését megzavarni, de az, amikor valaki ma, hogy lényegében 8 éve majdnem minden nagy vaj 250 gramm helyett 200-as, emiatt fölháborodik, pedig ott van a felszólító és a figyelmeztető
5: címke. De nem ezen a háborodik föl, hanem hogy ahogy Norbi is mondta, bővül ezeknek a köre, és mire megszokom, hogy mondjuk a 250 grammos vaj 200 gramm, addigra jön a következő.
7: Ne szokjunk meg semmit, bocsánat, tehát a piac változik, jó. A textilszálak lényegében hónapokra új anyagokat tartalmaznak, az élelmiszer összetevők változnak iszonyatosan nagy gyorsasággal. Ha reflexből vásárolunk, akkor kitesszük magunkat annak átolvasás
5: nélkül.
7: Én
5: nem szeretnék egy napi bevásárlásnál nem reflexből vásárolni, mert valószínű, hogy megőrülnék.
6: Igen, abszolút egyetértek Mátival, hogy változik a világrádos
7: viszont. Annak átolvasás
5: nélkül. Én nem szeretnék egy napi bevásárlásnál nem reflexből vásárolni, mert valószínű, hogy megőrülnék.
6: Igen, abszolút egyetértek Mátival, hogy változik a világ, ráadásul iszonyatosan felgyorsult, tehát

0: Az, hogy egy márka zsugorítja, ahogy ti mondtátok, a kiszerelését, az nem azt jelenti, hogy a másik is.
1: Így van. Így van. Így van, sőt, a fogyasztó azzal, hogy figyel, és választ egy olyat, aki nem zsugorít, vagy aki az eredeti minőséget megőrzi, azzal üzenetet küld annak a cégnek, önmagában az, hogy nem veszi meg a termékét, hogy figyelj, ez nem volt olyan jó ötlet. Mondok rá egy példát. Van egy nagyon-nagyon kedvenc csokim. Alapvetően már a ilyen kísértések nagy részét elhagytam. Hegyformájú, és szerintem 6 éves korom óta fogyasztom. Volt lehetőségünk rokonoktól megkapni annak idején, amikor még itthon még csak Tibi csoki volt, igen. És egy nagyon a shrinkflation, vagy zsugorinfláció egyik ikonikus jele volt, hogy oda régen befért 12 hegy, és a gyártó lecsökkent, és most már csak 9 hegy fog beférni ebbe, ugye háromszög alakú, és akkor ott vannak a hegyek benne a dobozban. És erről képek születtek, egy ikonikus európai legmagasabb hegyének a mintájára készült a csoki. Mindegy, talán aztán nem annyira éles a műsor, a Toblerone-ról van szó egyébként. Ha már egy jó körbeírtam, akkor mutatom, hogy mindkettőt tudok.
0: Ez az, ami fölragad a műfogsorra.
1: Igen, akár azt is tud. Na és a lényeg az, hogy erről nagyon erős kampány volt, és tényleg álltak el is kezdték legyártani ezt a ritkított hegyű terméket, amire hatalmas felháborodás lett, és Magyarországon mind a mai napig nem jött át, és a régit értékesítik, és most már Európa más országában is láttam, hogy visszafordultak, hiszen egy ikonikus, egy bevett, egy alapvetően nem olcsó termékről van szó, ott nem lehet játszani ezzel a sztorival. Tehát azt gondolom, egy gyártó sokkal jobban megteheti, mondjuk egy saját márkás WC-papír szériában lehet, hogy ront, de egy olyannak, aki ebben legalább Magyarországon vagy Németországban is prémium márkának tartja magát, az nem vékonyíthat a terméken, mert elveszti a fogyasztóit, akik átmennek máshova. Nyilván ez egy lassú hatás, tehát ez nem hetek alatt fogják elveszteni a fogyasztóikat, de hónapok alatt eltett. Én szerintem továbbra is figyeljünk, igen, ahogy Norbi mondta, nagyon tetszett a forgalmas változás, igen, változik a forgalmi rend, változnak a termékek, én sem minden vásárláskor olvasom végig az összes címkét, de pár vásárlásonként meg szoktam nézni.
0: Jó, engem kezdtek meggyőzni, de csak kezdtek, de erre majdnem azt mondtam, hogy ti nem vagytok háziasszonyok, nektek nincs egy ilyen vásárlási kényszeretek, mikor rohanni kell, és az egész háztartást föltölteni, és minimál időnk van, de megértettem. Egyébként én meg szoktam nézni, az egységárakat szoktam megnézni, de például most pont a WC-papírnál merevettem meg az egyik nagy láncnál, mert kettő volt, a kettő között hezitáltam, megnéztem hány lapos, hány rétegű, ezt én már nagyon jól tudom, és bármennyi is meglepő, az egyik leírta, hogy mennyibe kerül egy szelet, vagy egy lap, a másik nem írta le, valami egészen más mérőegységet, nem tudtam összehasonlítani. Tehát ez se szabályos. Egységesíteni kéne, nem?
1: A WC-papír az előadásaimban a legeklatánsabb példa arra, hogy az egységár nem mindenre megoldás, mert ugye hány tekercs van benne, azokban hány lap van, azok hány rétegűek, ott akkora a mátrix, amiben nem lehet meghatározni egyértelműen az össz egységárat.
0: De ha 12 vagy 20 van egy izébe, ugyanakkor a zacskóba, mindegyik 3 rétegű, akkor
1: Igen, de még a lap mérete az, amit negyedik és kihagytam, tehát szintén nem mindegy.
0: Hány lap? Hogy össze kell hasonlítani a gurigákat, az egyik nagyobb
1: atyavirág. Igen, de ez kizárt, tehát ezt nem is várhatja el, ugye a jelenlegi jogszabály, például nem is tudjuk elvárni a gyártótól sem, úgyhogy ők játszanak is vele egyébként, tehát láthatok már biztos ultra kicsi papírszeleteket, ami teljesen abszurd méretű, ha már a terméknél ragadtunk. De egyébként ez egy nehéz probléma. A legjobb terméket vetted ki, szerintem az szinte a legösszehasonlíthatatlanabb más termékekkel.
0: Ezen megakadtam, a többit össze lehet, tehát mit tudom, egy kapszulás kávéknak a darabára az abszolút napban ugyanannyi van, tehát egy csomó mindenné. Én nem nevezem magam igazán tudatos vásárlónak, de azért mégiscsak tudatos vásárló vagyok, mert az évtizedek során már több ragadt rám tőletek, mint a kosz, de azért azt gondolom, hogy ez nem egy egyszerű szemléletmódváltás, amit így elmondhatok, hogy elvárható lenne a fogyasztóktól, hogy ezeket ne dühötten konstatálják, hogy zsugorodik és drágul, hanem próbáljunk arra fókuszálni, hogy mi a jó nekünk, és alaposan nézünk körül. Azt hiszem ennek a beszélgetésnek a tanulsága így van. Hát ezt nem hallják.
1: Így.
0: Köszönöm szépen, hogy ezt elmondtátok, rövidesen folytatódik a műsor.
2: Facsipesz.
0: És most egy egészen másik témával folytatjuk. Ugye mindig azt

0: mondjuk, hogy duplán biztosítsuk be magunkat mindenben. Ma már egy ingatlan adásvételi szerződés is borzasztó, már milyen tételeket takar, de most korán sem erről fogunk beszélgetni, hanem a telefonjainkról, egészen pontosan arról, hogy miért érdemes, illetve nem is érdemes, hanem melegen ajánlott lepapírozni, hogyha eladjuk a telefonunkat, független attól, hogy egy barátnak vagy egy boltnak adjuk el, aki pedig segít nekünk, hogy hogy csináljuk és miért, illetve miért olyan fontos, a Zentai András, a hovege.hu főszerkesztője. Szia!
1: Szervusz, jó napot kívánok, és köszöntöm a tisztelt hallgatókat.
0: Szóval, most végig gondoltam, mikor adás előtt beszélgettünk, hogy ezt a témát fogjuk alaposan kivesézni, hogy én is adtam már el telefont, és valahogy borzasztóan örültem, mikor az a cég, vagy az a bolt, ahova bementem, azok bevették, kifizették, és röpültem el onnan. És eszembe se jutott, hogy erről írjunk egy szerződést.
1: Aha. Hát ez érdekes. Egyébként most azt elárulom így a műsor elején, hogy én itt saját tapasztalataimból is beszélek.
0: Mindig az a legjobb.
1: Nekem annak idején az első munkahelyem, ez még 2003-ban volt, tehát azért Úristen. Nem tegnap, ez egy használt mobiltelefon boltban volt.
0: Pont nálatokat.
1: Ott voltam eladó, egy szűk évig dolgoztam, ezt nagyon szerettem egyébként bizonyos szempontból. Szóval igen, az nagyon furcsa egyébként, hogy te tudtál úgy eladni boltban telefont, hogy nem kellett kötelezően aláírnod egy papírt. Jellemzően ugye használt telefont adni-venni érdemes. Miért? Mert többségében, amikor lecseréljük a telefonunkat, az még működőképes, nem azért cseréljük.
0: De általában családnak egyel lejjebb szinten lévő tagja szokta megkapni.
1: Én nem így szoktam, én mindig el szoktam adni az előző telefonomat. Igen, és akkor azt beleteszem az újnak az árába, és akkor úgy érzem, hogy nem költöttem olyan sokat.
0: Kicsik a gyerekei.
1: Ez egy környezettudatos szemlélet is szerintem. Vagy pedig megtartom emlékbe, hogyha már nagyon régi, de szerintem ez a ritkább. Azért a gyakoribb az, hogy tényleg még abszolút működőképes a telefon, illetve venni is érdemes használta, mert sokszor mondjuk egy éves készülék, az gyakorlatilag még nagyjából majdnem ugyanazt tudja, mintha vadonatúj, és lényegesen olcsóbb azért, olcsóbb tud lenni. Ugye most nem elsősorban arra kell gondolni, hogy egy ilyen, vannak most már ezek a nagy, akár elsősorban online működő cégek, akiktől igen. lehet. Ugye az egy garanciális felújított használt készülék, tehát ott arról
0: rendes szabad egyébként, számlát hogyha már fogsz.
1: Természetesen, nagyon jó szerintem.
0: Igen?
1: Tehát hogy ez egy trend is egyébként, nemrégiben olvastam is erről.
0: Hogy én is nézegettem, mert az az igazság, hogy az a márka, mobil márka, amit én használok, az ma már olyan iszonyat drága, és nagyon gyorsan előregszik, meg nem frissítik, mindegy. És nézegettem, annyival azért nem annyival nagyon olcsóbb, de korrektül oda van írva, hogy milyen állapotú, és bizony jó tálást is vállalnak rá,
1: igen,
0: tehát
1: igen.
0: Ezektől a cégeknél érdemes körülnézni.
1: Abszolút, aha. Ugye körülbelül, tehát hogy olcsó vagy nem olcsó, mondjuk egy nem tudom, hogy lehet-e mondani, tehát az almás telefonból, mondjuk a legújabbból az alapmodellt tudod megvenni annyiból, mint az előző modellnek a Pro Max változatát, ennél a szinten nem nevezzük meg, de hogy azért meg tudja ez érni, hogyha az ember tudatosan gondolkodik ezekről a dolgokról. Nem
0: ott
1: is ez
0: viszont,
1: igazából.
0: Bocsánat, igen? Itt viszont ezeknél a cégeknél nincs olyan, hogy oda viszem és beszámítják, hanem akkor itt ez egy webes
1: vásárlás. Hogyne, természetesen ők is be tudják számítani, persze, ezek foglalkoznak ezzel, hiszen azt ugyanúgy fel tudják újítani, és el tudják adni másnak, vagy ugye jellemző, hogy amiket mi már itt Európában ugye nem akarunk használni, ezek más kontinenseken végzik ezek a telefonok, tehát hogy
0: igen?
1: Természetesen Afrika, főleg ahova a régi telefonokat Európából elviszik, ugye ott nagyon nagy kereslet van mobiltelefonra, de nem erős a piac vásárlóerő szempontjából, és akkor így szeretik ezeket az európai használt készülékeket. Szóval ezeknél a cégeknél más azért, mert itt számlát fogsz kapni a készülékről, amiben egyértelműen azonosítva van a készülék. Ami igazán veszélyes tud lenni, vagy ahol érdemes vigyázni, az amikor az ember elad, vagy vesz, tehát mind a kettőnél én azt javaslom, hogy akár eladóként, akár vevőként ragaszkodjunk ahhoz, hogy legyen ilyen esetekben számla, más esetekben pedig adásvételi szerződés, akkor magánszemélyek között van az adásvétel, tehát Facebook Marketplace-re, Vaterára felrakom a használt telefonomat, jön a Józsi, hozza a pénzt, és megveszi. Ez teljesen oké, magánjogi szerződést kell ilyenkor kötni, tehát itt nem úgy kell elképzelni.
0: És érdemes akkor szerződést kötni, hogy ne jöjjön egy hét múlva, hogy ez meg az a baja.
1: Ugye nem kell attól félni, hogy akkor majd a NAV meg fogja ezt adóztatni, nem. Magánszemélyek között egyébként 200 000 forintig, ha jól emlékszem, adómentes az adásvétel, de nem is ez a lényeg ilyenkor, hanem az a lényeg, hogy megvédjük magunkat eladóként, vásárlóként is. Ugye eladóként attól védjük meg magunkat, hogy mi fog történni a telefonnal azon annak a napnak, azt a napot követő időtartamban, vevőként pedig, hogy mi történt előtte. Aminek nagyon fontos, hogy benne legyen ilyenkor a szerződésben. Egyébként, ha az Achmed GSM-be megyünk el eladni, mondjuk a nyugati pályaudvar aluljáróba, vagy bárhol máshol, ott ugyanúgy ragaszkodjunk hozzá, hogy papírt kapjunk. Ebben a papírban legyen benne az eladónak és a vevőnek is a neve, címe, telefonszáma is, valamilyen azonosító okirat, tehát útlevél személyigazolvány jogosítványnak a száma, ez legyen benne. Ugye mi nem tehetjük azt kötelezővé, hogy ő megmutassa nekünk az igazolványát, de azt igen, hogy beleírja a számát a szerződésbe. Tehát nem igazoltathatjuk egymást, hogy nem vagyunk hatóság. Mi azt elhisszük, amit ő mond. Tehát jó hiszeműek vagyunk. Legyen benne a készüléknek az ára. Most, hogy valóban annyiba kerül-e, vagy azért írjuk azt, hogy a 200 ezeren belül maradjunk, az most nem olyan fontos. Az a lényeg, hogy legyen benne, hogy ez egy adás, tehát hogy ez egy viszterhes átruházás.
0: Vagyon átruházás.
1: Tehát van benne, tehát van, ez pénzért történt ez a dolog. Nem ajándék, nem szívesség, nem izé, hanem készpénz.
0: És legyen benne az is, hogy megtekintett állapotban.
1: Legyen benne, hogy megtekintett állapotban. Legyen benne az, hogy az eladónak joga van ezt a készüléket eladni. Ez egy nagyon fontos, kicsit furcsa mondat, de ez mindig legyen benne. Tehát az eladó szavatol azért, hogy a készülék a tulajdonát képezi, és joga van eladni azt. Ugye ez azért fontos, mert ha mondjuk véletlenül korábban lopott volt a készülék, esetleg az eladó nem is tud erről, mert nem biztos, hogy tud róla, hogy az korábban lopott volt, mert lehet, hogy nem első tulajdonosa a készüléknek. Akkor is ott már mi vevőként védve vagyunk. Tehát mi azt jóhiszeműen elhisszük, amit ő mond, ő pedig azt szavatolja, hogy az úgy van. És fordítva is. Tehát, hogy ez nagyon fontos, és ami még nagyon fontos, az a készülének az egyedi azonosító számának
0: a
1: feltüntetése.
0: Ez az IMEI vagy
1: micsoda? Alapvetően IMEI szám, igen, ez ugye a tárcsázóban a csillag 2-kereszt 06-2-kereszttel minden telefon megmutatja, tehát attól függetlenül, hogy ez mi almás készülék, vagy egy régi nyomogombos Nokia.
0: Még egyszer mondd, egy csillag.
1: Csillag 2-kereszt 06-2-kereszt, ezt a tárcsázóban beírjuk, akkor az IMEI szám meg fog jelenni. Ezt érdemes egyébként megnézni, hogy ez a kijelzett IMEI szám ugyanaz-e, mint ami a készüléknek a dobozán, ha van
0: hát,
1: doboza.
0: Ha, van doboza,
1: ha nincs doboza, akkor a készüléken fizikailag is fel van tüntetve az IMEI szám. Jellemzően nagyon-nagyon apró betűkkel, vagy hát számjegyekkel a készülék alján szokott feltüntetve lenni, vagy a hátoldalán. Ez egyezik-e? Ha nem egyezik, akkor ne vegyük meg a készüléket, mert akkor az valami nagyon problémás dolog, hogyha az IMEI szám át van ütve, vagy esetleg több roncskészülékből szerelték, az akkor ne vegyük meg, akkor mondjuk azt, hogy ez sajnos nem egyezik az IMEI szám, így nem tudjuk. Nyilván, ha eladóként az egy előny, mondjuk, ha megvan a dobozunk is, például az IMEI azonos dobozunk is, mert akkor látni fogja, hogy ez valóban egy olyan készülék, ami egyrészt megbecsülve volt, másrészt bizonyára úgy került hozzánk, hogy megvettük valahol. Aha. De ez legyen benne az egyedi azonosítója. Ha SIM-kártyával együtt adjuk vagy vesszük a készüléket, én ezt nem javaslom, egyébként sose javaslom, akkor a SIM-kártya azonosítóját is, nem a hívószámát, hanem a rajta feltüntetett azonosító
0: számot. De hát ki az, aki a SIM-kártyáját is eladja, még egy feltöltőse?
1: Én el tudok képzelni ilyen helyzetet, sőt ismerek is ilyen helyzetet, amikor a vásárló szeretné a SIM-kártyát is.
0: Mert?
1: Ugyanis, ha valaki SIM-kártyát vásárol a boltban, azt nem teheti meg csak úgy.
0: De hogy
1: személyazonosságát hitelt érdemlően az a boltban, illetve a szolgáltatónál igazolnia kell. Éppen, és nem feltétlenül szeretné, vagy tudja ezt megtenni. Ez bizonyos szintig oké.
0: És az eSIM-mel mi van?
1: eSIM-nél ilyet nem tudunk csinálni sajnos.
0: Nem tudunk, aha.
1: Ilyet nem tudunk csinálni sajnos.
0: Értem. Tehát, hogyha valaki nem akarja, hogy regisztrálva legyen, hogy ő vásárolt egy SIM-kártyát, akkor a SIM-kártyával veszi meg nagyon.
1: Hát én többféle motivációt is el tudok erre képzelni. egyikbe se akarok különösebben belemenni. Én azt javaslom, eladóként ne adjuk el a SIM-kártyánkat, mert ez ugye a mi
0: vevőként
1: nevünkre szól, de ha eladjuk, akkor legalább írjuk bele a szerződésbe, hogy ez a SIM-kártya is, aminek ez az azonosítószáma, nem a telefonszám, az azonosítószáma, ami rá van írva a SIM-kártyára, mert az konkrétan azt a SIM-kártyát igazolja, az is átadásra kerül a készülékkel együtt, és legyen benne a dátum, ami ténylegesen az a dátum, amikor átadjuk a készüléket.
0: Óra, perc, mert például autóadásvételnél óra, percet kell beírni.
1: Én nem tudom, hogy az óra, perc az mennyire szükséges.
0: Hogy de attól kezdve már nem, tehát az autónál
1: nyugodtan
0: értem.
1: Bele lehet írni. Aha. Nyugodtan bele lehet írni, vagy szervezzük úgy a találkozót, hogy ez már...
0: Akkor ezek szerint egy olyan bolt, ahol nem akarnak, ha számlát adnak, az elég, ugye?
1: Persze.
0: Ott nem kell adásvétel.
1: Igen, de ott is figyeljünk, hogy a számla rajta legyen a készülék egyedi azonosítója, tehát az IMEI, az a számlán is ugyanúgy legalább a megjegyzés rovatban legyen feltüntetve, és ne csak utólag tollal legyen ráírva, vagy sehogy, hanem legyen feltüntetve az IMEI száma a készülék. Ez nagyon fontos, nem csak mobiltelefonnál, hanem tabletnél, wireless modemnél, ugye egy csomó, tehát minden olyan készüléknek van IMEI száma, amiben SIM-kártyát lehet rakni. És ezeket fontos fel. Egyes készülékeknek több IMEI száma is lehet egyébként. Például nekem is volt olyan telefon, amiben több SIM-kártya volt elhelyezhető, és annak több IMEI száma volt. Uh-huh. Ez lényegtelen, tehát ahol két IMEI száma van a készülőknek, ott mind a kettő tüntessük fel.
0: Aha.
1: Nem olyan nagy költsége van ennek, úgymond időben, hogy ráírjuk azt a számot, mint amitől megkímélhet minket. Ugye a telefonok sokszor kerülnek... vagyis mondjam, bűncselekményekkel összefüggésbe. És itt nem csak arra kell gondolni, hogy most akkor egy bankrablásnál azon fogják hívni a menekülőautót, hanem például arra, hogy valaki mondjuk elveszíti a készüléket, valaki megtalálja, de nem adja le. Aki elveszítette, az közben feljelentést tesz a rendőrségen, és le fogja adni a számait. A rendőrség ilyenkor körözést tesz az IMEI számára a készüléknek.
0: De az örökké megmarad az a körözés, vagy egy hónap? Igen?
1: Persze. Aha. És aztán ez később, hogyha mondjuk minket rendőri igazoltatásnál, ugye az egy rutin eljárás, rendőri igazoltatásnál az embernek a telefonjából az IMEI számon megnézik, hogy van-e körözés. Van rajta, akkor utána nagyon nehéz lesz megmagyarázni, hogy most akkor honnan szereztük. Ellenben, ha van egy ezeknek a követelményeknek megfelelő adásvételi szerződésünk, hogy igazoljuk, akkor mi ezt megmutatjuk, mi ezt a Józsitól vettük, itt van az aláírása, és kész.
0: Tessék a Józsihoz menni. Nagyon tanulságos volt ez a jó pár perc, tehát akkor melegen ajánljuk, hogy mindenki, aki telefont ad, vesz, és nem boltban.
1: Igen, kötelezően ajánlott. Én azt mondtam.
0: Ez jó dugó.
1: Az egyetemen annak idején. Én nagyon javaslom, igen, hogy papír nélkül semmiképp, és az IMEI szám legyen rajta a papíron.
0: Köszönöm szépen. Neked, Zentai András, OVG.hu főszerkesztője, kiokosított minket most a használt telefonadásvételből, igazán köszönöm neked.
2: Facsipesz.
0: Műsor elején mondtam, hogy újabb hírek vannak már a budapesti parkolásról, szerintem már sikító frászt kap az, aki ezt a két szót meghallja, mert hogy csak kapkodjuk a fejünket, arról nem is beszélve, hogy már duplát kell majd fizetni. Ugye tervek szerint villámparkoló zónákat terveznek, vagy fog kialakítani a főváros. Amikor én ezt először hallottam, azt mondtam, hogy mi van ebbe, hisz Bécsbe is van, meg nem is tudom, Olaszot, talán Trieste-be is láttam, tehát egy csomó országban láttam, de az a baj, hogy ahány ház, annyi szokás, Bécsbe például tudom, hogy Kékcsíkos az, amitől menekülnöm kell. Szóval, hogy mi ez, meg mit lehet tudni róla így előzetesen, Kecskés András parkolási szakértünk megígért, hogy eljön, és itt is van, és amit eddig tud, azt el fogja mindenkinek mondani. Szia!
3: Szervusz, Kriszta, köszöntöm a kedves hallgatókat. Igen, való igaz, hogy ugye most először volt egy változás, ami 2026. július 1-én már hatályba lépett. Ezt már érintőlegesen ugye beszéltük itt a műsorban más témák kapcsán. Ugye ez azt jelentette, hogy eltűntek a parkolóórák a fővárosból, tehát mostantól...
0: Tűnögetnek,
3: igen, így van, mert van, ahol még azért látni.
0: Mert tudod mit látni, kóvájgó embereket, akik értetetlenül, tehát néznek, hogy most akkor hogy fizessenek, mert nem mindenki fizet.
3: Leginkább külföldieket, igen, akiknek ugye azért ez pláne nehéz, mert ugye ezzel megszűnik a készpénzes fizetési lehetőség, tehát mostantól csak ugye vagy SMS-ben, vagy mobil applikáción keresztül tudunk fizetni.
0: Vagy vatikáni valutával próbálunk, hát a meghúzzuk.
3: Csak az nem fogadják el, igen, így van. Most már egyébként a korábbi gyakorlattól eltérően állítólag számos országban regisztrált mobiltelefonszámról tudunk SMS-ben igen? már parkolást indítani. Mert
0: eddig azt se tudott
3: egy külföldi. Eddig nem, eddig külföldi telefonról nem tudtunk SMS-ben parkolási szolgáltást igénybe venni, most már azért az Európai Uniós országok többségéből most már el tudjuk indítani, illetőleg ugye az applikáció letöltéssel, amit ugye az internettel rendelkező mobiltelefonosok akár külföldi ugye meg tudja tenni, tehát akár az utcán ott helyben. Ugye ezek az információs táblák, amik majd most kihelyezésre kerülnek a parkolóórák helyett 75 méterenként, ezek fognak tartalmazni elméletileg minden erre vonatkozó információt. Még én sem láttam egyébként, hogy a gyakorlatban ez pontosan hogy néz ki, mekkora tábla ez, mennyi információ van rajta, milyen betűmérettel. De ugye ez már július 1-én tulajdonképpen hatályba lépett, ezzel együtt ugye emelkedtek a parkolási díjak is tulajdonképpen, 25%-kal, tehát most már ugye az A zóna, ami a legszűkebb belváros, ott már 800 forint per óra, így van.
0: Csak 600.
3: Igen, 600 volt 800-ra, és akkor ez így szépen lefele 600, 400 és 300 forintra emelkedtek, ugye, ahogy kicsit távolodunk el a Dunától. Egy érdekesség egyébként van, ami szintén hatályba lépett, hogy azoknak az autósoknak, ez most budapesti szabály, azoknak az autósoknak, akik érvényes BKK bérlettel rendelkeznek, azok 25% kedvezményt kapnak a parkolási díjból. Tehát tulajdonképpen a változás előtti mértékű parkolási díjat tudják fizetni.
0: És a 65 éven feletti, aki már ingyen utazik, az fizeti, ha
3: éppen ez majd az applikációra van bízva, mert ugye ez a Budapest Go applikáció igen. köti összeállítólag ezt a két
0: de
3: információt.
0: De nem köti, mert inkább nem működik, mint működik.
3: Hát általában ez így szokott lenni, hogy azért az átállás az mindig egy ilyen lassabb, problémásabb folyamat, de a cél az, hogy aki a Budapest Go applikáción keresztül vásárol legalább 30 napos BKK bérletet, és ugyanezen az applikáción keresztül majd indít mobil parkolást, akkor rögtön az applikáció fel fogja ezt ismerni, hogy ő rendelkezik ezzel, és rögtön automatikusan a 25%-os kedvezményt.
0: Már is
3: fogja
0: van egy tamáskodó kérdésem, hogyha mondjuk nem, az enyém az autó, és a barátnőmnek van bérlete, és ő indítja meg, de az én nevemen van az autó, no, ha ő használja, akkor mi van? Akkor most van 25% vagy nincs?
3: Hát mivel a mobiltelefon ugye nincsen hozzárendelve a rendszám effektíve, igen. én azt gondolom a telefonszámhoz, applikációhoz, tehát szerintem ez megoldható aha. az. Tehát itt az a lényeg, hogy arról a telefonon letöltött applikációról és regisztrált applikációról történjen az adott rendszámra a fizetés, és akkor valószínű, hogy ezt a rendszer összekapcsolja, de ez azért még a jövő zenéje. Persze, tehát ezt én is láttam gyakorlatban, de hogy van egy ilyen kedvezmény, hogy kicsit ösztökéljék az autósokat arra, hogy nem mindenhova autóval menjenek, próbálnak meg BKK-zni.
0: És mire ezt megszokjuk és elfogadjuk, addigra kitalálták, hogy lesznek villámparkolók
3: is. Így van, így van.
0: Mire egy rendszer beáll, addigra jön a következő adtak. Nem azt mondom, hogy rossz ötletem, azt mondom, hogy állandóan át kell programozódni.
3: Igen, az ugye 2027. január 1-től hát a következő év, változás, ugye az előzők már most hatályba léptek, ez pedig január 1-től következik, ugye lesznek ezek a mikromobilitási zónák, ugye ezek a villámparkolók. Jelenleg első körben egyébként a Nyugati tér és a Boráros tér közötti nagykörút szakaszt tűzték ki célul. Itt nagyjából 330 darab várakozó hely található, és ennek egy részét csak? Szeretnék át. Hát igen, ugye azért ott a biciklisáv, meg ugye egy-két ilyen virágágyás, tehát azért az elmúlt pár évben azért szűkítettek a parkolóhelyeken, és ennek egy részét kívánják átalakítani úgynevezett mikromobilitási zónának. Ennek az a lényege, hogy legfeljebb 30 perc időtartamra tudok megállni.
0: De csak napközben?
3: Hát a díjfizetési időszak alatt. Uh-huh. Ugye?
0: Mert nekem mindig az jut eszembe, hogy az a szerencsétlen, aki ott lakik, az mit csinál?
3: Hát nekik meg ugye egyre inkább alakítják ki de ugye mi? A helyben lakóknak a parkolóhelyet, tehát ami általában ugye az este 6 este óra és 6 reggel 8 óra között, igen. akkor meg ugye nem állhat meg senki, csak aha. ugye a helyben
0: de lakos. De napközben, ha megáll, akkor úgy járt. Akkor fél óránként lemegy és megy egy kör.
3: Hát ennek pont ez a lényege, hogy aki hosszabb időre szánja a várakozást, az ne a mikromobilitási zónában, tehát az arra kérő parkolóhelyen álljon meg, hanem egy olyan parkolóhelyen, ahol további várakozás is lehetőség, van lehetőség nyilván ugye díjfizetés ellenében. Ennek pont az a lényege, hogy be kell szaladnom a patikába, el kell rohannom a nem tudom tisztítóba. Tehát amikor az embernek ezek a negyed órán belüli, fél órán belüli ügyintézési dolgai vannak, akkor azokra legyenek kijelölt parkolóhelyek, tehát ne azt a helyet foglalja el, ami esetlegesen valakinek hosszabb időre is szüksége lesz. Na most ebből nyilván lesznek fennakadások, tehát azt gondolom, hogy rengeteg villámparkolóhely lesz majd ott üresen, ahol ott valaki meg leparkolna, és intézne mondjuk egy órás dolgot, nem tudom, elmegy mondok valami gyógytornára, és akkor egy óra 15 percet van ott, de nem fog tudni megállni egy óra 15 percet, mert 30 perc múlva megszakítva a gyógytornát le kéne szaladnia, és akkor újra fizetni, illetőleg azt gondolom, hogy nem is fizethet újra, mert ugye 30 percen belül is kell hagyni ugye ezeket a helyeket. Ezzel együtt egyébként a mozgáskorlátozott parkolóhelyek számát szeretnék növelni, illetőleg a kijelölt rakodóhely zónákat is. Hát az, hogy ez a gyakorlatban mennyire, hogy mondjam, lesz, erre fog eredményezni kedvezőbb helyzetet, mint ami most van, hát ezt majd meglátjuk. De egyébként nekem külföldön is, ahogy említetted, a külföldi városokban is az a tapasztalatom. Tehát én például, hogyha kimegyek külföldre, mondjuk egy napra, másnap jövök haza, és leszeretném tenni az autót, akkor én is meg vagyok kavarodva ott is, tehát nézegetem, hogy van a kék hely, van a zöld hely, meg van a piros, azt se tudom, melyik mit jelent, és akkor
0: van,
3: általában miután nagy nehezen leparkolok, és
0: jó, megbüntetnek.
3: Büszkén verem a mellem, és megyek a szállásfeje, akkor egy helyi mindig meg szokott állítani, hogy vigyázz, nem jó helyen állsz, onnan álljál el, és akkor szokta elmagyarázni, hogy az egy fél órás hely, és akkor álljak át a túloldalra, ahol egyébként más színnel jelölt parkolóhelyen várakozhatok. Tehát én ott is azt látom, hogy sok esetben ezek a villámparkolók azért többnyire üresen állnak, holott lenne igény hosszabb távú parkolásnál.
0: Vagy olyan áll be, akinek több mint fél órát van. Egyébként ezekben a villámparkolókban külföldön, én például Bécsbe, ha a gyerekemmel megyek, meg szoktam állni, neki ugye van mozgássérült igazolványa, de senki nem tud nekem arra válaszolni, hogy megbüntethetnek. Vagy pedig Budapesten is az lesz, hogy a villámparkolókat igenis lehet a mozgáskorlátozott igazolványon szabadon használni.
3: Ez még egy jó kérdés. Mert ugye magát még a jogszabálytervezetet nem láttam, tehát én is csak a hírekből és itt a
0: és a külföldi tapasztalat.
3: Hát nyilván az lesz az adaptáció alapja, hogy külföldön ez hogy működik. Én tényleg arra vagyok kíváncsi, hogy mennyire fogják tudni megtalálni azt a úgymond tökéletes arányt a villámparkolók és a nem villámparkolók között, hogy tényleg a legjobb kihasználtság mellett működjön a parkolás. De egyébként statisztikákat nézve azt mondják, hogy tulajdonképpen nem, nyilván nem ez fogja megoldani a belvárosi parkolás.
0: De ezt akartam mondani, hogy azt nem értem, én nem a belvárosba kezdték, jó, ott most már alig van sima parkoló, a legtöbb rakodási terület, hogyha például a Petőfi Sándor utcába bekavarodsz, az, tehát, hogy egyre kevesebb a parkoló, hát de miért nem tett csinálják? Ez
3: behajtási zóna is, ha jól
0: nem,
3: tudom.
0: Nem, egy csomó helyen nem, tehát be lehet menni a Kossuth Lajos utcából, be lehet.
3: Igen, vannak átkötő utcák.
0: Persze, csak azt akartam kérdezni, hogy miért nem ott vezetik be, hisz a belváros az, ahova sokan mennek, ott sétálgatnak, hogy miért nem, tehát nem értem, hogy miért pont a nagykörút, de ezt mi ketten most nem fogjuk.
3: Hát most ez ugye a kezdet, a nagykörút, az indítás, aztán jön a többi is, azt gondolom.
0: Annyi parkolási témánk van, hogy jövő héten ismét elvárnálak, mert hogy a műsorunk véges, a mai műsornak a végére értünk. Köszönöm szépen, és tényleg a jövő héten gyere, mert van még egy ötletem, hogy szerintem nem csak nekem, hogy miről fogunk beszélgetni. Ezzel a mai műsorunk végére értünk, amit mint mindig ma is Bicó Tomival készítettem, aki nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Törtei Takács Krisztát hallották. További kellemes napot, legyen szép napjuk, viszont hallásra!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: tartalmaz.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
2: Önök a Média 1-et hallják, a vonal túlsó felén pedig Gulyás János, a Magyar Reklámszövetség elnöke, akit azért hívtam föl, mert megjelent a, mondhatni, hogy szokásos média és kommunikációs torta, amit a Magyar Reklámszövetség állított össze, arról, hogy mekkora lett a piac. Mik az idei számok, elnök úr? Mi az idei számoknak a tanulsága?
3: Köszöntelek és köszöntöm a hallgatókat is. Hát igen, ez most már a 24. alkalom, hogy a Magyar Reklámszövetség összeállította ezeket a számokat. Mint sokszor most is vannak benne fejlesztések, de most akkor talán mondanám a legeslegfontosabb tanulságokat, amik látszanak a 2023-as számokból. Az egyik, hogy hiába volt két számjegyű a nominális növekedés, reál értékben még mindig csökkent a kommunikációs szektor forgalma. Összességében, hogyha együtt vesszük ugye a kommunikációs tortát, amiben benne vannak a reklámköltések, meg a hirdetőknek az egyéb marketing kommunikációval kapcsolatos ráfordításuk, ott az látszik, hogy 12,6%-kal növekedett összességében 2023-ban 22-höz képest az a volumen, amit erre fordítottak a hirdetők, de hát közben volt egy 17,6%-os infláció, vagyis azt mondhatjuk, hogy 2023-ban reálértéken 5% volt a visszaesés. A másik fontos tanulság, hogy 2023 egy atipikus év volt a kommunikációs iparág számára, mert az egyik ilyen legfontosabb és évtizedek óta megfigyelhető a világ minden országában látható tendencia az az, hogyha a GDP nominálisan növekszik, akkor növekszik a reklámköltés is, meg az egész kommunikációs költés, amikor csökken, akkor pedig csökken a reklámköltés, általában sokkal nagyobb amplitudóval követi le a GDP változásokat a marketing kommunikációs költése az ügyfeleinek. Na most 2023-ban Magyarországon ez nem így volt, csökkent a GDP, de mégis nominálisan 12,6%-kal nőtt a kommunikációs torta, illetve hogyha csak a reklámköltéseket nézzük a médiába, az is növekedett hasonló mértékben. Aztán, ha már növekedésről beszélünk, az is egyértelműnek tűnik, hogy 2023-ban ami növekedés jött, az a versenyszféra oldaláról jött. Tehát a versenyszféra volt a piac növekedésének motorja. Magyarországon, mint tudjuk, elég nagy szereplő az állam és az államhoz köthető különböző szervezetek a reklám költések tekintetében. És tavaly ez csökkent, ugyanúgy, mint 2022-ben, tehát ők biztos, hogy nem támogatták az egész piacnak a növekedését, hanem épp ellentétes irányú volt ott a mozgás. Szintén még megjegyezhető, hogy a digitális média, ami hogyha ilyen tortaszeleteket nézzük, akkor a legnagyobb tortaszelet, összességében a reklámköltések tekintetében 52%-a a teljes magyarországi költésnek az a digitális média költés, de hogy a növekedésének az üteme most már a digitálisnak évről évre, az közelebb van az átlaghoz, tehát nem kiemelkedő. Akkor ezt mondhatjuk, hogy ebből a szempontból is a digitális média most már mindenféleképpen nagykorúvá vált, tehát már nem úgy nő évről évre, hogy a kamaszok teszik ezt. Szintén még érdemes megjegyezni, hogy a globális platformok, amelyek ugye kihasítanak egy nagyon nagy szeletet a magyarországi reklámköltésekből, ugye több mint 34% az, amit a globális platformokon költenek el az egész költésből a hirdetők Magyarországon, de ennek a szelet résznek a térnyerése, ez 2023-ban nem növekedett tovább. És végül, de egyáltalán nem utolsó sorban, az is látszik a 2023-as számokból, hogy a Covid által leginkább sújtott szektorok voltak azok, amik a legdinamikusabb növekedést tudták hozni. Nyilván ezek nem a legmeghatározóbb részei az egész kommunikációs költésnek, vagy hogyha csak a reklámköltéseket nézzük a médiába, akkor annak. De ha úgy tetszik, a bajnokok a növekedésbe 2023-ban, az a mozi volt a médiában közzétett reklámok közül, illetve a kommunikációs ráfordítások közül pedig legdinamikusabban az esemény marketing rész növekedett, mind a kettő több mint 20%-kal, vagyis az ő esetükben az is igaz, hogy reál értékben is tudtak nőni. Nyilván az ő ennek a két típusnak az esetében igaz az, hogy a bázis azért meglehetősen alacsony volt, hiszen a Covid őket nagyon-nagyon visszavetette. Úgyhogy ezek szerint talán a legfontosabb megállapítások, Dani, a 2023-as számokkal kapcsolatban.
2: És egyébként ez a nagy növekedés itt a mozi reklámnál és az esemény marketingnél, ez lehetővé tette, már legalább ott tartson ez a szektor, vagy ez a piac, mint ahol a Covid előtt volt, vagy hol tart ahhoz képest?
3: Hát reál értékben nem. Reál értékben azért még nem nagyon sikerült elérni a 2019-es szektort úgy általában sem. Tehát, hogyha mondjuk ebbe így belemegyünk kicsit részletesebben, akkor azt lehet mondani, hogy a médiában közzétett reklámok esetében, ugye, aminek a egész volumene 2023-ban 351 milliárd forint volt, ott az látszik, hogy ha 2019-hez nyúlunk vissza, akkor amis reál értéken számoljuk, akkor a TV 18,6%-kal van lejjebb, a sajtó 48,8%-kal van lejjebb, a közterület 1,7%-kal, tehát az már majdnem elérte, a rádió mínusz 12%-kal, és az általad kérdezett mozi esetében mínusz 33%-kal van reál értéken lejjebb a 2023-as szám 2019-hez viszonyítva. És azok a részek, amelyek 2019-hez képest növekedni tudtak, az a hazai digitális, egy szerény 4,8%-os növekedést mondhat magáénak 2019-hez képest a hazai része a digitális piacnak. Ahol viszont sokkal masszívabb a növekedés, az a globális digitális szereplők felé áramló költés, tehát ott közel 30%-kal több most reál értékben, mint amekkora volt ennek a szeletnek az értéke 2019-ben.
2: Ezek közül a legdurvábban a nyomtatott sajtó hangzott, ezzel a mínusz 48%-kal, hol értettem. Hogyan viseli ezt el a print média szektora? Tehát ez lefeleződött akkor, vagy nem is tudom, a reál értéke ennek a bevételnek, akkor ezt hogyan lehet kezelni?
3: Hát nyilván sokféle módon próbálja a sajtó kezelni, és itt azért a legnagyobb oka annak, hogy ilyen csökkenés volt, az az, hogy átrendeződnek a médiafogyasztási szokások, egyre kevesebben olvasnak printet. Tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy mondjuk összességében a hirdetők kevesebbet fordítanának reklámba, hanem efelé a csatorna fele egyre kevesebb bevétel áramlik, és nyilván ennek megvannak az okai. A printpiac ezt mindenféle más bevételi forrásoknak a bevonzásával próbálja meg ellensúlyozni. Nyilván a printpiac esetében, hogyha nézzük csak itt szükebben ezt a szeletet, náluk mindig is jellemző volt az, hogy a reklámbevételek nem kizárólagosan jelentették az ő bevételi forrásaikat. Itt nagyon sok vásárlói előfizetői bevétel van, úgyhogy nyilván ezeket próbálják meg valamennyire maximalizálni. Persze ezzel párhuzamosan a költségeik, például a papírárak, azok is meglehetősen nőttek, tehát nincs könnyű helyzetben a sajtópiac. Hát azért azt elmondhatjuk, hogy a nagy sajtókiadók, akiknek most ugye csak a nyomtatásban megjelent reklámok bevétel csökkenéséről beszéltünk, ezek a nagy sajtókiadók, azok az elmúlt években továbbra is masszívan fejlesztették a digitális lábukat is, ha úgy tetszik, és ott áramlik hozzájuk plusz reklámbevétel is, amennyire a számokból kideríthető és kiderül, messze nem annyi, hogy az kompenzáljon egy ilyen masszív csökkenést, ami ezen az oldalon jelentkezik.
2: Látszik esetleg már a fény az alagút végén, ahogy mondani szokás?
3: Hát ahogy itt beszélgettünk iparági szereplőkkel, és láttuk már az első néhány hónapját ennek az évnek, úgy látszik a rendelés állományon, most mindenki bizakodóbb sokkal inkább, és azt reméljük, hogy 2024 már egy olyan év lesz, ahol reál értéken is tud növekedni ez a piac. Nyilván ebben sokat fog segíteni az is, hogyha a várakozásoknak megfelelően alakul az infláció, és akkor tényleg ez az 5-6%-os infláció lesz Magyarországon 2024-ben, akkor azt gondolom, hogy abszolút jogos az a remény, vagy meg fog valósulni az a remény, hogy reál értéken is fejlődjön ez a piac.
2: Tudnak-e tenni valamit a különböző szektorok képviselői a mostani helyzet javítása érdekében, akár mondjuk a digitálisnál, annak érdekében, hogy a hazai piac erősödjön a globális javára, vagy a rádiónál, hogy valamilyen növekedés legyen, tehát látszik-e valamilyen összefogás erre, vagy valamilyen program van-e ezekre?
3: Hát azt gondolom, hogy most már mindenki számára egyértelmű, hogy a globális digitális szereplők egyszerre nagyon jó partnerek a magyar média tulajdonosoknak, de ugyanakkor meglehetősen sok fenyegetést is jelentenek, ha úgy tetszik. Tehát egyre több olyan kezdeményezés van, amely azt mutatja, hogy a hazai média tulajdonosokat, hogyha használják a hirdetők, akkor is el tudják érni a számukra fontos célcsoportokat, ugyanúgy, mint hogyha globális platformokat használnának. Azt gondolom, hogy a nagy hirdetők esetében ez egy fokkal könnyebb dolog, de azt ne felejtsük el, hogy itt, amikor azt nézzük, hogy a globális digitális szereplők mekkora nagy szeletet hasítanak ki a magyar reklámbüdzsékből, akkor azt is látjuk, hogy náluk jelenik meg rengeteg longtailnek hívott, vagy ilyen kicsi hirdető. Tehát most gondoljunk a, nem tudom én, a fodrászra, vagy a virágboltra. Ők azok, akik mondjuk így 20 évvel ezelőtt, vagy 30 évvel ezelőtt lehet, hogy a Yellow Pages-be, vagy az aranyoldalakba hirdettek, és nem, nyilván nem a médiába vitték így a kevés kis hirdetési büdzséjüket. Most ők nagyon nagy szerepet adnak a globális digitális szereplőknek, és amikor látjuk azt az összeget, hogy mennyi megy feléjük, akkor azt is látjuk. Én nem mondom, hogy ne volnának fontos és nagy szereplői a nagy hirdetők életében is a globális digitális szereplők, csak az, hogy ők több mint egyharmadát elviszik a magyar reklámköltéseknek, az azért is van, mert náluk sokkal-sokkal több ilyen kisebb hirdető hirdet, mint az egyéb médiatípusokban. De a kérdésedre a válasz, látszik az, hogy sokan foglalkoznak ezzel a kérdéssel, és sok kutatás is volt arra, hogy a magyar média tulajdonosok portfólióját digitálisba, vagy ezt kiegészítve egyéb eszközökkel hogyan lehet hatékonyan és jól célzottan elérni a hirdetőket. Nyilván, vagy bocsánat, elérni a fogyasztókat. Nyilván azért azzal nagyon nehéz versenyezni, ahogy ezek a globális platformok fejlesztik az ő platformjukat az emberek számára, és tényleg nagyon jó user élményt adnak, és egyébként a hirdetők számára is ez egy könnyen kezelhető rendszerekben lehet a hirdetéseket megjeleníteni.
2: Nem arról van szó esetleg egyébként, hogy a média tulajdonosok is kevésbé nyitottak a KKV-kra, mert hogy kis pénzt visznek oda, ezért mégis a hatékonyság szempontjából nehezebb velük, hiszen bizonyos idő ráfordítás ugyanúgy szükséges, viszont kevesebb pénzt hagynak ott utána, kevesebb a költésük, tehát kevésbé nyitottak erre.
3: Azt nem mondanám, hogy kevésbé nyitottak, azt mondanám, hogy sokkal nehezebb nekik ezzel a részével a piacnak mit kezdeniük. Azért, mert nincsenek olyan egyszerű és automatizált rendszereik, mint például ezeknek a nagy platform szereplőknek. A nagy platform szereplők egyébként ezeket a rendszereket több százmilliónyi potenciális felhasználóra fejlesztik, és ott lehet amortizálni a fejlesztések költségét. Nyilván a magyar média tulajdonosoknak ilyen szempontból sokkal limitáltabbak a lehetőségei. De hogyha már így beszélgetünk erről a dologról, azért hagy helyezzem ezt egy kicsit egy olyan perspektívában, ami talán érdekes lehet a nagyobb hirdetők szempontjából. Idén először felvillantottunk egy képet azzal kapcsolatosan, hogy hogyan alakul a nagy hirdetők költésmegoszlása a médiában megjelenő reklámok tekintetében az egész reklámtortához képest. És itt azért nagyon masszív különbségek látszódnak, mert hogyha a nagy hirdetőket nézzük, akkor az ő költéseiknek több mint fele a televízióban megy, szembe mondjuk, hogyha az egész piacot nézzük, akkor ott ez az arány csak 23% körül van. Tehát több, mint a duplája az arány része a televízió felhasználásnak. Nyilván azért, mert a televízióban a belépési korlát eleve sokkal magasabb az, amit legalább egy kampányért ki kell fizetni a televízióknak, arról nem is beszél, hogy le kell gyártani a spotot, és a többi, és a többi. A globális digitálisokról beszéltünk az előbb, ugye ők az egész költésből 34,3%-ot visznek el, ha jól emlékszem. A nagy hirdetők esetében viszont csak 20,4%-ot. És akkor ezt így érdemes ebből a perspektívából is nézni. Ha már egyébként a nagy hirdetőkről beszélünk, itt elhangzott az előadásra egy nagyon érdekes szám, ami pedig az volt, hogy ha összehasonlítjuk tényleg egy ilyen 20 éves perspektívába azt, hogy mekkora részét költötték el az ügyfelek az ő árbevételüknek marketing kommunikációra 2006-ban, és ezt összehasonlítjuk azzal, amit 2022-ben elköltöttek, ott az látszik, hogy 1,6%-a ment az árbevételnek itt átlagban a nagy hirdetők körében arra, hogy marketing kommunikáljanak. 2022-ben ez már csak 0,5% volt. Tehát így látszik az, hogy valamiért itt ez az arány, ez csökken, tehát lehetne hova fejlődni, és érdemes volna hova fejlődni, felhúzni a reklámköltéseiket a nagy hirdetőknek.
2: Ennek mi lehet az oka ennek a csökkenésnek, az árbevételen belüli arányok változásának?
3: Ó, hát ugye ez egy átlagos szám, és akkor rengetegféle okot lehet tenni, és a magyarázatot ugye van egy olyan, ami mondjuk így szigorúan vett metodika, hogy hogyan állnak elő ezek a számok. Nyilván az Opten adatokból lettek lekérve az árbevételi számok, és ez lett összehasonlítva a különböző forrásokból az adott hirdetőnek a reklámköltéseivel. És ugye itt biztos, hogy van egy olyan tendencia, ami bizonyos fajta reklámköltéseket egyszerűen nem lát 2022-ben, amik adott esetben 2006-ban nem voltak. Mondjuk például, hogyha egy adott ügyfélházon belül intézi az ő digitális költéseinek például a platform részét, az lehet, hogy annyira nem látszik. Nyilván megváltozott az is, hogy hogyan marketing kommunikálnak az ügyfelek. Itt nagyon sok ügyfél kiépített komoly CRM rendszereket, és a saját ügyfeleivel úgy tud a média kikerülésével, ha úgy tetszik, kommunikálni. Tehát vannak ilyen fajta strukturális okai is ennek a dolognak. Nyilván hozzájárulhat ez még az is, hogy ért a piac, és azok a hirdetők, akik 2006-ban még viszonylag frissen, mondjuk egy ilyen 10 év belül léptek be a magyar piacra, azok ugye az elmúlt 20 évben már teljesen itt voltak, ezért aztán nem volt már a piac meghódítására adott esetben akkora szükség annyit költeni marketing kommunikációra, mint korábban, vagy legalábbis ezt gondolták. Notabene, hogyha mondjuk itt szektoroknál nézzük ezt a különbséget, akkor Somlói Zsolt, aki prezentálta ezt a részét az MRS megállapításainak, kiemelte, és szerintem ez egy elég fontos dolog, hogy ha a retailereket nézzük, tehát a kiskereskedőket, iparági szinten, ők 2006-ban is, meg 2022-ben is az árbevételüknek a 0,4%-át költötték marketing kommunikációra. Ugye az árbevétel, tehát és a retail szektorban tudjuk, hogy mennyi az átfolyó pénz a retailen, tehát az önmagában ez a számnak az alacsonyság, ez ne jesszen meg semmit, mert ez szektor specifikus. De ami sokkal érdekesebb, az az, hogy ez a szám ugyanolyan volt akkor is, 20 évvel ezelőtt, meg most is. És ennek az oka az egyértelműen az, hogy itt óriási a verseny. És akkor, amikor óriási a verseny, akkor nem engedhetik meg a szereplők maguknak, hogy ne költsenek annyit. Akkor, amikor egy kicsit kisebb a verseny, és olyan szektorokban, ahol kicsit kisebb a verseny, ott úgy tűnik, hogy úgy érezték az ügyfelek, hogy így lehetett folyamatosan csökkenteni ezeket az arányokat. Bár egyébként pont mostanában találkozunk egyre gyakrabban azzal a tendenciával, hogy az ügyfelek elkezdték újra emelni az árbevételükhöz képesti marketing kommunikációs ráfordításukat. Tehát, hogy szerintem volt egy ilyen tendencia, amikor megpróbáltak mindenen spórolni éveken keresztül, aztán jöttek a válságok, egyre újabb és újabb problémák, és akkor így beállt egy ilyen alacsonyabb szintre, de most látszik, hogy ez az alacsonyabb szint, ez azért már nem szolgálja megfelelően a hirdetőknek az érdekeit.
2: Most tartunk egy icipici kis szünetet, és aztán jövünk vissza Gulyás Jánossal, a Magyar Reklámszövetség elnökével. Tartsanak velünk a pihenő után is!

0: összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton.

0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora.
1: Ez itt továbbra is a Média 1, vendégem pedig Gulyás János, az MRS, azaz a Magyar Reklámszövetség elnöke, és a reklámtortáról és a kommunikációs piac aktuális állapotáról beszélgettünk. Mekkora most a piac, hogyha létszámot nézünk, tehát hány fő az, aki a szektorban dolgozik, van erről valamilyen statisztika?
2: Igen, az idén először publikáltunk egy számot, az Opten-nel összefogva megpróbáltuk feltérképezni azt, hogy hány munkavállaló lehet ebben az iparágban, ebben a szektorban, és 2023-ra vonatkozólag közel 115 ezer ember az, aki így a kommunikációs iparágban dolgozik. Ebbe nem számolódnak bele értelemszerűen az ügyfél oldali, hirdetői oldali olyan szakemberek, akik marketing kommunikációval is foglalkozhatnak. Szóval körülbelül egy 115 ezer emberről beszélünk, és ebből a kommunikációs iparágban működő cégek és vállalkozások kicsivel több mint 93 ezer embernek adtak munkát, és akkor a maradék pedig a szabadúszó, tehát ilyen körülbelül 20 ezer fő az, aki szabadúszóként dolgozhat ebbe az iparágban. Tehát sok emberről van szó, és nyilván, hogyha itt azt nézzük, hogy ez hány családnak a megélhetését befolyásolja ez az iparág így közvetlenül, mert hogy ebben dolgoznak, akkor nyugodtan megszorozhatjuk ezt a számot azért még egy 3-mal, 4-jel adott esetben, tehát sok emberről van szó.
1: Ugye ez nyilván azért is érdekes, mert egyfolytában ugye lebeg ez a reklámadó réme, és akkor ezek a családok kerülhetnek bajba, hogyha mondjuk a szektor itt tovább gyengelkedik, vagy valamilyen negatív esemény történik. Ugye volt ezzel kapcsolatban megint a fejlemény, hogy hosszabbította az országgyűlés újabb egy évvel, hogy ne legyen. Itt a 25-ös év az viszont megint lehet egy olyan év, amikor már megint lehet reklámadó réme?
2: Hát sajnos ez a Demoklész kard, ez nem tűnt el véglegesen az iparág feje fölött, bár azért most már évek óta mindig a törvényalkotó érti és megérti azt, hogy nagyon sok szempontból nem egy jó módszer arra, hogy költségvetési bevételeket úgy generáljon, hogy ezzel egy egész iparágat hoz nagyon nehéz helyzetbe. A Magyar Reklámszövetség mindig azt az álláspontot képviselte és képviseli továbbra is, hogy nagyon örülünk és támogatjuk azt, hogyha megint egy évre kitolódik az, hogy 0%-os marad a reklámadó, de ugyanakkor az volna mindenki számára a legmegnyugtatóbb megoldás, hogyha ez hosszú távon kivezetésre kerülne ez az adó, nem.
1: Ezzel kapcsolatban a, mondjuk így a szokásos lobby tevékenységet, azt mikor kell elkezdeni, hogy jövőre hogy alakul? Már van ezzel kapcsolatban valamilyen terve az MRS-nek?
2: Hát ez kicsit olyan, mint történelemből jó ismert katói szózat, vagy mindig, amikor ő a szenátusban megnyilvánult, akkor úgy fejezte be a mondókáját, bármiről is legyen szó, hogy és Kártágónak pusztulnia kell. Tehát nincs olyan alkalom, amikor a reklámszövetség megszólalhat és beszélhet a törvényalkotóval, vagy a kormányzat képviselőivel, hogy ne mondanánk el azt, hogy egyébként pedig a reklámadó nagyon jó lenne, hogyha úgy, ahogy van, megszűnne, és folyamatosan szállítjuk azokat az információkat és adatokat, most, hogyha erről beszéltünk, arról, hogy hány ember dolgozik itt, hogy például jobban értse a törvényalkotó, hogy a reklámadó miket befolyásol még azon kívül, hogy esetlegesen lehet ebből némi költségvetési bevétel. Szóval összességében azt mondhatom, hogy az a lobbizás, ha úgy tetszik, ez folyamatos, és a Magyar Reklámszövetségnek egyik fontos feladata, hogy a törvényalkotó felé közvetítse azokat az üzeneteket, ami az egész iparág számára fontos, és hát nagyon örülünk, hogy az elmúlt években legalább az, amit a reklámadóról mondtunk, január 1-től december 31-ig évről évre meghallgatásra talált.
1: Vannak ilyen helyek egyébként, ahol rendszeresen találkozik a szakma képviselői a politikai vezetéssel? Vannak ilyen konferenciák, egyéb helyszínek, ahol kikérik az iparág képviselőinek a véleményét?
2: Hát inkább azt mondanám, hogy vannak olyan alkalmak, ahol tudunk személyesen találkozni olyanokkal, akik rálátása van és ráhatása van a törvényhozásra, akkor nyilván ezt megtesszük. Ilyenek, ahogy említetted, a konferenciák, események, és hát van olyan, amikor, és például a reklámadó esetében így van, amikor közvetlenül mi keressük fel a törvényalkotót, és érveket mondunk arra, hogy mi az, ami miért mi azt gondoljuk, hogy a reklámadót nem volna érdemes visszahozni. Tehát, hogy olyan nagyon ritkán van, amikor kifejezetten megkeresik a szakmai szervezeteket, mielőtt egy döntés megszületne. Olyan viszont minden esetben van, hogy amint kiderül, hogy valamilyen döntés, iparágat érintő döntés gondolkozik a törvényhozó, akkor a Magyar Reklámszövetség aktívan megkeresi döntéshozókat és eljutatja érveit. Egyébként például most van egy olyan szabályozás napirenden, illetve hát már zajlik is ennek a gyakorlatba átültetése, ez a közterületre vonatkozik, ahol nagyon is bevonták a Magyar Reklámszövetség közterületi tagozatát a konkrét szabályoknak a kidolgozásában. És ez egy nagyon üdvözlendő megközelítés volt, és nagyon sok szempontból is, miközben szigorodtak a szabályok, vagy és ez nem feltétlenül ilyen jó szó rá az, hogy szigorodtak, de hogy bekerültek új szabályok. Ezt nem úgy hozta meg a szabályalkotója, hogy ne kérdezte volna meg a szakmát, hogy hogyan lehet akkor ezt betartani, milyen hatásai lesznek, és a többi, és a többi. Itt konkrétan arról van szó, hogy nyilvántartásba kell venni az összes közterületi médiaeszközt, elkészül egy ilyen kataszter, és akkor innentől kezdve lehet tudni, hogy annak ki a tulajdonosa. Igazából nincsen semmi más célja, mint hogy azt lehessen tudni, hogy melyik reklámeszköz ki a tulajdonosa, az legálisan az engedélyekkel van-e ott. Tehát egy ilyen bejelentési kötelezettség, de ez például a hirdető számára...
1: Ilyen nem volt?
2: Nem, egyáltalán nem volt, és ez a hirdetők számára is probléma lehetett. Ugye a legnagyobb része a piacnak tökéletesen legálisan működött, de hát azért az a néhány százalék, aki a szürke és fekete zónában mozgott, az azért nagyon komoly tudta az egész iparág, meg adott esetben az ott megjelenő hirdetőknek is a reputációját rombolni, és igazából nem nagyon lehetett tudni egy hirdető esetében sem, hogy akkor most az a konkrét óriás plakát hely, az a minden rendben van-e, vagy pedig a szürke zónában van-e. Nem volt ez sok százalékosan, de azt gondolom, hogy az, hogy erre most van egy ilyen bejelentési kötelezettség alapadatokkal, az nem feltétlenül korlátozza, vagy inkább nem korlátozza a szabályosan tevékenykedőket, viszont segít majd kizárni azokat, akik nem tartják be a szabályokat.
1: Mekkora növekedésre számít most a piac, a magyar piac?
2: Hát ezt az adatot most gyűjti a Magyar Reklámszövetség, úgyhogy majd lesz a barométer kutatásnak egy következő adatpublikációja, amiből majd ezt látni fogjuk néhány hét múlva. Hogy a magyar piac nevében, meg a Magyar Reklámszövetség nevében nem tudok még hivatalosat mondani. Iparágban dolgozó kollégáink, meg hát az, amit ugye, ahol én is dolgozom, amikor nem a Magyar Reklámszövetség elnökeként beszélek, ugye a legnagyobb hazai médiaügynökségi hálózatnak vagyok az egyik vezetője, illetve a legnagyobb magyar médiaügynökségnek, amely a piacon dolgozik, vagy a versenypiacon dolgozik. Én azért azt gondolom, amit mondtam korábban, hogy idénre mi bizakodóak vagyunk abban, hogy lesz egy szabad szemben jól látható, reál értékben jelentkező növekedés.
1: Digitálison belül az látszik-e, hogy mire megy a pénz leginkább, a büdzsék, hírlevélre például, vagy mire, mi az a szektor azon belül, amire fordítanak pénzeket?
2: Hát a digitális az a több mint a felét jelenti, tehát 52%-át hozza a reklámköltéseknek. Azon belül a legnagyobb ilyen szelet az a display hirdetések szelete. Nyilván a kereső marketing az is egy nagyon erős szelet, az e-mail az viszonylag kicsi. Tehát, hogyha összességében nézzük, és akkor ugye itt a displayben a globális szereplők is benne vannak, tehát hogyha összesen nézzük ezt a digitális szeletet, ez egy olyan 182 milliárd, kicsit több mint 182 milliárd forint a digitálisra megy, ennek a túlnyomó többsége az különféle display jellegű megoldásokat jelent. Egyébként van még egy újdonsága az MRS idei számainak. Most először mutattuk be azt, hogy influencer marketingre 2023-ban mennyit költött a piac, és ez több mint 6 milliárd forint, ha jól emlékszem a számra, 6,3 milliárd forint 2023-ban, ami ugye majd nyilván mostantól kezdve a digitális költésekbe fog beleszámolódni. És ez az összeg hát meglehetősen nagy, és hogyha hogy most azt nézzük, hogy csak az influencert önmagában, és ezt mondjuk összehasonlítjuk mondjuk a mozi vagy a rádió számaival, akkor ez hát majdnem már a duplája már most is annak, amit a hirdetők influencerekre költenek, mint amit moziban összesen elköltenek, vagy hogyha másik oldalról nézzük, közel a fele annak, mint az egész rádiós reklámpiac 2023-ban, és hát azért az úgy tűnik, hogy ez továbbra is növekedni fog 2024-ben.
1: Az állami reklámokra akartam még rákérdezni, hogy ez ügyben nyilván idén várható itt a választások miatt, hogy ismét nő az állami hirdetések aránya. Idén, vagy hát 2023-ban mennyi volt?
2: De pontosan nem tudunk számokat adni, mert nem minden elemében a kommunikációs, illetve a médiatortának van erre pontos adat. Egészen pontos adat egyedül csak a televízió esetében van. Ott, ha jól emlékszem, egy olyan 7,5 milliárd környékén van, tehát közel 10%-a a reklám bevételeknek az az állam és az államhoz kapcsolódó hirdetőktől jött 2023-ban, de ez 1 milliárd forinttal kevesebb volt 2023-ban, mint 2022-ben. Tehát ott van egy ilyen masszív csökkenés. A többi szegmensben ilyen konkrét kimutatás nem áll rendelkezésre, de hát így az iparági beszélgetésekből egyértelműen kiderült, hogy hasonló volt ott a helyzet. 2024-ben várhatólag többet fog költeni az állam és a kormányzat és az államhoz kapcsolódó szereplők, nyilván választási év, és a többi, és a többi.
1: Még egy dolog, ami itt fontos lehet, érdekes lehet a végére, hogy a világpiachoz, vagy a régiós piachoz képest ezek a számok, amik elhangzottak itt, a piac mérete, a piac növekedése, ezek hogyan helyezhetőek el, tehát mennyire állunk jól, rosszul?
2: Hát szerény. Szerény a magyar piac, összvolument tekintve. Ennek nagyon sok oka van, de mondjuk, hogyha nagyon leegyszerűsítve akarom mondani, Magyarországon nagyon olcsó a marketing kommunikáció, és nagyon olcsó a média. Környező országokkal összehasonlítva sokkal olcsóbban lehet hirdetni, és miután olcsóban lehet hirdetni, ezért az összpiaci volumen is alacsonyabb. Hát ez a maga a méret, most az, hogy ez egy kisebb méret, ez erre ad magyarázatot. Most azon kívül, hogy mekkora az ország nyilván, mert egy-kétszer akkora országban, ugye ebben kétszer annyi terméket lehet eladni, és akkor nyilván a reklámbüdzsék is kétszer akkorák. De azon túl is, mondjuk, hogyha Csehországgal hasonlítjuk össze Magyarországot, akkor volumenét tekintve sokkal kisebb a magyar médiapiac, azért, mert Csehországgal sokkal magasabbak az árak mindenhol, és mondjuk egy meghatározó szeletben a lineáris tévében ott simán 2,5-szer annyiba kerül ugyanannyi reklám, mint ahogy Magyarországon, egy ugyanakkora piacon, mint a magyar. Úgyhogy az összméret az kisebb, az, hogy hogyan fejlődött és változott 2023-ban. Ugye itt Magyarországon az, hogy ilyen ütemben nőtt nominálisan, ezzel tulajdonképpen így a globális piac legtöbb piacával hasonló szinten van a magyar piacnak a fejlődése. Az azonban nagyon különbözik, hogy más országokban nem volt ekkora nagy infláció. Tehát, hogyha máshol 12,6%-kal fejlődött a piac, de mondjuk csak 5-6%-os volt az infláció, vagy az Egyesült Államokban még kevesebb, hát ugye ott akkor ez a szerény kétszámjegyű növekedés, az reál értékben egy jól látható növekedést eredményezett. Magyarországon, hogyha nominálisan nézzük, akkor nincs rossz helyzetben a piac fejlődése 2023-ban, hogyha reál értéken nézzük, akkor meg sajnos rossz helyzetben van, de ugye ez a magas inflációnak köszönhető.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk a Média 1-ben. Gulyás Jánost, a Magyar Reklámszövetség elnökét hallották a Médiatort, a Reklámtort, a kommunikációs torta adatok kapcsán.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy elmondhattam ezeket a dolgokat.
1: Ez volt a Média 1 mára, egy hét múlva jelentkezünk ismét, visszahallgatható az adás a media1.hu-ról, webcast.hu-ról, Spotify-ról, iTunes-ról, a Média 1 csatornájáról, valamint 14 rádióban is hallhatják a beszélgetésünket. Iratkozzanak fel a hírlevelünkre media1.hu/hírlevél címen. Egy hét múlva tehát jövünk újra, Szalai Dániát hallották, viszont hallásra.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
4: 1,2 milliárd forintos támogatást kapott a Hévíz Balaton Airport. Jelentős állami támogatást kapott a Sármelléki Hévíz Balaton Airport. A repülőtér éves működését 1,2 milliárd forinttal támogatja a kormány. A támogatás az idei működés finanszírozását segíti, miközben a térség számára az is fontos kérdés, hogy milyen új nemzetközi járatokat sikerül a következő időszakban Sármellékre hozni. A kormány összesen 5,5 milliárd forinttal támogatja három vidéki nemzetközi repülőtér működését. Ebből a Sármelléki légi kikötőnek 1,2 milliárd forint jut. A cél az, hogy a repülőtér működése éves szinten biztosított legyen. A hévízi tájékoztatás szerint közben vizsgálják a következő időszak járatfejlesztési lehetőségeit és egy hosszabb távon fenntartható működési modell kialakítását. Így az egyik legfontosabb feladat új nemzetközi kapcsolatok kiépítése lehet. Sármelléken már idén is elindult egy közvetlen nemzetközi járat. Júniusban charterjárat kezdte meg működését a törökországi Antália és a Hévíz Balaton Airport között. A járatot az Itaka utazásszervező indította a nyári szezonra. A tapasztalatok alapján később dönthetnek a kapcsolat folytatásáról vagy bővítéséről. Egy repülőtér hosszú távú működését azonban nem csak a támogatás nagysága határozza meg. Legalább ilyen fontos, hogy mennyi utas használja, és sikerül-e olyan járatokat működtetni, amelyek iránt tartós kereslet mutatkozik. A Nyugat-Balaton számára különösen fontos a külföldi vendégek elérése. Hévíz nemzetközileg ismert turisztikai célpont, a térség pedig jelentős szálláshely, wellness és turisztikai kínálattal rendelkezik. A közvetlen légi kapcsolatok lerövidíthetik az utazást, és új piacokról érkező turistákat hozhatnak. A támogatás időzítése azért is érdekes, mert közben jelentős fejlesztés is lezárult a repülőtéren. Átadták a mintegy 3 milliárd forintos korszerűsítés első ütemét. Megújult az utasforgalmi terminál, a futópálya és a gurulóút, korszerűsítették a navigációs és biztonsági rendszereket is. A terminál kapacitása szintén növekedett. A hivatalos tájékoztatás szerint egyszerre 200 schengeni és 200 schengenen kívüli utas kiszolgálására alkalmas. A futópályán több mint 1200 burkolati hibát javítottak ki, korszerűsítették a pályavilágítást és felújították a kapcsolódó műszaki elemeket. A gurulóút teljes újjáépítésen esett át, nagyobb teherbírással. A navigáció is fejlődött. Az új ILS és DMR rendszer a csökkent látási viszonyok között biztonságosabb megközelítést segítheti. Emellett új office munkaterem, fedett eszköztároló és korszerűbb térvilágítás is megvalósult. Energetikai fejlesztésként napelemparkot is kialakítottak a repülőtér területén, ami a működés energiahatékonyságát javíthatja. Így 2026-ban egyszerre két fontos folyamat zajlott Sármelléken. Elkészült egy jelentős infrastruktúrális korszerűsítés, és működési támogatás érkezett a repülőtér stabilitásának biztosítására. A következő lépés azonban a forgalom növelése lehet. A cél ugyanis nem pusztán a repülőtér működtetése, hanem új nemzetközi járatok és hosszabb távon fenntartható légi kapcsolatok kialakítása. Egy új járat nem csak a repülőtérnek jelenthet több utast, közvetlen hatása lehet a hévízi szállodákra, fürdőkre, éttermekre és más turisztikai szolgáltatókra is. Ha egy kapcsolat több szezonon keresztül gazdaságosan működik, tartós turisztikai kapcsolat alakulhat ki egy külföldi térség és a Nyugat-Balaton között. Az Antália járat ezért fontos tapasztalat lehet a jövő szempontjából. Ha a kereslet kedvező, új úti célok vagy nagyobb kapacitású járatok jelenhetnek meg. A mostani 1,2 milliárd forintos támogatás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a repülőtér hosszú távú működése már teljesen biztosított. A támogatás az idei éves működést segíti, miközben a későbbi modell és a járatfejlesztések továbbra is vizsgálat alatt állnak. Sármellék tehát egyszerre kapott működési támogatást és korszerűbb infrastruktúrát. A következő időszak legfontosabb kérdése az lehet, hogy sikerül-e mindezt megfelelő utasforgalommal és új nemzetközi kapcsolatokkal megtölteni. A Hévíz-Balaton Airport jövője így nem pusztán egy repülőtér ügye, hanem a Nyugat-Balaton turizmusának és nemzetközi elérhetőségének egyik fontos kérdése is.

Svédasztalos rendszerben működik a Balatonboglári Városi Konyha. Új rendszerben működik a Balatonboglári Városi Konyha. A diákok ezentúl svédasztalos, vagyis szabadszedéses formában választhatják ki és adagolhatják maguknak az ebédet. A kezdeményezés célja nem csak az, hogy a gyerekek önállóbban dönthessenek arról, mit és mennyit esznek, hanem az ételpazarlás csökkentése is. A Balatonboglári intézmény ezzel egy országos mintakonyhai program része lett. Az új étkezőben többféle főétel, köret és saláta közül választhatnak a tanulók. A rendszer lényege, hogy nincs előre meghatározott kötelező adag. Mindenki abból és annyit vehet, amennyit valóban meg szeretne enni. Aki még éhes, később akár repetázhat is. Ez egyszerű változtatásnak tűnik, de a közétkeztetésben jelentős különbséget jelenthet. A hagyományos rendszerben ugyanis előfordulhat, hogy a gyerekek olyan ételt is megkapnak, amelyből csak keveset fogyasztanak el, vagy amely egyáltalán nem ízlik nekik. A szabadszedéses rendszer ezzel szemben nagyobb választási lehetőséget ad. A Balatonboglári program egyik legfontosabb célja éppen az élelmiszer hulladék visszaszorítása. Ha a diákok maguk határozhatják meg az adagjukat, kisebb eséllyel marad nagy mennyiségű étel érintetlenül a tányérokon. A kezdeményezés így egyszerre lehet gazdasági és környezetvédelmi szempontból előnyes. A rendszernek pedagógiai szerepe is lehet. A gyerekeknek saját döntést kell hozniuk arról, miből mennyit szednek. Ez segítheti az önállóságukat, miközben megtanulhatják azt is, hogy érdemes először kisebb adagot választani, majd szükség esetén még venni. Az egészséges táplálkozás szempontja szintén megjelenik. A többféle köret, főétel és saláta közötti választás lehetősége arra ösztönözheti a tanulókat, hogy fokozatosan új ízeket is kipróbáljanak. Így a menza nem pusztán az ebéd elfogyasztásának helye, hanem a tudatos étkezés tanulásának egyik szintere is lehet. A Balatonboglári Városi Konyha az új rendszerrel országos mintaprojekté is vált. Az új étkező kialakítása is része volt a változásnak. A korszerűbb környezet jobban illeszkedik a szabadszedéses rendszerhez, hiszen a tanulók közvetlenül elérhetik a különböző ételeket, majd maguk állíthatják össze az ebédjüket. A változás Balatonboglár számára azért is érdekes, mert a közétkeztetés minden tanévben visszatérő kérdés. Az iskolai étkezésnél egyszerre kell figyelembe venni a gyerekek ízlését, az egészséges táplálkozást, az adagok megfelelő mennyiségét és a költséghatékonyságot. A svédasztalos rendszer ezekre a szempontokra egyszerre próbál választ adni. A kezdeményezés mögött a fenntarthatóság gondolata is meghúzódik. Kevesebb el nem fogyasztott étel, kevesebb hulladékot jelenthet, miközben a konyha erőforrásait is hatékonyabban lehet felhasználni. Ez különösen fontos egy olyan időszakban, amikor az élelmiszerpazarlás csökkentése egyre több intézmény számára jelent feladatot. A szabadszedéses megoldás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a gyerekek teljesen magukra maradnak. Az étkezés továbbra is felügyelik, és a tanulók segítséget kaphatnak az adagolásban, különösen a kisebbek. A cél inkább az, hogy fokozatosan megtanulják saját szükségleteikhez igazítani az étkezésüket. Balatonbogláron tehát új korszak kezdődött az iskolai étkeztetésben. A diákok már nem egyszerűen megkapják az előre kimért ebédet, hanem aktívan részt vesznek annak összeállításában. Egy azonban már most látszik. Balatonbogláron a menza nem csak étkezési szolgáltatásként változott meg. Az új rendszer egyszerre szól az önállóságról, a tudatos fogyasztásról, az egészségesebb választásról és a fenntarthatóságról. A balatonboglári példa ezért más települések számára is érdekes lehet. Ha a szabadszedéses rendszer valóban kevesebb pazarlással és elégedettebb diákokkal jár, akkor hosszabb távon más iskolai konyhák is átvehetik ezt a modellt. Így egy helyi változtatásból akár országosan is hasznosítható tapasztalat születhet.

0: Új eszköz segíti a gyors segítségkérést a Balatonnál. Újabb segítséget kaphatnak a bajba jutottak a Balatonnál. A Magyar Telekom és a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata közös kezdeményezést indított annak érdekében, hogy vészhelyzetben gyorsabban és pontosabban érkezzen a segítség. A program középpontjában a Balaton Health mobil alkalmazás áll, amely egyetlen gombnyomással lehetővé teszi a segélykérést a tóról, vagy akár a strandokról is. Az alkalmazás egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy a segélykéréshez a telefon helyadatait is felhasználja. Ez különösen fontos lehet akkor, amikor valaki bajba kerül a vízen, és nem tudja pontosan meghatározni a tartózkodási helyét. A rendszer a helyzet meghatározásával olyan információt továbbíthat a vízimentőknek, amely megkönnyítheti és felgyorsíthatja a mentést. A Balaton Help használata ingyenes, és a vízimentők tájékoztatása szerint éjjel-nappal rendelkezésre áll. Az alkalmazást nem csak hajósok használhatják, hanem azok is, akik a Balaton partján vagy valamelyik strandon tartózkodnak. A kezdeményezéshez támogatási program is kapcsolódott. A Magyar Telekom minden új Balaton Help letöltés után 500 forinttal támogatta a vízimentőket, legfeljebb 3 millió forintos összegig. Ez egyszerre jelent anyagi segítséget és ösztönzést arra, hogy minél többen már előre letöltsék és beállítsák az alkalmazást. A szervezők szerint ugyanis vészhelyzetben már nincs idő azzal foglalkozni, hogyan kell letölteni és használni egy új programot. Biztonságosabb, ha az alkalmazás már megtalálható a telefonon, és a felhasználó tisztában van a működésével. A kampány során a Telekom munkatársai személyesen is segítették az alkalmazás letöltését és beállítását. 9 balatoni strandon összesen 15 alkalommal találkozhattak velük az érdeklődők. A helyszínek között Balatonalmádi, Balatonakaratja, Alsóörs, Balatonboglár, Balatonakali, Siófok, Keszthely, Balatonfűzfő és Gyenesdiás strandjai szerepeltek. A program azonban nem csak technikai segítséget jelentett. A szervezők a tudatos vízbiztonságra is fel akarták hívni a figyelmet. A biztonságban a balatonon.hu oldalon útmutatót készítettek az alkalmazás használatához, valamint online kvíz is készült, amely valós helyzeteken keresztül mutatja be, mikor és hogyan lehet szükség segítségre. A gyors hely meghatározásnak különösen nagy jelentősége lehet egy rosszulét, baleset vagy vízi veszélyhelyzet esetén. Minél pontosabban tudják a mentők, hol történt a probléma, annál könnyebben meghatározhatják, milyen irányból és milyen eszközzel közelítsék meg a bajba jutott embert. Az alkalmazás természetesen nem helyettesíti a megelőzést. A vízimentők továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy indulás előtt érdemes figyelni az időjárást és a viharjelzést, valamint figyelembe venni saját fizikai állapotunkat is. A nyílt vízen nem szabad felesleges kockázatot vállalni, és fontos, hogy a fürdőzők, valamint a hajósok is tisztában legyenek saját lehetőségeikkel. A Balaton Help egy további biztonsági eszköz, amely baj esetén lerövidítheti a segítséghez vezető utat. A program augusztusban lezárult, maga az alkalmazás azonban továbbra is elérhető, és a vízimentők tájékoztatása szerint az év minden napján, napi 24 órában használható. A kezdeményezés egyik legfontosabb tanulsága, hogy a vízbiztonságra még a probléma előtt érdemes felkészülni. Egy előre beállított alkalmazás néhány másodperc alatt továbbíthat olyan adatokat, amelyek vészhelyzetben értékes időt takaríthatnak meg. A balatoni nyaralás során ezért nem csak a naptejre és a fürdőruhára érdemes gondolni. A segítségkérés lehetőségét is jobb előre biztosítani, hiszen egy váratlan helyzetben a gyorsaság és a pontos információ akár döntő jelentőségű lehet. A cél egyszerű, ha baj történik, a segítség minél gyorsabban és minél pontosabban eljusson oda, ahol valóban szükség van rá.
1: Balaton Rádió.

Balaton jövőjéről tanácskoztak Tihanyban. A Balaton jövőjéről, a változó vízszintről és a tópart állapotáról tanácskoztak Tihanyban. A HUNREN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet őszintén a Balatonról című rendezvényén kutatók, vízügyi szakemberek, meteorológusok, önkormányzati vezetők és civil szervezetek keresték a választ arra, hogyan lehet alkalmazkodni a változó környezeti feltételekhez. A szakmai nap központi témája a vízszint, a partvonal és az alkalmazkodás volt. A résztvevők szerint a kérdés összetettebb annál, mint hogy mennyi víz legyen a Balatonban. A tó jövőjét a klímaváltozás, a csapadék, a páralgás, a vízszint ingadozása, a partok kialakítása és a tó környezetének használata egyaránt befolyásolja. A tihanyi rendezvényen különböző partkialakítási megoldásokat is megvizsgáltak. Szó esett természetes partszakaszokról, kövezett partokról, homokos strandokról, zöld partokról, kikötőkről és más rekreációs területekről. A központi kérdés az volt, hogyan lehet úgy használni a Balaton partját, hogy az hosszú távon is működőképes és fenntartható maradjon. A vízszint alakulását több tudományterület oldaláról vizsgálták. A Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság képviselője a vízállásról, a vízmérlegről és a partvédelem lehetőségeiről beszélt. A Hungaromet szakértője a légköri folyamatok és a Balaton kapcsolatát mutatta be. A BME és a HUNREN vízgazdálkodási kutatócsoportja pedig a jövő vízszintjeivel és az alkalmazkodással foglalkozott. A Balaton vízháztartását hosszabb távon a csapadék, a páralgás, a befolyóvizek és a vízhasználat együtt alakítja. A szakemberek szerint ezért nem egyetlen, minden helyzetben alkalmazható megoldást kell keresni. Más szempontokat igényel egy természetes nádas védelme, mint egy turisztikailag intenzíven használt strand vagy kikötő. Külön figyelmet kapott a biológiai sokféleség is. A nádasok, a sekélyparti vizek és a természetes partszakaszok számos élőlénynek biztosítanak élőhelyet. Ha ezek jelentősen megváltoznak, annak ökológiai következményei lehetnek. A cél ezért az, hogy a fejlesztések mellett a tó élővilága is megfelelő védelmet kapjon. A fórumon jogi és társadalmi szempontok is megjelentek. Külön előadás foglalkozott az alapvető jogokkal és a jövő nemzedékek érdekeivel a Balaton partján. A mostani döntések ugyanis évtizedekre meghatározhatják, milyen állapotban lesz a tó és a partvidéke. Gyenes Diás a saját alkalmazkodási tapasztalatait mutatta be, Balaton rendes tervezett csónak kikötőjének kérdése pedig szintén szerepelt a programban. A civil szervezetek a természetvédelmi és társadalmi szempontok fontosságát hangsúlyozták. A Tihanyi Fórum nem egyetlen beruházásról vagy konkrét döntésről szólt, inkább arról, hogy milyen Balatont szeretnénk a jövőben. A résztvevők szerint a természet értékeinek megőrzését össze kell hangolni a turizmussal és a helyi közösségek érdekeivel, miközben fel kell készülni a változó környezeti feltételekre. A szakemberek szerint ehhez folyamatos párbeszédre és együttműködésre van szükség. A kutatók, a vízügyi szakemberek, a települések, a turisztikai szereplők és a civil közösségek között. A legfontosabb kérdés így továbbra is nyitott. Milyen legyen a Balaton partja néhány évtized múlva? Mennyire maradjon természetes, és hol lehet helye a turisztikai fejlesztéseknek? Hogyan védhetők meg a nádasok és az élővilág úgy, hogy közben a strandok és kikötők is működjenek? A tihanyi tanácskozás nem adott választ minden kérdésre, de lehetőséget teremtett arra, hogy tudományos, társadalmi és helyi tapasztalatok kerüljenek egy asztalra. A Balaton jövője ugyanis nem csak a vízszintről szól, hanem arról is, hogyan bánunk a tóval és a partjával. A cél, hogy a Balaton élhető térség, turisztikai célpont és hosszú távon is megőrzött természeti örökség maradjon.

a csoda! Kutatók szerint fontos megőrizni a Pogány-völgyi víztorkolatát. Újja fontos balatoni természetvédelmi kérdésre hívta fel a figyelmet a HUNREN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet. A kutatók bemutatták a Fonyód és Fonyódliget között a Balatonba torkolló Pogány-völgyi víz jelentőségét, valamint a torkolat megőrzésének fontosságát. A Pogány-völgyi víz, más néven Keleti Bozót csatorna, mintegy 42 km hosszú, és a Balaton egyik jelentős déli befolyója. A kutatók szerint nem érdemes egyszerű vízelvezető árokként tekinteni rá. Olyan összekötő ökológiai rendszer, amely kapcsolatot teremt a szárazföldi vízgyűjtő és a tó között. A torkolati és középső szakasz természetvédelmi szempontból is érzékeny területekhez kapcsolódik. A vízfolyás környezete kapcsolatban áll a Pogány-völgyi rétekkel és a balatoni berkek Natura 2000 területével. Ezek a területek ezért fontos ökokapcsolódik. A vízfolyás környezete kapcsolatban áll a Pogány-völgyi rétekkel és a balatoni berkek Natura 2000 területével. Ezek a területek ezért fontos ökológiai feladatokat is ellátnak.

0: mert a vízgyűjtőről érkező vízfolyásokon keresztül hordalék, tápanyag és más anyagok is eljuthatnak a tóba, a tó hosszú távú védelméhez. A befolyók ezért a Balaton kapuj. A természetközeli torkolat emellett élőhelyként és ökológiai folyosóként is működhet. A nádasok, sásosok, mocsaras területek és nedves réteg számos vízi vagy vízhez kötődő állatnak biztosíthatnak táplálkozó, búvó és szaporodó helyet. A kutatók ezért arra hívják fel a figyelmet, hogy egy ilyen terület jelentős átalakítása több természetes funkciót is gyengíthet. A feltöltés, a burkolás, a növényzet eltávolítása, vagy a meder erős mesterséges átalakítása csökkentheti a vízvisszatartó és vízminőségvédelmi szerepet, miközben az élőhelyek is sérülhetnek. A pogányvölgyi víz esetében a kutatók arra is rámutattak, hogy a torkolat közvetlenül a Balaton vízminőségéhez kapcsolódik. Mire a víz eléri a tavat, már kevés lehetőség marad arra, hogy a vele érkező terheléseket természetes módon visszatartsák. A természetes növényzet így egyfajta biológiai szűrőként is szerepet kaphat. Nem helyettesít minden vízkezelési megoldást, de hozzájárulhat ahhoz, hogy a vízfolyásból érkező hordalék és tápanyag egy része már a tóba jutás előtt a rendszerben maradjon. A szakemberek szerint a megőrzésnek azért is van jelentősége, mert a Balaton környezetében egyszerre vannak jelen természetvédelmi, turisztikai és gazdasági érdekek. Egy torkolati terület fejlesztése vagy átalakítása ezért rövid távon egyetlen helyszínt érinthet, később az ökológiai kapcsolatokra is hatással lehet. A kutatók szerint a pogányvölgyi víztorkolatának sorsa azért fontos, mert ez a hely egyszerre lehet vízminőségvédelmi puffer, élőhely és ökológiai kapcsolat a Balaton és a szárazföld között. A szakmai felhívás egyik fontos üzenete, hogy a Balaton jövőjét nem csak magának a tónak a felszínén kell vizsgálni. Figyelni különösen azokra a vízfolyásokra és parti területekre is, amelyek közvetlen kapcsolatban vannak vele. A pogányvölgyi víz története ezért túlmutat Fonyód és Fonyódliget határán. Arról is szól, hogy a Balaton egészséges működéséhez szükség van a körülötte található természetes rendszerek megőrzésére.
1: Ez az FM 88.7
2: Balaton Rádió.

Tízezren úszták át a Balatont a 44. Balaton átúszáson. Több mint 11 ezer nevezővel rendezték meg augusztus 1-én a 44. Lidl Balaton átúszást. A Révfülöp és Balatonboglár közötti 5,2 kilométeres klasszikus táv mellett féltávon és szappal is teljesíthették a kihívást. Az eseményt két alkalommal kellett elhalasztani, végül augusztus 1-én kedvezőbb körülmények között rajtolhattak el a sportolók. A Balaton átúszás évről évre a magyar nyár egyik legnagyobb szabadidősport rendezvénye. Az idei eseményre 60 országból érkeztek résztvevők, a legidősebb induló pedig 90 éves volt. A nevezők 57%-a férfi, 43%-a nő volt. A féltávon és a szappos mezőnyben ugyanakkor már a nők voltak többségben. A klasszikus táv rajtja Révfülöpön, a cél Balatonbogláron volt. A kijelölt úszófolyosót több száz hajó, vízi mentők, rendőrségi motorosok és kórházhajók biztosították. A hivatalos tájékoztatás szerint több mint 1000 szervező dolgozott a rendezvény biztonságos lebonyolításán. Az idei eseményhez azonban hosszabb út vezetett. A július 25-e és 26-a hétvégére tervezett úszást az időjárási előrejelzések miatt nem rendezték meg. A szervezők a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának előrejelzését és a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság véleményét is figyelembe vették, majd augusztus 1-ét jelölték ki új időpontként. A halasztás után kedvezőbb körülmények fogadták az indulókat. A víz hőmérséklete reggel egy méteres mélységben körülbelül 25 Celsius fok volt. A levegő délután a déli parton akár 36 fokig is melegedhetett. A mérsékelt szél és a fokozatosan csökkenő hullámzás megfelelő feltételeket teremtett az úszáshoz. A nagy meleg ellenére több mint 10 000 résztvevő vállalta a kihívást. Ez is jelzi, hogy a Balaton átúszás nem kizárólag a versenyszerűen úszók eseménye. A rendezvény amatőr és hobbi úszók számára is nyitott, így mindenki saját célokat tűzhet ki maga elé. A teljes táv mellett elérhető volt a kettővesző 6 kilométeres féltáv is. Ez Balatonbogláról indulva teljesíthették azok, akik még nem vállalták az egész tó átúszást. A szapposok Révfülöpről indulva külön kijelölt útvonalon neveztek Balatonboglárig. A sportteljesítmények között is születtek figyelemre méltó eredmények. A férfiaknál Nagy Nándor bizonyult a leggyorsabbnak, az ötvessző 2 kilométert 59 perc 20 másodperc alatt teljesítette. A második, Hegedűs Marcell lett, 1 óra 7 perc 52 másodperccel. A harmadik, Torma Benyámin, 1 óra 14 perc 10 másodperces idővel végzett. A nőknél Békési Eszter ért elsőként célba, 1 óra 15 perc 59 másodperces eredménnyel. A második, Horváth Eszter lett, 1 óra 19 perc 44 másodperccel, a harmadik, Ashley Mendrick, 1 óra 24 perc 10 másodperces idővel. A jubileumi eseményen különleges mérföldkőre is sor került. A verseny történetének 250 000. teljes távot teljesítő úszója is célba ért. Ez jól mutatja, hogy a Balaton átúszás több mint 4 évtized alatt jelentős közösségi sporteseményé vált. A legtöbb résztvevő számára azonban nem a versenyidő volt a legfontosabb. Az 5,2 kilométer nyílt vízen komoly fizikai és mentális kihívás, a szél, a hullámzás és a nagy meleg pedig egyaránt próbára teheti az úszókat. Éppen ezért a rendezvény egyszerre jelent sportteljesítményt és közösségi élményt. A 44. Lidl Balaton átúszás két halasztás után sikeresen lezajlott. Több mint 11 ezer nevező érkezett 60 országból, és mindenki ugyanazért a célért szállt vízbe. Hogy saját tempójában teljesítse a Balaton egyik legismertebb sportkihívását. A rendezvény ezzel ismét bizonyította, hogy a Balaton nem csak pihenésre és strandolásra alkalmas, hanem Magyarország egyik fontos, közösségi sporthelyszíne is.

0: Közösségi ház nyílt a hátrányos helyzetű Keszthelyiek támogatására. Új közösségi szolgáltatás indult Keszthelyen a hátrányos helyzetű lakosok támogatására. A külső zsidi úton megnyílt a zsidi közösségi ház szociális információs pont, amelynek célja, hogy a helyi lakosok munkaerőpiaci felzárkózását és a közösségi kapcsolatok erősítését is segítse. A program egy 300 millió forintos Európai Uniós pályázatból valósul meg. A közösségi ház egy korábban már felújított épületben kapott helyet. Az ingatlan rendbetétele korábban egy másik pályázat keretében megtörtént, most azonban új funkciót kapott. Olyan helyszínné vált, ahol a környéken élők különféle szociális és közösségi segítséget vehetnek igénybe. A szolgáltatások között szerepel a hivatali ügyintézésben nyújtott segítség, valamint a konfliktusok és lakhatási problémák kezelésének támogatása. Ez azért lehet fontos, mert egyes hátrányos helyzetű családok számára már egy hivatalos ügyelintézése vagy egy megfelelő intézmény megtalálása is komoly nehézséget jelenthet. A közösségi ház munkatársai ezért abban is segíthetnek, hogy a rászorulók eligazodjanak a különböző lehetőségek között. A szolgáltatás lényege nem pusztán az egyszeri segítség, hanem az, hogy az érintettek hosszabb távon is támogatást kapjanak problémáik rendezéséhez. A program fontos része a munkaerőpiaci felzárkózás. Ez azt jelenti, hogy a segítség nem kizárólag szociális ügyekre terjedhet ki, hanem a munkavállaláshoz kapcsolódó problémák kezelését is szolgálhatja. Egy hátrányos helyzetű ember számára ugyanis a munkába állás útjában sokféle akadály állhat, például képzettségi hiányosság, anyagi nehézség, lakhatási probléma vagy családi körülmény. A közösségi ház ezért összekapcsolhatja ezeket a területeket. A helyszínen dolgozó szakemberek abban is segítséget adhatnak, hogy az érintettek megtalálják a számukra megfelelő szolgáltatásokat és támogatási formákat. A projektben több szervezet is együttműködik. Konzorciumi partnerként részt vesz a Keszthelyi Család és Gyermekjóléti Központ, a Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. És a Cserkész Livium Egyesület. Az együttműködés lehetőséget teremt arra, hogy a közösségi házban többféle szakmai terület tapasztalata találkozzon. A kezdeményezésnek közösségépítő szerepe is van. A házban a tervek szerint rendezvényeket és olyan programokat is szerveznek, amelyek segíthetik a helyi kapcsolatok erősítését. Ez különösen fontos lehet egy olyan városrészben, ahol egyes családok szociális vagy megérhetési nehézségekkel küzdenek. A közösségi programok ugyanis nem csak kikapcsolódást jelenthetnek. Segíthetnek abban is, hogy az emberek jobban megismerjék egymást, információt cseréljenek és könnyebben találjanak segítséget saját problémáikra. A zsidi közösségi ház létrehozása egyben azt is mutatja, hogy egy korábban felújított épület hosszabb távon akkor válhat igazán értékessé, ha valódi közösségi funkciót kap. Az új szolgáltatás most olyan helyszínt hoz létre, amely a mindennapi problémák kezelésében és a közösségi életben egyaránt szerepet vállalhat. A 300 millió forintos program ezért nem egyszerűen egy épület működtetését jelenti. A projekt célja a helyi társadalmi problémák enyhítése, a munkalehetőségekhez való könnyebb hozzáférés és a közösségi kapcsolatok megerősítése. Keszthely szempontjából ez azért lehet fontos, mert a város turisztikai és kulturális szerepe mellett természetesen helyi közösségek és családok mindennapi élete is meghatározza a település működését. Egy ilyen szolgáltatás ezért nem a turistáknak szól, hanem közvetlenül a helyben élőknek. A kezdeményezés hosszabb távú eredménye az lehet, hogy az érintett családok könnyebben jutnak információhoz, segítséghez és kapcsolatokhoz. A szakmai támogatás révén pedig egyes problémák még azelőtt kezelhetők, hogy súlyosabbá válnának. A közösségi ház működése így egyszerre szociális, munkaerőpiaci és közösségépítő program. Nem egyetlen problémára próbál választ adni, hanem több, egymással összefüggő nehézség kezelésében kínál segítséget. Az újonnan megnyílt zsidi közösségi ház ezért fontos új szolgáltatási pont lehet Keszthelyen. A cél az, hogy a helyi lakosok ne maradjanak egyedül akkor sem, ha ügyintézési, lakhatási, családi vagy munkakeresési problémával szembesülnek. A program következő időszakának egyik fontos feladata az lesz, hogy minél több érintett megismerje a lehetőséget, és valóban igénybe is vegye a szolgáltatásokat. A közösségi ház akkor töltheti be igazán a szerepét, ha nem csak egy új intézmény lesz, hanem olyan hely, ahová a helyiek bizalommal fordulhatnak. Keszthelyen ezzel egy olyan új közösségi pont jött létre, amely a szociális segítségnyújtást, a munkaerőpiaci támogatást és a helyi közösségek fejlesztését kapcsolja össze. A kezdeményezés hosszabb távú célja egyértelmű. Könnyebbé tenni a segítséghez jutást és erősíteni a hátrányos helyzetű lakosok társadalmi felzárkózását.
1: Megmozgatjuk az állóvizet.
2: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy? Balaton Rádió.

Természetvédelmi újrakezdést sürgettek a Szentgyörgyhegyen. Új gondolkodást és új együttműködéseket sürgettek a természetvédelemben a Balaton felvidéken. Kisapátiban rendezték meg a Restart a természetvédelemben című háromnapos találkozót. A Szentgyörgyhegy lábánál tartott eseményen természetvédők, kutatók, civil szervezetek, művészek és közösségszervezők keresték a választ arra, hogyan lehetne új alapokra helyezni a természet és az ember kapcsolatát. A szervező a 10 millió fa közössége volt. A program nem hagyományos konferenciaként működött. Szakmai előadások és kerekasztal beszélgetések mellett koncertek, filmvetítések, kiállítások és közösségi programok is várták a résztvevőket. A szervezők szerint a természetvédelem előtt álló kihívások egyre összetettebbek. Az ökológiai válság, a klímaváltozás és a biológiai sokféleség csökkenése olyan problémák, amelyekre nem lehet kizárólag egyetlen szakterület eszközeivel válaszolni. A természetvédelem nem pusztán arról szól, hogy egy-egy erdőt, rétet vagy vízparti területet megóvunk. Arról is szól, hogyan élünk együtt a természettel. Hogyan használjuk a rendelkezésünkre álló területeket, és milyen környezetet hagyunk a következő generációknak. A Restart találkozó egyik alapgondolata az volt, hogy a környezetvédelemnek társadalmi üggyé kell válnia. Ehhez nem elegendőek a szakmai szabályok és a jogszabályok. Szükség van olyan közösségekre is, amelyek saját környezetükben képesek változásokat elindítani. A háromnapos eseményen a természetvédelem társadalmi szerepéről is szó esett. A kutatói megközelítés mellett megjelent a civil közösségek tapasztalata, a kulturális élet nézőpontja és a helyi kezdeményezések gyakorlati tudása. A Balatonfelvidék ebből a szempontból különösen érzékeny térség. Egyszerre jelent természeti és kulturális értéket, miközben fontos turisztikai célpont is. A térség népszerűsége lehetőségeket teremt, ugyanakkor növeli a természeti területekre nehezedő nyomást. A Balaton vízpartján ezért különösen fontos a természetes partszakaszok megőrzése. A Restart eseményen azt is vizsgálták, hogyan lehet egyensúlyt kialakítani a természetvédelme és az emberi használat között. A szervezők szerint a természetvédelem nem kizárólag tudományos kérdés. A kultúra, a közösségi élet és az oktatás ugyanúgy hozzájárulhat ahhoz, hogy az emberek másképp gondolkodjanak a természeti környezetükről. A Restart rendezvény a 10 millió fa közösségének munkájához is kapcsolódott. A szervezet közlése szerint 7 év alatt több mint 700 ezer fát ültettek el. A mozgalom célja nem csak a faültetés, hanem a környezeti gondolkodás formálása és a közösségek megerősítése is. A természetvédelmi találkozó tehát egyszerre volt szakmai fórum, közösségi esemény és kulturális program. A Szentgyörgyhegy és a Tapolcai medence olyan térség, ahol a természeti, mezőgazdasági és turisztikai szempontok egymás mellett vannak jelen. A szakmai és civil szereplők szerint fontos, hogy a természetvédelmi gondolkodás ne különálló területként jelenjen meg. Szempontnak kell lennie a településfejlesztésben, a gazdaságban, az oktatásban, a turizmusban és a mindennapi életben is. A Restart üzenete röviden úgy foglalható össze, nem elég megvédeni azt, ami még megmaradt. Meg kell változtatni azt is, ahogyan a természeti környezetünkhöz viszonyulunk. A kisapáti találkozó nem adott minden kérdésre végleges választ, viszont lehetőséget teremtett arra, hogy különböző területekről érkező emberek egy helyen beszéljenek ugyanarról a problémáról. A természetvédelem jövője ezért nem csak a természetvédők ügye. A tó, az erdők, a mezők, a hegyoldalak és a települések környezete mindannyiunk közös öröksége. A Szentgyörgyhegy lábánál így olyan párbeszédnek adtak teret, amelynek középpontjában az állt, hogyan lehet újrakezdeni, és hogyan lehet a természetvédelemnek a mindennapi életben is erősebb szerepe.

0: újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Öt balatoni város fogott össze a régió turizmusának fejlesztéséért. Új önkormányzati szövetség alakult a Balaton térségének turizmusáért. A B4-ek szövetségét Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros hozta létre. Az öt város vezetői Siófokon állapodtak meg az együttműködésről. A kezdeményezés fontos célja, hogy a Balaton egységesebben jelenjen meg a nemzetközi turisztikai piacon. A szervezet neve, a B4-ek, egyben az egyik legfontosabb elképzelésre is utal. A kezdeményezők négy turisztikai alrégióban gondolkodnak, amelyek adottságokra és élményekre építenének. Az első térség Keszthelytől Badacsonyig húzódna, és elsősorban a Festetics örökségre, valamint a nyugati Balaton kulturális és turisztikai értékeire építene. A második alrégió Badacsonytól a Balaton keleti partjáig terjedne. Központi szereplője Balatonfüred lenne. A harmadik térség Siófokot és a déli partot foglalná magában, a negyedik pedig a Zalai termálvölgy lenne Hévízzel és Zalakarossal. A B4-ek elképzelése szerint a négy alrégiónak saját, jól felismerhető turisztikai kínálatot kellene kialakítania, amelyeket később egyetlen nagyobb balatoni márkává kapcsolnának össze. A cél tehát nem az, hogy a térségek egymással versenyezzenek, hanem hogy együtt erősítsék a Balaton egészének turisztikai vonzerejét. A szövetség azt szeretné, hogy a Balaton hangsúlyosabban jelenjen meg a nemzetközi piacon. Naszádos Péter, Hévíz polgármestere, a szövetség első elnöke szerint az alrégiók turisztikai termékeit később egyetlen, erős Balaton márkává lehetne összefogni. A vezetői szerep a tervek szerint évente váltakozik majd a tagvárosok között. A B4-ek azonban nem csak turisztikai marketinggel foglalkoznának. Az alapítók egyik célkitűzése, hogy a Balaton térsége jogi értelemben is önálló régióvá váljon. Elképzelésük szerint ez megkönnyíthetné a térség fejlesztési forrásokhoz jutását. A szövetség fontosnak tart olyan beruházásokat is, amelyek hatással vannak a turizmusra. Ide sorolják például a balatoni iszapkotrást, a hévízi tófürdő fejlesztését és a balatoni strandok korszerűsítését. A kezdeményezők szerint ugyanakkor nem elegendő csupán a vendégek számának növelése. A településeknek megfelelő pénzügyi háttérre is szükségük van a turizmushoz kapcsolódó feladatok ellátásához. Ezért azt javasolják, hogy a 30 ezer lakosnál kisebb településeken vezessék vissza az idegenforgalmi adó után járó 1 forintos állami kiegészítő támogatást. Szerintük ez a bevétel a balatoni települések fejlesztéseit is segíthetné. Az öt város eltérő turisztikai karakterrel rendelkezik. Siófok a nyári programokról, Balatonfüred a kultúráról és borászatról, Keszthely a Festetics örökségről, Hévíz és Zalakaros pedig a termálturizmusról ismert. A B4-ek éppen ezt a sokféleséget próbálnak közös erővé alakítani. A cél, hogy a Balatonra érkező vendégek ne csupán egyetlen települést ismerjenek meg, hanem egy összetett régiót, ahol vízpart, borvidékek, termálfürdők, kulturális látnivalók, kerékpáros útvonalak és gasztronómiai élmények egyaránt elérhetők. Fontos, hogy a B4-ek javaslatai egyelőre célkitűzések és kezdeményezések, nem pedig már elfogadott kormányzati döntések. Az önálló Balaton régióhoz és a támogatási rendszer módosításához további egyeztetésekre lesz szükség. A következő hónapokban az lesz a kérdés, milyen támogatást kapnak az elképzelések. Egy biztos, új fejezet kezdődött a balatoni önkormányzati együttműködésben. Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros közös szervezetben próbálja összehangolni a turizmus fejlesztését és erősebben képviselni a Balaton érdekeit Magyarországon és külföldön. A B4-ek most a négy alrégióra épülő turisztikai rendszer, az önálló Balaton régió és a települések pénzügyi megerősítésének lehetőségét szeretnék továbbvinni. A kezdeményezés hosszabb távon összehangoltat fejlesztéseket és erősebb közös érdekérvényesítést tehet lehetővé a balatoni települések számára a következő években.

nagy színpaddal újult meg a Strandfesztivál Zamárdiban. Új fejezet kezdődött 2026-ban a Zamárdi Strandfesztivál történetében. Augusztus 19-e és 22-e között rendezték meg a négy napos Balatoni Könnyű Zenei Fesztivált, amely idén először két, egymással egyenrangú nagy színpaddal várta a közönséget. A cél az volt, hogy több előadó és többféle zenei irányzat kapjon helyet, miközben a rendezvény megőrizze balatoni hangulatát. A fesztivált ezúttal is a Zamárdi Szabadstrand területén tartották. A programban számos koncert, kulturális, sport és közösségi esemény szerepelt, így a strand nem csupán a zenéről szólt. A hazai könnyű zene több generációja képviseltette magát. Fellépett többek között Azaria, a Halott Pénz, Betonhofi, Jude Law és a Valmár, miközben a szervezők a korábbi évtizedek népszerű előadóira is gondoltak. A retro programban olyan nevek szerepeltek, mint a Mr. President, a 4F Club, az Animal Cannibals, a Groove House, a Cosmics, az FLM és a Vétek. Így a fiatalok fesztiválozók mellett azok is találhattak kedvenceket, akik a 90-es és 2000-es évek zenéjén nőttek fel. A szervezők hangsúlyozták, hogy a strand ne egyszerűen egy balatoni helyszínen megrendezett fesztivál legyen. A hivatalos kommunikáció szerint fontos cél volt, hogy a rendezvény szorosabban kapcsolódjon a térség turizmusához és helyi szereplőihez. Egy többnapos fesztivál ugyanis nem csak a koncertekről szól. A vendégek szállást foglalnak, éttermeket látogatnak, strandolnak, kirándulnak és más balatoni programokat is felkeresnek. A rendezvény ezért a helyi vállalkozások és turisztikai szolgáltatók számára is jelentős forgalmat hozhat. A strand mellett a kemping is fontos szerepet kapott. A szervezők arra törekedtek, hogy a fesztiválozók a rendezvény közelében is találjanak szállás lehetőséget, és így több napot tölthessenek Zamárdiban. A fesztivál programjában a sport és a közösségi élmények is megjelentek. Vakfoci, parahoki és közös futás is szerepelt a kínálatban. A szervezők ezzel is azt szerették volna elérni, hogy a rendezvény minél több ember számára hozzáférhető és élvezhető legyen. A Balaton közelsége továbbra is a strand egyik legnagyobb különlegessége. Napközben a látogatók a tóparton pihenhettek, este pedig koncerteken vehettek részt. Ez a kombináció sajátos hangulatot ad a Zamárdi Fesztiválnak. A 2026-os két nagy színpados rendszer a rendezvény fejlődésének látványos állomása lett. A nagyobb koncertkínálat lehetőséget adott arra, hogy egyszerre több zenei stílus jelenjen meg, miközben a programban a jelenlegi sztárok és a korábbi korszakok ismert előadói is egymás mellett szerepeltek. A strand jövője szempontjából fontos, hogy Zamárdi önkormányzata korábban úgy döntött, a fesztivál a következő években is a településen maradhat. Ez a déli part turizmusa számára is kiszámíthatóbbá teheti a rendezvény helyét és szerepét. A 2026-os fesztivál augusztus 19-én kezdődött, és augusztus 22-én ért véget. Az idei strand így egyszerre szólt a jelenről és a múltról. A legújabb magyar slágerek mellett a korábbi évtizedek kedvencei is visszatértek a Balaton partjára. A két nagy színpad pedig új lehetőséget teremtett a programok bővítésére. A Zamárdi Fesztivál ezzel ismét megmutatta, hogy a Balaton nem csak strandolásra alkalmas, hanem a zenei és kulturális rendezvények számára is különleges helyszín. A Strand 2026 legfontosabb újdonsága tehát a két egyenrangú nagy színpad lett, a fesztivál pedig továbbra is arra épít, ami igazán egyedivé teszi. A könnyű zene, a nyár és a Balaton közös

0: Új információs táblák segítik a Fonyódi erdei sétákat. Új információs táblákat helyeztek ki Fonyód több kedvelt erdei sétaútján, hogy a kirándulók ne csak könnyebben tájékozódjanak, hanem többet is megtudhassanak a környék természeti értékeiről. A táblákon QR kódokat is elhelyeztek. Ezeket okostelefonnal beolvasva további információk érhetők el Fonyód történetéről, valamint a helyi növény- és állatvilágról. A fejlesztés több ismert fonyódi kiránduló helyet érint. Új táblák találhatók a Várhegyen, a Mókus tér és a Kakukkösvény környékén, valamint az általános iskola mellett húzódó Kossuth erdőben is. Ezek a területek eddig is népszerűek voltak a helyiek és a turisták körében, az új tájékoztatók azonban új tartalommal gazdagítják a séták élményét. A kezdeményezés egyik érdekessége, hogy a digitális technológiát nem önmagában használja, hanem a hagyományos, helyszíni információs táblákkal kapcsolja össze. A látogató először a táblán találkozik az adott helyszínnel, majd a QR kód segítségével telefonján további részleteket is megismerhet. Így egy rövid séta, akár kisebb természetismereti programként is működhet. A fejlesztés a Hungarikum pályázati forrás segítségével valósult meg. A pályázati támogatás lehetőséget adott arra, hogy a város a természeti értékek bemutatására olyan korszerűbb információs rendszert alakítson ki, amely egyszerre szolgálja a helyieket és a Fonyódra érkező vendégeket. A kezdeményezés azért is hasznos, mert az erdei séta nem feltétlenül csak mozgásról szól. A Balaton környékén egyre többen keresik a természetközeli programokat, és sokan szeretnék jobban megismerni azokat a tájakat, amelyeken keresztül kirándulnak. Egy jól elhelyezett információs tábla segíthet abban, hogy a látogató észrevegye azokat az értékeket is, amelyek egyébként könnyen rejtve maradnának. Fonyód természeti környezete ebből a szempontból különösen érdekes. A városban a Balaton vízpartja mellett erdős területek és magasabb fekvésű részek is találhatók. A Várhegy például nem csak kirándulóhely, hanem a balatoni táj megfigyelésére is alkalmas terület. A Kossuth erdő és a Kakukkösvény pedig olyan zöld környezetet kínál, amely a helyiek mindennapi kikapcsolódásának is része. A táblák megjelenése a turizmus számára is kedvező lehet. Egy balatoni település látogatóinak nem kizárólag strandot és vízpartot kell kínálni. Az erdei sétautak, a természetismereti programok és a helyi értékeket bemutató útvonalak hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a turisták több időt töltsenek a településen, és olyan részeit is felfedezzék, amelyeket autóval vagy hagyományos városnézéssel nem érnének el. A digitális tartalom egyben rugalmasabbá teheti az információszolgáltatást. Még egy hagyományos táblán csak korlátozott mennyiségű szöveg fér el, a QR kód mögött sokkal több anyag is elhelyezhető. Így a látogató eldöntheti, hogy csak néhány alapinformációra kíváncsi, vagy részletesebben is utána nézne az adott növénynek, állatnak vagy helytörténeti érdekességnek. A fejlesztés természetvédelmi szempontból is hasznos lehet. Az ismeretterjesztés hozzájárulhat ahhoz, hogy a kirándulók tudatosabban viselkedjenek az erdőben. Ha többet tudnak az élővilágról, könnyebben megérthetik azt is, miért fontos a hulladékmentes környezet, a kijelölt útvonalak használata és az állatok nyugalmának megőrzése. A fejlesztés a város természetközeli arculatát is erősítheti. A fonyódi új táblák ezért nem pusztán útjelzők. Egyszerre hatékonyan segítik a tájékozódást, az ismeretterjesztést és a helyi értékek, természeti értékek bemutatását. A QR kódok pedig egyfajta hidat teremtenek az erdei séta és a digitális információ között.
1: Balaton Rádió.
2: Balaton Rádió.

616 millió forintból újul meg a Balatonfűzfői csillagvizsgáló. Jelentős fejlesztés indul a Balaton egyik különleges tudományos és turisztikai helyszínén. Több mint 216 millió forintos beruházás keretében megújul a Balatonfűzfői Balaton csillagvizsgáló. A cél, hogy az intézmény ne csak hagyományos bemutatóhelyként működjön, hanem egész évben látogatható, élményközpontú turisztikai attrakcióvá váljon. A beruházásról Balatonfűzfő önkormányzata adott tájékoztatást. A projekt teljes összege 216 millió 670 ezer forint, és a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg. A fejlesztés nem egyszerű épületfelújítás. A csillagvizsgáló épületét korszerűsítik, és a jelenlegi kupolát is lecserélik. A megújuló épület alapterülete több mint 155 négyzetméter lesz. A legérdekesebb változást azonban az új, interaktív élmények jelentik. Az előadóteremben egy 16 férőhelyes VR élménymozit alakítanak ki. A látogatók vezeték nélküli virtuális valóság sisakokat kapnak, a hidraulikusan mozgó székek pedig egy csillagászati témájú, körülbelül 15 perces programot tesznek életszerűbbé. A vizuális élményt mozgás, szél és hangeffektek egészítik ki. A fejlesztés másik különleges eleme egy csökkentett gravitációs szimulátor, vagyis holdjáró lesz. Ennek segítségével a látogatók kipróbálhatják, milyen lehet a hold felszínén sétálni. Két további szimulációs egységet is telepítenek, amelyek egy képzeletbeli űrséta élményét kínálják a naprendszerben. A cél az, hogy a csillagászatot ne csak előadásokon vagy távcsöves megfigyeléseken keresztül lehessen megismerni. A tudományos ismeretterjesztést élményszerűbbé tennék, és olyan látogatókat is megszólítanának, akik interaktív programot keresnek. A fejlesztés turisztikai szempontból is fontos. A VR rendszerek és szimulátorok nappal, illetve borult időben is használhatók, ezért a csillagvizsgáló nem csak éjszakai, tiszta időben kínálhat programot. Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a Balaton térsége a nyári strandoláson kívül más időszakokban is vonzóbb legyen. Balatonfűzfőn már most is működik a csillagvizsgáló, és rendszeresen szerveznek csillagászati programokat. Augusztusban több alkalommal tartottak távcsöves égbolt megfigyelést és előadásokat, ahol többek között a Trifit-köd, a Lagúna-köd és az Omega-köd is megfigyelhető volt. A beruházás tehát egy működő intézmény szolgáltatásait bővíti. A hagyományos távcsöves csillagászat megmarad, miközben modern, digitális technológiák jelennek meg mellette. Így ugyanazon a helyen találkozhat a klasszikus megfigyelés és a virtuális űrutazás. A belső terek is megújulnak. Új világítást, látványelemeket, dekorációt, bútorokat és kamerás megfigyelőrendszert is kialakítanak. A projekt jól illeszkedik a Balaton 4 évszakos turizmusának erősítéséhez. A tó környékén egyre fontosabbak azok a tudományos, kulturális és természetközeli programok, amelyek nem kizárólag a nyári időjárástól függenek. A teljesen megújult élményközpontra azonban még várni kell. Ha elkészül, a látogatók a valós égbolt megfigyelése mellett virtuálisan a holdra, vagy akár a naprendszer távolabbi vidékeire is eljuthatnak. A Balatonfűzfői beruházás így egyszerre szolgálhatja a tudományos ismeretterjesztést, az élmény alapú oktatást és a térség turisztikai kínálatának bővítését. Az új élményelemek különösen a fiatalabb korosztály számára tehetik vonzóbbá a helyszínt. Az iskolai csoportok számára a programok egyszerre adhatnak szórakozást és tanulási lehetőséget, miközben közelebb hozhatják a csillagászat világát azokhoz is, akik eddig kevésbé érdeklődtek a természettudományok iránt. Ez hosszabb távon a tudományos érdeklődés erősítését is segítheti. A fejlesztés ugyanakkor a helyi közösség számára is új lehetőségeket teremthet. A korszerűbb intézmény többféle rendezvénynek, előadásnak és ismeretterjesztő programnak adhat helyet, így nem csak a turisták, hanem a környék lakói számára is rendszeres találkozási pont lehet. A beruházás végső soron azt a célt szolgálja, hogy a csillagászat könnyebben befogadható, látványos és személyes élménnyé váljon. A látogató nem csak információt kap az univerzumról, hanem a korszerű szimulációknak köszönhetően egy rövid időre részese is lehet annak. Balatonfűzfőn így néhány év múlva egy olyan megújult csillagvizsgáló fogadhatja az érdeklődőket, ahol a hagyományos távcsöves megfigyelés, a virtuális valóság és az élmény alapú oktatás egyetlen helyen kapcsolódhat össze.

0: Az étel balatoni pisztrángból és több helyi alapanyagból készül, majd füsttel illatosított konzervdobozban tálalják. A versenyt 12. alkalommal rendezte meg a Balatoni Kör. Célja, hogy olyan strandételeket mutasson be, amelyek illenek a balatoni nyár hangulatához, minőségi alapanyagokból készülnek és túlmutatnak a hagyományos büfé kínálaton. Az idei versenyre rekordszámú nevezés érkezett. 22 vendéglátóhely összesen 44 étellel indult. Az előzsűrizés után 10 hely jutott a döntőbe, ahol szakemberek és gasztróújságírók kóstolták végig a fogásokat. A fődíjas étel különlegessége már a tálalásban is megmutatkozik. A Local at the Lake Keszthely mellől származó pisztrángot használ. A halat megsütik, filézik, majd fűszeres majonézzel, kaporral, savanyított lilahagymával, kápiával és fekete ribizliecettel egészítik ki. Ezután frissen konzervdobozba kerül, amelyhez tálalás előtt füstöt is zárnak. A füst nem csak ízesítő, hanem látványelem is. A vendég előtt felnyitott dobozból felszabaduló füst különleges élményt ad, így maga a tálalás is az étkezés részévé válik. Az ötletet egy lisszaboni étteremben látott, konzervdobozban kínált tengeri étel ihlette. Ezt az elképzelést alakították át balatoni alapanyagokra. A versenyben több kategóriában is hirdettek győztest. A legjobb büfé étel díját a Siófok szabadi fürdői Julcsi kalácsoda tepertős-kürtős mártogatósa kapta. A sós, sajtos tésztába tepertő kerül, a kürtős pedig fokhagymás petrezselymes tejfölmártogatóssal kínálják. A palacsinták között a tihanyi Milla Gastro és Bistro Milla csintája bizonyult a legjobbnak. Az év felfedezettje díjat szintén ez a hely kapta, a stranddesszertek között pedig a Gyenesdiási Guba csinta nyert. A zsűri a tó körül személyesen járta végig a döntős helyeket, és a helyszínen kóstolta meg az ételeket. A testületben többek között Wolf András és Sipos Norbert séf is részt vett. Az eredmények azt mutatják, hogy a balatoni strandgasztronómia sokat változott. A klasszikus lángos és hamburger mellett egyre több olyan fogás jelenik meg, amely helyi alapanyagokra épít, korszerű technológiát használ és önálló gasztronómiai élményt kínál. A Fonyódligeti győztes egyszerre balatoni és nemzetközi ihletésű. A helyi pisztrángot egy külföldi étteremben látott tálalási ötlet alakította különleges strandétellé. A konzervdoboz itt nem a tartósítás szolgálja. A hal frissen kerül bele, a doboz pedig a tálalás látványos része. Az étel elvihető, piknik csomagként is kínálható, így jól illeszkedik a balatoni nyárhoz. A Balatoni Kör szerint az ilyen kezdeményezések hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a tó gasztronómiai kínálata változatosabb és kreatívabb legyen. A verseny egyben arra is felhívja a figyelmet, hogy a balatoni strandételek között egyre több minőségi, helyi alapanyagokra épülő fogás jelenik meg. A győztes története jól mutatja, hogyan találkozhat a helyi alapanyag és a modern gasztronómiai szemlélet. Egy balatoni pisztráng, egy konzervdoboz, egy kis füst és sok kreativitás kellett ahhoz, hogy megszülessen az év strandétele. A Fonyódligeti Local at the Lake fogása így nem csak egy különleges nyári étel lett, hanem a balatoni strandgasztronómia egyik idei jelképe is. A díj a helyi vendéglátás kreativitását és a balatoni alapanyagok erejét mutatja.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A legjobbakkal.

0: akarja!
1: Rekordot döntött a 20. NN Ultra Balaton. A 20. NN Ultra Balatont rendezték meg 2026-ban, amely minden korábbi létszám rekordot megdöntött. A Balatont egy körben megkerülő 209 kilométeres versenyre több mint 35 ezer nevező érkezett. A jubileumi esemény nem csak a résztvevők számában volt kiemelkedő, a szervezők szerint több mint 1000 fős stáb dolgozott a lebonyolításon, az útvonal pedig több mint 50 balatoni települést érintett. A versenyközpontja Balatonfüred volt, innen indultak és ide érkeztek vissza a különböző kategóriák résztvevői. Az esemény egyik legnagyobb kihívását természetesen az egyéni ultrafutás jelentette. Idén 433 versenyző vállalta, hogy teljes egészében egyedül teljesíti a tó körüli 209 kilométeres távot. Ez a szám szintén rekordot jelentett. A férfi egyéni versenyben Bódis Tamás győzött, ráadásul 15 óra, 44 perc, 45 másodperces idővel új pályacsúcsot állított fel. A második helyen a szlovák Mihály Sula végzett, a harmadik pedig Váradi Bence lett. A nőknél a spanyol Carmen Maria Perez bizonyult a leggyorsabbnak, 18 óra 25 perc, 23 másodperc alatt teljesítette a távot. Az Ultra Balaton azonban nem kizárólag az elit ultrafutókról szól. A résztvevők jelentős része váltóban teljesítette a tókerülést, így olyanok is bekapcsolódhattak, akik egyedül nem vállalkoznának több mint 200 kilométer lefutására. A csapatok számára a verseny egyszerre jelentett sportkihívást, közösségi programot és balatoni élményt. A jubileumi rendezvény mérete jól érzékelhető a frissítő pontok számából is. Összesen 58 frissítő és váltópont segítette a versenyzőket, a szervező pedig előzetesen több mint 45 ezer liter vízzel és csaknem 8 tonna banánnal készültek. A háttérben dolgozó több mint 1000 ember feladatai közé tartozott a frissítés, az egészségügyi biztosítás, a versenyzők tájékoztatása és a különböző helyszínek működtetése. Különleges vállalás kapcsolódott a 20. alkalomhoz. A projekt 418 keretében 5 ultrafutó arra vállalkozott, hogy dupla Balatonkört teljesít. Ez több mint 400 kilométer folyamatos futást jelentett, ami egészen más terhelést jelent, mint a hagyományos tókerülő verseny. A jubileumhoz jótékonysági kezdeményezés is társult. A Biotech USA az esemény 10. évfordulójára 18 millió forinttal egészítette ki a helyszíni, közösségi adománygyűjtést. A szervezők közlése szerint a korábbi években már 100 ezer jótékony futó kapcsolódott ehhez az akcióhoz. Az NN Ultra Balaton így 2026-ban egyszerre lett sportesemény, közösségi találkozó és jótékonysági program. A több mint 35 ezer nevező azt mutatta, hogy a tó körüli futás évről évre egyre több embert képes megszólítani. A 20. alkalom pedig különösen erős jubileumnak bizonyult. Új részvételi rekord, egyéni pályacsúcs és több ezer közös teljesítmény kapcsolódott hozzá. A rendezvény társadalmi hatása is figyelemre méltó. Az útvonal mentén fekvő településeken a futók, kísérők és szurkolók sokasága jelent meg, miközben a helyi szolgáltatók is bekapcsolódtak a hétvége lebonyolításába. A verseny ezért nem csak a sportolóknak adott feladatot, hanem a Balaton térségének is megmutatta, hogy a tavaszi időszakban is van igény nagyszabású, több települést összekapcsoló programokra. A jubileumi Ultra Balaton ezzel újabb fontos állomás lett a tósport életében. A 20. évforduló ezt a közösségi jelleget különösen látványosan erősítette. A Balaton ezúttal nem csak turisztikai célpontként jelent meg, hanem egy több mint 200 kilométeres sportpályaként is. A tavaszi rendezvény jól mutatta, hogy a tó környéke a nyári szezonon kívül is képes nagyszabású eseményeket befogadni, amelyek egyszerre mozgatják meg a helyi településeket, a sportolókat és a szurkolókat.

0: gyönyörű álom.
1: Közel 2000 éves hajóábrázolás mesél a római kori Balatonról. Ritka betekintést adhat a római kori Balaton világába egy különleges régészeti lelet, amely Nagyvázsonyból került elő. Egy Neptunusz istennek ajánlott római kori mészkőoltár kopott felületén egy apró hajóábrázolás látható. A jelenet egy keskeny csónakot mutat, amelyben négy alak evez. A kutatók szerint a lelet újabb bizonyítékot szolgáltathat arra, hogy a Balaton vízfelületét már közel 2000 évvel ezelőtt is használták. Az oltár különlegessége nem elsősorban a mérete, hanem a rajta látható jelenet. A római kori emlék egy olyan időszakba enged betekintést, amikor a Balaton környéke egészen más tájképet mutatott, mint napjainkban. Nem létezett a mai értelemben vett szabályozott partvonal, és a tóvíz szintje is jelentősen változhatott. A rómaiak számára a Balaton nem csupán tájképi elem lehetett. A víz közlekedési útvonalat és megérhetési lehetőséget is jelentett. A tó bizonyos részein kisebb evezős csónakokkal közlekedhettek, halászhattak, illetve a partmenti települések között is kapcsolatot tarthattak fenn. A Nagyvázsonyban előkerült oltáron látható csónak pontos rendeltetése nem állapítható meg teljes bizonyossággal. A kutatók szerint elképzelhető, hogy halászathoz használták, de az is lehetséges, hogy egyszerű közlekedési jelenetet örökített meg az alkotó. A négy evezős alak minden esetre azt mutatja, hogy a korabeli készítő számára a vízi közlekedés olyan ismert tevékenység lehetett, amelyet érdemesnek tartottak megjeleníteni. A lelet azért is érdekes, mert a Balaton római kori hajózásáról viszonylag kevés közvetlen bizonyíték áll rendelkezésre. Régészeti leletek és történeti adatok alapján tudható, hogy a tó környéke a római birodalom része volt, és jelentős utak, települések, gazdasági központok alakultak ki a térségben. Egy hajót ábrázoló tárgy azonban ritka közvetlen nyoma annak, hogy az emberek magát a tavat is használták. A római korban a Balaton környezete ráadásul a mainál természetesebb állapotban lehetett. A partvidéken mocsaras területek és kiterjedt vizes élőhelyek is előfordultak. A tóvíz szintje hosszabb időszakokon keresztül változhatott, ami a partvonal alakját is módosította. Emiatt nem biztos, hogy a rómaiak pontosan ugyanazokat az útvonalakat használták a vízen, amelyeket ma elképzelnénk. A kutatók szerint a Tihany és Szántót közötti térség természetes átkelőhely lehetett. A két part közötti távolság viszonylag rövid, ezért kisebb vízi járművekkel könnyen összeköthető lehetett. A tó más részein pedig elsősorban a halászat vagy a helyi közlekedés játszhatott szerepet. A római kori halászat létét más régészeti bizonyítékok is alátámasztják. A Balaton környékén olyan leletek kerültek elő, amelyek alapján a halak a korabeli emberek életében is jelen voltak. A Keszthely környéki késő római erőd feltárásakor például nagyméretű harcsa maradványait is megtalálták. A nagyvázsonyi oltár így nem csupán egy apró régészeti érdekesség. Segít elképzelni, hogyan használhatták az emberek a Balatont csaknem 2000 évvel ezelőtt. A csónakban ülő négy evezős alak egyszerű jelenete egy olyan korszakot idéz fel, amikor a tó még szabályozatlanabb, természetesebb környezetet jelentett, de már akkor is fontos része volt a körülötte élő közösségek mindennapjainak. A lelet arra is emlékeztet, hogy a Balaton története jóval régebbre nyúlik vissza, mint a modern turizmus korszaka. A tó környékén élő emberek évszázadokon és évezredeken keresztül alkalmazkodtak a változó vízszinthez, a partvidékhez és a vízi környezethez. A nagyvázsonyi római oltár pedig ennek a hosszú történetnek egy ritka, kézzelfogható emléke.

Közel 1 milliárd forint értékű fejlesztéseket adtak át Keszthelyen. Újabb jelentős fejlesztések valósultak meg a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Keszthelyi Georgikon kampuszán. Közel 1 milliárd forint értékű beruházásokat adtak át. Elkészült a Növénytudományi Tudás és Szolgáltató Központ fejlesztése, valamint megújult egy sportpálya. A beruházás azért fontos, mert Keszthely az agrárkutatás egyik balatoni központja. A fejlesztés középpontjában a növénytudományok állnak. A korszerűsített infrastruktúra a kutatók és az egyetemi hallgatók munkáját is segítheti, miközben olyan technológiai háttér jött létre, amely a változó éghajlati körülményekre adható mezőgazdasági válaszok kidolgozását szolgálhatja. A MATE vezetése szerint a beruházás egyik fontos célja új, szárazságtűrő fajták fejlesztésének támogatása. Ez a Balaton környékén is fontos kérdés. Az elmúlt években egyre gyakrabban fordultak elő hosszabb száraz időszakok, hőhullámok és szélsőséges időjárási helyzetek. Ezek nem csak a tóvíz háztartását, hanem a környék mezőgazdaságát is érintik. A kevesebb csapadék és a magasabb hőmérséklet miatt egyes növények termesztése nehezebbé válhat, ezért a kutatóknak olyan fajtákat és termesztési módszereket kell keresniük, amelyek jobban alkalmazkodnak az új körülményekhez. A Georgikon kampuszon működő növénytudományi kutatásoknak éppen ezért helyi jelentőségük is van. Keszthely és a Balatonfelvidék mezőgazdasági térség, ahol a szőlő, a gyümölcs, a szántóföldi növények és más kultúrák termelése is fontos szerepet játszik. A kutatási eredmények hosszabb távon a környék gazdálkodóinak is segítséget jelenthetnek. A most átadott fejlesztés a kutatási folyamat több elemét is korszerűbbé teheti. A modern laboratóriumi és technológiai környezet gyorsabb, pontosabb méréseket tesz lehetővé, és javíthatja az egyetemi kutatások gyakorlati hasznosíthatóságát. A hallgatók pedig már tanulmányaik során korszerűbb eszközökkel találkozhatnak, ami a későbbi szakmai munkájuk szempontjából is előnyes. A beruházás másik része a sportpálya felújítása volt. Egy egyetemi kampusznál ez nem csupán kényelmi fejlesztés, hiszen a rendszeres mozgás és a közösségi élet fontos. A megújult sportlétesítmény így az oktatási környezet javításához járulhat hozzá. Az átadón dr. Gyurica Csaba, a MATE rektora arról beszélt, hogy egy ilyen beruházás mindig előremutató esemény az egyetem életében. Kiemelte, hogy a Georgikon kampusz a jövőben is